A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.

0: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Pincér, pincér!
1: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
3: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4

0: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.
1: Én vagyok az, aki szeret, ki is voltam te nélküled.

0: Cleopatra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
1: Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

vízbe pottyentek a mesék. Az, akinek nem volt soha olyan szép, kis színes tollam, mitől az olga? Néninek szívébe lopta magát tolba, tolva lenne, ha nem rettenne. Meg de sajnos elvett

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
3: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Leállt a szülészet az Uzsoki utcai kórházban. 1 milliárd 640 millió forintért vállalta a BL döntő szervezési és kommunikációs feladatait Balázsi Gyula cége. Oroszország a következő hónapokban fokozhatja az Ukrajna elleni támadásokat. Napos szeles idő lesz, ma csapadékra nem számíthatunk, délután 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Leállt a szülészet az Uzsoki utcai kórházban, a várandós pacienseket a probléma megoldásáig a Honvéd kórházba irányítják. Az intézmény menedzsmentje jelezte, a műtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Nem működik megfelelően az e-beutaló rendszer. Sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, és számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség, hangzott el a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón. 2027. augusztusáig türelmi idő lesz az egészségügyi szolgáltatók számára a rendszer bevezetése kapcsán, azt követően azonban szankciókkal kell számolniuk. 1 milliárd 640 millió forintért vállalta a BL döntő szervezési és kommunikációs feladatait Balázsi Gyula cége. A Lunch Eventre bízták, többek között a szurkolói gyülekezési pontok és a kísérő rendezvények összes feladatát. A HVG azt írja, a beszerzést a még Rogán Antal tárcája alatt futó Nemzeti Kommunikációs Hivatal bonyolította. A cikk kiemeli, a május 30-i BL döntő előtt két nappal a megvalósítása a beszállítói kifizetéseken akadt el. Több szállító előleg vagy részleges előrefizetés nélkül nem vállalta volna a munkát. Ezért az új kormány rendezte a Lunch Event alvállalkozói felé fennálló 300 millió forintos tartozást. A NAV felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem lehet megerősíteni, hogy bűncselekményt követtek volna el, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást. Az oroszok arra számítanak, hogy a következő hónapokban Vlagyimir Putyin fokozni fogja az Ukrajna elleni támadásokat. Egy orosz védelmi minisztériumban dolgozó tisztviselő a Reutersnek azt mondta, a fő célpontot 30 fő ipari terület jelentheti, de egy acélüzemet és egy odesszai kikötőt is támadás érhet. A kormány közeli forrás arról is beszélt, hogy a következő lépés akár a balti államokban vagy Romániában fekvő NATO bázisok elleni támadás lehet, és az Európai Unió területén található nagy hatótávolságú drón és rakétagyártó üzemekre is csapást mérhetnek.
0: Időjárás a Rádiókafén.
6: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, ma is élénk erős lesz az északnyugati szél, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádiókafén. Fesztivál.
6: Elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Opuszta Szeré Nemzeti Történeti Emlékparkban. A Sunset Picnic Fesztiválon a közönség a természet közelségével, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A fellépők garantálják a fesztivál hangulatot, amely egyedülálló módon ötvözi a kulturális örökség helyszínét, a kortárs elektronikus zenei élménnyel. A Sunset Picnic-en fellép a francia származású Cookie, akit Lotfi Begi, majd Yamina követ, és végül Chris Lawyer zárja az estét. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi között esély-egyenlőségi divatshow-t is rendeznek. A Ruhatárix Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A kifutón ép és fogyatékossággal élő résztvevők együtt jelennek meg, bizonyítva, hogy a szépséget nem a külső elvárások, hanem az egyéniség, a bátorság és az emberi történetek teszik különlegessé. A Skanzenben gasztrosót tartanak, amelyen a látogatók a roma gasztronómiai hagyományokat ismerhetik meg. A kóstolással egybekötött interaktív bemutatón, a civil faluban pedig színpadra lép a latin dallamokat, a popot és a tradicionális cigány zene elemeit ötvöző Seres Brothers.
0: Zene.
6: A Magyar Zeneháza ezentúl a korábbiaknál erősebben jelenik meg az online térben, teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel átélhetők az ház eseményei otthonról is, emellett az intézmény első időszaki kiállítása, a Nekünk írták a dalt is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. Az intézmény most tartoló OnStage nevű on-demand platformján induláskor 5 teljes koncertfilm nézhető meg ingyenesen, később jelképes havi összegért lesz előfizethető a szolgáltatás, amelyen számos zeneháza esemény élhető át újra, vagy elérhető azoknak is, akik egykor lemaradtak róla. A streaming platformokon megjelennek a zeneháza koncertlemezek, és az intézmény weboldalán 3D virtuális kiállítás formájában újra bejárható lesz a zeneháza első időszaki kiállítása, a csaknem 70 ezer látogatót vonzó Nekünk írták a dalt. A magyar populári zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltozásig című tárlat. A Zeneháza új koncert platformja, az OnStage, kezdetben 5 olyan koncertfilmet mutat be ingyenesen, amelyek jól tükrözik az intézmény műfaji sokszínűségét. A Kifutópálya című esemény példa a Zeneháza összművészeti programjaira, Nagy Fruzsina divatsóján a jelmeztervező eddigi pályafutásának kedvenc darabjai szerepeltek, kedvenc színészein és énekesein. Jordán Adéltól Kovács Patrícián át Péter Fiboriig. A koncertfilmekkel párhuzamosan az összes fontos streaming platformon megjelennek az intézmény első saját koncertlemezei. A Nekünk írták a dalt című tárlat 8 tematikus térben mesélt játékosan, izgalmasan a hazai popzene legendáiról. A kiállítás szokatlan technikai megoldásokkal kalauzolta a közönséget a magyar popzene első bő 3 évtizedén át társadalmi, politikai és szociológiai kitekintéssel. A virtuális kiállítás a nyár folyamán még elérhető a Zeneháza weboldalán.
0: Esemény.
6: Kortárs magyar alkotók több mint 50 művét láthatja a közönség július 11-e és augusztus 23-a között a lovasi Nagy Gyula galériában. A kiállítást koncert, performance, tárlatvezetés és könyvbemutató kíséri, a bemutatott alkotások pedig a helyszínen megvásárolhatók. A Heart and Cherry galéria alapítója Sárvári Zita által életre hívott kezdeményezés célja, hogy az esemény sorozat a balatoni nyár egyik meghatározó kulturális találkozóhelyévé váljon, ahol a helyi közösség, a nyaralók, a műgyűjtők és a kortárs művészet iránt érdeklődők közvetlenül találkozhatnak a jelenkori magyar képzőművészet fontos alkotóival és törekvéseivel. A lovasi kiállítás a Heart and Cherry galéria szemléletét viszi tovább a Balaton felvidéken, feltörekvő alkotók, új művészeti nézőpontok és a kortárs művészet szélesebb közönséghez való eljuttatása áll a program középpontjában. A tárlat mások mellett Árpak Karolina, Balla Kristóf, Dóra Ádám, Dukai István, Kiskéri Anna, Marton Enikő, Monoton Monokrom és Pusalaki Anett műveit vonultatja fel. Mint írják, a július 11-i megnyitott Fausto Mercier aka Nagy Roland, a Pécsi Tudományegyetem elektronikus zenei képzésének oktatója Sunset DJ szettje követi. Július 31-én a 2023-as Magyar Klipszemle aranydíjas Antal Gábor Trio jazz koncertje várja a látogatókat, Augusztus 8-án pedig Monoton Monokrom, a Balaton felvidék domborzatát zenei performanszá alakító zenei előadása kapcsolódik az ingyenesen látogatható kiállításhoz.
0: Kiállítás.
6: Betonszobrászati triennálét rendeznek Kaposváron. A beton, mint kortárs művészeti médium újragondolását és a technológiai innovációt állítja a középpontba az esemény, amelynek a Vasszari képtár ad otthont. Az Agora épületében augusztus 19-ig látható tárlaton több mint 40 művész alkotásai tekinthetők meg, amelyek a beton technológiai sajátosságait a kortárs forma nyelv tükrében értelmezik újra, illetve releváns alkotói üzenetet közvetítenek. A beton szobrászat ma az egyik legdinamikusabban fejlődő alkotói terület, az új anyagtechnológiák, a fenntarthatósági szempontok és a mérnöki innovációk a kortárs szobrászatban is új utakat nyitnak.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Kevesen tudják, hogy a moha állatok 80-90 édesvízi fajai közül 8 hazánkban is megtalálható. Egyet, az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunaág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A jövevényfajnak számító óriási moha állat nyáron a partmenti nádosokban egyre nagyobb számban jelenik meg, és jelenleg természetes ellensége nem ismert. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nádszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. A szaporodás során a fiatal egyedek rendkívül gyorsan válnak az anyaállathoz hasonlóvá, amelyek évről évre rendkívül nagy számban képesek túlélő képleteket létrehozni, ezért irtásuk szinte lehetetlen. Díszes tarkalepkerajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élmény lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság működési területén, a Szatmár-Beregi sík, keményfaliget erdeiben, kocsányos tölgyeseiben májusban van a rajzási időszak. Elsősorban keményfás liget erdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
7: Hatalja! Melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
8: Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez a filmszerész Gellérttel és Szabival, aki most beszél, az a Szabi, aki pedig most beszél.
9: Az a Gellért, szevasz Szabi, üdvözlöm a hallgatókat.
8: Van egy rossz hírünk és két nem annyira rossz hírünk, illetve kimondottan jó hírünk, két születésnaposról fogunk mindjárt beszélni, és hát sajnos elhunyt Bonnie Tyler.
9: Igen, ez egy nagyon friss hír, mármint hogy július 9-én friss hír, amikor vesszük föl ezt az adást, délelőtt jött ki, hogy elhunyt 75 éves korában Bonnie Tyler énekes, akiről három dolog jut eszembe, ugye már adáson kívül beszélgettünk kicsit, mondhatod, hogy te nem nagyon bírod sem a dalait, sem a magát, ezt a jelenséget.
8: Most nyilván nem fog páros lábbal belerohanni, vagy beleugrani a Bonnie Tyler munkásságába, de igen.
9: Hát
8: nyilván.
9: Én sem vagyok egyébként Bonnie Tyler rajongó, de mondjuk a leghíresebb számához.
8: Total Eclipse of the Heart.
9: Nem, pont nem arra nem gondoltam, hanem a hírósra, igen. Ami egyébként több filmben is szerepel, de hogy az egyik kedvenc filmemhez nagyon erősen kötődik, ugye a Gumiláb című filmben, amiben ugye
8: Footloose. Az, amit még mindig nem néztem.
9: Imádom ezt a filmet. Amiben Kevin Bacon ugye még szemtelenül fiatal volt, és ő játssza a forradalmárt a kisvárosban, aki ugye a polisszal, meg a mindenféle városi zenével elhozza a romlást, és a John Lithgow, aki ugye a helyi tragikus sorsú lelkész, meg betiltja a táncot, és hát ebből óriási felfordulás lesz. És hát a film vége felé van egy nagy jelenet, amiben ilyen John Deere-ekkel, remélem jól mondom.
8: Traktor?
9: Igen.
8: Akkor John Deere.
9: Igen, ilyen John Deere traktorokkal játsszák ezt, nem is tudom ennek mi a neve, amikor a két jármű elkezd egymás felé közeledni.
8: Hát bocsánat, a kifejező, hogy beszaratós, legalábbis.
9: Igen, aki elrántja a kormány.
8: A vörös zsarúban így hívták.
9: Igen, hát ez valószínűleg egy.
8: Ha már filmes műsorról beszélünk.
9: Jó leírja a lelki folyamatokat, amik ilyenkor végig mennek az emberek. Ugye a Pomádéban is volt ilyen, meg egy csomó filmben van, de hát traktorral azt hiszem csak ebben a filmben csinálták, és miközben ugye a két hős közelít egymás felé, akközben ez a dal szól Bonnie Tyler-től, de egyébként ez a dal viszonylag sok újra virágzását élte meg, például a Shrekben is volt valamelyikben.
8: Igen,
9: azt hiszem, nem az elsőben, talán a kettesben volt, ahol még talán magyar szöveget is kapott.
8: Sajnos, mert, igen, sajnos.
9: Ott
8: igen.
9: Dramaturgiai funkcióhoz is.
8: A Jó Tündér szóval... keresztanya énekelte, ha jól emlékszem, ott a vége felé a fináléhoz közeledve.
9: Így van, nekem is ez rémlik, akikről kiderült, hogy nem is annyira jó.
8: C-mollban vagyunk, C-moll.
9: A történet szerint. Szóval Bonnie Tylernek kétségtelenül kincs volt a torkában, és nekem még az jut róla eszembe, és hát addig, amíg ez történt, én annyira őt nem ismertem, úgyhogy most az igazságtalan azt mondani, hogy nagyot nőtt a szemembe, de minden esetre azért tényleg felfigyeltem arra, amikor jó régen, ilyen 20-25 éve, biztos emlékszel rá, volt ez a botrányos, meg nem valósult Liza Minnelli koncert.
8: Volt ilyen?
9: Volt ilyen, igen, már nem tudom, kis stadionban, vagy valahova szervezték ezt a koncertet, akkor mi talán voltak ott.
8: Hát nem kell
9: koncertet.
8: Mondanom, hogy mennyire tartom rajta a Liza Minnelli munkásságának ezen.
9: És nagyon hamar kiderült, vagy nem nagyon hamar, de ugye kiderült, hogy hát ez a koncert nem lesz, mert a szervezéssel mindenféle himi-humi volt, és Bonnie Tyler volt az, aki beugrott. Tehát ő volt az, aki eszem a környéken volt, és akkor meghívtak, és akkor tartott egy koncertet.
8: Szegény ember Liza Minnelli.
9: Hát igen, igen, de hogy én akkor láttam felvételeket, meg voltak mindenféle tudósítások, és hát, hogy mondjam, azért az egyrészt egy nagyon rendes dolog, hogy valaki beugrik egy ilyenre, azzal együtt, hogy tudja, hogy tulajdonképpen ő most csak a robokat takarítja el, vagy hát nem miatta vannak ott hát, igazából az emberek.
8: Meg hát azért tegyük hozzá, hogy Bonnie Tylernek is nem kevés számú rajongója van Magyarországon, igen. Tehát olyan nagyot nem lőttek mellé
9: nem, vele. Hát szóval egy nagyon korrekt koncert volt, na mindegy, nekem szimpatikus volt, hogy ő így beugrott, igen. És ezt vállaltam.
8: Azt, hogy most nekem, én hogy viszonyulok az ő művészetéhez, most hagyjuk, nyugodjon békében. Bonnie Tyler nagyon sok mindenkinek okozott örömet és vidám perceket és felszabadult pillanatokat az életében, az ő művészete, még apámnak is.
9: Igen, nyugodjék békében. És akkor most...
8: Két születésnapos, egy 80 meg egy 70
9: igen,
8: éves.
9: Igen, ünnepeljük az életet, jön két születésnapos, ugye 80 éves lett néhány nappal ezelőtt Sylvester Stallone, vagy...
8: Magyarul Stallone, jó?
9: Igen, ahogy fejtegettem Facebookon, de nagyon sokáig én is úgy mondtam, hogy a Bozai József mondta a filmek beharangozójában, meg a stáblistánál, hogy Stallone, de aztán megtanultam, hogy Stallone-nak kell ejteni, mert ugye ő hát olasz származású, de hát Amerikában született, és ott ugye azt csinálják, hogy nem hagyják meg eredeti hangzásában, vagy kiejtésében hát az olasz neveket nagyon, nagyon ritkán, igen, és akkor nyilván ezért lett ő Stallone. Hát ő meg egyébként a másik szülinapos is, és akkor most behozom ide Tom Hanks-t is, aki meg 70 éves éppen a mai napon. Hát ő mindketten azért tartanak az én generációmnak is egy erős tükröt, hogy milyen idősek vagyunk már. Szóval
8: pont ezt akartam
9: az
8: mondani,
9: a világon a Stallone 80, a Tom Hanks meg 70, hát már tényleg mi se vagyunk itt fiatalok, de egyébként nagyon érdekes, hogyha azt a két karriert, ha nem is összevetjük, de hogy párhuzamba állítjuk, hogy ugye Stallone egy olyan filmmel indult, vagy hát előtte már azért mindenféle dolgokat csinál.
8: A Phantom az éjszakában.
9: Igen, de az igazi nagy dobása az ugye az ilyen személyes indítatásból is, mert az a saját projektje volt, ugye a Rocky, amivel rögtön jelölték is Oscarra, meg a film kapott is Oscart.
8: Én úgy turnézom ezzel, hogy Sylvester Stallone forgatókönyv kapott Oscar díjat.
9: Csak jelölték, nem kapta igen. Meg.
8: Ezt és most a múlt héten néztem meg.
9: És a szerepét is kétszer jelölték, aha. Mert ugye egyszer jelölték anno az meg első filmért,
8: a
9: Creedért. Igen, de ott azt hiszem csak a Golden Globe-ot kapta, tehát Oscart az semmiképpen kapott. Szóval érdekes, hogy is utána lett belőle egy ilyen mainstream akciósztár, aki ugye Schwarzeneggerre Kubrickivel rivalizálva, karöltve megreformálta ugye az akciófilmet, vagy hát a modern akciófilmet tulajdonképpen, hát a megalkotásában nagyon-nagyon nagy részt vettek ki, és ő ezt az egész akciófilmet aztán ugye a másik figurával, a John Rambóval együtt, ő kicsit ilyen személyesre vette. Szóval, hogy olyan alkotói viszonyba kerül, vagy ilyen személyes viszonyba került ezekkel a figurákkal, nem azt mondom, hogy bergmani viszonyba, de mondjuk azért úgy tisztességgel végigkövette mind a két karakternek ugye az öreg korát. Hát mi a Rambóból is, meg a Rockyból is vannak olyan filmek, ahol már azért igencsak öreg a Rocky, és hát Stallone pontosan tudja, hogy ezekkel a szerepekkel tud leginkább még mindig szem előtt lenni.
8: Nem tudom, hogy még hazánkban tartózkodik-e Arnold Schwarzenegger, ha már ugye említetted, lehet, hogy azt már lehet, nem, hogy de látták itt ott bringázni, meg Polgár Judittal sakkozni, meg mindenféle
9: dolgokat csinál.
8: Akciókat csinál, csak ugye az tudva levő, hogy ha valaki nem Szatyorban lakik, ugye, hogy Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger így azért így pikirkedtek egymással az
9: évtizedek. Hát ott nagyon komoly rivalizálás.
8: És állítólag a Schwarzeneggernek van egy nagyon speciális humora. Az egyik ilyen humor, állítólag, nem tudom, hogy ez így történt-e, hogy a Schwarzenegger a ügynökén keresztül elhíreztelte, hogy őt el akarja vállalni az Állj vagy lő a mamám című filmet.
9: Igen, ez egy híres történet.
8: És hogy addig-addig ment a pusolás, ezt ágában nem volt elvállalni a Schwarzeneggernek, de hogy a Stallone meg az addig-addig nyektette az ügynökét, míg aztán őt választották
9: és ki. És hatalmasat bukott,
8: és tudta
9: az a borzalmas
8: film. És hogy addig-addig nyomasztotta a Schwarzenegger a Stallone-t, amíg elintézte, hogy ő legyen a főszereplő.
9: A filmeken belül egyébként nekem a kedvenc üzengetésem az az Ikrekben,
8: amikor a plakát,
9: amikor
8: és mutatom, hogy mit mutatom.
9: Ugye, aki egy olyan karaktert játszik, csak azoknak, akik, mondom, akik nem látták a filmet, aki ugye el volt zárva a nagyvilágtól élete nagy részében, és akkor ez csak egy táskával, meg az izmaival megjelenik a nagyvárosba, és van egy olyan, hát tulajdonképpen néhány másodperces poén, hogy beáll egy plakát elé, ahol éppen a Rambó. Teljes, vagy még nagyobb, mint teljes életnagyságban van rajta, és akkor így a bicepsét így összeveti a plakától.
8: Igen, és akkor legyint egyet a Schwarzenegger.
9: A Stallone meg ugye a pusztítóban üzent például azzal,
8: hogy Schwarzenegger elnöki könyvtár.
9: Igen, ugye elnöki könyvtár, és hát nem is álltak olyan messze a valóságtól, mert hát ugye...
8: Kormányzó lett.
9: Igen, politikus lett belőle.
8: Tom Hanks ezzünk lassan, mert megy az idő.
9: Igen, hát a Tom Hanks karrierje pedig egy ilyen nagyon különleges sikertörténet, amit igazából így is szoktak általában megemlíteni, hogy ő ugye a 70-es évek végén, a 80-as évek elején, mint komikus futott be, ugye a 80-as években a legtöbb filmje, még az ilyen úgynevezett értékesebb filmek is, tehát mondjuk nem csak a Legény búcsú, meg még néhány másik, hanem mondjuk a Segítség felnőttem is, ugye azért vígjáték volt, és aztán ez eléggé váratlan volt, hogy a 90-es évek elején ugye elvállalta a Philadelphia című AIDS drámának a főszerepét, amiért rögtön azonnal az első ilyen igazi drámai szerepeért, bár azért már voltak drámai szerepei előtte is, de hogy az első ilyen vetiszta drámai szerepeért megkapta az Oscart, és akkor utána rá egy évre, ami történelmi tett volt, jelölték a Forrest Gumpért, amiért szintén megkapta az Oscart, tehát egymás után két éve megkapta, és ha jól
8: hiszem,
9: akkor utána megjelölték, de azért már ugye nem kapta meg, szóval, hogy ő ilyen nagyon egyéni és nagyon látványos ívben lett igazából egy népszerű komikusból, egy hatalmas hollywoodi filmsztár, aki vállal ilyen mindenféle presztízs filmeket is, de alapvetően ő szerintem azért is különleges, mert valamit a személyiségéből, abból, ahogy az emberek viszonyulnak hozzá, hogy kedvelik őt, úgy nagyjából mindenki, tehát én kevés filmrajongót tudok, aki utálja Tom Hanks. Egy kicsit a régi James Stewart, Cary Grant-es hollywoodi világot hozza föl, hogy ha meglátsz egy arcot a vásznón, akkor ahhoz egyből ilyen pozitív emberi értékeket csatolsz, mint gerincesség, becsületesség, humor, akármi, és ez nyilván a szerepei miatt is van, hát meg azért is, ahogy civilben kiáll dolgokért.
8: Igen, azért megnézem egyszer egy ilyen igazán gonosz szerepben. Nem azért, mert szeretném, hogy gonosz szerepben lássam, csak úgy, hogy oldja meg.
9: Na, volt ő már egyébként.
8: Abban a bérgyilkosos kisgyerekes, nem tudom, mi
9: meg,
8: volt.
9: Meg talán más is volt, aki ilyen árnyaltabb szerepben, de hát meg ugye például Elvisnek ugye a menedzserét, az ezredest tényleg, is ő tényleg, alakította, tényleg. Ami azért szintén nem egy pozitív szerep, de hát ő nagyon tehetséges, és szerintem bármit igen, megold.
8: Így van. Felsorolom, hogy mi lesz ma, jó, mert rohannunk kell, okay, hogy legyen időnk. Meghívás, keserű karácsony, minyonok és szörnyek, és újra tervezés. Ez lesz a mai műsorban.
9: Így van, jó? Annyit teszek még hozzá, jó, hogy ezek nem nagyon friss premierek, mert múlt héten ugye ismétlő adás volt az én hibámból, de hát, abszolút
8: ez,
9: új filmek
8: ez nem hibának.
9: Mindegy, jó, igen, mindegy, szóval betegség miatt az a lényeg, hogy ezek friss filmek, de nem heti premierek, de hát azért nagyon-nagyon jók.
8: Mindjárt jövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Kezdjük akkor a folytatást, az milyen jó mondat, nem? A Meghívás című filmmel, ami egy remake, amerikai remake, ahogy elmondtad, egy spanyol filmnek az újragondolása.
2: Igen, és hát néhány szót megérdemel ez, hogy egyrészt nagyon izgalmas szerintem az, vagy hát kinek izgalmas, kinek nem, de minden esetre talán érdekes valamennyire, hogy az utóbbi 10-20 évben a tévésorozatoknál és a filmeknél is elterjedt az, hogy készülnek leginkább Európában mondjuk sikeres tévésorozatok, vagy filmek, mint ebben az esetben, vagy mint a Teljesen idegenek című olasz film esetében, ami önálló jogon is nagy sikerrel futamozik be, meg mindenhol, de aztán rengeteg ország lát benne fantáziát, hogy megcsinálja belőle a saját verzióját. Teljesen idegenekből például a magyar verzió is készült, ugye a Bujék.
1: Hadd meséljem el, most vagy a Pálfi Gyuri mondta, nem akarok senkinek olyasmit a szájába adni, ami nem tőle hangzott el, vagy az Antal Imród, egyáltalán nem vagyok benne biztos, volt ilyen beszélgetés köztünk, talán adásban, vagy műsorban, vagy leveleztünk, és állítólag az van, hogy európai rendezők kapnak megbízást arra, hogy készítsenek el egy európai verziót egy sztoriból, hogy megnézzék, hogy hogy megy, és abból utána megcsinálják az amerikai. Valami ilyesmi sztori is, vagy ez egy tök átgondolt, ilyen koncepciózus dolog.
2: Hát ez is van, meg az is van, hogy mondjuk nagyon, mint a Teljesen idegenek, meg egyébként a Meghívás esetében is, vagy az eredetije, ami magyar címen, Szenvedélyes szomszédok címen futott. Szóval, hogy van egy nagyon erős alapötlete, amire egy fölkapják a fejüket, és azt mondják, hogy hát ezt meg lehet így is csinálni, csak mondjuk kicsit amerikai környezetben. És a Meghívás, az igazából nem is az első remake-je ennek a filmnek, hanem azt hiszem az ötödik, vagy a negyedik.
1: Igen, mert ez már volt ez a Meghívás dolog, szóval találkoztam.
2: Igen, ilyen című film is van, de én a Szenvedélyes szomszédokra mondom konkrétan. Azt hiszem, hogy ezt most azért javítottalak csak ki, mert azt hiszem, hogy ez az első olyan remake-je ennek a filmnek, aminek ez a címe.
1: Na, tehát és akkor most ez jó vagy más nem jó? Volt.
2: Hát ez egy jó kérdés, hogy ez pontosan minden egyes filmre levetítve, vagy minden egyes remake-re levetítve most jó ötlet vagy nem. A Meghívás esetében, amiről most beszélünk, és amit ugye Olivia Wilde rendezett, és ő az egyik főszereplője, Penelope Cruz, Seth Rogen és Edward Norton mellett. Szóval ez szerintem egy jó film lett. Abból az okból leginkább, hogy nagyon jól fogta meg az alapanyagot az Olivia Wilde, ugyanis szerintem ő úgy döntött, és ez igazából már az eleje főcím betűtípusából is látszik meg az egész filmnek a stílusából, hogy ő így eldöntötte, hogy csinál egy Woody Allen filmet. Mert ugye a Woody Allen filmben mi szokott lenni, vagy mi is szokott lenni, az eléggé sűrűn van, hogy ilyen középosztálybeli vagy felső osztályban ilyen emberek üldögélnek, és akkor nyavajognak az életükről, és abból mindenféle kavarodás lesz. Itt is tulajdonképpen ez történik. Na most az eredeti spanyol film, az ugye arról szól, hogy egy házban él egy házaspár, meg él egy másik pár, és az egyik házaspár ki van akadva a másik házaspárra, mert hogy hát ők nagyon hangosan szexelnek, meg zavarják őket, és ez egyébként azért is zavarja őket, mert az ő házasságuk nem annyira nagyon jól működik, de hogy meghívják ezt a hangosan szexelő házaspárt egy vacsorára, ami tulajdonképpen a filmbeli meghívás, de hogy ez egy ilyen többértelmű cím, mert hogy a meghíváson belül is lesz majd egy meghívás, amit a másik pár ajánl föl. Tehát az, akihez jönnek vendégségbe, az a Olivia Wilde és a Seth Rogen, és akik meg jönnek, az a Norton meg a Penelope Cruz. És tulajdonképpen az eredeti spanyol filmben az van, hogy igen, hát az úgy sejthető, hogy nagyjából majd valamikor eljutunk odáig, hogy ő őket is be akarják majd vonni a szexuális életükbe, mert ugye ez végig lebegtetve van, hogy erről szól a dolog. De a spanyol eredeti egy idő után ezt az érzéki vonalat, tehát magát a kérdést, hogy beszállná egy ilyen szexpartiba, azt így elengedi. Ez a film, ez megtartja. Tehát, hogy itt fontos motivum lesz az, hogy most lesz-e párcsere, vagy nem lesz párcsere. Ami érdekes, hogy hát, és ugye szerintem ezeknél a mediterrán filmekből, tehát az olasz, meg a spanyol filmek remake-jein az általában szokott látszódni, hogy tehát az, amit mondjuk a spanyoloktól meg az olaszoktól elfogadunk, az, hogy túldumálnak mindent, az, hogy tök hangosak ezekben a filmekben is, az egy ilyen amerikai filmben egy kicsit olyan modoros. Tehát itt is látszott, hogy be akarták inni azt a párbeszéd mennyiséget, ami benne volt eredetileg, de egy kicsit túl van beszélve a filmnek az első fele, viszont a második fele azt szerintem nagyon klasszul beindul, és tulajdonképpen eléggé bátran is nyúltak hozzá az eredeti történethez, tehát nem kifejezetten pont az történik benne is úgy, és a karakterek is azért meg vannak változtatva. Azért az érdekes szerintem, hogy ennek a filmnek a kampányában egyáltalán nem jutott szerephez az, hogy ez egy remake. Tehát sem az amerikai, sem a magyar kampányában. Ennek így, ha utána nézel, persze nincs eltitkolva, meg a stáblistán is kiírják, hogy a film alapján készül.
1: Lehet, hogy szignifikánsan, utálom ezt a szót, de kimondom, szignifikánsan más esetleg az íze, vagy más ízt gondolnak a készítők, és ez lehet a hátterében, hogy külön remake-mentes filmnek gondolják. Tehát láttuk már az ilyet mondjuk popdalokban is, hogy mondjuk éveket kellett várni arra, hogy kiderüljön, hogy az egyébként az előadott popdal az már egyszer volt siker.
2: Igen, itt mondjuk van egy érdekes motívum, ami a filmek, nem tudom, ja, láttam az előzetesét, a meghívásnak az előzetesét, ahol a vége felé vannak ilyen idézetek, olyan újságíróktól, külföldi újságíróktól, igen, akik igen. Már látták a filmet, és úgy sorjáznak, ugye fölvillannak ezek az idézetek.
1: Régi trükk.
2: Ez egy ilyen eléggé hatásos dolog, és ott van egy olyan idézet, hogy eredeti, nagyon eredeti. És hát ilyet nyilván nem lehetne kiírni, érted, hogyha nem tudom én, hát, muszáj lenne kommunikálni már a kampányban is, hogy vagy valami remake, vagy földolgozás.
1: Bevállalt az újságíró, hogy hülye hozzá. Igaz lehet.
2: Szóval még annyit el akartam mondani, jó. Hogy a négy színész közül szerintem a rendező Olivia Wilde a leggyengébb láncszem, de hogyha mondjuk itt sorrendbe rakjuk ezt a négy színészt, az Edward Norton, a Seth Rogen, a Wilde, meg a Penelope Cruz-t, akkor valóban ő talán a leggyengébb színész, de amit éreztem rajta, és még az Edward Nortonon is éreztem, aki azért tudásítózni mostanában filmekben, hogyha valami nem annyira érdekli. Látszott rajta, hogy kifejezetten élvezték ezt a dolgot, és azért...
1: Hát legalább ők jól érezték magukat.
2: Igen, meg nekem egyébként tetszett a film, és ilyenkor derül ki mindig, hogy ezek a nagy hollywoodi sztárok is ugyanúgy élvezik az ilyen intimebb dolgokat, amikor az van, hogy bemegyünk egy szobába, ott van két kolléga, és akkor toljuk. Az nyilván izgalmasabb nekik, mint nem tudom, a 20. 100 milliós projektbe részt venni, akár csak főszereplőként, de mégsem egy ennyire ilyen kis személyesebb projektben, úgyhogy ilyen kis nyári, hogy mondjam, a szokás a citromadagnál egy kicsit többet tartalmazó limonádénak tök oké.
1: Meg de Edward Norton legalább el tud menni saját magával meccset nézni.
2: Ja, hogyha igen, éppen úgy ahogy ezt meg is tette, ugye most
1: a rövid végén. Szünet, ezt ilyen franciásan mondta, rövid szünet után folytatjuk a filmszerészt, mindjárt jövünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: A Keserű karácsony című filmmel rontjuk a levegőt. Nem tudom, ez is egy spanyol. Ez egy spanyol film. Igen. Az előző, amiről beszéltünk, az egy spanyol filmnek a valahanyadik remake-je volt, de így egy spanyol vonalon megyünk tovább.
2: Így van. Hát ennek valószínűleg nem lesz remake-je. Leginkább azért, mert azt ugye nem említettük még, hogy Pedro Almodóvar új filmjéről van szó, aki hát azon ritka rendezők közé tartozik, akinek az előzeteseiben csak annyit írnak, hogy Almodóvar filmje. Hát mert nyilván nem tévesztik össze senkivel, tehát ugye itt nincs
1: ez a veszély. Nem okoz fejvakarást.
2: Igen, de azért Spielberg se szokta ezt ki, hogy hát Spielberg filmje, pedig őt se tévesztenénk össze mással, de hát ez ilyen, valóban a spanyol film, az azt gondolom nagyon sok ember fejében egyenlő Pedro Almodóvar munkásságával, aki hagyományosan szerintem azért is tud nagyon népszerű lenni, mert amellett, hogy rendkívül kedveli a nőket, tehát nagyon erős női, meg LMBTQ történeteket ír, azért alapvetően az ő történeteinek a mozgató rugója az nagyon sokszor a melodráma. Tehát az, hogy ki halt meg, ki csalt meg, ki kinek az eltitkolt, akárki, csak ezt belecsomagolja be a nagyon Almodóváros ilyen mindenféle színekben burjánzó esztétikába, és hát ő már nagyon-nagyon régen, és a Keserű karácsony tulajdonképpen ennek a vonalnak a, hát mondjuk ki, hogy túlpörgetése, ő már nagyon-nagyon régen arról csinál filmet, mert legalább ez a harmadik vagy negyedik filmje arról, hogy ő miért csinál filmeket. Tulajdonképpen ez a film is arról szól, hogy van egy filmrendező, aki a saját életét, hát valamennyire a saját életét megfilmesíti egy filmben, akiről teljesen egyébként, hogy ez az Almodóvár, és még őt is játssza valaki, tehát ezt a fiktív rendezőt, aki valamennyire Almodóvár, még játssza valaki ebben a filmben, úgyhogy én már nem is tudom, hogy hány metaszint van ebben.
1: És már tudja, hogy miért rendez filmet?
2: Valahol
1: vagy még meg kell néznünk pár ilyen filmet.
2: Igen, és én azt hiszem egyébként, hogy amellett, hogy gond nélkül végig lehet nézni a filmet, és nem csak azért, mert egyébként tök véletlenül éppen Lanzarote-n is játszódik egy nagyon fontos része, ami ugye a Kanári-szigetek is nem olyan régen voltam
1: ott. Az élmény, igen.
2: És ilyen ott vannak ezen a fekete homokos, vagy fekete sziklás tengerparton, ami tényleg rendkívül különleges, meg hát sok-sok más szempontból is ez egy igazi film, amit az ember így gond nélkül végignéz, de az a baj, hogy tulajdonképpen ezt is ugyanarra hozza ki, vagy ugyanaz a válasz a kérdésedre, mint mindegyik filmben, hogy azért, mert ő nem tud más, hogy gondolkodni a saját életéről, a bármiről, ami eszébe jut, ugye alapvetően az emberi kapcsolatokról van, meg bármi ilyesmiről, és talán ez a Keserű karácsony azért is a közepesebb Almodóvár filmek közé tartozik, mert amellett, hogy nagyon jók a színészek, meg szépek, mert hát nagyon szépek mindig az Almodóvár filmben az emberek, vagy hát nagyon-nagyon sokszor azok. Igazából nincs benne olyan nagyon kimagasló alakítás, és maga a történet is igazából csak attól izgalmas, ahogy ezek a már általam említett ilyen rétegek, ilyen meta rétegek egymásra pakolódnak, de az Almodóvár még azért mindig egy olyan figura, aki ha csinál egy filmet, és megnézed, utána nem érzed magad becsapva. Tehát, hogy ez szerintem nagyon fontos, hogy ő azért tud egy olyan minőséget hozni, még akkor is, ha nagyon sokszor saját maga epigonja a figura, de tud egy olyan minőséget hozni, ami igazából csak rá jellemző, tehát van valami dolog, amit akkor kapunk meg a moziban, hogyha beülünk egy Almodóvár filmre. És ez az egy nagy dolog.
1: Megyünk tovább a Minyonok és Szörnyek című filmmel, ami a Minyonos sorozatnak a következő epizódja.
2: Talán a harmadik külön filmjük.
1: Elképzelhető. Azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy ez megint csak egy tök jó trükk, hogy a gyerekeknek csinálunk filmet, mert ez olyan, mint amikor a fiatalabb korosztály rácuppan mondjuk valami pop előadóra, és akkor kénytelen a szülő is elmen, és rögtön dupla bevétel van belőle. Hát, mert hogy a gyerek nem megy egyedül a moziba, hanem akkor kénytelen legalább egy szülőnek elmennie, és az mindjárt kétszer.
2: És a Minyonok ugye azért is trükkösek, mert hogy nem csak cukik, hanem viccesek is, ezért a legtöbb felnőtt is tud értük rajongani, vagy tudja őket szeretni.
1: Hát nem véletlenül, és ez a harmadik
2: igen,
1: rész körülbelül.
2: És a lányommal néztem meg egyébként ezt a filmet, és bár tetszett neki, meg egyébként én se utáltam, majd mindjárt elmondom, hogy miért nem, de amellett, hogy végig kacagott, meg jól érezte magát, és így tovább, azért a végén ő is megjegyezte, hogy persze, azért ezek a filmek tök egyformák. És tényleg az van, hogy valahol egyformák, ez teljesen igaz, csak a Universal főnökeinek nem mondja ezt, de hát egyelőre ennek még nem igazán van veszélye, és érződik egyébként magán a filmen is, hogy így szóltak az Illumination stúdiónak a Universaltól, hogy figyelj gyerekek, azt ugye tudjátok, hogy úgy 2 évente kell nyomni egy minion filmet, mert az előző is iszonyú nézettséget produkált, tehát hogy ilyen 1 milliárd dollár körül van a bevétel, úgyhogy tök mindegy, hogy mi lesz benne gyerekek, legyen új minion film, és itt azért találtak egy nagyon aranyos dolgot, azon túl, hogy nyilván ez is arról szól, amire az összes minion, hogy amíg eljutott a Gruhoz, ezek a kis kisegítők, vagy szolgák, vagy nem tudom, minek hívjuk
1: hát
2: őket.
1: Nem tudom,
2: apródok, kis sárga kapszula apródok.
1: Kindertojás tartók.
2: Igen, addig ők egy csomó gonoszt szolgáltak, akik aztán elbuktak. Egyébként nagyon vicces, ennek a filmnek a rendezője, Pierre Coffin nyilatkozta valamelyik nagyobb lapnak, amiből egy ilyen kvázi hír is lett, hogy nem, a feltételezések ellenére a minionok történelmében nincs annak nyoma, hogy ők szolgálták volna Hitlert. Tehát Hitlert biztos nem szolgálták. Szóval, hogy itt is keresik a maguk gonoszát.
1: Ellentétben de, Max. Ja, mi?
2: De kihasználván, hogy a minionok hát halhatatlanok, és ugye már azt már a korábbi részekből is megtudhattuk, hogy már itt voltak nagyon-nagyon régen.
1: Meklódék.
2: Ezért akkor is éltek, amikor éppen az 1900-as évek elején megszületett a film, és ez a minionok és szörnyek, ez igazából, bár a szörnyes vonal is erős, de sokkal inkább lehetne minionok és filmek a címe, mert hogy Hollywoodban játszódik, a néma film betörésének korában, és arról is szól, hogy hogyan készültek akkor tájt a filmek, tehát hogy szerintem az alkotók egyébként valószínűleg így menekülnek előre, hogy azt mondják nekik, hogy legyen egy újabb minion, jó, de akkor legalább a saját szórakoztatásunkra találjunk már ki valamit, amitől más lesz, vagy érdekesebb lesz, mint az előzőek, és hát valóban azért az szerintem eléggé nagy szám, hogy egy 2026-os animációs filmben klasszikus francia néma filmek vannak átdolgozva, úgyhogy persze a vonat érkezésénél meg mindenhol megjelennek a minionok, tehát az természetesen behelyezik, de hogy azért az nem baj, ha az ember elmegy egy ilyen popcorn moziba, és akkor kicsit okosabban jön ki mondjuk a film történetet tekintve, mint ahogy bement. És hát ebből a szempontból ez egy szórakoztató film, egy kicsit oda is csíp egyébként a stúdiórendszernek, és ami még eszembe jut, gondolom sietni kell, mert még van azért téma.
1: Meg vagyunk
2: időben. Jó, azt még elmondom, hogy bár ebben a filmben nem szerepel Gru, illetve a végén, a vége főcím alatt egy már korábban látható fiatalabbik verziója megjelenik, de nem szólal meg, tehát nincsen szöveges szerepe, ami azért fontos, mert ugye Grúnak a magyar hangja Scherer Péter volt, aki nem régiben meghalt, és szerintem egy nagyon szép gesztus volt a szinkronstáb, a minionok és szörnyek

0: tehát ezt így elmondták, meg megjelent a felirat, akkor egy kicsit így mindenki megállt, és néhány másodpercig ott állt. Hát Scherer Péter nagyon fog hiányozni, és nem csak a szinkron stúdióból, hanem
1: gyakorlatilag mindenhonnan. Újra tervezés a következő alkotásnak a címe, és akkor át is adnám a szót, tessék.
0: Hát amikor ezt a filmet beterveztem, hogy megnézem, mozi egyébként, és már nem tudom, hogy vagy tavaly előtt futott Sundance-en, akkor egy haverom azt mondta, hogy hát ez egy ilyen tipikus Sundance-es aranyos film, amit egyébként lehet ilyen hangsúlyjal is mondani, és úgy is lehet nézni ezt a filmet, meg úgy is, hogy a tipikus Sundance aranyos film az egy dicséret, és ebből a szempontból tényleg az, egy olyan színész a főszereplője, aki most tényleg szerintem, ha valakire rá lehet mondani azt, hogy a csapból is, tehát Josh O'Connort most nagyon-nagyon sok helyen lehet látni, és egy farmerről szól, egy cowboy fiúról, aki hát a Colorado-ban pusztító bozott tüzeknek köszönhetően, vagy hát annak következményeként elveszíti igazából az otthonát, és hát úgy nem csak ő, hanem hogy így a környéken mindenki, és van neki egy kislánya, egy 8-9 éves kislány, akivel így próbálja tartani a kapcsolatot, de mivel hát földön futóvá vált, ezért elég nehéz így apaként helytállnia, és tulajdonképpen arról szól ez a film, ahogy ezek az emberek, akik megismerkednek a Dustyval, tehát a Josh O'Connor karakterével, egy ilyen lakókocsis kis közösségben hogyan gondolják újra magukat, tulajdonképpen a jövőjüket. Tehát a filmek az eredeti címe az Rebuilding, tehát hogy újjáépítés, ami nyilván egy borzalmas magyar cím lett volna. Persze. Az újratervezés sem olyan, amire mindenki eldob mindent és rohan a moziba, hogy megnézze, de hát azt gondolom, hogy megtalálták azért azt a megoldást, ami egy kicsit visszaadja az eredetinek a naturalizmusát is, meg azért valamennyire hangzatosabb. De ugye ez az újratervezés, meg ez az újraépítés, ez nem csak a konkrét dolgokra igaz, tehát az épületekre, meg az ilyen fizikai dolgokra, hanem arra, hogy érzelmileg hogyan tervezik újra az életüket ezek az emberek, és szerintem nagyon szükség van az ilyen filmekre, ezért is kezdtem ezzel a dologgal, hogy ez csak egy Sundance-es aranyos film, mert hát nem lehet minden, akár csak ilyen hangzatosabb hollywoodi dráma sem lehet bombasztikus, tehát hogy a mi életünk sem ilyen nagy fordulatokból áll feltétlenül állandóan, hanem hogy az önmagában is egy eléggé drámai dolog, amikor valaki egyszer csak ott találja magát a semmi közepén, mert egy katasztrófa miatt elpusztult körülötte minden. Nyilván, amikor nézzük a híradót, meg olvassuk a híreket, minden napra jut egy-két ilyen hír, és mivel minket nem érint, viszonylag ritkán szoktunk ezen olyan nagyon megrökönyödni, vagy megdöbbenni, de ebben a filmben nagyon szép emberi vonatkozásban mutatják be ezt a történetet, és hát mellette meg az van, jó, ez mondjuk egy kicsit az én ez inkább az én ízlésem, de hogy én imádom Coloradót, meg tehát én imádom azt a vidéket, bár nem nézem ugye a Kevin Costnernek a Yellowstone című sorozat franchise-át, mert ugye abban már 4-5 sorozat van, de hát, hogy érted, lerakják a kamerát, ezek a vidéken mutogatják ezeket a lovakat, meg a hegyeket, azt én kész vagyok igazából.
1: Bármi történhet a vászon,
0: de azért nem bármi történik az újra tervezésben, hanem azok a dolgok, amiket az előbb elmondtam.
1: Nos, hát véget ért a mai műsor, bekészítetted a jövő hetet, hogy körülbelül.
0: Igen, egy filmet készítettem be, amit nagyon várok, ebben az évben ez az egyik film, amit nagyon-nagyon vártam, talán kicsit te nem fogsz megdöbbenni, de lehet, hogy a hallgatók igen, mert ez egy horrorfilm, méghozzá az Evil Dead franchise-nak
1: már
0: az
1: megint?
0: Új filmje. Jó. Igen, hát ez az újraindított Evil Dead franchise-nak a harmadik filmje, és az első, amit így bemutatnak nálunk rendesen moziba, viszont az is kötődik hozzá, hogy X-et kapott.
1: Ja, itt volt az, hogy az előző is, vagy valami.
0: Az előzőt be sem mutatták, ja, sajnos, igen, és azt hiszem, hogy az előző volt X, de az csak ilyen limitáltan vetítették, szóval ez most rendes moziforgalmazást kap, nem volt belőle sajtó, tehát már mától vetítik a mozikba, de ezért csak jövő hétre tudom megnézni, és azért is különleges, mert hosszú idő óta ez az első olyan film, ami X-es besorolást kapott, ugye ez a 18-asnál még egy erősebb kategória.
1: Tehát 80 év alattiak nem nézhetik
0: meg. Az a baj, hogy kereskedelmileg bélyegzi meg elsősorban a filmet, mert hogy

0: az X-es filmeket tilos 10 óra előtt vetíteni moziba. Még akkor is, ha nézem, hogy a multiplexek megpróbálják valahogy ezt a dolgot kiegyenlíteni úgy, hogy 10 után viszont ilyen 10 percenként vannak belőle előadások, legalábbis az első pár napban, amikor még érdeklődnek az emberek. Én nagyon szeretem, amit ezzel az Evil Dead franchise-al csinálnak. Mindig, mindegyik részben találnak valamit, amivel egy kicsit még jobban, nem tudom én, megijesztenek, vagy még durvábbak, és hát majd ajánlom neked a Gonosz Halott Ég című legújabb résznek a trailerét. Hát az már az megviseli annyira az embert, mintha megnézett volna egy filmet, úgyhogy erről biztos lesz szó a jövő héten.
1: A horror a filmművészet wasabia.
0: Igen. De ez milyen jó ez hát, a
1: mondat. Itt találtam ki, ne viccelve. Köszönjük a mai figyelmet, ez a műsor is fenn lesz a Spotify-on, meg egyéb olyan helyeken, ahol egyébként ilyen műsorokat lehet hallgatni, de csak is a filmszerészt ajánljuk természetesen.
0: Csak és kizárólag.
1: Jövő héten pedig találkozunk. Köszönjük a figyelmet, szevasztok.
0: Így van, mindenki vigyázzon magára.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Ez egy hülyeség. Kezdjük inkább az elején.
1: Sziasztok, dr. Máriás vagyok, és örülök annak, hogy van Rádió Café, mert van barátom, és neked is van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: Leállt a szülészet az Uzsoki utcai kórházban, 1 milliárd 640 millió forintért vállalta a BL döntő szervezési és kommunikációs feladatait Balázsi Gyula cége. Oroszország a következő hónapokban fokozhatja az Ukrajna elleni támadásokat. Napos szeles idő lesz, ma csapadékra nem számíthatunk, délután 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Leállt a szülészet az Uzsoki utcai kórházban, a várandós pacienseket a probléma megoldásáig a Honvéd kórházba irányítják. Az intézmény menedzsmentje jelezte, a műtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak. A légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Nem működik megfelelően az e-beutaló rendszer. Sokan még mindig inkább papíralapú beutalót használnak, és számos helyen technikailag nem megoldott a program használata, vagyis további fejlesztésekre van szükség, hangzott el a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón. 2027. augusztusáig türelmi idő lesz az egészségügyi szolgáltatók számára a rendszer bevezetése kapcsán, azt követően azonban szankciókkal kell számolniuk. 1 milliárd 640 millió forintért vállalta a BL döntő szervezési és kommunikációs feladatait Balázsi Gyula cége. A Lunch Eventre bízták, többek között a szurkolói gyülekezési pontok és a kísérő rendezvények összes feladatát. A HVG azt írja, a beszerzést a még Rogán Antal tárcája alatt futó Nemzeti Kommunikációs Hivatal bonyolította. A cikk kiemeli, a május 30-i BL döntő előtt két nappal a megvalósítása a beszállítói kifizetéseken akadt el. Több szállító előleg vagy részleges előrefizetés nélkül nem vállalta volna a munkát. Ezért az új kormány rendezte a Lunch Event alvállalkozói felé fennálló 300 millió forintos tartozást. A NAV felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállító ügyében. Az eddigi eredmények alapján nem lehet megerősíteni, hogy bűncselekményt követtek volna el, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást. Az oroszok arra számítanak, hogy a következő hónapokban Vlagyimir Putyin fokozni fogja az Ukrajna elleni támadásokat. Egy orosz védelmi minisztériumban dolgozó tisztviselő a Reutersnek azt mondta, a fő célpontot 30 fő ipari terület jelentheti, de egy acélüzemet és egy odesszai kikötőt is támadás érhet. A kormány közeli forrás arról is beszélt, hogy a következő lépés akár a balti államokban vagy Romániában fekvő NATO bázisok elleni támadás lehet, és az Európai Unió területén található nagy hatótávolságú drón- és rakétagyártó üzemekre is csapást mérhetnek.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, ma is élénk erős lesz az északnyugati szél, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Jó ég, Jamie.
2: Hogy jó hét? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
0: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: A Sziget 2026-tal fogunk foglalkozni, és itt van velünk a stúdióban Kádár Tamás, a Sziget főszervezője. Szervusz!
8: Jó reggelt, sziasztok!
9: No, hát egy kicsit beszélünk a múltról. Kiszállt a régi...
4: A múlt,
9: nem annyira a régi.
8: Nagyon kefélről
9: körülbelül. Igen, tényleg. Tényleg.
4: A régi
9: együtt
4: szép
9: lőttük a Putyilov gyárat, emlékszünk. Na, szóval, hogy mi történt, miért szállt ki az amerikai tulajdonos, azt azért lehet látni, hogy a fesztiválipar nem él könnyű időket mostanság, ez összefügg, gondolom, a tulajdonosváltással is.
8: Igen, ráadásul az amerikai tulajdonosnál is volt egy tulajdonosváltás, uh-huh. Tehát ugye zajlik egy...
9: Akkor profiltisztítás volt?
8: Egy átalakítás, uh-huh. És ugye az volt a röviden az eszenciája annak, mert egy rádióműsorban vagyunk, hogy gyakorlatilag a Sziget az ő portfóliójukon belül egy ilyen elszigetelt, mint geográfiailag, tehát földrajzilag, mint pedig a többi fesztiválhoz mérten nagyon más műfajt csinál a Sziget, mint az ő többi fesztiváljuk, és a kockázatcsökkentés volt igazából az uh-huh. új tulajdonosnak a célja, úgyhogy innen indult
9: nagyon
8: el ez a beszélgetés.
9: Nagyon fájt, mikor megtudtad ezt, hogy ez meg fog történni?
8: Én azt gondolom, hogy nagyon furcsán kommunikálták.
9: Uh-huh. Mi is ezt tapasztaltuk újságolvasóként.
8: Igen, és ennek ugye az, hogy ez milyen hullámokat, meg merre indul el, meg tehát, hogy nem tudom, ennyi év után, mert ugye 2017 óta a tulajdonosai voltak a Szigetnek, hogy ennyi év után nem ismerik fel azt, hogy a Sziget Magyarországon egy intézmény, tehát hogy itt ez nem arról van szó, hogy a nem tudom, 80 azonos méretű fesztiválból az egyiket megszüntetem, hanem itt másról beszélünk. Ez egy meglepetés volt nekünk, uh-huh. hogy ezt ők ennyire nem mérik fel.
9: Fölmerült a legrosszabb valaha is? Most már túl vagyunk rajta, azért merem megkérdezni, hogy hát akkor itt vége, és lehúzzuk a rólót, kénytelen kellett?
8: Abszolút. Hát különös tekintettel arra, hogy amikor ez az egész beszélgetés zajlott, akkor mi ugye elkezdtünk azon dolgozni, hogy lehet kijönni ebből a szituációból, amihez egyértelműen látszott, hogy befektetőkre lesz szükségünk. Ahhoz, hogy befektetőket találjunk, ahhoz pedig egy hosszú távú biztonság kellett, vagy fel kellett mutatnunk, hogy van például engedélyünk a terület használatra.
9: Ezért kellett a fővárossal meccselni.
8: Amivel egy év uh-huh. volt hátra, és ugye itt a választások előtt egy elég turbulens beszélgetés, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, kezdődött erről. Ugye egy év volt hátra a területfoglalási, vagy közterület használati megállapodásunkból, és megkerestük a fővárost, hogy akkor szeretnénk újra 10 éves szerződést kötni, aminek ugye az volt a célja, hogy azt tudjuk mondani a potenciális befektetőinknek, hogy a terület az legalább adott. Sok minden bizonytalan, de legalább uh-huh. helyünk van, hol megcsinálni.
9: Nyilván a főváros meg forráshiányos volt, meg politikailag éppen, hogy mondta,
8: ennek szerintem a forrásokhoz kevés köze volt, egy választási kampányban azt hittük, hogy azért akkor még nem csöppenünk bele, de azért
9: hoztam szóba a forrásokat, mert ugye forráshiányos volt, és ugye lejárt a szerződés, és ilyenkor mi más csinál egy önkormányzat, mint hogy megpróbál több pénzt kisajtolni, csak hogy ez ugye nehéz lehet egy olyan vállalkozásban, ami épp átalakul.
8: Én azért gondolom, hogy óvó nem a pénzről volt szó, uh-huh. mert tehát ahhoz, hogy egy új szerződést köthet, lehessünk, nem tudom, hogy kezd múlt időben mondani, ahhoz fel kellett mondani azt az egyéves hátralévő megállapodást, és már a bizottságban azon összevesztek a frakciók vagy pártok, hogy felmondják-e azt az egy évet, ami hátra van, és ezzel ugye miután nem mondták fel az első két bizottsági próbálkozásnál, nem nyílt ki a lehetőség, hogy egy új szerződésről elkezdjünk tárgyalni. Tehát pénzről még szó sem volt, amikor elkezdődött ez a hercehurca, de mindegy, túl vagyunk rajta. Van egy 10 éves megállapodásunk.
4: Mikor került be ismét a képbe a Gerendai Károly? Rögtön az elején, vagy legalább telefon szintjén, hogy figyelj, hallottad, hogy mi történik? Vagy
8: ez gyakorlatilag úgy zajlott, hogy amikor az új tulajdonosa a mi korábbi anyacégünknek, a Superstructnak elkezdte mondani ezt, hogy nem biztos a jövőben, akkor mi elkezdtünk megoldásokat keresni, és felvetettük, hogy egy management buyoutban tudunk-e gondolkodni, amire ugye az volt a válasz, hogy ennek a cégnek van 80-valahány fesztiválja Európában, nem biztos, hogy szeretnék azt, hogyha az összes többi management elkezdene ezen gondolkodni, úgyhogy ez nem egy jó irány. És akkor mi elkezdtünk ötletelni, hogy mi lehet az a sztori, amit ők házon belül el tudnak adni, és így az alapító visszatérése és a többi, ez úgy tűnt, hogy ez működhet, és akkor én felhívtam a Karcsit, hogy helyzet van, aminek ő egyáltalán nem örült, tehát ő már bőven...
4: Ő ezt már letudta, ezt a sztorit, ugye?
8: Ezt már letette, ezt a sztorit.
4: Az étterembiznisz, fenntartható, különböző...
8: Van egy csomó érdekes és jó sztoria.
4: Igen, ilyen startupos dolgok, igen.
8: Ő ezt már letette, ezt a dolgot, úgyhogy kellett győzködni a Karcsit, hogy ez itt tényleg arról szól, hogy át tudjuk-e vinni a túlpartra a szigetet. Most ott volt egy olyan pillanat, vagy nem is pillanat, hanem voltak hetek, amíg bizonytalan volt egyáltalán, hogy meg lehet rendezni nem csak idén a fesztivált, hanem egyáltalán a jövőben.
9: Mi billentette át akkor Gerendai úra?
8: Ez a kockázat, hogy
4: nem lesz, megszűnhet. Hogy megszűnhet, igen.
9: Hát mégiscsak valahol az ő édes gyermeké.
8: Ez az ő édes gyermeke,
4: és akkor innen kellett újat.
8: Most arra már azt gondolom, hogy nem is bánta meg, hogy egy ilyen helyzetbe került, de hát nyilván erről őt kell megkérdezni.
9: Igen, és akkor még itt jöttek a nehézségek, amit megint csak kommunikáltatok, hogy hát ugye nem volt könnyű megszervezni az idei szigetet, mert hogy ki volt, addigra már le voltak osztva a lapok a fellépők tekintetében például, amit így lehet
4: gondolom, le voltak osztva, meg hát arról meg sokat beszéltünk mi is veled is, hogy elszálltak ezek a headliner árak. Tehát, hogy azt értem, hogy a zeneipar átalakul olyan szinten, hogy gyakorlatilag a koncertezésből tudják igazán fenntartani magukat, de azért végignézve ezeket az árakat, az ember azt mondja, hogy fú, hát azért ez egy elég masszív, és akkor nem csodálkozunk azon, hogy néha úgy érezzük nagy, korábban nagyon-nagyon-nagyon sokra tartott fesztiválnál, ahol nem lehetett eldönteni, hogy melyik színpadhoz mész oda, hogy hát ezt most így kicentiszték, szó szerint.
8: Vannak azok a játékok telefonon, számítógépen, amikor tudod, így folyamatosan futni kell, mert utolér valami, és bedarál, vagy nem tudom, hogy elsüllyedsz, vagy bár akármi. Egy kicsit ilyen most a fesztivál piac szerintem. És ugye ebben valóban nem segített az, hogy volt egy majdnem 4 hónapnyi periódus, amíg mi se jegyet nem tudtunk árulni, se bukkolni nem tudtunk, tehát fellépőkkel nem tudtunk megállapodni. És az, amit mondasz, Endre, az meg tökéletesen így van, hogy nagyon átalakul ez az egész zeneipar. Magyarországon szerintem a Covid óta egyébként úgy, ahogy van a zeneipar, meg van recsenve nagyon sok szempontból. A nemzetközi versenyben pedig valóban a koncertpiac az, ami láthatóan most az arra, nem tudom, a virágkorát éli, vagy nem tudom, hogy ez mennyire lesz hosszú távú. Én azért 15 éve vagyok a Szigetnél, voltak olyan időszakok, amikor a koncertbiznisznek volt éppen sokkal jobb volt, amikor a fesztiváloknak volt sokkal jobb, tehát ez egy, azt gondolom, hogy ez egy ilyen fölle, vagy oda-vissza, viszont azzal a nehezítő pályával, amit tényleg 2020 óta elsősorban Magyarországon, ahol a zeneipar semmilyen támogatást nem kapott ugye az előző kormányzattól. Innen egy nemzetközi versenyben egy ekkora hátizsákkal futni, ez borzasztó nehéz.
9: Egyébként ti hogy érzitek, tapasztaljátok maga a fesztiválipar, és most nem csak a magyar fesztiválokról beszélek, mert ott különösen nehéz a helyzet, rengeteg fesztivál szűnt meg, és nagy kérdés, hogy mi marad meg hosszú távon, de nemzetközi szinten is, mint hogyha így a közönség kiszeretett volna egy kicsit a fesztiválokból. Ez tapasztalható tendencia?
8: Ennyire nem egyértelmű a kép. Szerintem van egy jól definiálható köre a fesztiváloknak, ami nem egy típusú fesztivált jelent, amelyik azért továbbra is nagyon stabil. Tehát egyrészt az ilyen ikonikus nagy fesztiválok, amiknek az image brandje eleve elviszi a show-t, tehát Tomorrowland, Glastonbury és a többi, ezek a nagy öregek, ezek tökéletesen vannak. És van egy csomó butik fesztivál, és az látszik most így a trendnek, hogy ahol az élmény felülírja a line-upot, vagy legalábbis maga a fesztivál élmény annyit ad hozzá a vendég boldogságához, mint a fellépő, akit megnézhet.
4: Igen, tehát nem a fellépőért megy csak, hanem az egész komplett dologért. Jó a fellépő
8: trigger, nyilván trigger a fellépő, igen. Meg kell, hogy legyen jó fellépő, de ő azon a fesztiválon akarja megnézni ezt a fellépőt, és nem egy stadionban, ami azért egy ilyen sterilebb élmény, hanem egy ilyen sokkal ember közelibb, vagy művészet közelibb élményt keresnek, és hogyha ezt a fesztivál jól tudja támogatni, és jól tud erre építeni, illetve maga a fesztivál is egy élmény, nem csak a koncert, ezek jól működnek, ezek a sztorik.
9: Oké. Hogy sikerült megugrani a szervezésbéli nehézségeket? Milyen lesz az idei sziget?
8: Nem kiabálnám el, tehát...
4: Még nem
8: ment le a dolog.
4: Még nem ment le, viszont azt lehet látni, hogy szerintem ez a... Tehát nagyon jól, legalábbis így olvasóként, vagy ennek az egésznek a fogyasztóiként szerintem nagyon jól jött ki a kommunikációban az, hogy visszatér Gerendai Károly, és egy kicsit úgy éreztem, hogy visszatér a kezdetekhez, a hőskorhoz a sziget. Nem azért, mert hogy mit tudom én, olyan a line-up, amiben Faithless, Morcsiba, Brody nap, tehát, hanem kicsit úgy éreztem, hogy hát én ugye már bőven egy X generáció vagyok, az elmúlt pár szigetem.
8: De most azért jössz.
4: De tényleg egyébként szemezgetni kellett, ugye, hogy hát figyelj, ezeket egyrészt ismerem, de hogy is mondjam, nem szól nekem. Én már buliztam egy csomó franciával, hollanddal, dánnal, szemetes kukába, az már nem hiányzik. Akkor mi a következő? És kerestem azt, hogy én mikor voltam utoljára úgy szigeten, amikor én úgy éreztem, hogy ez nekem szól. És ez valahol ez megvan most.
8: Van egy, a Karcsinak nyilván van egy ilyen nosztalgia faktora, tehát, hogy szeretnénk ilyen szempontból azt az érzetet kelteni, meg azt is csinálni, hogy hazahozzuk a szigetet. Ugye lesz egy külön magyar színpad is, tehát itt Budapest Parkkal közösen egy ilyen dedikált magyar színpadot hozunk létre, ahol csak magyar fellépők lesznek. Ugye csomó kritika ért minket, hogy nemzetközi tulajdonos, nemzetközi fesztivál, stb., és hogy ez már nem a magyaroknak szól, ez egy ilyen nagyon régi.
4: Igen, ez egy visszatérő,
8: volt.
4: Igen.
8: Ezen folyamatosan vitatkoztunk, mert a hosszú-hosszú évek óta a szigeten lép föl mindig a legtöbb magyar zenekar az összes magyar fesztivál közül, tehát darabra bőven jók vagyunk. Az egy másik kérdés, hogy nyilván ez egy hosszú fesztivál, és nagyon sok színpaddal, tehát az arányok az egy másik kérdés. Most ezt erre ráerősítünk nyilván, hogy hazai kézbe került a fesztivál, úgyhogy lehet újra a miénk közös, lehet együtt szidni, együtt fikázni. Ami viszont nem jön vissza, az az, hogy lehet kukában bulizni, ahogy mondtad, de mert ugye azért 23 óta ez szerintem az Európa egyik legkultúráltabb, legtisztább fesztiválja a sziget. Idén a porhelyzettel is azt gondolom, hogy a főkerttel közösen sikerül nagyon sok effortot beletenni, hogy legyen normális locsó öntözés a fesztivál területén, tehát nyilván mindent elkövettünk azért, hogy a 26-os sziget az olyan legyen, amire aztán el lehet kezdeni az építkezést 27-28-ban.
4: És most csináltak, ugye van nulladik nap hagyományosan, de most -1, -2, most hogy van?
8: -2 az nem mi vagyunk.
4: Az nem ti vagytok, de az végülis ugyanaz.
8: Tehát ha már ott áll az infrastruktúra, akkor egyébként szerintem egy remek ötlet, hogy a DJ Oti ott ülje meg a torát. Én azt gondolom, hogy a sziget történetében volt már ez a felállás, hogy ötnapos a maga a fesztiválnak a teljes értékű része, és akkor vannak ilyen mínusz napok. Volt olyan is, hogy kettő, tehát mínusz második nap is volt, ez még annak idején szerintem LGT, vagy ha jól emlékszem. Most, ha így nézzük, akkor DJ Otti a mínusz második nap, de a mínusz második, tehát ez a DJ Otti nap, ez nem a Sziget program része. Okay. A mínusz első napon lesz ugye a Bródi Dalok napja.
4: A Bródi Dalok, igen, a rengeteg magyar előadó, ugye közösen.
8: 40-valahány
4: magyar előadó. Hogy fogja bírni ezt a Bródi?
8: Ezért... neki nem kell végig
4: színpadolni. Ezen gondolkodtam, hogy...
8: Itt pont az a lényeg, hogy 40-valahány magyar előadó Bródi dalokat játszik. Az okay. Nagyon kevesen tudják, hogy a Bródi 800 dalt
4: így. Igen, nagyon
8: tehát,
4: kemény.
8: Hogy,
4: igen,
8: hogy egy elképesztő repertoárból lehet válogatni. És ilyen nagyon érdekes feldolgozások lesznek, tehát egész a legmodernebb, meg legújabb up-and-coming magyar artistoktól is lesz Bródi feldolgozás.
4: De azért láttunk vele nagyon jó kollabokat.
8: Nem akarok senkit lebeszélni, a Bródi is lesz színpadon, csak nyilván nem 5,5 órán keresztül. És aztán mínusz első, ugye ez a mínusz egyedik nap, nulladik napon lesz ez a Nosztalgia Buli, a Morcsiba a Fét lesz, tehát ezek a Sziget ikonok.
9: Ez a deklaráció, hogy egy kicsit a hozzánk hasonló öreg urakat vissza...
8: Lehet kitotyogni.
4: Az öreg
9: urakat! Az
8: lehet, hogy
9: mi ezen vekengtünk itt a stúdióba, persze nem élő adásba, mikor beszéltünk a Szigetről, hogy ez már nem nekünk szól, és az utolsó Mohikán is elvérzett, mert az Ács Gábor mindig kiment a Szigetre, de a legutóbbi néhány alkalommal már azt mondta, hogy hát már ő nem biztos, hogy ki fog menni, ami, ami jelezte, hogy nem neki.
8: Nem szabad,
4: így van.
8: Fejben nem szabad megöregedni. Ez azért is, mert azt gondoljuk, hogy egyrészt ez a zene, ez nyilván egy csomó mindenkiben olyan emlékeket ébreszt, ami azért a Szigethez köthető. Tehát ezek olyan ikonok, akik a Sziget életében 30-valahány év alatt többször megjelentek, ugye ezt is tudjuk, és hihetetlen jó bulit csináltak. És akkor onnantól kezdve, hogy ez a nulladik nap lement, lesz egy ötnapos teljes értékű Szigetfesztivál, egyébként szerintem nagyon erős line-uppal, tehát a nálunk fiatalabbak is szerintem csettinthetnek, hogy milyen jól sikerült végül a nehézségek ellenére összerakni ezt a line-upot. Skrillex-re elkezdve a 21 Pilots-ig, tehát tényleg kimondottan értékes és nagy nevek jönnek. Nem feltétlenül a mi generációnknak értékesek, vagy izgalmasak,
4: hát is annak kell, csak
8: de azért
4: persze,
8: egy fesztivál alapvetően abszolút. Én továbbra is azt gondolom, hogy a 20-éveseknek szól. Tehát,
4: nyilvánvaló, de azért keressük a kis színpadokat.
8: Ott, de alapvetően ez az ő buliuk.
4: És én például olyan gyöngyszemeket leltem egy csomószor, amikor nem érdekelt a nagy színpados előadó, kis sátorban Bad Religion, meg ilyenek, ami hát, hogy ugye az ember csak úgy nézett, hogy akkor ezt most hogy, tehát gondolom, hogy ez megvan. Ez a típusú közösség, amire azért büszke volt a Sziget mindig, ez akkor ez most erős lesz megint.
8: A Sziget egy nemzetközi fesztivál továbbra is, tehát abból mi nem fogunk tudni engedni, tehát azt meg kell érteni, hogyha elkezdenek csökkenteni a Sziget méretén, ugye nagyon sokan kérdezik ezt, hogy miért nem azt csináljuk, hogy kevesebb színpad, több magyar fellépő, szóljon csak a magyaroknak, a magyar piac nem tartja el a Szigetet. Tehát, hogyha ezeket a fellépőket, akiket akár csak idén vagy tavaly meghívunk a Szigetre, vagy meghívtunk a Szigetre, és akiket tervezünk meghívni a jövőbeni Szigetekre, ezeket ki akarjuk termelni. Ugye beszéltél arról, hogy a headlinereknek az ára hogy megy fölfelé, akkor nekünk a Szigetet nemzetközi fesztiválnak kell megtartanunk, mert a magyar közönség, a magyar piac az nem elég nagy ahhoz, hogy egy Szigetet ilyen minőségben, ilyen léptékben, ilyen nagyságban el tudjon tartani. Most csúnyán megfogalmazva ezt a dolgot. Úgyhogy,
9: meg ez annyira vicces, tudod, hogy mindig van egy ilyen hivatalos kommunikáció vállalkozások felé, menjetek külföldre, mert a magyar piac kicsi, ott kell boldogulni, és pont egy ilyen nemzetközi hát sikeres vállalkozásnál mondják azt, hogy jaj, de hát miért a külföldieknek szól a Sziget.
8: Hát egyébként gazdaság is ez a legnagyobb hozzáadott érték, hogyha ugye a külföldi jön ide és költi itt a pénzét, nem véletlen, hogy a turizmust azért minden kormányzat erőlteti. A Sziget továbbra is a legnagyobb turisztikai esemény a Magyarországnak. Tehát több külföldi jön a Szigetre, mint a Forma 1-re. Úgyhogy innen nézve mi nem is szeretnénk csökkenteni a Sziget méretén, nem szeretnénk rosszabb line-upot, tehát továbbra is arra törekszünk, hogy a nemzetközi mezőnyben egy meghatározó, ikonikus fesztivál maradjon a Sziget. Az, hogy most visszakerült hazai kézbe, az most inkább szerintem a kreatív agyféltekét indítja be, az üzleti szándék, az üzleti cél az továbbra is ugyanaz, hogy egy világhíres, de elsősorban Európában meghatározó, ikonikus nagy fesztivált csináljunk.
4: Hát én szerintem érdemes böngészgetni a napi bontást, a line-upot, biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja.
8: Ha
4: magyar zenekarokat akar csak.
8: De nagyon jó.
4: Egyébként tényleg, ahogyha nézem, akkor a park az lényegében majdnem, hogy az éves termését odahozza a színpadra, hogyha végignézett.
8: A magyar felhozattal az, abszolút. Én azt merem állítani, hogy szinte teljes, tehát, hogy aki számít most a magyar könnyűzenében, az vagy a park színpadon, vagy a többi színpadunkon, ugye a többi színpadunkon is lesznek magyar fellépők, tehát hogy az szinte teljes, és hát mi azt szoktuk javasolni, hogy aki tényleg zeneszerető, az ne a feltétlenül az öt headlinerbe szemezgessen, aki a nagy színpadon a főhős, hanem a Revolut Stage-en, aki az elektronikus zenét szereti, három dedikált elektronikus zenei helyszínünk van ebbe a Delta Districtbe, tehát hogy tényleg mindenki, aki számít, és a Whitefülűeknek pedig különösen ezeken a kisebb helyszíneken fellépő Bass Stage és Dropyard Stage és egyéb színpadokon fellépő zenekarok, mindenki ott van, aki izgalmas, érdekes, lehet, hogy két év múlva nagy színpados főfellépő értékű lesz. Ebben a Sziget mindig is erős volt.
9: Hogy igen, írja a hallgató, hogy a Gotham Projectet sose látta volna, nincs Sziget, akkor ez visszatér ez, hogy érdemes szemezgetni, mint ahogy Endre mondja, hogy kisebb helyszíneken nagy meglepetések érhetik az ember.
8: Hát ezt mindig ugyanazzal a sztorival szoktam szemléltetni. A Dua Lipa, ezt nagyon kevesen tudják, ugye világsztár, stb. A mi életünkben az első fellépés, ez a Balaton Soundon volt, délután 17 óra 30 perckor a kettes színpadon, mint nyitó előadó. Jött egy csinos hölgy, és ő volt a Dua Lipa. 4 évvel később Sziget nagy színpad.
4: Hát figyelj, én egy tök kis helyszínen, azt hiszem talán 20-an voltak ott, láttam, úgy, ahogy átsétálás közben egyik helyről a másikra az Ananda Barbie-t, már is emlékszem, Cvakurikum színpad, vagy valami ilyen, voltak ott 20-an vagy 25-en, és állati jó volt, megálltam, végignéztem a koncert, és utána kezdtek berobbanni.
8: Igen. Tehát
4: ez, működik ez.
8: Ez egyébként pont ez az, amit csak fesztiválok tudnak igazából. Tehát mondjuk úgy, hogy még a klubszcéna tudná felmutatni, ha lenne értelmezhető klubszcéna Magyarországon, de ez az, amiben a fesztiválok mindig is erősek lesznek.
9: Egyetlen kérdés, hosszú távon már van terv? Vagy hát most egyelőre tudjátok lesz az átmenetét?
8: Gondolkozom, de...
9: Hát, mint oly sokan.
4: Azon még nem szabad fejben üregenni, ezt te mondtad.
8: Van. Tehát nekünk ugye perce. Most az egyik legfontosabb célunk az, hogy visszaépítsük azt a nemzetközi promóteri hálózatot, ami a Szigetnek egyébként 2018-ig az egyik motorja volt. Ugye volt 30 országban képviselőnk, aki hirdette az igét, hogy miért jó a Sziget, és segített a helyi PR-ban, jegyértékesítésben, stb. Ugye így tudott nagyon nemzetközivé válni a Sziget. Ezt ugye a globális gondolkodással megáldott tulajdonos ezt nem tartott annyira értéknek, hiszen ugye globális vállalat részeként most minek tartanánk fenn egy ilyen sales networköt. Mi most ezt szorgalmasan építjük vissza, és ezzel azt szeretnénk, nyilván újra abba a helyzetbe szeretnénk kerülni, hogy a nemzetközi jegyeladásaink azok visszatérnek abba a kerékvágásba, ahol a Covid előtt voltak. Tehát ugye mi 22 óta küzdünk azzal, hogy a nemzetközi eladásaink nincsenek azon a szinten, ahol szeretnénk, hogy legyenek. Egyébként a hírek ellenére a hazai, tehát a magyar vendégkörünk az folyamatosan nő 22 óta, tehát a hazai teljesítményünk nem rossz, de ugye itt jön az, amit az előbb mondtam, hogy a Szigetnek szüksége van arra, hogy legyen itt 50 ezer külföldi bérletes, aki végigcsinálja a fesztivált, ezért jön Magyarországra, és az általunk fesztivál holidayként definiált kis nyaralását itt eltölti a Budapesten.
4: Jól is teszi. Tamás, köszönjük szépen. Sziget, tehát a dátumokat azt mindenki tudja szerintem.
8: Hát így a mínusznapokkal jó bonyolult. Az Oti, azt tudom, azt mindig megérzem, az Oti az augusztus 8-án van.
4: Tehát és akkor vissza az a -2,
8: és akkor onnan indul.
4: És utána onnan megy tovább. Jó. Nagyon szépen köszönjük, akkor gratulálunk, hogy ezt így ilyen körülmények között sikerült tető alá hozni, és reméljük, hogy úgy alakul, ahogy terveztétek. Kádár Tamás, a Sziget főszervezője volt a vendégünk.
0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
11: Tűr?
10: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
11: Pedig a medve mindig azt csinálja.
10: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
12: Nem tudom.
10: Na, ezt képzeld el.
11: Elképzelni? Mi ebben élünk?
10: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
11: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
10: Van hát. És nem félnek használni.
11: De miért?
10: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
9: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, 6 óra 29 van, nem is ismerek rá Kántor Endrére,
4: mert
9: hogy így korán elkezdte ezt az egészet, amelyet
4: direkt,
9: Millás reggelinek kereszteltünk.
4: Nézed.
9: Már addigra 6 óra 30 lett.
4: Nem
9: igen.
4: Szabad 6 óra 29 perc, 52 másodperckor elkezdeni, András, azt beszéltük meg. Tehát
9: értem,
4: 6 óra 30 perc
9: a Millás
4: van.
9: Reggelit próbáljuk sokatszor is elkezdeni Kántor Endrével.
4: És Mihálovics Andrással.
9: Itt a Rádió Café 98.0-án.
4: Egy kicsit spiritust kérünk,
9: próbálom,
4: Street Fighter.
9: Próbálom.
4: Ez van rajtad, hogy Street Fighter.
9: Igen, a tegnapi tüntetésről jó.
4: Igen, nem volt messze. Nem volt már késő.
9: De.
4: Elnézést.
9: Na, 2026. július 10-e péntek van, Amália. Bocsánat, Amália napja.
4: Amélie, a csodálatos, zseniális film. Ha máskor nem, ma biztosan érdemes megnézni. És vannak még Rubinák, Rubinkák, Rufinák, Szilvánák, Szilvánoszok és Ulrikok is a névnaptárban. Ezen a szép napon pedig sok minden történt a világ történelemben. Most egy nagyot sohajtott Mihálovics András, mert be kell jelentkeznie a WhatsAppba. Ez egyébként nagyon-nagyon őt kinyírja lelkileg, amikor ilyesmi van. Frissül egy alkalmazás, és be kell jelentkezni.
9: Nem nekem.
4: Szóval mi történt a
9: egy csomó minden
4: világon,
9: történt
4: a történelemben például?
9: 1778-ban 16. Lajos francia király hadat üzent Angliának, támogatva a függetlenségükért küzdő amerikai angol gyarmatokat.
4: Bizonyám.
9: Jó, nyilván, ami rossz volt Angliának, az jó Franciaországnak, nem azért, mert annyira meg volt győződve arról, hogy milyen marha jó, és milyen marhára igazuk van az amerikai gyarmatosítók, vagy gyarmatoknak.
4: Abszolút meg voltak győződve.
9: Dehogy is.
4: Dehogy nem. Küldtek is egy nagy szabadságszobrot nekik. még
9: de
4: pluszba.
9: Mi végre? De mi
4: Jefferson
9: végre?
4: Meg ott bulizott Párizsba, úgyhogy egy tök nagy összeborulás volt ez. Aztán persze azóta az amerikaiak folyton azt mondják, hogy azt a tévhitet, hogy a franciák mindig megfutamodnak, meg minden csatát elvesztenek, ami persze nem igaz, de ez valahogy igen. Ez így átment valahogy.
9: 1897. július 10-ére röppenjünk át, amikor csörögve, csattogva Miskolc első villamos szerelvénye végighaladt a tiszai pályaudvartól Veres templomig az egyvágányos kitérős vonal, miközben 15 megállóban vett fel utasokat.
4: Na tessék! 1919-ben pedig megalapították a Bentley Motors nevű céget Angliában, amely a luxus sportautóiról lett híres.
9: De most már...
4: A Bentley, hát az már
9: nem luxus
4: nagy szám,
9: sportautó, de... csak luxus autó.
4: Hát az inkább az ilyen sportosabb variáció.
9: Mint a Rolls.
4: Uh-huh. A Rolls értem. Az ilyen visszafogottabb, bár ugye ez most már
9: nevezd kezd
4: összeolvadnak.
9: Igen.
4: De igen.
9: Aztán 1962-ben lőtték fel az első amerikai távközlési műholdat, a Telstar 1-et. Televíziós közvetítés történt a segítségével az Egyesült Államok és Nagy-Britannia között. Ezt add össze, apa.
4: Én azt összeadtam. Nagyon szép.
9: Aztán szomorú dátum, 1986. július 10-én lett öngyilkos Molnár Csilla Andrea. A Magyarországon 50 év szünet után először 1985-ben megrendezett szépségverseny győztese, a Szép Leányok című film szól erről a versenyről. Aztán 2020-ban a török alkotmánybíróság semmisnek minősítette a Hagia Szófia múzeumá alakításáról hozott 1934. november 24-i kormányhatározatot, és Recep Tayyip Erdogan török elnök rendeltet adott ki, hogy mecsetté alakítsák.
4: Ettől függetlenül persze lehet látogatni, mert rendkívül nagy turisztikai bevételt hoz ez az egész Isztambulnak, Törökországnak. Gyakorlátozva van a látogatásra. Most nem tudom, egyébként szerintem azóta lehet, hogy lazítottak egy kicsit ezen, de minden esetre lehet látogatni.
9: Hát nem, műemlék az egy imahely most már.
4: Na, híres születésnaposok hát közül Kávé ki János. Emelen... Igen, mert, igen, igen.
9: Mert francia származású.
4: Így van.
9: Mert svájci, így van. Mert reformátor.
4: Így van, így van. És Rózsa Sándor, a legismertebb magyar betyár, 1813.
9: Már is
4: mit mondott ő?
9: Minden, már is egy aranyköpéssel folytathatjuk tőle, ha mindenki úgy tösz, ahogy tönni köl, minden úgy lösz, ahogy lönni köl.
4: Meg azt is mondta, hogy semmi. És Nikola Tesla szerb származású elektromérnökkel egy napon született 1856-ban. Na tőle lesz viszont aranyköpés, nem pedig Marcel Proust francia írótól 1871-ben ünnepelte.
9: Letolod a Carmina Buránát?
4: Az öreg Proust a kisebb Karl Orff-tól 1895.
9: Hát ma van a szülinapja, mindig szoktál játszani szülinaposoktól, most meg nem játszol.
4: Én csak egy Kovi verzióját ismerem ennek a felvételnek, a Carmen Amurénát. Az egy teljesen más, és nem, bár az is klasszikusnak igen. mondható.
9: Alice Munro, irodalmi Nobel-díjas kanadai író is ma ünnepelné a születésnapját, 1931-ben született, aztán Dunai Tamás Jászai Mari díjas magyar színészre, színigazgatóra, kiváló művészre is emlékeztetünk, sajnos ő is eltávozott 2023-ban már közülünk, de 1949. július 10-én született.
4: Andrisom, szerintem te, mint Street Fighter, mit gondolsz arról, hogy most hogy menjünk tovább?
9: Hát egy lábsöpréssel.
4: Jó, átmegyünk. Hoztam neked nagyon sok érdekességet a mai napra.
9: És nagyon szépen kérlek, hogy utána ne jelentsél fel.
4: Okay, így lesz. Így lesz. Sok érdekességet a mai napra, csak azért, mert péntek van, de szerintem soha nem kezdtük még a műsort ezzel.
12: A nyár slágerek.

0: sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: No, lapszemlét akkor tartsunk egyet, Endre. Mit szólsz hozzá?
3: Jó, mehet.
2: Több mint 300-szor kellett intézkedniük az iskola őröknek az elmúlt tanévben.
3: Milyen esetekben?
2: Erről ír a Népszava. Olyan esetek is voltak, amikor támadás érte őket. Nem tud egyelőre jogszabályváltozásról a belügyminisztérium az iskola őrekkel kapcsolatban. 319 esetben intézkedtek ők. Az intézkedésekre az intézmények területén előforduló erőszakos bűncselekmények megakadályozása, megszakítása érdekében, illetve a közbiztonságra veszélyes eszközzel kapcsolatos szabály sértés miatt volt szükség. Döntően diákokkal szemben intézkedtek, 7 alkalommal pedig a hozzátartozók erőszakos magatartása miatt léptek közben.
3: Na ez az a hozzátartozók.
2: 12-szer érte őket atrocitás. Ezekben az esetekben büntető eljárás is indult, 4 alkalommal az iskolaőrök munkaviszonyát kellett megszüntetni. Azt nem árulták el pontosan milyen okból. Na, bővebben az iskola őrök tevékenységéről a Népszavában lehet olvasni, tehát.
3: Tovább folytatódik a zebra szága, 3 zebra megfagyott 60 pusztán, 1 zebra elhullását pedig még vizsgálja a kormányhivatal. Ugye tegnap beszéltünk arról, hogy megy ez a vizsgálat, és hogy keresik az okot. Hát ez a 3 szegény megfagyott, úgy látszik, az nem
2: hát
3: volt.
2: Hát nem, váratlanul kemény telünk volt, az kétség kívül, így van. Na mindegy. Azt mondja, hogy soha ennyi deviza tartaléka nem volt Magyarországnak, és ez még csak a kezdet. Hívja fel a figyelmet a Portfólió. Az írásában Beke kollega összeszedte, történelmi csúcsra emelkedett a devizatartalék, 61,1 milliárd euró volt a csúcs, majd onnan júniusban kicsit csökkent az összeg. Előre tekintve ez a kezdet, a következő hónapokban tovább kúszik felfelé a tartalék, az év végére akár 70 milliárd eurót is meghaladhatja. Szükség is lesz erre a pénzre, ha a kormány komolyan gondolja az euró bevezetését. Úgy halmozzuk tehát a devizát, mintha nem lenne holnap. Úgyhogy örüljünk ennek.
3: Van-e még, amit találtál?
2: Hát biztos lenne, ha hagynál rá időt. De a kérdésedből arra következtetek, menjünk át a tőzsdére,
3: tévedsz,
2: valahova sietsz.
3: Tévedsz, nem sietek.
2: Hát azt hittem, hogy kisegítesz, hogy nem nekem kell.
3: Kérdezem, hogy olvastál-e olyasmit, ami miatt, hát ugye az Uzsoki Kórházról sokan írnak, a Népszava is például, de az előbb hallottuk Andi híreiben egy elég kemény sztori, hogy a légtechnika zavara miatt állították le a szülészetet az Uzsoki utcai kórházban, és a Honvéd kórházba irányítják át a várandós anyukákat a probléma rendezéséig. Én ezt most pont a Népszavában olvastam, de egyébként, mint mondtam, nagyon sokan foglalkoztak már ezzel a cikkel.
2: Ön szájber özvegy, Eder?
3: Én nem tudok róla.
2: Ha férjünk vagy feleségünk otthon csak az interneten lóg, kivonja magát a család a párkapcsolat életéből, akkor könnyen szájber özvegyé válhatunk, mert nem tudjuk felvenni a versenyt a gyors kielőgülést okozó játékokkal, hamis barátságokkal, felnőtt oldalakkal, de nem csak minket neveznek így, azokat is, akik besétálnak az AI kapcsolatok csapdájába, és technikai problémák miatt elveszítik mesterséges partnereiket. Figyeljünk oda, erről egy Index cikk szól ma reggel, rá lehet keresni.
3: Kérlek szépen, én pedig a rakéta.hu-n azt olvasom, hogy nyelvtanulás, sörfőzés, harcművészet, ezeket csináljuk egyre inkább nyaraláskor. Mert hogy az európaiak mint egy fele elsajátítana valamilyen új készséget a nyári szabadsága alatt, mert az ilyen utazások tartalmasabb élményt nyújtanak, és ennek a trendnek az élén az Z-generáció áll. Egyébként a magyarok ugyanúgy benne vannak, úgyhogy egyre kevésbé használják ezt a passzív időtöltést nyaralásra. Különböző tematikus nyaralások vannak, és emellé, ezek mellé, a tematikus nyaralások mellé felzárkozott a Skilly Day, vagyis a készségfejlesztő nyaralás. Ezt képzeld el. Volt egy felmérés, amit a Mastercard készített több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban, egy reprezentatív kutatás, és ezek szerint az európaiak 48%-a tervezi valamilyen új készséggel sajátítását a következő nyaraláskor.
2: Azt írja a G7-es oldal, hogy a közutak felét újjá kellene építeni. Szinte bármelyik irányba lépjük át hazák határait autóval, érezhetjük, hogy sokkal jobb minőségű az aszfalt. Ez nem csoda annak fényében, hogy a 32 ezer kilométeres országos közúthálózat fele rossz, vagy nagyon rossz minősítést kapott a magyar közút adatai szerint. Különösen a mellékutak vannak rossz állapotban. A 23 ezer kilométeres hálózat 54%-a kapott rossz vagy nagyon rossz minősítést 2024 végén, amikor is elérhető a legfrissebb adat. Igaz, ez még csak javulása 2016-os 69%-hoz képest. A főutaknál valamivel jobb a helyzet, 45% tartozik a két legrosszabb kategóriába, de itt csak 2% pontos volt a javulás a 8 évvel korábbi állapotokhoz képest. Folyamatosan romlik a közutak állapota a nem megfelelő karbantartás miatt, és emiatt egyre drágább is a felújítás. Az OECD ország jelentésében azt írja, a korszerű autópálya hálózat ellentétben a másodlagos és harmadlagos úthálózatok, különösen az önkormányzatok által működtetettek, rosszul karbantartottak. Még a régióban is el vagyunk maradva egyébként. Nem többet, hanem tervezettebben kellene a közúti hálózat fejlesztésére költeni, lenyomhatná az árakat, a sok évre előre biztosan

0: vállalata, a Richter Gedeon Enyerté.
1: No, hát akkor nézzük a...
2: Jó volt a hangulat Amerikában legalábbis. Hát
1: de Magyarországon is azért jó lenne, ha jó lenne a hangulat, érted? Még értem. Amikor a Szilárddal nyitottunk, akkor annyira nem volt jó a hangulat, aztán kicsit változott a helyzet.
2: Hát Iránra figyeltek ugye a befektetők alapvetően, de...
1: Igen, Iránra. Hát igen. A BUX erősödött 1,26%-kal, képzeld el, úgyhogy hiába figyeltek irányra, 142.613 ponton zárt, pedig a Richter stagnált a negatív tartományban, 10 forintot 12.000 forintig esett vissza, a Telekom zéró teljesítményt mutatott fel, 2.670 forinton zárt, viszont az OTP MOL párosnak nem volt rossz napja, az OTP 2,4%-kal 46.420 forintig, a MOL 1,3-del 4000 forintig tudott drágulni, és hát kérem szépen a vezető négyes mögé forgalom tekintetében a Waberers zárkozott fel, 1,4%-os mínusszal hívta fel magára a papírra figyelmet. A deviza piacon úgy állunk, ha nem árt, tudjuk, hogy 356 forint 40 fillérig jutott ma reggel az euróval szemben nemzeti fizetőeszközünk, illetve egy amerikai dollárért 311 forint 40 fillér környéki összeget kérnek a bankközi devizapiacon.
2: Hát képzeld el, történelmi mélypontra kerültek a SpaceX papírjai.
1: Mondjuk már ez megint? Ez alatt a két hétben?
2: Hát nyilván, mivel ugye az első kereskedési napon volt ez a 135 dolláros jegyzési ár, ezután rögtön ugye az első napon 150 dolláron nyitott a SpaceX, és onnan elindult fölfele, és 226 dollár körüli magasságokba emelkedett. Hát azóta viszont ugye folyamatosan lejtmenetben van a papír. Volt egy kisebb felfele húzás, még 170 dollárig egyszer, aztán utána megint, és már a szerdai kereskedésben történelmi mélypontot ütött, ami 145 dollár volt, és nagyjából itt tartózkodik, 145-148 dollár magasságában, és képzeld el, mindezt úgy csinálta meg a SpaceX, hogy bekerültek a Nasdaq indexbe a
1: már
2: papírjai.
1: Is, igen.
2: Ez pedig általában azzal jár, hogy különböző intézményi befektetők vagy szereplők automatikusan elkezdik venni, ahogyha benn van a Nasdaq-en, és hát ennek ellenére történt ez, úgyhogy erre hívták fel a figyelmet, hogy hát ugye ez egyrészt már be volt árazva, hogy be fog kerülni, meg egyébként arra figyelnek a befektetők, hogy milyen tulajdonosok adhatnak majd el részvényeket.
1: Hát de ezt előtte elmondták.
2: Igen, tudom, csak ugye most már mindenki fél, hogy lehet, hogy itt most kiszórnak papírokat, és akkor ez volt az egyik nagy hír. Aztán, egyébként jelen pillanatban negatív tartományban a futures-ök, viszont a tegnapi zárás az tényleg pozitív volt. A Russell 2000-es az 1,2%-os pluszban, az S&P 0,8%, a Dow Jones 0,3%-os pluszban, a Nasdaq-et azt lehet, hogy mondtam, 1,3%-os pluszban van, és egyébként Európában is egy pozitív zárás volt, minden irányadó részvényindex körülbelül 1%-os magasságban zárt, kivéve a FTSE 100-ast, ott 0,2%-os visszaesés volt. Ázsiában pedig nagyon jó a hangulat, ezt a Kospi vezeti 5,2%-os plusszal. Ebben egyébként szerepe van annak, hogy az a dél-koreai chipgyártó cég, amelyiknek a neve nem jut eszembe, de talán SK Hynix, igen, az SK Hynix, amelyik most bevezeti a papírjait az amerikai, tehát ADR-eket az amerikai tőzsdére, a legnagyobb ilyen jellegű kibocsátás lesz az amerikai piacon, és úgy tűnik, hogy egyébként is a chipgyártókat, például az ARM Holdingsot is nagyon jól vásárolták tegnap. Közben a Nikkeit is nézem, 1,8%-os plusz, a Hang Seng 1,9%-os plusz, a Shanghai Composite majdnem 1%-os, ez az ázsiai mai kereskedés. Közben A Brent és a West Texas is egy kicsit emelkedett, 0,5%-kal körülbelül, most ilyen 77 dollár körül a Brent, 73 dollár körül a crude jegyzése. És akkor nézzük, az American Airlines visszapattant, volt egy negatívum benne, körülbelül ugyanakkor a plusz 3,2, az Nvidia

0: Egy enyhe minusszal fejezte be a kereskedés 0,6%-kal, de egyébként azt lehet mondani, hogy egy pozitív nap volt. Nokia papírjai majdnem 8%-os pluszban, az Intel 2% fölött, a Rivian 8,8%-os pluszban. Azt mondja, hogy a Micron Technologies 4,5%, ugye ott is voltak jó hírek. Azt mondja, hogy az Apple papírjai 1%-os pluszban, ami nem olyan extra nagy, a Tesla 3,2% és az Oracle is 2,5% fölötti pluszban, úgyhogy hát alapvetően bár ugye a közel-keleti konfliktus éleződik, és egymást lőtték az iráni és amerikai erők, ennek ellenére úgy tűnik, hogy ez az emelkedés ez most így erős volt.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával.
0: Jön Czoller Andi a kezében a legfrissebb hírekkel és információkkal, utána pedig jövünk vissza mi a Millás reggeliben. Persze, természetesen...
2: Emlékeztél meg arról, pedig miről? Zeneilag te vagy a képzettebe a társ, és azt hittem, hogy fogsz, hogy elhunyt
0: Bonnie Tyler. Aha, nem. Azt már tegnap a Millás reggeli Facebook oldalán megtettem zeneileg.
2: Mert gondolod, van átfedés a hallgató, az on-air hallgató és az online hallgató hát között?
0: Legyen átfedés.
2: Legyen.
0: Legyen átfedés. Hát sajnos
2: legyen
0: több,
2: tánc is, szerintem.
0: Több szomorú dolog történt tegnap, ugye a Bonnie Tyler, a híres rock vagy pop-rock díva elhunyt, és Végső Zoltán, zenekritikus, zenetudós is a betegség következtében elhunyt tegnap, úgyhogy tényleg ilyen szomorú hírek is érkeztek. Azt mondja, hogy közben a hallgatóknak...
2: Igen.
0: Ez jó pofa, írt a mérnök, hallgató, aki most
2: csodálkozott
0: rá.
2: De van itt más is, hogy ez annyira rossz, hogy már jó.
0: Azt mondja, hogy...
2: Aztán ennek az énekesnek...
0: De ez jó, Stuka, az rájött arra, hogy mi a lényege a nyárslágerének. Igen,
2: igen,
0: sikerült.
2: Igen, igen. Jó reggelt. Aztán itt van például Gézu, aki a Cellemzét madártávlatból megörékítette, de emellett félpercest is írt. Amelit, akinek csodálatos az élete, nagyon szeretem, és van Amélie, aki csak volt, aki önmagában csodálatos. Egy szerelmi vallomás.
0: Ez a tőzsdei felsorolás a boldog időkből a vízállás jelentésre emlékeztet. Ennek nagyon örülök, hiszen a vízállás jelentés nem csak Magyarországon, hanem például a BBC-ben is legendás.
2: Igen.
0: Úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük a dicséretet.
2: Igen. Úgyhogy hát ezek jöttek. Úgyhogy...
0: Megyünk tovább, jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld. Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld. Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Az a szép zöldje, az fog nekem nagyon hiányozni, az. adjen.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes? Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Gyömrői úton, az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljáró közötti szakaszon. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában. Időszakos lezárások elkészülni ma napközben a harmadik kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virágbenedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Lezárják mától a negyedik kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcában a balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában. Lezárták az Ötvös utcai kereszteződést, így az Ötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Farkas Renát, a BKK Info.
6: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
7: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, high life, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
8: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén.
9: Apa, ma te mesélj!
10: Jól van, gyere!
1: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
10: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
10: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Nincs nyilvántartás Orbán Viktor 2022 és 26 közötti hivatalos programjairól. Tovább bővülhet a vagyon visszaszerzési hivatal hatásköre. Fele annyi modell és csökkenő gyártókapacitás lesz a Volkswagen csoportnál. Napos, szeles idő lesz, ma csapadékra nem számíthatunk, délután pedig 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A miniszterelnökségnek nincs nyilvántartása Orbán Viktor 2022 és 26 közötti hivatalos programjairól. Panyi Szabolcs, a V-Square újságírója kért adatigénylést, a költségeket szerette volna megtudni, illetve azt, hogy kikkel találkozott a miniszterelnökként Orbán Viktor. Panyi szerint két oka lehet az adatok hiányának, vagy eleve semmilyen feljegyzést nem vezetnek az országot vezető személyek tevékenységéről, vagy azokat a hatalom átadás előtt megsemmisítették. Tovább bővülhet a vagyon visszaszerzési hivatal hatásköre. A Törvényalkotási Bizottság támogatta, hogy a testület nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése érdekében működjön, hanem hogy feladata legyen a jogellenesen kezelt közvagyon felkutatása és visszaszerzése. Plusz forrást kap a távhőkassza, miután a szolgáltató költségeinek 40%-a származik a lakossági befizetésekből, a maradék 60%-ot az állam fizeti, erre fordít most a kormány 25,9 milliárd forintot. Majdnem 2 millióan nézhették kedd délután a rendkívüli adásszünetet az M1-en. A média történeti felirat 4 órán keresztül volt látható, a csatorna átlagos nézettsége az előző napon a 42 ezret sem érte el. Az MTV a sajtó és marketing irodája közölte, a rendkívüli helyzetet követően vetített a Tanú című klasszikus magyar film több mint 653 ezer emberhez ért el. Fegyvert kaptak az európai vezetők a NATO csúcson a török elnöktől. A gravírozott névre szóló pisztoly mellé lövedékeket és tisztítókészletet is adott Recep Tayyip Erdoğan. Magyar Péter kormányfő posztjában azt írta, hogy volt politikus, aki gyanútlanul a repülőre is felvitte az ajándékdobozt. A külföldi vezetők védelmét ellátó biztonsági szolgálatok nagyrészt zárt fegyverszállítmányként szigorúan ellenőrzött körülmények között viszik haza a kis és szokatlan ajándékot. Hatalmas szűkítések kezdődnek a Volkswagen csoportnál. Európa legnagyobb autógyártója bejelentette, hogy fokozatosan akár a felére is csökkenthetik a modellpalettát, és a gyártási kapacitást ezzel párhuzamosan évi 9 millió járműre mérséklik. Sajtóértesülések szerint a cég vezérigazgatója akár 100 000 munkahely megszüntetését és 4 németországi gyár bezárását is tervezi, emeli ki a portfólió.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
11: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható. Ma is élénk, erős lesz az északnyugati szél, délután pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Ez a Millás reggeli. Igen. 7 óra 8 perc van, és július 10-e péntek, a stúdióban Mihálovics András.
6: És a stúdióban Kántor Endre is itt van, jó reggelt kívánok én is mindenkinek, meg a hallgatóknak. 0630-as 6-os 980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Ez azt mondja, hogy jó a zene. Írja a hallgató.
5: A Take On Me feldolgozását hallhattuk a Real Big Fish-től, nem véletlenül, hiszen most a többi üzenetet azt majd a beszélgetés után fogjuk elolvasni, mert norvég tematikát választottam, a következő az 100%-osan norvég lesz, majd azért, mert ugye, hogy minden VB-nek megvannak a közönség kedvencei, a mostaninak kérdés nélkül az olyan kis csapatok voltak először, mint a Zöldfoki Szigetek, a Curaçao, illetve a nagyon karizmatikus norvég válogatott, akik a ró felkiáltású evezésükkel ugye még mém cunamit is indítottak. Most már gyakorlatilag a közönség akkor is kántálja ezt olyan mérkőzéseken, amikor is a norvégok játszanak. Úgyhogy, de közben
6: meg pedig... egy remek lelátói játékot hoztak létre ezzel, illetve hát a pályán is remek játékkal és meggyőző játékkal. Ha,
5: így
6: újabb
5: van.
6: Sportriporteri szófordulat, tehát meggyőző játékkal jutottak tovább.
5: Így van, és közben pedig ugye fontos mögé nézni, hogy egy válogatott teljesítmény itt a világbajnokságon számtalan kis tényező is befolyásolhatja. Úgyhogy megpróbálunk bepillantani a kulisszákba. A Norvég Szövetség magyar délvidéki származású logisztikai menedzserével, Kubá Tigor, a norvég futballválogatott logisztikai menedzsere jelentkezik itt a Millás reggeliben élőben Miami-ből. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
7: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak, szervusz Endre!
6: Mit csinál egy logisztikai menedzser a válogatottnál, hogyha nem tudom én, Erling Haaland megkívánja a nem tudom én, a sportszeletet, akkor neked kell beszerezni, vagy hogy kell elképzelni a mindennapjaidat?
7: Ez igen, jó a kezdés, a megfogalmazás. Én egy pár szót minden esetre ejtenék előtte az evezésről, tehát magáról, a róról.
5: Nagyon jó.
7: A ró ugye norvégul azt jelenti, hogy evez, szabad fordítákra viszont ugye húzt. A vikingek, ahogy húzták annak idején a hajók evezőit. Itt van velünk a csapat marketing menedzsere Miami-ban, aki elmesélte nekem, hogy még tavaly valamikor a nyár folyamán felhívta a Norvég Szövetséget egy Bergenben élő úriember, aki előadta ezt az ötletet. Először a szövetség hallani sem akart róla, úgy gondolták, hogy egy gyerekes dolog, és felejtsük el. Viszont egy idő után arra jutottak, hogy egy próbát megér. Úgyhogy tavaly ősszel az oszlói világbajnoksági selejtezőkön úgy döntöttek, hogy ezt kipróbálják. Mondani se kell, hogy óriási siker lett belőle. Itt a VB-n pedig ez a ró nem csupán a VB egyik érdekes momentumával vált, hanem általában a norvég szurkolótábor minden bizonnyal ugye a VB talán legszimpatikusabb tábora lett.
5: Biztos vagyok benne, abszolút, tényleg. Tehát egyszerűen már várják az emberek, sőt, ugye annyira jó, annyira érdekes volt látni, hogy a parlamentben, pártállástól függetlenül, az összes iskolában, aztán közintézményekben, és tényleg, hogy ez jól sikerült, azt kell, hogy mondjam.
7: Ez annyira így van, Endre, hogy amikor kimegyünk az utcára, mert ugye naponta van egy sétánk, amikor természetesen a biztonsági emberek követnek bennünket elől-hátul, ha kimegyünk az utcára, utánra, akkor az amerikaiak a túloldalról kiabálnak, ordibálnak felénk, hogy ró, úgyhogy érdekes a dolog valóban.
5: Na, nézzük meg akkor azt, hogy mi a helyzet azzal, amikor meg kell oldani ezeket az utazásokat. Ugye arról lehetett hallani, hogy ez a VB több csapatnak azért is okoz nehézséget, mert sokszor kell szállodát váltani, utazni kell. Hogy lehet ezt ügyesen lemenedzselni úgy, hogy ne sérüljön a játékosoknak a szellemi nyugalma, a fizikai jóléte?
7: Hát ugye addig, amíg minden rendben van, addig nincsenek gondok. Itt mi Greensboro-ba kezdtük, ott volt a táborunk, onnan utaztunk ide, oda, amoda, New Yorkba, Dallasba, Bostonba, és minden zökkenőmetesen ment egész addig, amíg meg nem érkeztünk Miami-ba. Miami azért érdekes, mert itt 7 napot töltöttünk, a negyeddöntő és az elő és a középdöntő és a negyeddöntő között, ugye. Előtte viszont csak 2-3 napot. Na most, amikor ide értünk, akkor a FIFA biztosított számunkra egy valóban kritikán aluli szállodát, amely a szolgáltatások szintjén se érte el azt a nivót, amelyet mi megszoktunk, ugye. Én természetesen előre egyeztetek a szállodákkal, megbeszélek mindent, ami szükséges ahhoz, hogy érkezésünkkor rendben legyenek a dolgok, viszont itt Miami-ban nem volt elegendő terem a szállodában, azt ígérték, hogy lesz, nem volt, 4 lift közül csak egy működött, a csapatkapitány Ödegaard szobája pedig olyan penészakú volt, hogy Ödegaard bement, azonnal ki is jött, és ez mellett még 4 szoba borzasztóan büdös volt. Légkondi nem működött, ahogy kellett, stb. Zárójelbe jelzem meg, Endre, hogy itt Miami-ban 33-35 fok van, a levegő páratartalma 9% körül, 90% körüli, úgyhogy a csapatmenedzser azonnal megkért, hogy találjak egy másik szállodát. Most ez nem olyan könnyű talán egy másik szállodát, amelyiknek van 70 szabad szobája, tárgyalótermei, viszonylag közel van a stadionhoz, nincs túl messze reptértől sem. Mondjuk ez délután 1 órakor történt, estére már menni szerettünk volna az új lakhelyre. A fiam Budapesten dolgozott a Four Seasonban, úgyhogy tudtam azt, hogy én bármelyik évszakban oda megyek, nem jár a csapat rosszul. Utána jártam, hogy van-e Four Season a környéken, mit ad Isten volt, miközben közvetlenül a part mentén, pazar kilátásra az óceánra. Úgyhogy felhívtam a csapatmenedzsert, mondtam neki, megvan a szálloda, azonnal jöjjön, nézem meg. Ő fél óra múlva a helyszínen volt, szétnézett, és csak annyit kérdezett, Igor, az mennyibe fog kerülni? Én mondtam neki, arra, így jár a csapatmenedzser, mondom, arra, ez már nem az én dasztalom, ez nem az én dolgom. Ilyen nemű tárgyalás, ha nem adtál megbízást, mondom, intézd a FIFA-val, úgy, ahogy tudod. Nevetett egy nagyot, de még aznap este költözött a csapat a Four Seasonba, úgyhogy itt vagyunk napok óta, élvezzük a napsütést, vágyjuk a találkozót, amelyikre ugye holnap kezdődik.
6: És mi személy szerint ilyen mindent megoldó ember vagy a csapatnál?
7: Nézd, valójában a csapatmenedzsernek az a feladata, hogy az utazás mindent intézzen, ami az utazással kapcsolatban van, és természetesen a helyszínen is, amikor felmerülnek problémák, akkor az oldja meg úgy, hogy tudja. Tehát ez elsősorban ez a logisztikai menedzser, hogy is mondjam, ez habitus kérdése, tehát nem lehet tanulni erre. Uh-huh. Valahol születni kell, old meg, csináld meg, kerítsd elő. Valójában elsősorban, ha csak az alapokat nézzük, akkor az én feladatom az, hogy a szállodát kiválasszam, a transfereket biztosítsam, a menüket ellenőrizzem, a csapat biztonságának a felügyeletét intézem. Ez elsősorban a VB-selejtezők, LB-selejtezők alkalmával aktuális, ugye, és a világbajnokság ide alatt ezt a FIFA biztosítja a válogatottaknak. Engem azért is ért váratlanul a csapatmenedzser felkérése, hogy tartsak velük a VB-re, mert erre itt nincs, tehát ez itt nem szükségszerű, ugye? Viszont a csapatmenedzser úgy gondolta, hogy FIFA ide, FIFA oda, mégiscsak én vagyok az, aki legjobban ismerem a csapat igényeit, szokásait, elvárásait, úgyhogy így kerültem valójában a világbajnokságra.
6: Azt mondtad, hogy ismered a csapat szokásait, itt mindenkinek a egyéni szokásait is kell. Én most vicceltem itt a Csokival és Hálánddal, de biztos vannak a labdarúgóknak is úgynevezett, jó értelemben vett sztár alüljei, ezeknek a megoldása is a te feladatod?
7: Természetesen minden ide tartozik. Jelen esetben nincs olyan óriás igény, amit ne lehetne teljesíteni, viszont a múltban volt, ha emlékeznek a hallgatók és magad is, amikor a csapatnak volt egy kapusa, Hertába védett egyébként, és őneki az volt az igénye, hogy nem tud olyan szobába aludni, ahol nincs itt az ablak éjszakára. Aha. Na most egyszer Valenciában játszottunk a spanyolokkal, és nem lehetett kinyitni az ablakot. Egyszerűen azt mondták, hogy 17. emeleten vagyunk, és biztonságokból ezt nem lehet kinyitni. Na akkor hoztam magammal egy szerelőt Norvégiából, aki megszerelte az ablakot, kinyitottuk éjszakára, reggel becsuktuk az ablakot, és utána elmentünk. Jó végeztük a dolgunkat.
6: Ki a legjobb fej a csapatba, és ki a leghárklisabb? Neked milyen tapasztalataid vannak?
7: Nézd, a norvégok valójában, hogy mondjam, egy szinten vannak ilyen tartalomban. Azt tudom mondani, hogy van a Morten Torsby nevű gyerek, aki egy nagyon-nagyon jó fej, aki egyetemet végzett, aki érzi azt, hogy addorogas után másra is szeretne foglalkozni, úgyhogy vele mindenről el lehet beszélgetni. Aztán vannak olyanok, akik azt mondják, hogy a lekváros kenyér az nem volt elegendő, málna benne, vagy stb. Szállt. Mindig van olyan, aki egy kicsit többet szeretne, de nem jellemző.
5: Nem jellemző, igen. Te magad, hogy kerültél egy pár mondatban, mondd el, légy szíves,
6: Norvégiába. Új vidőkről a norvég válogatott mellé, logisztikai megoldó embernek.
7: Van az életben egy olyan aspektus, amit nagyon alábecsülnek az embereket, pedig a szerencse. Természetesen utána helyt kell állni, de ez egy tiszta szerencse volt. Tehát nekem volt, én Svédországban, Stockholmban is élek, Budapesten, Brácson. A lényeg az, hogy volt Stockholmban egy szomszédom, aki annak idején besegített a norvég válogatottnak, Zsoldos Lászlónak hívták, felvidéki származású volt, és megkért egyszer, hogy jönnék velük a médiáknak is segíteni. Mondtam, természetesen segítek, Laci, Skopjeba játszottunk, és minden ment, ahogy kellett, pár éven keresztül. Laci megbetegedett, sajnos el is ment, és akkor egyszer csak a norvég válogatott csapat, akkori csapatmenedzsere megkérdezte, hogy hát most Portugáliába játszunk, Lisszabonba játszunk, a portugálok ellen segítenék-e végigvinni ezt a projektot. Mivel Laci ugye sajnos meghalt, mondtam neki, hogy próbáljuk meg. Hát így kezdődött az egész közel 20 évvel ezelőtt, egészen pontosan 2008-ban, és azóta itt vagyok. És ma már nem csak a férfi válogatottnak, hanem a női válogatottnak is, az U21-esnek is én vagyok a logisztikai menedzser.
6: Ez ilyen 0-24-es szolgálat? Tudsz nyugodtan aludni? Vagy egyszer csak csöngetnek, hogy úristen, képzeld el, beszorult az ajtó.
5: Igen.
6: A Ödegárd úr szobájába, old már meg, légy szíves.
7: Hát hiszik vagy nem a hallgatók is, te is, de az este ugye ez megtörtént, itt a 400-as szobában vannak az Ödegárd meg a Halland, ez egy óriási szvíd, úgy képzeld el, hogy 180 négyzetméter és maga a szoba, 90 négyzetméter az egyik, 90 a másik, és mondják, hogy egyszerűen a teraszra az ajtó nem nyílik, intézd el. Úgyhogy igen. Ilyenek benne vannak a pakliba, de hát ettől szép az élet.
6: Milyen a hangulat a csapatnál? Ugye nagyon jól szerepel a norvég válogatott most a világbajnokságon.
7: Fantasztikus. Van egy játékosunk, a Berge, ő a Fulhamba játszik, tegnap vacsora közben odaült mellém, azt mondja, hogy te, amikor megvertük a brazilokat, abban a pillanatban én tudtam, hogy döntőt fogunk játszani, ott pedig kerek a labda, meg fog nyerni a világbajnokságot. Úgyhogy a hangulat abszolút pozitív. Azt kell mondanom tényleg, hogy együtt van a csapat, nagyon együtt van a csapat, minden téren, a stáb is, a játékosok is, és úgy érzem, hogy végül nagy nehezen összeállt egy olyan csapat, amelyik sok mindenre képes.
5: Hát, mi, megmondom őszintén, szurkolunk. Tényleg a kis csapatokkal kezdtem, mert voltak ilyen érdekességek, mint a Zöldfoki Szigetek, tök szimpatikus csapatok, akikről soha nem hallottunk, és ugye ők is jöttek ezzel a no stress jellegű hozzáállásukkal, igen, vagy kuraszó, de azért a norvég válogatott ezzel az egész jelenlétével tényleg azt kell mondani, hogy a nagy közönség kedvencé vált, úgyhogy reméljük, hogy úgy lesz, ahogy mondtad, és szurkolunk.
7: Még egy köszönöm szépen, egy szót mondok a végén, hogy a brazilok elleni meccsen a a mérkőzés játékos a kétségkívül a legjobb játékos, a kapusunk volt a Nyland.
5: Igen.
7: Na most a Nyland másfél éve nem véd. Másfél éve a Sevillába tartalék. Hozták ezt a görög Vlachodimost, ő véd, a Nyland másfél nem véd. Könyörgött neki a szövetségi kapitányok, hogy váltson csapatot, csak védjen valahol. Hát egy kapusnak védeni kell. Azt mondta, hogy jó helyen vagyok, itt szeretek, itt maradok itt. Na most odajött hozzám a meccs után. Mondta nekem azt, hogy Igor, képzeld el, életem formáját, életem legfontosabb meccsén hoztam. Ez a nagy dolog.
6: Abszolút.
5: Az biztos.
6: Hát akkor mi más kívánunk, mint Rú.
5: Így van, így van.
7: Köszönjük szépen, minden jót nektek is.
5: Nagyon szépen köszönjük, jó pihenést és jó meccseket.
7: Köszönöm, minden jót.
5: Kubát Igor, a norvég futballválogatott logisztikai menedzsere jelentkezett be élőben Miami-ből, ugye ott éjjel 1 óra van, most már fél 2, úgyhogy vállalta ezt a beszélgetést.
6: Hát
5: és
6: mert ő sosem pihen, hallottuk, hiszen bármikor történt a csapattal valami, amit meg kell oldani szegénynek.
5: És akkor az aha feldolgozás után most jön egy nem feldolgozás, egy valódi norvég zene. Nagyon sok érdekes, jó norvég zene van. Ugye black metalt mégse szerettem volna, illetve hát szerettem volna, csak lehet, hogy nagyon megosztó lett volna behozni. És egy ahát sem, hiszen azokat ismerik a kedves hallgatók. Viszont talán a Datarok nevű kiváló norvég formációt nem annyira. Nekik egyébként 20 éve volt egy elképesztő jó lemezük, volt azóta is, de az nagyon jól sikerült, lényegében ezzel mutatkoztak be a világszinten, következzen most erről egy felvétel, a Datarok jön Norvégiából.

0: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek. Addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
2: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
3: szombat esti tévéműsor.
2: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
3: szombat esti tévéműsor
2: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
3: Zsűri. Nagy székekben, amitől nem lát a közönség. De kit érdekel a közönség, hiszen ez egy tévéműsor.
2: 2.
3: Majka. Ha nincs bemondó majka, vagy zsűri majka, akkor ez vagy nem egy szombat esti tévéműsor, vagy nem szombat este van.
2: 3.
3: Majomnak öltözött ember, aki valami lejárt szavatosságú dalt énekel olyan angolsággal, mint egy román kőműves.
2: 4.
3: Kiderülés. Alapvetően kétféle kiderülés lehet egy szombat esti tévéműsorban. A. Kiderül, hogy ki a majom. B. Bejön a színpadra két személy, akikről kiderül, hogy nagyon sok gyakorlással megtanultak úgy táncolni, ahogy senki sem táncol, mert nagyon nehéz és veszélyes.
2: 5.
3: Műsor záró szuper öröm. Mindenki másért boldog, de főleg azért boldog, mert a jövő héten is meg lehet nézni ugyanazokat az arcokat, ahogy csinálnak valami szombatesti tévéműsoros dolgot.
2: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
4: Kritika? Azt nem tanultuk.
2: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!
1: Hálózsák szaga. Egy lekezelt nyomozó zseni egy kempingben találja meg Attila sírját. Nem akarok spoilerezni, mert ez csak a regény kétharmadánál derül ki. Neki is, meg nekünk is. Az is kiderül, hogy hány méterenként vizel egy finn rénszarvas.
2: Porokuszema!
1: Minden délután. Nem a vizelés, a sorozat. 15-15-kor, vagy ahogy az ördögírói mondaná,
5: 50-50.
6: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
8: A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagy koncert a Budapest Parkban, július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
1: Millás reggeli.
10: Na beszéljünk akkor a közterületi reklámokról.
11: Igen, kicsit plakátellenes a hangulat Magyarországon, ez egyrészt az elmúlt évek, évtizedek után valamennyire érthető, csak nagyon félő, hogy olyasmi történik, amivel kiöntjük a gyereket a fürdővízzel együtt a kádból. Vannak erre utaló jelek, úgyhogy ezért foglalkozunk a témával, hogy egy kicsit más aspektust is megvilágítsunk ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Bajer Tamás, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának elnöke van a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
11: Először is, mit jelent az, hogy közterületi reklám? Ezek a hirdetőoszlopok, óriás plakátok, minden bele tartozik? Buszmegállós reklámok, telefonfülkére ragasztott reklámok?
5: Igen, benne van a nevében, vagy hivatkozhatok az angol nevére, az out of home reklámra, minden, ami olyan reklámimpulzus, ami akkor ér, amikor kilépsz az otthonodból, és persze nem a telefonodról jön.
11: Ugye ehhez a piachoz nyúlna hozzá a politika,
10: már hozzá is nyúlt,
11: hogy a közterületi reklámokat szigorító törvényt megszavazta a parlament, de hogy ezt hogy fogja a gyakorlatban végrehajtani, arról egy kormányrendelet fog születni, aminek a részleteit nem ismerjük, mi legalábbis. A szakma ismeri?
5: Nem, még mi se ismerjük, és van egy óriási kérdőjel, mert ugye pont a törvény az, amelyik egy általunk még nem ismert lehetőséget, egy egyéb formátum, szó szerint így nevezték el, formájában.
11: Ez nem hangzik jól, mert ez ilyen gumi dolognak tűnik.
5: Hát majd kiderül nem sokára, hogy hangzik. Mi természetesen azon vagyunk, hogy valamiképpen próbáljuk meg enyhíteni azt a katasztrofális hatást, amit eddig a törvény jelent a piacunkra nézve.
11: Mit mond a törvény?
5: A törvény az nagyon leszűkíti azokat a lehetőségeket, hogy hol lehet közterületen reklámot elhelyezni. Az előbb általad is említett néhány ilyen lehetőség, ezek a hengeroszlopok vagy tetőn elhelyezett reklámok mellett. Leginkább, amire a törvény fókuszál, az az utcabútorok, ami Magyarországon jellemzően az utasváró egyébként, külföldön bármi más is lehet. Ami nagyon nagy kérdőjel, és ami egy óriási veszteség ebben a pillanatban a szakmánknak, az az óriás plakát, de ide sorolhatnám egyébként az épülethálókat is, aminek szintén nagyon rossz most a megítélése, annak ellenére, hogy ezek egyébként lehetnek azért városszépítő és hasznos dolgok.
10: De miért rossz a megítélése? Politikai célzatú reklámok miatt, vagy pedig csak önmagában?
11: Nem azért, mert túl burjánzott?
5: De mindenképpen. Tehát az önszabályozás, vagy nem, a szabályozás, a jó szabályozás, az ráférne a magyar piacra is, mint ahogy minden környező országban, ahol egyébként azt tapasztaljátok ti magatok is, hogyha a régióban nagyvárosokat meglátogattok, hogy nincs akkora reklámterhelés. Ez például Bécsben egy magasabb reklámdarabszám mellett érte el a város.
11: Tehát több felület van, és mégse érezzük, hogy mindent elborítanak.
5: Igen, mert a szabályozás olyan, hogy ezt a hármas egységet, ami egyszerre a városképet is védi, a hirdetők érdekeit is, és a városnak egy hatalmas bevételt jelent, ott ezekkel a szabályozásokkal meg tudták oldani.
11: A főváros, ugye sajtóhírek szerint sokkal szigorúbb szabályozást készít elő, mint ami a törvényből levezethető. Ugye?
10: Ezt megszavazták.
5: Igen, két hétre megszavazták.
11: Próbált a szakma bármit kezdeni a fővárossal? Tehát voltak egyeztetések?
5: Semmilyen egyeztetés nem volt a fővárossal. Összesen annyit sikerült elérnünk, hogy két hete, amikor megszavazták ezt a fővárosi rendeletet, akkor én kaptam még a szavazás előtt lehetőséget 5 percben, hogy a közgyűlés előtt felszólaljak. Én ott felhívtam a figyelmet arra, hogy az egyeztetés, a hatástanulmányok hiánya az nagyon súlyosan érinthet. Egyébként nagyon sok embert, maga az intézkedésnek az átfutási ideje extrém rövid, tehát még olyan régiós városokban, ahol volt valamilyen szigorítás, nem ilyen mértékű, de valamilyen szigorítás, ott is éveket adtak a vállalkozóknak arra, hogy azokhoz az új jogi környezethez tudjanak alkalmazkodni, tehát itt 2-3, akár 5 év telt el, miközben ők meg tudták valósítani azt a fajta átállást, hogy meg tudjanak felelni.
11: Nézzük meg, mennyi pénzről van szó, mekkora volt a fővárosban ez a közterületi reklámpiac, erre vannak-e számok?
5: Nagyságrendileg tudjuk, ez a teljes out of home reklámpiacnak több, mint a fele, körülbelül 25 milliárdra satszoljuk, tavaly egyébként 37 milliárd volt a teljes out of home piac.
11: Most Budapestről beszélünk, más nagyvárosok? toleránsabbak az óriás plakátokkal szemben?
5: Egyelőre még nincs erre vonatkozó információnk. Ugye eleve főváros kapcsán is üdvös lett volna, hogyha megvárják azt a kormányrendeletet, amiről még egyszer mondom, még nincs pontos információnk nekünk se, de nekik se. A többi nagyváros úgy tűnik, hogy még kivár. Informálisan érdeklődtünk, ott nincs akkora, vagy nem érezhető akkora köztéri reklám ellenesség, de én mellé raknám azt is, hogy nagyon sok városnak ez egy fontos bevételt jelent, hogyha ez kiesik, mert ők is egy általánosabb tiltást fogalmaznak meg, akkor ők rossz anyagi helyzetbe
10: kerülnek. Hát egy városnak is nyilván, de mit tudom én, lakóközösségeknek, épületeknek, tehát volt egy jó pár példa, emlékszem rá, amikor ez elindult, hogy konkrétan abból tudtak renováltatni házakat, lakóközösségek, hogy volt valami óriás plakát, vagy valami ilyesmi.
11: Igen, csak aztán itt voltak ilyen túlkapások, hogy fölállványozták, aztán nem került le ez a reklámháló
5: hosszú ideig. Mind a kettő igaz, akkor először hadd reagáljak arra, hogy mekkora réteget érint. Sokkal szélesebb az a réteg, akik akár közvetve, akár közvetlenül érintettek ebben. Ha belegondoltok, hogy maradjunk az óriás plakátoknál, az szám szerint 22 ezerről beszélünk. A jelenlegi tudásunk szerint ennek mennie
11: kéne. De ez a stráda melletti elhagyatott...
5: Nem, az óriás plakát, az a fekvő formátumú 12 nézetmérés, a leggyakoribb, vagy az egyik leggyakoribb hirdetési eszköz. A városban is találkozhatunk ilyennel. Ezeknek a legtöbbje egyébként magánterületen van. Ezekhez tartozó bérleti díj magánemberek számláját gyarapítja, egészíti ki a jövedelmüket. Amikor azt mondjuk, hogy több tízezer embert érint ez a változás, akkor például rájuk is gondolunk, de ugyanúgy gondolunk a plakátragasztókra, a reklámkihelyezőkre, a nyomdászokra, mindenkire, aki ebben a körforgásban benne van.
11: De ez most el fog tűnni, ez a reklámhordozó?
5: Hát a jelenlegi tudásunk szerint az óriás plakátok és a reklámhálók igen, eltűnnek. De hadd reagáljak még arra, amit említettél, hogy igen, voltak túlkapások, és mi is azt mondjuk, és ez nagyon fontos, hogy mi szeretnénk, és javasoljuk, hogy legyen szabályozás, legyen jó szabályozás, de megszüntetni valamit, az nem szabályozás, hanem, hogy az elején említetted, hogy kiöntjük a gyereket és a fürdővizet.
11: Mi maradt helyette? Mert azért nyilván közterületi reklámokra szükség van, furcsa módon még a politikának is.
5: A politikai kampányokat most már törvény szabályozza, tehát ők csak a kampányidőszakban jelenhetnek meg, de hogy azért ne tekintsünk úgy a kereskedelmi reklámozásra, hogy az rossz lenne, azért nagyon sok világcég mellett magyar KKV-k veszik igénybe ezeket a felületeket. Hogyha belegondoltok, hogy azok a néhány helyi hirdetési eszközt igénybe vévő cégek, amelyek pont azt az előnyt használják ki, hogy az ő boltjuk vagy a szolgáltatásuk környezetében tudnak megjelenni, kire gondolok, alpinfavágókra, masszőrökre, műkörmösre, és még sorolhatnám, akik nagyon nem tudnak más helyre menni, mert vagy drágább, vagy nem annyira lokális, mint a közterületi reklám lehetőség. Vagy, ha átviszi nemzetközi platformokra, akkor tényleg a magyar gazdaság lőtte lábon magát azzal, hiszen Magyarországon abból a pénzből semmi nem marad.
11: De maradnak hirdető oszlopok, ha így marad a szabályozás, maradnak a buszvárokban lévő hirdetések, és maradnak ezek az elektromos, nem tudom én, ilyen megállító táblák, vagy nem tudom én micsoda. Akkor ezek a piaci szereplők köszönik szépen, hiszen kaptak egy pozitív előnyt.
5: Ketté kell választanunk, mert Budapesten például nagyon erősen visszavágták a digitális reklámeszközöknek a lehetőségét. Ezt ugye országos szinten még nem ismerjük, hiszen várunk a kormányrendeletre. Az utasvárók az Budapesten használhatók, sőt Budapest, a főpolgármester kifejezte szándékát arra vonatkozóan, hogy új utasvárokat telepítenek, és ezzel kapcsolatban majd koncesziót hirdetnek. Hát vannak kérdőjelek bennem szakmailag, mert hogy a belváros az a terület, amelyik igazán fontos hirdetési szempontból már le van fedve. A külső kerületekben nyilván lehet bővíteni ezt a lehetőséget, de azt gondolom, hogy a reklám szempontból kevésbé eladható, ha ez így van, akkor kevesebbet fognak érte fizetni azok, akik ezt a koncesziót meg akarják nyerni. Ugye a nap végén az utasváróban elhelyezett reklámoknak az a szerepe, hogy a fővárosnak ne kelljen fizetni azért az utasváróért, ami megvéd minket az esőtől és a hótól, hanem az fizeti ki helyette, aki majd ott reklám
11: cserébe
5: lehetőséget biztosít.
11: Ennek költségét a reklám bevételeiből fedezi. Igen.
5: És akkor jellemzően, hogyha most a kérdésedre visszatérve, jellemzően ezek az utasvárók maradnak meg, a tetőtáblák, amennyiben azok úgynevezett áttört betűsök, nem érdekes részletkérdés, és nagyon más a fővárosban nem.
11: Lehetne ezt jól csinálni? Említetted a bécsi példát. Ott hogy csinálják?
5: Mik nagyon szigorúan szabályoznak mindent, uh-huh. azokat a szabályokat betartatják.
11: Egyébként... De ezt hogy kell elképzelni, hogy egy négyzetkilométeren hány óriás plakát lehet például?
5: Ne is tagadjunk le Bécsnél, hanem hogy az általános értelemben vett szabályzók körülbelül arról szólhatnak, van az úgynevezett zónázás, tehát hogy a belső részekben teljesen megtiltja, a történelmi városrészekben nem lehet így hirdetni, de kijebb lehet hirdetni, lehet olyanban is gondolkozni, hogy a reklám sűrűséget szabályozzák, milyen távolságra lehet egymástól két eszköz, lehet ezek méretét korlátozni, lehet a kint töltött futamidőt szabályozni, tehát visszatérve például a reklámhálókhoz, hogyha azt mondják, hogy 6 hónap biztosan elég a homlokzat felújításra, de utána el kell bontani, és nem tudom, 20 évig nem kerülhet ugyanoda vissza. Ez most már nagyon könnyen kezelhető lenne akár Magyarországon is, hiszen 2 éve egy úgynevezett reklámkataszter elérhető bármelyikünknek, ti is fölmehetek a weboldalukra, és megnézhetitek, hogy milyen felületeket regisztráltak be. Ezek tudomásul vételi eljáráson átesnek, kapnak egy NMHH számot, azt fel kell tüntetni a felületnél, tehát ezen keresztül tényleg nagyon könnyen lehetne kontrollálni, sokkal könnyebben, mint korábban, amikor ez még nem állt rendelkezésre.
10: Uh-huh. Tehát megvannak az eszközök rá, lehet most még tenni valamit, vagy ez most már...
5: A fővárosban én azt attól félek, hogy nem. A kormányrendelet az, aminek a kialakításában mi felajánlottuk a segítségünket, és erre nyitottság is mutatkozott. A minisztérium részéről nem sokára fogunk találkozni velük, nem sokára lerakjuk az ezzel kapcsolatos javaslatainkat, de hát ugye az a baj, hogy az előbb is említettem, hogy a költés fele
10: az itt Budapest, igen.
11: Hova mehetnek ezek a pénzek? Ez legyen az utolsó kérdés, amit eddig óriás plakátokra költöttek a hirdetők.
5: Igen, nagyon-nagyon reméljük, hogy tudunk olyan alternatívát mutatni, akár közterületen, és akkor ebbe beleértjük az indoor felületeket is, hiszen indoorra nem vonatkozik se a törvény, se a fővárosi rendelet, amelyek esetleg menekülő utat jelenthetnek a hirdetőknek. Még nekünk kevésbé jó hír, de a magyar gazdaságnak jó hír, hogyha magyar médiaszolgáltatókhoz viszik át a pénzöket, és mindenkinek a lehető legrosszabb hír, hogyha nemzetközi platformokra terelődik.
11: Ahogy már a költések
10: jelentős része. Hát igen, ennek van egy komoly trendje.
5: Abból senki nem keres egy pillanat.
11: Azt mondja a hallgató, São Paulo-ba tiszta város törvény van érvényben, nincs utcareklám, plakát, nem omlott össze a gazdaság, köszönik, jól el vannak, a lakosság 70%-a támogatja, így az egyik hallgató. Igen. Másik, hogy 12 négyzetméteres billboardon, vagy 100 négyzetméteres épülethálón nem a helyi kicsik, hanem a multik hirdettek, és ez például őt nem érti, illetve még egy...
10: De akkor hadd reagáljon Tamásra az előzőre.
5: Mindkettőt cáfolom, São Paulo-ban valóban bevezették a teljes közterületi reklám tiltást, az ok ugyanaz volt egyébként, mint nálunk, hogy teljes káosz volt. Ők is hasonlóan erre úgy reagáltak, hogy akkor tiltsuk be. Most

0: meg az előbb említett alpinfavágók, műkörmösök, stb. Ez tényadat, erre van felmérés minden hónapban, tehát nincs igaza a hallgatónak.
1: Várjuk még akkor, hogy a kormány, elfogyott az időnk, igen, az a baj közben.
2: Épület részeként jóvágyott lett falakról is ír Kaktusz hallgató, azt mondja, hogy azok is el fognak lehetetlenülni, meg elbontásra kerülhetnek a rosszul megfogalmazott törvény miatt.
0: Igen, ez egy nagyon furcsa dolog, hogy miért pont az egyébként 2020-ban azt mondom, hogy a kornak megfelelő digitális eszköz bünteti legjobban a főváros, miközben tényleg a lehető, legtöbb lehetőség, most nem megyek bele a részletekbe, mert már nincs időnk, de akár reklámozási szempontból, akár köztájékoztatási szempontból egy ideális helyzetet tud teremteni egy városnak, akár a saját kommunikációját megoldani.
2: Oké, belekaptunk kicsit a területbe, meglátjuk, hogy hogyan fog megoldódni, vagy mi lesz a vége ennek a menetnek. Köszönjük szépen, hogy itt jártál, és
0: köszönöm,
2: elmondtad mindezeket. Bayer Tamással, a Magyar Reklámszövetség közterületi tagozatának elnökével beszélgettünk az óriás plakát szabályozás kapcsán.
1: Ez pedig a nyárslágere volt, amikor elindult a nyárslágere játék itt nálunk, tehát nem a tavalyi, hanem a tavaly előtti.
3: I saw a cute fluff ball at the coffee shop. I asked, can I pet it? She said, me or the dog. I said, whoa, quick wit. She said, pull up a chair. I've got 1,000 dad jokes I've been wanting to share. She

0: a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Jaj, de jó, hogy itt van velünk Fábián Lóránt, az OTP Global Market szárupiaci kereskedője, mert épp kérdezni akartam, hogy visszatér a 100 dolláros olaj lejár, hogy a felek megint egymást lövik Iránban és környékén? Jó reggelt!
2: Jó reggelt, szervusztok! Hát a 100 dolláros olajár az egy kicsit talán távolinak mondható, most inkább a 70 dollár közeli szintek azok a tényszerűbbek. Ugye azt láthatjuk a Brentnél, hogy az augusztusi határidős árfolyama múlt héten 70 dollár közelébe is esett, ugye ez február óta a legalacsonyabb szint volt, és volt egyébként egy 2020 óta nem tapasztalt negyedéves esés itt április és június között. Tehát a kereskedés igazából még a hét elején is egy szűk sávban folyt, ugye a Hormuzzoroson átmenő olajmennyiség kezdett normalizálódni, a kínálati aggodalmak úgy tűnt, hogy enyhülnek, bár sokan mondták már ekkor is, hogy az optimizmus az talán túlzó, és akkor ezután jött kedd és szerda, és főleg a Trump elnöknek a bejelentése, ami után az olajárak egy 6-8%-os erősödést produkáltak, az olajtermékek még többet. Úgyhogy aztán ugye a támadások szerdán is folytatódtak, egyre hevesebbek voltak a piaci reakciók, és a tegnapi nap volt az első olyan nap, amikor egy kicsit optimistább lett a hangulat, az árak mérséklődtek, és egyébként a olajnak a fizikai és a határidős piacán is egy kis megnyugvást láthattunk.
1: De mitől nyugodtak meg? Hiszen a konfliktus...

0: oldódott meg, és nagyon úgy tűnik egy jó darabig, egyet, nem
1: hogy
0: is
1: ja, akkor
0: nagyon
1: tovább.
0: Ja, hogy ez csak a szokásos alacsony intenzitású konfliktus, és akkor minden rendben van? Vagy mi történt?
2: Hát azért, ha megnézzük így a számokat az olajáraknál, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt napok fejleménye után azért még mindig egy ilyen 25-30%-kal alacsonyabbak az árak, mint mondjuk az áprilisi-májusi szintek voltak, amikor ugye tényleg 100 dollár fölött volt az olajár. Én úgy látom, hogy a piacon a szerdai nap után sincs pánik hangulat, tehát mondhatjuk azt is, hogy már megszokták a piaci szereplők, hogy Trump időről időre tesz a szerdai hasonló kijelentéseket, akkor van egy hirtelen fölpattanás, aztán a piac megemészti és megnyugszik. Ha a tényeket nézzük, azért azt is elmondhatjuk, hogy a hajóforgalom az nem csökkent a szorosnál számottevően az elmúlt két napban, és az igaz a olajkeresletre, olajkínálatra is. Tehát a Perzsa öbölből a konfliktus előtti szintek nagyjából 70-80%-ára nőtt az olajexport, de egyébként ez nem jelent feltétlenül új kínálatot, inkább arról van szó, hogy az öbölben állomásozó hajók, ugye hetek, hónapok óta ott voltak, azok most ki tudtak menni, és el tudták szállítani az olajat.
0: Nyilván kiszámíthatatlan középtávon is, hogy mi lesz az olajárával.
2: Hát azért most itt említettem a pozitív dolgokat, de azért azt is látjuk, hogy a hajókat ért folyamatos támadások mutatják, hogy ez a béke, ami most ugye már megszűnőben van, ez elég törékeny. Azért az ellátási lánc problémák úgy látom, hogy továbbra is azért egy jelentős kockázatot hordoznak. És ugye ezek az elhúzódó tárgyalásokkal az a baj, hogy ameddig nincs megállapodás, addig valószínűleg nem fog visszatérni a kínálat a március előtti szintekre, és azért meg kell említeni, hogy miközben a felek próbálnak megegyezni, a közben a készletek, főleg ugye a stratégiai olajkészletek világszerte kritikus szint alá eshetnek, és a kettő együtt ez egy problémás helyzet lehet egy olyan piacon, ami alapvetően egyébként mielőtt kitört a konfliktus egy túlkínálatot árazott, és amit a túlkínálatos várakozások miatt van az, hogy elég sérülékeny a piac, tehát ha a szerdai hasonló kijelentések vannak, negatív hírek történnek, akkor heves reakciókat láthatunk. Uh-huh.
0: Milyen helyzet a földgázzal? Mert az össze szokott fonódni az olajárral a földgáz ára, és hát ugye volt is pitty-putty, mert ugye Katar sem tudta a cseppfolyós földgázt átjuttatni a Hormuzi szoroson.
2: Igen, hogyha
0: és
2: Katar
0: jön a tél, igen. Már tárolni kéne, már tölteni az európai gáztározókat.
2: Igen, hát akkor először Katar, de hát a Katar, ne, ugye az van, hogy ugye a Hormuz szoros lezárásával összefüggő Katali LNG-t érintő zavarok, azok jelentés ellátási sokot okoztak ugye már az elmúlt hónapokban is. Nagyjából Katarnak egy olyan 77 millió tonna éves exportja van, LNG export, és ebből nagyjából 15 millió esett ki. És ami érdekes hír, hogy Katar a szerdai eset után biztonsági okokból leállította a termelésnek a növekedését a legnagyobb gázmezőjén, ami ugye további szűkösséget eredményezhet a piacon. Tehát egy érdekes fejlemény, hogy a gáz export azért az nem megy annyira jól, mint az olaj, tehát azt nem tudták annyira növelni a kínálatot úgy, mint az olaj esetében. És akkor, hogyha említetted a tározókat Európában, ugye a tározói deficit az valóban egy olyan kihívás, amivel Európának újfent úgy leszik, szembe kell néznie. A gáztározók most, ha jól nézem, akkor nagyjából 50%-os töltöttségen vannak, ez 15% ponttal alacsonyabb az 5 éves átlagnál, és ha azt nézem, hogy hol a legkritikusabb a helyzet, akkor Németországban például csak 40% körül a töltöttség, ilyenkor 65% körül szokott lenni, és Hollandiában sem túl rózsás. Tehát azt láthatjuk, hogy valóban a tél közelettével azért ezek a gáztározók elég alacsony szinten vannak, és nyilván Európában és Ázsiában is az ellátás biztonság miatt fontos, hogy ezeket a tározókat egy bizonyos szintre föltöltsék. Tehát lehet mondani, hogy inkább, hogy tehát, hogy bármilyen áron megpróbálhatják a piaci szereplők, az egyes országok ezt a gázt beszerezni, és ez további árfelhajtó hatással lehet itt a közelgő hónapokban.
0: Az oroszok kőolaj és gáz tekintetben, mert úgy meg van egy olyan vélekedés, hogy hát ők kijátszották a nemzetközi szankciókat, és köszönjük szépen, jól el vannak, dübörög az exportjuk, csak éppen nem Európa, hanem mondjuk Ázsia felé.
2: Igen, tehát ugye az oroszoknál ugye Putyin elnök már korábban is tett utalást arra, hogyha szűkül a kínálat, akkor ugye betilthatják az olajtermék exportot, és egyébként pont most a héten erre rá is erősített Alexander Novák, azt mondta, hogy az olajtermék exportot azt befagyasztjuk, úgyhogy ez további szűkülés eredményez. Egyébként, ha már az oroszokról beszélünk, az OPEC-nek volt pont ugye egy vasárnapi döntése, itt arról döntöttek, hogy 188 ezer hordóval emelik a kitermelést augusztustól. Egyébként ez egy várakozásnak megfelelő lépés volt, és ez a magasabb várt olajkínálatéként ez kicsit rövid távon talán az elősödés korlátozhatja, meg növeli a kínálatot, de a baj ugyanaz, ugye, mint ami a korábban is volt, hogy hogy tudják ezt a megnövekedett mennyiséget a szoroson átszállítani.
0: Oké, aranyáról még egy rövidet beszéljünk, mert ott meg ütik-verik az árfolyamot, és hát a korábbi csúcsáról elég komoly mértékben visszapattant, de mehet-e tartósan 4000 dollár alá az unciánkénti ára nemesfémnek?
2: Igen, de hát a keddi és szerdai történések után valóban volt itt egy jelentősebb gyengülés, amik érdekes fejlemények voltak, hogy egyrészt újra felerősödött ez a negatív korreláció az USA és az USA reálhozamok és az arany között. Aztán utána volt egy mérsékelt megnyugvás, egy erősödés, ahogy az olajpiacon is volt egy megnyugvás itt az aranypiacon is. Ugye a dollár gyengült, csillapodtak a kedélyek a Közel-Keleten. Itt igazából ugye a kamatvárakozások az, hogy a Fednek az infláció letörése miatt magasabban kell tartani a kamatokat, ez okoz egy tartósabb bizonytalanságot, hogy nem csak a nemesfémek piacán, és valóban az arany egyébként ezt a 4000 dolláros, 4050 dolláros támaszt tesztelte. Úgyhogy a piacok úgy látszik, hogy újra elkezdtek aggódni nyilván a magas infláció és a magas kamatok miatt, amint a konfliktus eszkalálódni látszik. És az aranyról azért meg kell említeni, hogy az értékének több mint az 1/5-ét, ha jól számolom, elvesztettem, mióta kitört a háború. És ugye 3 éve tart már ez a bika piac, a folyamatos emelkedés. És most ez a kérdés, hogy itt ezeken a 4000 dollár körüli szinteken ez most a bika piacnak a végét jelenti, vagy esetleg ez csak egy megtorpanás, és vissza fogunk tudni térni a korábban látott magas szintekre.
0: Hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, be kell lássuk, szép a te mesterséged is, eseménydús, izgalmas, geopolitikától sem mentes, úgyhogy munkasikereket szeretnék kívánni neked.
1: A inkább már jó pihenést a holnapi naptól, vagy ma délutántól.
0: Köszönjük.
2: Köszönöm szépen nektek, szép napot kívánok, sziasztok!
0: Szia! Fábián Lóránttal, az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével beszélgettünk.
3: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.
1: Hallgatói. És itt van már Czóla. Ja?
4: Hát ne nekem adjál hangot. Na, neki.
0: Hallgatói segélykiáltásoknak szeretnék teret adni. A. Segélykiáltás. Tároló, könyörgöm, nem tározó.
1: Azt mondja, könyörgök.
0: Könyörgök.
1: Bocsánat. Csak helyesen olvasd be, amit
0: a másik
1: ír.
0: Ennél fajsúlyosabb. Kérem, távolítsák el Kántor Endrét a zenei szerkesztő asztaltól. Nesztát kérjük vissza. Gyanítom, Nesta írja.
1: Én azt gondolom, hogy meg lehet próbálni.
0: Nem fog örülni
1: egészen
0: neki.
1: Nyugodtan, de fel vagyok fegyverezve, ezt üzenem. Ez az egyik. A másik, mert nyugodtan tessék a Nesta kiváló műsorát hallgatni, ahol
4: hát ott obzódik a zenékkel.
1: Pontosan, ott akár 13 perces számok is lemennek.
0: Egy harmadik aspektust is beemelnék ide, Cincinnatust nem mindig sikerül elhozni az Eke szarvától, csak mondom.
1: Ez a nincs ott a macska, a cincognak az egereknek az őse,
0: a római őse. Az, aki a csempészte a drogot.
1: Az biztos. Jön Czóler Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, parfétortával, utána jövünk vissza mi.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad, Buda Prózai Nyári Élmény Színháza. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Pallosnakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella R, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden & Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Leállt a szülészet az Uzsoki utcai kórházban. A humán tőke maximalizálása jelentheti a kiutat a magyar gazdaságnak. Újból jön a pusztító forróság. Napos, szeles idő lesz, ma csapadékra nem számíthatunk, délután pedig 28 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Leállt a szülészet az Uzsoki utcai kórházban. A várandós pácienseket a probléma megoldásáig a Honvéd kórházba irányítják. Az intézmény menedzsmentje jelezte, hogy a műtő légtechnikájában van zavar, amelynek elhárításán hetek óta dolgoznak, a légcsere azonban továbbra sem megoldott, hiába kaptak már új hűtőberendezést is. Nem az újraiparosítás jelenti a kiutat a magyar gazdaságnak. A GKI gazdaságkutató szerint az oktatás, az egészségügy és a tudás intenzív szolgáltatások fejlesztése alapozhatja meg a gazdaság hosszú távú növekedését. Elemzésükből kiderül, a szolgáltató szektor volt a gazdaság egyik legdinamikusabban bővülő területe az elmúlt másfél évtizedben. Teljesítménye 2010 és 26 között mintegy 60%-kal nőtt, miközben a gazdaság többi ágazata átlagosan 20%-os növekedést ért el. Az uniós pénzügyminiszterek mai brüsszeli tanácskozásán a várakozások szerint jóváhagyják a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez a lépés jelenti az utolsó uniós jogi aktust ahhoz, hogy a hazánknak megítélt támogatások megérkezhessenek, közölte a pénzügyminiszter. Munkába áll egy kockázatkezelő informatikai eszköz. A kormány vállalta az Arachné használatát, amellyel a korrupciós kockázatok visszaszorítását igyekeznek elősíteni. Feljelentést tett a kormány az NMHH adattörlési kódokért fizetett 31,2 milliárd forintja miatt. Az élő környezetért felelős miniszter elfogadhatatlannak nevezte, hogy a gyanú szerint olyan kódokért is fizetett a hatóság, amelyeket nem is használtak. 2021. december 1-től minden tartós adathordozó eszköz mellé egy címke is járt, az ezen lévő végleges adattörléshez szükséges kóddal visszavonhatatlanul és biztonságosan le lehet törölni az adatokat a tartós adathordozókról. Egyre több energiát fogyaszt a mesterséges intelligencia. A Gartner piackutató cég előrejelzése szerint 2027-ben már több energia kell neki, mint a hagyományos adatközpontoknak összesen. Az előrejelzés szerint a globálisan az adatközpontok villamos energiafogyasztása 26%-kal fog növekedni idén, eközben az energiaigény világszerte várhatóan 27%-kal emelkedik. Újból jön a pusztító forróság. Az egészségügyi világszervezet szerint a mostani kánikula minden korábbinál súlyosabb lehet. Portugáliában és Spanyolország déli részén a 43 fok sem kizárt. Ráadásul a párás légkör és a hőség miatt az erős zivatarok és viharok kialakulási esélye is megnő, itt a divány.
3: Időjárás a Rádió Cafén.
4: Sok napsütésre számíthatunk az időnként megjelenő gomoly felhőkből, számottevő csapadék nem várható. Ma is élénk erős lesz az északnyugati szél, délután pedig 28 fokot mérhetünk.
3: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Millás reggeli.
6: Mi nem beszélünk rombuszokban.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
4: Jó reggelt, szép napot, 8 óra 9 perc van, és július 10-e péntek, ez a Millás reggelit a Rádiókafé 98.0-án a stúdióban. Mihálovics András.
5: És a stúdióban Kántor Endre. Jó reggelt,
4: és
5: kívánok,
4: kedves
5: én
4: is. Hallgatók
5: a 0636 98 0 98 0 SMS, WhatsApp és Viber szám.
4: Írja nekünk a Márk, hogy Bordó környékén tegnap 42 Celsius fok volt. Igen, köszönjük szépen.
5: Bordeaux környékén.
4: Jönnek ezek az információk, hiszen ugye ez a hőkupola, ez visszatér, mint hogy a hírekben is lehetett hallani.
5: Nagyon nagyra értékelném, ha egyszerre csak egy ember beszélne, lehet, hogy jól elszórakoztak, de mi semmit sem értünk.
4: Néha előfordul, hogy egymás szavába vágunk, az interjú alany szavában is sajnos néha, de az élő beszédnek ez egy jellegzetessége. Próbálunk figyelni.
5: Semmi nem történt, trédelt egyet az öreg, írja Szeszta, gyanítom Donald Trump.
4: Donald Trump és az olajbiznisz, igen, mint ahogy egyébként különböző ügyek már vizsgálat alatt vannak, például a kriptovaluta biznisz is. Na de jó, hogy említetted itt az olajbiznisz és az energia bizniszt, mert hogy ezzel fogunk foglalkozni most is.
1: Egy szónak is, száz a vége.
0: Millás reggeli.
4: Ugyanis úgy tűnik, hogy 2027 végéig akár le is válhatunk az orosz földgázról, és a magyar energiaellátás legnagyobb kihívásának szokták ezt nevezni, illetve még azt is ugye, hogy energetikai feladatok állnak előttünk, méghozzá nagyon fontosak, talán a legfontosabb az épületek szigetelése, de az a lényeg, hogy az egész energetikai rendszerünket biztosan át kell alakítani, hogy ez a típusú függőség akár a hőkupolától, akár az orosz földgáztól megszűnjön. Erről beszélgetünk Holoda Attila energetikai szakértővel, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
5: Láttam egy zseniális mémet, nem tudom, hogy Attila látta-e, amiben az volt, mutatták az égő orosz olajfinomítókat, ugye ukrán dróntalálat után, és azt írták a kép alá, hogy az oroszoknak előbb sikerült leválniuk az orosz olajról, mint Magyarországnak.
6: Igen, láttam ezt a képet, én is jót neveztem rajta.
5: Igen, mi hol tartunk ezen a hosszú rögös úton?
6: Sehol. Hát az orosz olaj esetében egyelőre sehol, ugye jelenleg is a nyerskőolaj fő ellátója az az orosz olaj, azaz onnan érkezik a jelentősebb mennyiség a magyarországi, illetve a szlovákiai finomítókból, ugye ez a MOL-nak a két nagy finomítója. Ugyanakkor a lehetőség az adott arra, hogy másonnan és más típusú olajat szerezünk be, hiszen erre pontosan jó példa volt a Druzsva vezeték több mint két hónapos leállása, ugye az orosz bombázás után, amikor is kénytelen volt a magyar finomító tulajdonosa a MOL vásárolni tengeri eredetű olajat, és mivel volt egyéb okok miatti probléma az orosz eredetű tengeri olajjal, így nem orosz eredetű tengerolaját dolgoztak föl, leginkább észak-afrikai arab országokból, Líbiából, Tunéziából, Egyiptomból származó olajat, illetve kazak olaj, valamint azeri olaj érkezett a magyar finomítóba, és könnyedén elboldogult vele, ennek a feldolgozása is sikerült.
5: Oké, lehet egyáltalán a jövőben, akkor kezdjük erről a végéről a megfejtést, bármiféle szerepe kell, hogy legyen szerepe az orosz energiahordozóknak a magyar energiaellátásban?
6: Ugye, ez egy nagyon erősen átpolitizált kérdés, mert hogyha csak és kizárólag piac alapon kezeljük a dolgot, akkor az ember azt mondja, hogy hát itt van a piacon rengeteg országból különböző kínálat, onnan veszünk, ahol éppen tudunk, ráadásul nem árt, ugye erről szoktunk beszélni sokat, hogyha diverzifikáljuk mind az útvonalakat, mind a forrásokat, mert akkor nem vagyunk kiszolgáltatva egyiknek vagy a másiknak, és akkor tudjuk őket egymással versenyeztetni.
5: De hát az orosz olaj olcsóbb, mert olcsóbb szállítani csővezetéken.
6: Ugye ezt is rendszeresen hozzá szokták tenni. Való igaz, hogy a tengeri szállítási olajnak van egy plusz költsége, amit meg kell fizetni, de nagyon sok múlik az, hogy milyen hosszú távú szerződéseket kötnek. Akár a tengeri szállítási olajra is lehet hosszú távra kötni szerződéseket, és akkor természetesen az eladó elég jelentős diszkonttal tudja értékesíteni. De önmagában csak az ár az nem lehet meghatározó, amikor arról beszélünk, hogy energiaszuverenitás, vagy éppen ellátásbiztonság. Éppen amiatt, hogyha folyamatosan és csak és kizárólag valaki a legolcsóbbat nézi, akkor egy idő után csak tőle vásárol, már pedig az egy vevőnek, vagy egy eladónak történő kiszolgáltatottság, az hosszú távon is megbosszulhatja magát, hiszen a többi eladótól elfordulunk, azokkal nincsenek élő kapcsolataink, azokkal már nem tudunk például megfelelő diszkontokat elérni, és egy idő után a minket ellátó, az mondjuk úgy, hogy arcátlanul tud az árakkal is trükközni. Arról nem is beszélve, ugye, amit mostanában megtapasztaltunk, hogyha egy eladó van számunkra, akkor az eladási útvonal is lényeges lehet, hogy akkor tudjuk-e biztosítani a saját ellátásunkat, és hogyha ebben zavar van, mondjuk közben jön egy háború, akkor onnantól kezdve elég komoly problémát jelent az, hogy na, akkor honnan szerezzük be a pótló esetekben azokat a nyerskőolaj és egyéb készleteket, amire szükségünk van. Ezért érdemes mindenkinek a sokkal nagyobb diverzifikáltság irányába elmozdulnia. Nem véletlen, hogy az európai országok is ebben taktikáznak. Ott sem az van, a németek sem egy valakitől vásárolnak, sok mindenkitől vásárolnak.
5: Mi kitől vásárolhatunk? Milyen irányból vásárolhatunk, és megvannak-e az infrastruktúrális feltételei annak, hogy ezeket a forrásokat becsatornázhassuk a magyar energiarendszerbe?
6: Tulajdonképpen ugye, ha már kőolajról beszélünk, akkor gyakorlatilag bárhonnan tudunk vásárolni, hiszen van Magyarország esetében, ha bár nincs a saját tengerünk, vagy legalább a Balaton azért nem nevezhető ennek, olyan kereskedelem szempontjából, de van kapcsolatunk ehhez a tengerhez, és ez azt is jelenti, hogy Magyarország két betáplálási útvonal rendelkezik, ugye az a klasszikus barátságkőolaj vezeték, a másik az Adria. Az Adrián gyakorlatilag bárhonnan érkező olajat tudunk szállítani a magyar finomítóba, azaz ilyen értelemben ez a része, ez nincsen korlátozva. Az, hogy itt az infrastruktúra adott-e vagy se, itt nagyon fontos tudni, hogy az európai finomítóknak mindössze 14%-a rendelkezik két betáplálási. A maradék 86% esetében csak egyetlen egy csővezeték, egyetlen egy betáplálási útvonal van. Tehát ilyen értelemben mi egy nagyon kedvező helyzetben vagyunk, köszönhetően még a 70-es években kiépült Adria kőolajvezetéknek, ami lehetővé tette azt, hogy ne kizárólag az akkori szovjet nyerskőolajat vásároljuk, hanem vásároljunk máshonnan. Nagyon kevés ilyen finomító van, amelyik képes önmagát ellátni két irányból. Ez nekünk jó egyébként alkupozíció szempontjából is, hiszen amikor a piacra kimegyünk, akkor ezzel tudjuk revolverezni a saját eladónkat, hogy éppen engedjen az árból, vagy ne engedjen. De ez azt is kell, ugye, ahogy ön is mondta, hogy az infrastruktúrának a kapacitásai rendelkezés állnak. Erről elég sok számot hallottunk az elmúlt időszakban. Egy biztos, most az elmúlt időszakban, amikor a drúzsba vezeték nem működött, könnyedén el tudtuk látni a finomítókat. Az az rendelkezésre áll az a fizikai kapacitás. Ráadásul ilyenkor, ugyanúgy, mint ahogy más nyugat-európai finomítók esetén, nagyon lényeges az, hogy a nagy finomítók rendelkeznek saját tároló kapacitással, tehát mondjuk úgy, hogy nem egy az egybe érkezik a csőből be a finomítóba az olaj, hanem tároljuk, készletezünk, készülünk arra, hogyha bármilyen zavar van a rendszeren, ugye amíg egy tankert le kell fejteni, az is időbe telik, amíg fölérkezik az olaj például az Adria vezetéken hozzánk, az is időbe telik, tehát ezekre a kiegészítő szolgáltatásokra és kiegészítő tartalékképzésekre mindenütt számítanak és dolgoznak is fel a finomítók, így nekünk is ezzel kell számolni. El tudjuk látni a magyar és a szlovák finomítót megfelelő mennyiségű nyers kőolajat, akár kizárólag az Adria vezetéken.
5: Mi a helyzet a földgázzal?
6: Földgáz esetében sokkal jobb a helyzet, hiszen még mondjuk 30 évvel ezelőtt Magyarországnak egyetlen egy földgázvezetékes kapcsolata volt, ez a klasszikus régi testvériség földgázvezeték Ukrajnán keresztül. Ma már elmondható, hogy Szlovénia kivételével valamennyi szomszédos országunkkal van infrastruktúrális összeköttetés földgáz esetében, és ezeknek a kapacitása is megfelelő ahhoz, hogy a magyarországi jelenleg nagyjából 8-8,5 milliárd köbméternyi éves igényt el tudja látni. Ugye van a önmagában ez a török áramlat, ugye az a legfrissebb vezetékünk, ami Szerbiából éri el Magyarországot, de egyébként van kapcsolat Ausztrián, Szlovákián, Románián és Horvátországon keresztül, azaz része vagyunk a nagy európai földgáz infrastruktúrának, így, hogyha ki tudjuk tölteni ezt az infrastruktúrát megfelelő kereskedelmi szerződésekkel is, akkor elegendő ahhoz, hogy ellássuk a magyarországi földgázfogyasztókat megfelelő mennyiségű földgáz.
5: Milyen ország jöhetnek szóba üzleti partnerként, akár földgáz, akár kőolaj tekintetében?
6: Hát ugye, hogy ha már országokról beszélünk, bár ilyenkor mindig óva szoktam inteni mindenkit, nem országok kereskednek repkőolajjal, sem földgázzal, hanem cégek, azaz nagyon sok olyan cég van, akik ezt lehetővé teszik, de ha már országokra nézzük, akkor kőolaj esetében bejöhetnek ugye a klasszikus nagy kőolajtermelő országok, például az észak-afrikai, például az arab országok az észak-afrikai területről, ugye Líbia, Tunézia, Marokkó, akár Egyiptom is, bejöhetnek egyébként ad abszurdum a mostanában nem igazán szeretett öbölmenti arab országok is, de épp úgy bejött az Amerikai Egyesült Államok, vagy például az afrikai nagy kőolajtermelő területek, Nigéria, Kongó, Mozambik és ezek a térségek, amelyek szintén ott vannak a világkereskedelemben, és akkor még a dél-amerikai területekről nem is beszélünk, ahonnan szintén érkezhet kőolaj, akár Brazília, akár Venezuela, akár más irányból is, tehát a tengeri szállítás ilyen értelemben nem korlátozza azt, hogy honnan érkezik. Persze a szállítási útvonal az meghatározhatja azt, hogy mennyibe kerül mondjuk ennek a többlet költsége, de hát ezek is versenyeznek egymással, tehát nyilván megpróbálják a saját költségeiket lenyomni, hogy az európai piacon is tudjanak kereskedni. Márpedig az európai piac az azért még Európa kicsisége vagy éppen mérete ellenére még mindig nagyon fontos a világ kőolaj kereskedelmében. A földgáz esetében egy picit szűkebb a terület, hiszen bár ott is beszéltünk arról, hogy van egy olyan tengeri kikötő a horvátországi Krik-szigeten elhelyezett LNG lefejtő terminállal, és oda is érkezhet gyakorlatilag bárhonnan, Afrikától, az Amerikai Egyesült Államokon át, egészen akár ad abszurdum még Ausztráliából is jöhet egy LNG mennyiségben, nem hiszem, hogy onnan éppen minket célozzának meg, de fizikailag nincs kizárva a lehetőség. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy például a környékbeli területekről, akár német irányból, akár lengyel irányból, akár Ausztria irányából, vagy éppen a nem olyan soká beindításra kerülő Neptune Deep mező Románia irányából szintén új földgázforrások érhetik el Európát, és ezen belül Magyarországot is. Tehát egyre inkább nyílik az a terület, egyre nyílik az a diverzifikált útvonal lehetőség, ahonnan be tudunk földgáz szerezni, ahhoz, hogy biztonsággal tudjuk ellátni a magyar fogyasztókat.
4: Tehát akkor megvannak az útvonalak, és megvannak a lehetőségek, de közben én azon gondolkodtam, hogy egyrészt úgy a függőséget nem lehet-e csökkenteni, hogy mondjuk, mit tudom én, kevesebb olaj, több földgáz, vagy egyébként mind a kettőből kevesebb, mert minthogyha a lehetőséggel együtt járna az is, hogy ezeket mind elhasználjuk. Tehát ugye a legolcsóbb energia az, amit nem használunk el, és hát rengeteg olyan dolog van, amivel lehetne úgy fejleszteni Magyarországot, hogy ne kelljen annyi energiát elhasználnia.
6: Igen, és ez egy nagyon kulcs kérdés egyébként ebből a szempontból, mert vagy arra törekszünk, hogy a nagy mennyiségű földgáz és olajat beszerezzük, és akkor megkeressük mindig az éppen elegendő beszállításra alkalmas eladókat, vagy csökkentjük az igényünket, de úgy, hogy közben a komfortfokozatunk az megtérüljön, azaz sokkal hatékonyabban, az eddiginél sokkal, de sokkal hatékonyabban kell felhasználnunk a földgáz például, vagy éppen a kőolajat, alacsonyabb fogyasztású gépkocsikra lehet itt gondolni, de a földgáz esetében, ugye, amelyik Magyarországon még mindig egy domináns szereplője a fűtési piacnak, azaz a magyarországi fűtési célú energiafelhasználás 60%-a még mindig földgáz eredetű. Itt tudunk a legtöbbet spórolni, mert azt lehet mondani, hogy a magyarországi épület állománynak az energiahatékonyság javításával jelentősen tudjuk csökkenteni az energiafelhasználást. Például ugye a klasszikus kádárkockák szigetelésével 30-40%-kal lehet csökkenteni a földgáz felhasználást, a fűtési energia felhasználást, és itt hatalmas lehetőség van előttünk. Ugye azt látni kell, hogy a magyarországi épület állomány 70%-ánál a felhasznált energia 40%-kal megy veszendőbe, azok fűtjük fel az utcát meg az udvart. Ha ezen tudunk javítani, még ha egész kicsi lépésekkel is, akkor nagyon sokat tudnánk előre haladni. Hogyha mondjuk évente olyan 100-120 ezer házat föl tudnánk újítani energiahatékonysági szempontból, akkor jelentősen vissza tudnánk venni az energiafelhasználásunkat, és gyakorlatilag ezzel, ahogy ön is mondta, csökkentenénk azt a fajta kiszolgáltatottságot mások felé, az eladók felé, akkor nekem ennyivel kevesebbet kell beszerezni. És azzal is meg kell barátkoznunk, hogy ha bár már az új épületek esetében sokkal jobb energiahatékonysági mutatókkal rendelkezünk, de azért a számítások szerint 2050-re még a mostani épület állomány 80%-a meg lesz. Azaz meg kell barátkozzunk azzal, hogy ennek az épület állománynak a felújítása lehet az elsődleges cél azon az úton, hogy hogyan tudunk kevesebb energiát hatékonyabban felhasználni, és ezáltal stabilizálni a saját energiaellátásunkat is a jövőben.
5: A megújuló energiának mennyire lehet szerepe a kiszolgáltatottság csökkentésében?
6: Nagyon fontos, hogyha a megújuló energiáról beszélünk, ugye az minden esetben azt jelenti, hogy az, amit mi meg tudunk itt termelni. Ugye Magyarországon a megújuló energiáról beszélünk, akkor mindig a napelemről és a szélről szoktunk beszélni, és az a baj, hogy ebből a szempontból is egy kicsit féloldalasig sikerült az elmúlt időszakban fejleszteni a magyar megújuló energiát. Ha azt tudom mondani, hogy napelem tekintetében a legjobban ellátottak vagyunk most éppen Európában. Rengeteget fejlődtünk mondjuk 2022-höz képest is, amikor még napenergiából nagyjából 6-7%-át láttuk el a magyar villamos energiafogyasztásnak, most meg 20% feletti értékkel dicsekedhetünk, tehát ez tényleg egy hatalmas ugrás. Ugyanakkor a napenergia az bizony napszak és időjárás függő, azaz borzasztó, ki vagyunk szolgáltatott nem más eladóknak, nem éppen annak, hogy milyen időjárás van, illetve annak, hogy este lemegy a nap, tehát olyankor nem tudjuk használni, és bizony a villamos energia rendszerünk egyelőre, nem csak a miénk, gyorsan hozzáteszem, az európaira úgy általában jellemző, nem tudja hosszú távon tárolni a villamos energiát, azaz ezen a területen nekünk sokat kellene fejleszteni és fejlődni, magát a villamos energia rendszert, a tárolói kapacitásokat kellene fejleszteni, ahhoz, hogy a napközben nagy mennyiségben, nagy örömmel és viszonylag olcsó mert villamos energiát azt tudjuk tárolni arra az időszakra, amikor lemegy a nap, vagy éppen elborul az ég. Emellett nagyon fontos lenne fejleszteni például a szélenergiát, ami ugye nincsenek olyan lehetőségeink, mint akik tengerre kipakolnak rengeteg hatalmas méretű erőművet, de azért van, és nagyon alul vagyunk kihasználva. Jelenleg a beépített szélenergia kapacitás mindössze 330 megawatt, az töredéke annak, amit tud az ország fogyasztani. Ennél sokkal jelentősebbet lehet beépíteni, nem véletlen, hogy a kapitány miniszter úr ő maga is bejelentette, hogy egy nagyon drasztikus 3000 megawattra történő fejlesztés az a cél az elkövetkezendő időszakban a szélenergia tekintetében. A fűtési energia célról ugye az előbb beszéltünk, hogy most még nagyon domináns a földgáz, ott meg azt a lehetőséget kellene kihasználnunk, hogy Magyarország valóban egy mondjuk úgy, hogy egyszerűsítve egy melegvizes medencén ülünk. A geotermális energiának a behozatala például a távfőrendszerekben az nagyon sokat segíthetne azon, hogy sokkal kevesebb földgázt használjunk föl, kiváltsuk ezt a földgázt a földtő energiával, hiszen ebből nekünk elég sok rendelkezésre áll. Ezek a fejlesztések is váratnak még magukra, bár most már az elindult irányok azok nagyon pozitív.
5: Egyetlen hallgatói kérdés, bár szívemből szól, ezek arról, amikről most beszélünk, ezzel a politika is tisztában van? Csinálja? Most ugye új kormány, új remények,
6: Én úgy látom, hogy igen. Ugye az előbb említettem a miniszter urat is, de én magam jól személyesen ismerem azokat az energetikai vezetőket, akik most kerültek arra a területre. Azt tudom mondani, hogy az ő személyük és az eddigi tapasztalataik, ismereteik is mind-mind abban az irányba mutatnak, hogy ezekkel a feladatokkal és célokkal tisztában vannak. Kérdés, hogy minden esetben meg fogják-e tudni találni a piaci szereplőkkel egyrészt a közös hangot, hiszen itt azért érdekek is sérülhetnek egy ilyen művelet során. Másrészt ezekhez borzasztó sok forrása van szükség. Nem véletlenül, hogy az Európai Uniós most visszaszerezendő források egyik jelentős része, az például éppen az energetikai rendszerek fejlesztésére lesz fordítva.
4: Hát reméljük, hogy így lesz, és tényleg annyit beszéltünk már mi is ebben a műsorban ezekről a dolgokról, hogy elég tisztán látszik az, hogy milyen cselekvési terv kell, úgyhogy igazából csak annyit tudunk mondani, hogy akkor hajrá, reméljük, hajrá, hogy így lesz.
6: Igen.
4: Oké, nagyon szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük az információkat, szépen. Nagyon érdekes volt.
6: Nagyon szívesen, minden jót kívánok, viszont hálásra.
4: Holoda Attila energetikai szakértő, az Aurora Energy Kft. Ügyvezetője beszélt arról, hogy hogyan tudunk függetlenedni és jobban felhasználni energiát, jobban vásárolni és mindezt hatékonyabban felhasználni. Megyünk tovább, egy kis szünet következik a zene után, aztán pedig azt fogjuk megnézni, hogy a magyar lakosság befektetési és megtakarítási szokásai milyenek, készült így reprezentatív kutatás erről, illetve majd, hát ugye a befektetés nem alszik, a guru nem alszik, úgyhogy Csárt Mátét fogjuk hívni majd pénzes zsák rovatunkba, hogy ő mivel foglalkozik. Great big past, little bitty guy on the rim of my glass. And gotta meet the plane so I can get my monkey. Teach him to be cool but a little bit funky. Got no credit and I got no fear. And I got about a buck so I can buy a beer. Gotta see a doctor about the words I've said. And I gotta get a bike and I gotta pay.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
1: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De... egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
6: Maradunk az energiánál, aranyköpés rovatunkban is. 1856-ban ezen a napon született Nikola Tesla, szerb származású elektromérnök. Egyszer azt mondta, nincs szükségünk az energia továbbítására. Mielőtt sok nemzedéknyi idő eltelne, a gépeinket olyan energia fogja hajtani, ami az univerzum minden pontján jelen van. És bizony ez a mondata, hát sőt,
7: nem
6: az
7: jól
6: ilyen...
7: öregedő mondás, jól ez. Mert még mindig nem olyan energia hajtja gépeinket, ami az
6: azért,
7: univerzum.
6: Mert a gyíkemberek,
7: a háttérhatalom, az olcsó energiától megfosztják,
6: így van.
7: A keményen dolgozó kis ember.
6: Pedig, mint tudjuk, ez az energia ott van. Na jó, jó, viccelődtünk. Egyébként Tesla nyilván sokkal okosabb volt nálunk, úgyhogy lehet, hogy ő tényleg tudott valamit, amit mi nem.
8: Most pedig veszünk egy 360 fokos fordulatot.
0: Millás reggeli.
6: És ezzel a fordulattal át is térünk arra a reprezentatív kutatásra, amely a magyar lakosság befektetési és megtakarítási szokásait vizsgálta, és ezt az MBH Befektetési Bank készítette el, most már többedik alkalommal, hogy hogyan is néz ki a magyar lakosság befektetési szokásai, a piac milyen, mi változott a korábbiakhoz képest, hogy takarítunk meg, ezt kérdezzük Nyitrai Győzőtől, az MBH Befektetési Bank üzlet és termék fejlesztésért felelős vezérigazgató helyettesétől. Jó reggelt, szervusz!
9: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
7: Azt szokták mondani, hogyha nem jól megy a gazdaságnak, akkor nagyon spórol a lakosság. Ha meg jól megy a gazdaságnak, akkor költekezik a lakosság. Hát azt szokták mondani, hogy mostában nem ment jól a magyar gazdaságnak, ugye stagnált a legjobb tudomásom szerint. Akkor most felpörgött a takarékossági kedv a lakosság körében?
9: Alapvetően felpörgött, de nem ez volt a mögöttes indok. Tehát ahogy a Felkomban is Endre említette, több éve végezzük ezt a kutatást. Körülbelül, ahogy a 20-as évek elejéig, ott az volt a jellemző minta, hogy kétharmada a lakosságnak rendelkezik megtakarítással, egyharmada pedig nem. Majd ez a 22 és 23-24 között felcsúszott 70%-ra, és tavaly már azt mértük, hogy 81%, tehát a lakosságnak 10-ből 8 embernek van már valamilyen pénzügyi megtakarítása, tehát egy nagyon erős trendben vagyunk. Itt a mögöttes indok viszont nem a gazdasági stagnálás vagy a feltörgés, hanem a bizonytalanság. Annyira megnőtt a bizonytalanság a világban, a mindennapi életünkben, hogy az elsődleges faktor ma már a biztonság és a, hát mondjuk egy ilyen tartós vésztartalék képzés arra, hogy a váratlan kiadásokra, váratlan élethelyzetekre legyen megtakarításunk.
7: Uh-huh. Egy kicsit a fő számok mögé nézzünk. Akinek van megtakarítása, azokat lehet csoportosítani, és mik a jellemzői az egyes csoportoknak?
9: Alapvetően, hogyha a megtakarítás mértékét nézzük, akkor azt látjuk, hogy 87 ezer forint a havi átlagos megtakarítás. Ez elsőre soknak tűnik.
6: Hát pom, igen.
9: De ha figyelembe...
6: igen. Ugye? Ráadásul ugye az átlagos, de oké, rendben.
9: Igen, igen, igen. Na, hogy jön ez ki? Ez úgy jön ki, hogy a legtöbben, tehát mondjuk 41% a megtakarítóknak havi 25 ezer forint, vagy az alap, viszont 20%-a, és az pedig 100 ezer forint fele tesz félre, és a maradék középen, ők pedig ez a 87 ezer forint körül, tehát ezért jön ez ki, és azért is érdekes ez, mert az látszik a Nemzeti Bank statisztikáiból is, hogy Kelet-Közép-Európában nagyjából az éves bevételünknek a 75-80%-át fogyasztjuk el, tehát 20-25%-át takarítjuk meg, és ez összevág azzal, hogyha a medián bért veszed, a nettó medián bér 436 ezer forint volt áprilisban, annak körülbelül 20%-a ez a 87 ezer forint. Uh-huh. Ha kicsit mélyebben megyünk, bocs!
7: Haló?
9: Jó. Itt vagyok.
7: Ja, oké, okay, okay. Tehát menjünk tovább, mélyebbre, jó? Igen, igen, igen.
6: Abszolút.
9: Igen, menjünk mélyebbre, jó? Oké, okay. Na, hogyha szétszedjük a megtakarítási szerkezetet, akkor azt látjuk, hogy ahogy 25 ezer forint alatt a megtakarítók 40%-a tesz félre havonta, körülbelül ugyanez az arány, hogyha azt nézzük, hogy mekkora az az összeg, amivel rendelkeznek. Körülbelül 41%-a annak a 81-nek, amiről az előbb beszéltünk, akinek van megtakarítása, tehát a 81-ből 41, az 500 ezer forint alatti megtakarítással rendelkezik, 32 rendelkezik 500 ezer és 8 millió forint között, és 9% rendelkezik 8 millió feletti megtakarítással. Miért pont ezeket néztük? Azért ezeket néztük, mert körülbelül ugye egy havi, másfél havi tartalékkal rendelkezést néztünk, és azt néztük, hogy másfél évnyi tartalékkal kirendelkezik. Ez azért fontos, mert Magyarországon körülbelül pénzügyi megtakarítás az a rendelkezésre álló jövedelemnek olyan 1,8-2,1-szerese az elmúlt években, szemben mondjuk Olaszországgal, ahol 4-szer annyi pénzügyi megtakarítása van a háztartásoknak, mint ez egy éves jövedelme, és mondjuk Hollandiában meg 6-szor annyi, tehát még azért van hova fejlődnünk. És hogyha ezt a gombócot, tehát egy kicsit visszamegyünk és megnézzük, hogy hogyan viselkednek ezek a megtakarítók, akkor azt látjuk, hogy akinek 500 ezer forintnál kisebb megtakarítása van, az azt érzékelte, hogy 40%-uknak csökkent a megtakarítása tavalyról idénre, és csak 15%-uknak nőtt. A 500 ezer 8 millió között ott nagyjából 25%-nak csökkent a megtakarítása, de már az egyharmadának nőtt, és a 80%-tól felettinél pedig kétharmadának nőtt, és csak 8%-ának csökkent. Tehát ez teljesen összhangban van azzal, amit folyamatosan nézzük a kutatásainkban, hogy aki ilyen 500 ezer, hát egészen 2 millió forintig csak megtakarítóként gondolkodnak az emberek, ami azt jelenti, hogy csak azért teszi maga ellen félre a pénzt, hogy ne költse el. A 2 és 8 millió forint között gondolkodnak ilyen, hát már kicsit be kéne fektetni, hát már egy kicsit kéne ezzel foglalkozni alapon, és 8 millió fele vannak azok, akik már azért tesznek félre, hogy a pénzük dolgozzon. És ő is jövedelmet termeljen számukra, ne csak ott álljon egy befőttes üvegbe.
7: Oké. A bankoknak, pénzügyi szolgáltatóknak van feladata ebben? hiszen a kamatos kamatot figyelembe véve akár kis összeggel is egész szép eredményeket lehet elérni. De ugye az egy másik statisztika, hogy a legtöbben nem cizelláltak, amikor azt mondjuk, hogy akkor valami befektetés. Jó, ha eljutunk a lekötött bankbetétig, bár most már ugye az állampapír befektetés legalább hála a derék kamatoknak a lakosság nagy része megismerte. Tehát az egy nem egy rossz választás, de hogy tudunk mit kezdeni a pénzzel, vagy azt ebben a bankoknak még mindig nagyon sok évtized után is van szerepe, hogy felhívja a figyelmet, hogy ne parkoltassuk a folyószámlán a pénzünket.
9: Hát ez egy öreg zöld téma. A megtakarítók 42%-a még mindig lekötetlenül tartja a folyószámlán a pénzét, még mindig azért, mert vagy túl kevésnek ítéli, hogy befektesse, vagy azért, mert ő nem szeretne ezzel foglalkozni, kevésnek érzi a tudását. Van 34% ami még ettől is durván, mert ő készpénzben is megtakarít, tehát otthon tartja a párnacihában, és e felett, tehát ezen túl, hogyha megnézitek, akkor nem sok maradt. Ők azok, akik értékpapírban is tartják a megtakarításaikat, meg bankbetétben is, tehát minden negyedik válaszadó mondta azt, hogy neki van értékpapír megtakarítása, és ha megnézzük a háztartási megtakarítások szerkezetét, akkor a háztartások összmegtakarításának 2/3 értékpapírban van. Tehát van egy nagyon-nagyon furcsa szerkezet, de ha már azt kérdezted, hogy mit tehetnek a bankok, ugye most egyre terjednek a digitális és mesterséges intelligenciás támogatások, mindenütt ott vannak már a mobil broker alkalmazások, ott vannak a kapjuk a push üzeneteket, elemzéseket, kereskedési ötleteket, ti is támogatjátok így, ahogy hallottam a következő interjúban, pont erről lesz szó. Tehát folyamatosan ömlik az információ, és a megtakarítókból heten már az interneten keresztül végzik a megtakarításaikat, de itt hangsúlyozottan az egyszerű megtakarításaikat. Hogyha egy komolyabb befektetési döntésről van szó, akkor 5-ből 2 ember, vagy 10-ből 4 ember folyamatosan bejön, és a bankkal beszélget, a banki tanácsadótól kér befektetési tanácsot, hiszen egy mesterséges intelligencia nem ismeri a mi pénzügyi szokásainkat, nem ismeri a költéseinket, nem ismeri a kockázatvállalási hajlandóságunkat. Ez még mindig a banki tanácsadó kezében van ez a tudás.
6: Jó, okay. Hát reméljük, hogy akkor a banki tanácsadók is, és mi is jól tesszük a dolgunkat, és növeljük ezt a hajlandóságot. Köszönjük szépen, hogy beavattál minket ebbe a kutatásba és a részleteibe, a tanulságokba.
9: Köszönöm én is. Szép napot
6: kívánok. Szép napot, jó munkát, szervusz. Nyitrai Győző, az MBH Befektetési Bank üzlet és termékfejlesztésért felelős vezérigazgató helyettese mondta el, hogy mit találtak idén a kutatásukban.

0: My name is Bond, Treasury Bond.
1: Hola, me llamo Mercado de Valores.
2: Hallo, ich bin der Airo mit einer Vision.
3: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzes zsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques Pénzes.
3: Zsák, teli zsák. Piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
5: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
6: Kérem szépen, újabb mélyponton a SpaceX, lehet-e már venni? Kérdezzük a szakértőt, aki a koktélját szürcsölgetve a Miami tengerpartról jelentkezik élőben, Csárt Máté, hiszen ugye ő nem dolgozik, a pénze dolgozik helyette. Jó reggelt, szia!
7: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és ez nagyon klassz felvezetés, és tök jó lenne, hogyha ez tényleg így lenne. De hát kis
8: ez az állandó mentegetőzés ebben a műsorban.
6: Nem, tudod, így szokott lenni ezekben a Facebook által feldobált ilyen reklámokban, hogy dolgozzon a pénzed helyetted magadnak. Ez 2 éve kezdtem, és már egy Lamborghinim van, és akkor tudod, vannak
8: nekem
6: ezek
8: az a kedvencem, hogy most kerestem $1000 egy olyan ország valutájával, amiről azt se tudtam, hogy létezik.
6: Na jó.
7: Igen, sajnos ezekből van elég, és hát előbb-utóbb nyilván a SpaceX körül is megjelennek majd ilyenek, hát most nem, mert a bevezetés óta igaz, hogy felszaladt nagyon, ugye ott volt egy nagy hype, és elég szépen meghúzták a papírt, ugye $135 volt a jegyzési ár, 150-en nyitott, azt hiszem az első kötések akörül voltak, és 220 valameddig...
6: 226-ig azt hiszem, igen.
7: Igen, vagy 29-ig az volt a jegyzés teteje, és hát onnan gyakorlatilag csordogálunk lefelé, és nyilván felmerül az emberben a kérdés, amikor elér ide a 150-re, amit ahogy említettem, hogy az első kötések árfolyama volt, hogy érdemes lehet-e beszállni. Ez persze nagyon nehéz kérdés, mert a túlárazottsága ettől még nem szűnt meg, hogy esett, nem tudom, 30%-ot a csúcsától, ez még így is nagyon drága a részén, de azért azt tudjuk, hogy az Elon Musk papírok mindig is drágák. Tehát a Tesla is, nézzük meg, ott van a felső sávjában, ott mozog úgy, hogy gyakorlatilag nem áll jól a szénája, a értékesítési nehézségek, nincsen modell megújítás, tehát nem mondhatnánk, hogy egy
6: jó, de az a Tesla. Lévő, Ő végül is definiálva van, tehát ő egy autógyártó, autókat értékesít, vannak modelljei, de mi a SpaceX? A SpaceX az egy
7: SpaceX,
6: egy AI cég,
7: vagy
6: mi?
7: Egy azt ígéret. Is lehet definiálni, csak

0: csak kicsit hosszabban, ugye, mert nem egy egyszerű egy valamit gyártó, hanem egyszerre rakétagyártó és üzemeltető, meg egyszerre műholdas internetszolgáltató, meg még AI szolgáltató és fejlesztő is. Úgyhogy ezek a fő területei, és hát ugye, ahogy beszéltünk róla korábban is, még ott van a kibocsátási brosúrában számtalan egyéb jövőben mutató tevékenység, ami majd egyszer a fényes jövőben beindul. A lényeg az, hogy az űripar ugye azért most kellően szexi ahhoz, hogy magasan tartsa ezt az árazást, és hát a $150 az, én valami olyasúbe gondolkodnék, hogy itt lehet egy ilyen alapozó, és megmondom őszintén, én egy picikét vettem is belőle, de csak azért, mert egyszerűen nem tudom, hogy lesz a folytatás, ugye Elon Musk mindig mindenre képes. Nem sokára jön egyébként a gyors jelentése a papírnak, és ez indokolja azt, hogy azért nem nagyon biztos, hogy jó ötlet most csúdig gázolni a SpaceX részvényekbe, mert hogy van ez a lokák, ugye ez az elidegenítési tilalomszerűség, korlátozás a jegyzők körében, hogy aki szerzett jegyzésben papírt, az ne adhassa el túl korán a papírokat, és ne nyomja le az árfolyamokat. Most az első nagyobb tételpontot fog megnyílni, még nem tudni a pontos gyors jelentési dátumot, július vége, augusztus eleje, de ahhoz van kötve, azután 20% kerülhet a piacra, és hogyha kellően magasan van az árfolyam, akkor azt meg lehet fejelni még 10%-kal, tehát összesen 30%-nyi jegyzett SpaceX részvény kerülhet a piacra. Az nem azt jelenti, hogy kerül is, mert hogy az intézmények a jegyzésben nem arra vettek, hogy gyors profitot realizáljanak. A kisbefektetőket, meg hát nem tudni, lehet, hogy az elején már azért odavágtak egy nagyobb adagot. Nekik is van korlátozás, de az egy ilyen lazább szövetű. A kibocsátó azt szokta mondani, hogy ne adja el, mert hogyha eladja, akkor kap egy olyan büntetést, egy következő IPO-ban nem vehet részt annál a banknál. Hát ez szerintem, amikor 135-ön lejegyezte a kisbefektető és meglátta a 220-at, nem hiszem, hogy egy nagy visszatartó erő volt. Úgyhogy szerintem ott sokan eladhattak, az intézmény meg nem feltétlenül fog, de az biztos, hogy lehet arra számítani, ha más nem az árfolyamban előtte lesz egy ilyen óvatosság a befektetők részéről, akik arra gondolnak, hogy jön egy nagyobb stokk a piacra, tehát az még nyomhatja lefelé az árat, és akár a korábbi kibocsátási árat is elérheti. Egyébként írtam a Chartmaterről, a chartmater.hu-ra erről, van egy statisztika is, megvizsgálta egy Forrester azt, hogy az elmúlt időszak nagy IPO-i hogyan alakultak, és a kezdeti időszakban 6-12 hónapban az átlag az 9%-os esés, mínusz. És voltak közte hatalmas nagy bukták is, amelyek ilyen, nem tudom, 50-60%-os esést produkáltak, úgyhogy ez lehet egy visszatartó erő, de mondom, Elon Musk papírjaival mindig vigyázni kell, mert az egy nagy zsonglőr, és lehet, hogy mond majd valami jövőben jó mutató van dolgot, és meghajtja az árfolyamot, szóval azért óvatosan.
1: Beszéljünk még akkor az euróforintról, mert ugye itt ugye 3.50 körül mindenki megijedt, aki nem erre rendezkedett be az elmúlt időszakban, hogy ez így nem lesz jó, de hát elindult, és most már 3.65 körüli érték felé megy.
0: Igen, a 3.65 az abból ered, hogy egy ilyen egészen tankönyv és egészen szabályos, ilyen fordulós formáció jelent meg a csárton, ez a bizonyos fordított fejvál, ami egy ilyen 8 forint magas, és az úgynevezett nyakvonala van, az áttörési vonala, amit egyébként meg is tett, az 356.50-nél húzódik, tehát hogyha arra rámérjük a 8 forintot, akkor kijön ez a 365 forint közeli érték. Hát ez persze csak akkor, hogyha nem változnak az egyéb körülmények, de az az igazság, hogy most volt egy-két olyan dolog, ami nem feltétlenül szól az erősödés mellett. Többek között az elmúlt időszak óriási rallija, mind a forint, mind az állampapírpiacon. Ugye a Citigroup most már ajánlja is az ügyfeleinek, hogy tékeljék a profitot, vagyis tegyék zsebre, amit az állampapír árfolyamokon elértek, vagy árfolyam nyereséget elértek, ugye a hozamesés az árfolyam emelkedéssel jár. Tehát ez egy figyelmeztető jel lehet, mert további befektetési bankok tehetnek ilyen ajánlásokat, hogy legalábbis a vételi aktivitás az lanyhulhat a magyar állampapírok iránt, ami szintén gyengítőleg hat. Ott van az MNB, ami elindult a kamatcsökkentés irányába, meg eleve ugye már a piaci hozamok is csökkentek, tehát ez a bizonyos carry trade sem annyira nyereséges, ami eddig erősen tartotta a forintot. Szóval van itt egy pár olyan dolog, ami egy ilyen korrekciós, tehát nem hiszem, hogy nagyon ijesztő forintgyengülésre kell berendezkedni, vagy egy arra, ami a múltban volt, de egy ilyen korrekciós pályára került a forint, ami elvezetett 365-ig. Mondom, ez a jelen állás, tehát most ezt mutatja a csárt, közben jöhetnek változások, például, hogyha visszaesik, beleesik ebbe a fordított fejvába, az elrontja az egész képet, és akkor onnantól lehet meg is spekulálni, hogy hogyan tovább.
1: Na tessék, bele ne essen. Még egy mondatot mondjál már a Nébiuszról, mert ez érdekes, erről is írtál.
0: Tényleg csak egy mondat, és sokat beszéltem, és meg van is az is, ugye nagy kedvencem volt az elmúlt időszakban, még tartom is egyébként, csak megint leszalámíztam belőle egy adagot, mert jött egy ilyen ijesztő hír a Metától, aki egyébként az egyik legnagyobb ügyfele, és azért is izgalmas a Nébius, mert két nagy ügyfele van a Meta és a Microsoft, tehát hogyha az egyikkel valami van, akkor azért az egy komoly problémát jelentett a társaságnál. Ugye ez a felhő GPU AI számítási kapacitás szolgáltatóról van szó, vagy NeoCloud cégről, az a Nébius, és most az egyik nagy ügyfele a Meta, azt kitalálta, hogy majd ő fejleszget olyan felhő szolgáltatást, és harmadik félnek, külsősöknek fog eladni ezekből a kapacitásokból, pont azt csinálná, amit a Nébius. És ez aznap, amikor megjelent a hír, 20% esést hozott a Nébius piacán, tehát azért ez eléggé megijesztette a befektetőket, és erre lehetett is számítani, hogy ezek az óriások rengeteg pénzükkel hamar ráléphetnek a kisebb tőkeerővel bíró vállalatok piacára, úgyhogy nem azt mondom, nem rogyott össze az árfolyam, de azért 300-ról csak leszánkáztunk 200-ra, ami egyébként még mindig ilyen giga nyereségtartalommal, árfolyam nyereségtartalommal bír, aki időben vásárolt belőle több hónappal ezelőtt, de érdemes lehet figyelni, és óvatosnak lenni a Nébiuszra.
1: Legyen ez így. Oké, köszönjük szépen, hogy a szabadságod alatt is időt szentel arra, hogy egy kicsit beszámolj arról, hogy mi a szituáció a
0: befektetésekkel. Hát ez már olyan szabadságtól, mint hétvégén a vasárnap délután, amikor már tudod, hogy jön a hétfő, és már nem nézed magad teljesen.
1: De jön ám. De figyelj, akkor ilyenkor kell egy kicsit gyorsítani. Úgyhogy azonnal támad igen. meg a poolbart, és el fogod felejteni ezt az érzést hamar.
0: Oké, rendben.
1: Köszi szépen, köszi, szia.
0: Hello, sziasztok.
1: Gede Balázs alias Csárt Máté beszélt azokról a cégekről, meg instrumentumokról, amiket mostanában követ.
2: Zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a csártmáté.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
3: Ben, je suis Jacques, Jacques Pinzes. A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
1: Jön Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, és utána pedig a másik szakértőt tárcsázzuk, természetesen Ács Gábort, és sok mindenről fogunk vele is beszélni az ő saját rovatában.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 100 milliárdos plusz kellene az úthálózat megfelelő színvonalú karbantartásához. 1 milliárd 640 millió forintért vállalta a BL döntő szervezési és kommunikációs feladatait Balázsi Gyula cége. Egyre hevesebben támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Napos, szeles idő lesz, ma csapadékra nem számíthatunk. Délután 23 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Kiszámolták, hogy éves szinten mennyibe kerülne megfelelő színvonalon karbantartani a hazai úthálózatot. A G7 úgy számol, hogy érdemi változáshoz évente legalább 100 milliárd forint többletforrása lenne szükség. Ez az összeg kisebb, mint amit most az autópálya koncesszióra költ évente az állam. A cikk szerint rossz vagy nagyon rossz minősítést kapott a 32 ezer kilométeres országos közúthálózat, a mellékutak különösen rosszak, a 23 ezer kilométer 54%-a számít nagyon rossznak. A megfelelő karbantartáshoz évi 1600-2000 kilométer burkolat cseréjére lenne szükség, de általában csak 1300 kilométert sikerült felújítani. 1 milliárd 640 millió forintért vállalta a BL döntő szervezési és kommunikációs feladatait Balázsi Gyula cége. A Lunch Eventre bízták többek között a szurkolói pontok és a kísérő rendezvények összes feladatát. A HVG azt írja, a beszerzést a Nemzeti Kommunikációs Hivatal bonyolította. A cikk kiemeli, a május 30-i BL döntő előtt két nappal a megvalósítása a beszállítói kifizetéseken akadt el. Több szolgáltató előleg vagy részleges előrefizetés nélkül nem vállalta a munkát. Ezért az új kormány rendezte az alvállalkozók felé fennálló 300 millió forintos tartozást. Átalakítják az Agrárkamara működését, a minisztérium megújítja a választás rendjét, szigorítják az összeférhetetlenségi szabályokat, megteremtik a miniszteri törvényességi felügyeletet, és megszüntetik a kamarai dolgozók díjazását is, derült ki a tegnapi kormányszóvivői tájékoztatón. Azt is elmondták, hogy itthon is bevezetik a javításhoz való jogot. Az uniós irányelv értelmében a gyártók kötelesek lesznek minden olyan termékre javítási szolgáltatást nyújtani, ami javítható, akár a garancia lejártán túl is. És minden pótalkatrészt észszerű áron lesznek kötelesek a gyártók értékesíteni. Élénkül a forgalom a Hormuzi szorosban. Az elmúlt napokban ismét több csepp folyósított földgázszállító tartályhajó keltált a szoroson, miközben Japánhoz köthető hajók sora hagyta el a Perzsa-öblöt, írja Portfolio. Egyre hevesebben támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Bahreinben az amerikai haditengerészet állomásához közel legalább háromszor szólaltak meg a légvédelmi szirénák, de iráni rakéták vették célba Kuvaitot és Katart is. Egy iráni hivatalnok pedig azzal vádolta az USA-t, hogy Irán egyetlen atomerőművének közelében hajtott végre légicsapásokat. Előzőleg Donald Trump bejelentette, hogy vége a két ország közötti ideiglenes megállapodásnak, és az USA újra támadni kezdte Iránt.
2: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, ma is élénk erős lesz az északnyugati szél, délután pedig 28 fok valószínű.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
2: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
3: Szép napot mindenkinek! 9 óra 12 perc van, ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án Mihálovics Andrással
4: és Kántor Endrével.
3: És a kedves hallgatóinkkal, akikre most kevesebb idő jutott, hiszen rengeteg fontos témánk
4: Rendus
3: volt.
4: Rendus kiszámolta, hogy a 87 000 forintos átlagos megtakarításból 60 év alatt sikerül összespórolni egy budapesti átlagpanel lakásnak az árát, ha az nem mozdul a következő 6 évtizedben.
3: Ezen túl pedig a magyar szeles fejlesztéseknél tök jó lenne figyelembe venni azokat a szélerőmű típusokat, amelyek a hálózati frekvenciajavításban is tudnak segíteni a bennük lévő inverter technológiának köszönhetően, írja Miki, szélenergiaipari dolgozó. Köszönjük szépen!
4: Többen hózsanázzák a punk rock szongodat.
3: Hát az nem az enyém volt, hanem a Bad Religion-é.
4: Hallgató felhívja a figyelmet, hogy nagyon durván nőnek az egyenlőtlenségek, a megtakarítások alapján, azoknak csökkent, akiknek kevés van, azoknak nőtt a megtakarítása, akiknek meg sok.
3: Igen.
4: Úgyhogy erre is felhívta a figyelmet a hallgató nagyon helyesen. Aztán zenét követel egy bizonyos zenét, a Midnight-ot valaki, de erre nem hiszem, hogy sor tudunk keríteni.
3: Nem, mert jön Ács Gábor nem sokára.
4: És neki kell egy 40
3: kell
4: perc
3: a
4: műsorban.
3: Kell a tér. Úgyhogy
4: hiszen
3: most...
4: Hiszen egy repülővel...
3: Tér és idő ontológiai félóránk következik.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
4: Ahogy beharangoztuk, a vonal túlsó végén pedig Ács, a rossz zsaru Gábor. A légi utasjogok az EU-ban 1, 2, 3 és a javított 4. kiadás szerzője, illetve a Ne tedd meg ma, amit megtehetsz holnap, esetleg holnap után vagy még később című motivációs szakkönyvek szerzője, prokrasztinációs guru.
5: Szevasztok, jó reggelt! Érzem a nyomást, hogy ezt a légijogos dolgot ezt ismét emeljük be, és megadom magam. Olyan szépen kértétek, hogy jó, akkor dumáljuk át. De egyébként meg összefügg azzal, amiről a múlt héten beszéltem, illetve a múlt héten, amikor beszéltünk, akkor éppen egy olyan helyzetben voltam, amikor szükség volt a légijogoknak az alkalmazására, tehát egy törölt járat utáni helyzetben, hogy éppen mi jár, mi nem jár, az pont egy aktuális kérdés volt, és avóta is gondolkodom azon, hogy az új szabályozás, vagy a szabályozás, az EU szabályozás változása miatt esetleg máshogy dönthettünk volna, mint akkor, úgyhogy szerintem majd összekötöm a
3: jó,
5: kettőt.
3: Figyelj, fontos, mert a háttere a dolognak az, hogy kedden történt, hogy az Európai Parlamentben 646 igennel, 12 nemmel és 3 tartózkodásra. Na ezt nem igazán lehet érteni. Mindegy, emellett jóvá hagyták a légi utasok jogairól szóló jogszabály tervezetét. Na most ez nagyon-nagyon nagy többség.
5: Igen, ez nagyon érdekes, hogy ebbe abszolút minden párt színezettől függetlenül gyakorlatilag az összes európai parlamenti képviselő beleállt, mert valahogy mindenki elhitte, hogy ez egyszerű légi utas jog a kiterjesztés, és ez milyen jó az utasnak, de azért ennek ugye az előélete az 2004-es az alapszabályozás, aminek a legismertebb eleme, hogy azóta jár hosszú késésnél, törléseknél a pénzbeli kártalanítás, és Ellátási kötelezettsége is van a légitársaságoknak, csak míg a pénzbelit, ha nem tartják be, akkor megüthetik jobban a bokájukat, meg pereskedések után általában ki lehet belőlük verni, de ha mondjuk egyéb dolgokat a légitársaságok nem tartanak be, például az ellátási kötelezettséget, akkor igazából nem történik semmi, tehát ott kicsit lazábban tudják venni, lazábbra tudják venni a figurát, ha akarják, nem mindig akarják, és valamikor ez teljesen jól működik, de a lényeg az, hogy ez tehát egy 2004-es jogszabály, eltelt 10 év, 13-ban elkezdték a reformját, na most van 26. Tehát 10 év után rájöttek, hogy akkor ezt finomítani kéne és megváltoztatni, és avóta eltelt újabb 13, még sikerült eljutni odáig, hogy ez megtörténjen. Ezért fontos. Amikor pár hete beszéltünk róla, akkor már megvolt a jogszabály. A mostani friss hír az, hogy ugye megvolt a megegyezés a tanács, hogy a bizottság javasolt valamit. A tanács mondott valamit, szigorúbb feltételt, tehát utasbarátabb verziót próbált a parlament, az Európai Parlament elérni, és akkor itt mentek a meccsek, hogy én persze légitársak meg lobbiztak a saját érdekükben, és azért tartott ilyen sokáig, mert itt azért komoly nézeteltérések voltak. És akkor most a parlament hagyta jóvá ez a mostani hír, ez alapján már valószínűsíthetjük, hogy át fog menni, jogerőre fog emelkedni, és akkor utána egy év lesz a bevezetés, hát a jövőre nagyjából már mindenki alkalmazni fogja, ami egyébként őszintén szólva a változást alig-alig fog jelenteni.
3: Na, tessék.
5: Szóval nagy hűhó volt, de azért érdemes róla beszélni, mert apróságok azért vannak benne, meg az előzmények, hogy mi ment a vita. Ugye az évek során folyamatosan sajtó tele volt azzal, hogy a légitársaságok azt szerették volna elérni, hogy ezt a 3 órás határt, ami a késéseknél a pénzbeli kártalanításnak a határa, ez a kompenzációs határ, ezt növeljék, tehát ne 3 óra 1 perc késésnél ne kelljen kifizetni a 250-400 vagy 600 eurókat. Ez végül nem ment át, tehát maradt a szigorú 3 órás verzió. Cserébe, amit viszont nagyon szerettek volna rálőcsölni a légitársaságokra, ez a kézipodgyázas kérdés, hogy mindenkinek joga legyen rendes, nagy, gurulós bőröndöt fölvinni a repülőgépre. Mert ez milyen szemétség, hogy fizetni kell azért, hogyha te egy normális méretű bőröndöt. Ezen már kicsit ment. Láttam néhányszor, hogy úgy tűnik, ezt senki nem értette meg, hogy ez nem a légitársaságoknak a szemétkedése és az utasokkal való kicseszésnek a minősített esete, ez egy egyszerű technikai, de fizikai törvényszerűség. A rendszer 20 év alatt nagy nehezen megtalálta azt a megoldást, amely a működési hatékonyságot is javítja meg, alapvetően igazságos is. Az 10 évvel ezelőttől visszaszámolva, amikor ez a mostani rendszer kialakult, hogy az ülésre alá beférő kicsi ingyenes, amit meg fölraksz a fönti tartóba, azért fizetni kell. Ez azért alakult ki, mert hogy egyszerűen az utas alapvetően szeretett volna vinni nagyobbat, de nincs neki hely. Tehát ha egyszer úgy néz ki a repülőgép, hogy nagyjából a utasoknak a felének, a csomagjának van hely, ami elfér. Hogyan szabályozzuk azt, hogy ki viheti és ki nem? És erre mindenféle megoldásokat kipróbáltak, de az lett, az egyetlen jó megoldás az lett, hogy hát akkor fizessen az, aki a nagyot hozza. Erre a utasok az elmúlt 10 évben megtanultak kicsivel utazni. Tehát a fapadosoknál gyakorlatilag már kevesebb, mint a fele visz csomagot. Az összes többi az befér, már mint kézi csomagból olyat, ami fölfér, az vagy simán nem visz semmit, csak azt a picit, ami befér az ülés alá, vagy pedig a másikat föladja. De lényeg az, hogy most már nem is mindig telik meg, még akkor sem, ha végén olcsón adják, mert dinamikus az árazása, a nagy kézi csomagnak, amit föl lehet vinni, föl lehet tenni a felső csomagtartóra kezdve. Tehát kialakult egy rendszer, de itt valahogy nagyon-nagyon úgy érezték, hogy ez egy óriási nagy szemétség a légitársaságok részéről, hogy mindenképpen bele kell nyúlni, és akkor éveken keresztül az volt, hogy hát ingyenesen fölvihető legyen a nagy kézicsomag is, de nem ez lett a végső megoldás, hanem itt is egy kompromisszum született, hanem az, hogy a nagy kézipodgyász tartalmazó árat kell megadni a foglalási procedúra elején, és abból lehet utána kedvezményt adni, hogyha valaki nem viszi föl a csomagot. Ez lett a nagy kompromisszum, és akkor most így lesz. Tehát amit legutóbb is azt a példát mondtam, hogy mit tudom, van egy 20 eurós jegyünk, és 20 euróba kerül a nagykézi podgyász, akkor eddig az elején azt láttad, hogy 20 euró a jegy, aztán utólag vagy hozzáadtad, vagy nem adtad hozzá. Ezentúl ugyanez a járat, ugyanilyen feltételekkel 40 eurót fogsz látni, majd pedig a következő oldalon, vagy kettővel később a légitársaságra fog írni, hogy ha ezt nem viszed, akkor mínusz 20, csökkentheted, tehát akkor ugyanúgy 20-nál leszel. Most ettől függet az árak, valószínűleg emelkedni fognak az árak. Ha megveszi a jegyet valaki, akkor valószínűleg jóval kisebb arányban fogja lemondani a csomagot. Úgyhogy mostantól kezdve, vagy amikor az életbe lépés így lesz, akkor szerintem elképzelhető. A légitársaságok nem tudják elérni, hogy csökkenjen a nagykézi podgyászoknak a száma, hogy ismét akkor túl sok fog érkezni, akkor ismét címkézni kell őket, egy részét át kell minősíteni, akkor el kell venni, akkor a beszállítás lassulni fog, szóval akkor azok a korábbi problémák, amik 10 évvel ezelőttik, amik a mostani rendszer ki nem alakult, azok vissza fognak térni, de azért mégsem olyan mértékben, mintha egyszerűen mindenkinek tényleg ingyen adatták volna, hogy ez lett a nagy kompromisszum. Szóval ezeken ment a vita jó sokáig, és ez volt a két kiemelkedő fontos része, de hogyha visszatérünk az alap problémájához a rendszernek, szerintem nem igazán értették meg, hogy mi a probléma. Tehát ezzel a rendszerrel nem a kézipodgyász volt a gond, meg hogy itt a légitársaságok szemétkednek, hanem egyszerűen baromira igazságtalan volt. Amikor a 10 évvel ezelőtt elindult a változás, akkor még kérdeztek meg civileket, meg külső hozzáértőket, például minket is, és akkor ezt akkor is elmondtuk, de nem ebbe az irányba ment el a változtatási szándék. Szóval, hogy az tök jó, hogy 3 óra, 3 perc után nyakadba borítanak egy csomó pénzt, igazából az nem egy akkora probléma, tehát pont tegnap olvastam egy...
3: Az a baj, hogy ezt valahogy vissza fogják forgatni a légitársaságok.
5: Hát nyilván megpróbálják, tehát hogyha mindenféle költségnövekedés, azt mi fogunk megfizetni, tehát ez a kisebb probléma. De az igazságtalanság volt a rendszerrel az szerintem a legnagyobb probléma. Tehát mondom, tegnap is olvastam, hogy debreceni járaton, Budapesten le kellett szállni, majd megjavítani, és az egész gép azon drukkolt, nézte a másodperceket, hogy jaj, késünk már kicsit többet, és akkor jön a pénz, jaj, 400 euró, és az egész gép erről beszélt, és meg mekkora buli. Miközben, ha valahol meg ott maradsz, mert a törlés kint ér, hogy hazafelé jönnél, akkor van ellátási kötelezettség, amit nem teljesítenek, na az az orbitális szívás. Tehát az összesen lehet vetni azzal, hogy ott mi a van probléma és nem segítenek. Tehát ott kellett volna komolyabban belenyúlni, és az lett volna, ahol mondjuk konkrétumon jobban szabályozni kellett volna. Egyébként volt erre kísérlet, tehát néhány apróságot beletettek a rendszerbe, és szerintem ez valami igazából fontosabb, de most nem ezek szerepelnek nyilván a hírekben, úgyhogy én most szerintem erre koncentrálom. Azt csak említés szintén mondom, hogy amit így nagy arccal megint kiemeltek meg a kommunikációba, azok egyrészt apróságok, másrészt egyetlen egy légitársaságnak a gyakorlatát változtatták ezzel meg. Tehát az, hogy gyerekekért külön pénzt vehet, és nem ülhetsz egymás mellé, csak eleve nem is foglalhatsz, ha gyereked van, csak ha egymás mellé külön pénzre veszel jegyet, az a Ryanairnek volt egyedül a gyakorlata. Akkor az, hogy jó, mostantól nem kötelezhetnek arra, hogy digitális és beszállókártyát vigyél, és a reptéren is, hogyha már be vagy csekkolva, akkor igenis ingyen kell, hogy beszállókártyát adjanak. Ez milyen jó, ez megint egyedül a Ryanair csinálta, nem ezt mondjuk mások is csinálták, hogy pénzt vettek érte, de hogy ezek alapvetően szerintem apróságok. De hogyha
3: stimmel,
5: ott
3: értjük. Ha ott maradsz, és ott nincs megoldva.
4: Kicsit hiányolom, hogy a lábméret sztenderdeket nem határozták meg,
3: na, hát
4: és
3: igen.
4: Nekem Lotus ülésbe kell 6 órás utakat letudnom, de majd következő 13 év múlva talán erre is sor kerül.
3: Figyelj, Gábor!
5: Majd a piac kialakítja. Akkor elmondom egyetlen egy fontos dolgot, hadd emeljek, viszont nem szereplő igazából a hírekben. Tehát ott maradtál, törlés van, késés van, nem jön a gép esetben. Az ellátási kötelezettség, ez eddig is benne volt, eddig is le volt írva, eddig is hadd csinálták, vagy nem csinálták a légitársaságok, általában megpróbálták csinálni. De abban volt például nagy katyfasz, hogy te mikor vagy jogosult magadnak megszervezni, és utólag mindent kifizettetni. Voltak arra példák, hogy ott várakoztattak jó sokáig, nem kaptál információt sok-sok órán keresztül, majd megszervezted magadnak, és az légitársaság utána közölte, hogy de hát én délután, reggel történt, és este 8-kor én elvittelek szállásra, és másnap hazavittelek. Ez legalább már nem fordulhat elő, mert itt bevezettek egy 3 órás határt. Ez azt jelenti, hogy ha 3 órán belül légitársaság nem oldja meg, akkor te jogosult vagy, akkor nincs kérdés, akkor neked szólni kell a légitársaságnak, és akkor viszont te abszolút jogosult vagy magadnak megoldani és mindent kifizettetni. Viszont, hogyha 3 órán belül, és itt van egy ilyen, hogy hát comparable, tehát az eredeti útvonalhoz hasonló megoldást ő felajánl, akkor viszont a utasat az köteles elfogadni.
3: Illetve
5: nem köteles, de ha magadnak szervezed, akkor te fizeted. Tehát akkor viszont nem fogják utólag neked kifizetni. Úgyhogy ez a 3 órás határa miatt. Nyilván szabályozzák, ezek meg apróságok, hogy hány óránként kell kaját adni, hogyha ilyen van, de igazából ez a hasonló, tehát ez megint nincsen teljesen konkretizálva, hogy mi az, ami elfogadható. És akkor szerintem, ugye, ítéljétek meg, itt van a mi példánk. Feröer-szigetek, járat törlés. Ugye már önmagában a kártérítési kérdés is érdekes, mert itt ugye Viszmajoron van mindig a vita, tehát a pénzbeli kártérítés az mikor jár, hogyha a régi társaság nem tudja azt mondani, hogy Viszmajor. Tehát nyilván nem jár, hogyha időjárási helyzet, ezt most egyébként felsorolták, hogy mik ezek, ebben sincs semmi újdonság. Tehát egy csomó minden a mostani változásban az, hogy a múltkori gumiszabályok után a bírósági ítélkezési gyakorlatot most leírták, hogy mi számít Viszmajornak, és most így pont foglalták ennyi. Tehát nyilván a sztrájk, hogyha nem a saját légitársaságot sztrájkol, hanem a légirányítók, vagy bárki más, aki miatt nem tud repülni, de külső szereplő a légitársaság szempontjából, mert az időjárási helyzet, háborús helyzet, reptérzár, bárbiokból. Tehát nyilván Viszmajornak minősülnek. Na most mi a helyzet? Nem lettünk okosabbak. A mi esetünkben, kíváncsi vagyok, mert megpróbálom majd nyilván behajtani, amikor a mi légitársaságunk azt mondja, hogy időjárási okok miatt törlök, majd pedig a reptér egész nap ezt az egy járatot leszámítva rendben üzemel, mindenki leszáll, ugyanolyan gépekkel is, mint a tiéd. Egyedül a te légitársaságod mondta a napi 20 járatból az, hogy szerinte rossz az időjárás, és már pedig ő nem közlekedik. Mindenki más, az összes 19 rendben repül, semmi probléma nincsen. Ezt a bírósági gyakorlat nem szokta elfogadni Viszmajornak, és ilyenkor szokott járni a kártalanítás. De ugye ez a még mindig csak a pénzbeli kártalanítás kérdése, az ellátási kötelezettségre visszatérve. Nálunk az történt, hogy a törlés után viszonylag hamar közölték az alternatív járatot, hogy mivel visznek el, 2 nappal később. 2 nappal később és átszállással. Na most ilyenkor fölmerül, hogy ez belefér-e a hasonló járatba, vagy jogosult lesz, vagy automatikusan, hogyha ilyet ad a légitársaság, és semmiféle alternatívát nem kínál föl, cseteltem velük, kérdeztem, hogy ez, meg az, semmi, ez van, kell vagy nem. Tehát igazából ez nem fapados, drága légitársaság. Tehát itt egyáltalán nincs különbség, ez volt a hozzáállás. És nem volt semmi, úgyhogy dönthettél. Hogy ebben a helyzetben mondjuk az új szabályozás által jogosultál válsz-e arra, hogy egy nappal korábbra, mint ahogy ők ígérik, magadnak megszervezés kifizessék, szerintem igen, de a szabályozás tovább sem egyértelmű. Tehát ez megint azért valahol értelmezés kérdése. Ők azt mondják, hogy csak 2 nap múlva tudnak elvinni, holott más légitársasággal el tudnak, és most is más légitársasággal vittek, mert saját gépük csak 3 nap múlva lett volna, tehát ezt legalább betartották. Az új szabályozás legalább külön fölhívja a figyelmet, hogy más légitársasággal is kötelesek elvinni, nem csak, és ez tényleg fapados jellemző, mindenképpen a sajáttal próbálják valahogy megoldani, akár átszállással, akár 2-3 nap múlva. Úgyhogy szerintem a mi helyzetünkben ez kinyílt volna.
3: Az a baj, Gábor, hogy itt már elúszott az utazásod, és már egy ilyen hülye pereskedésbe vagy benne, vagy egy ilyen vitába, aminek a végeredményén, hogyha visszakapod a pénzedet, akkor az egy dolog, de nem kaptad vissza a szabadidődet, az utazásodat, figyelj, és az összes többit.
5: Figyelj, ti melyiket választottátok volna? Tehát, hogyha tegyük föl, hogy tényleg jogosult vagy erre. Ott vagy a Feröer-szigeteken, 2 nap múlva eltolják a járatodat. Nyilván akkor van még egy csomó körülmény, utána merre mész tovább, hogy mit buktál be a 2 napon, amíg ott ragadtál, de arra a 2 napra megkapod a szállást. Miért kapt? Hiltonban teljes ellátásra. Nyertünk 2 napot Feröeren, ami egy csodálatos hely, és a világ egyik legdrágább helye. Úgyhogy egy élmény volt nyilván, és ezt ki is használtuk, akár jobban is járhatsz, mint hogyha ha éppen hazafelé jöttél volna, és van időd, akkor az teljesen más helyzet, mint hogyha mentél volna máshova, és ott is már voltak foglalásaid. De például nekem ez egy nagyon nagy dilemma volt, hogy akkor ezt elfogadjuk, vagy megkérdezzük, hogy akkor csinálhatjuk-e magunk. Végül
4: én ezért utazok a Bakonyba, ott nem hagy senki.
3: Nem,
4: ott...
3: ez jól választottál, Gábor, csak hogyha most a te esetedben ez egy jól jött ki ez a lépés, de más esetben pedig pont nem jöhet jól ki, mert mit tudom én, haza kéne már érni, meg dolgod van, meg munkád van, meg egy csomó minden. Szóval, és tökre elrontja az egészet, szóval...
5: Igen. Tehát nehéz. Fontos dolgom lett volna, haza kellett volna érni, akkor mindenképpen megvettem volna. Egyébként 100-120 ezer forint környékén volt gyakorlatilag minden más jegy, aznapra, másnapra, még a maradék járatokra. Akkor valószínűleg kénytelen lettem volna megvenni, és reménykedni abban, hogy valóban kifizetik. Mert hogy a szabályozás, mondom, továbbra sem lesz teljesen egyértelmű ez ügyben a következő időszakra. Szóval ezek a legfontosabb.
3: Ez nagyon fontos, és szerintem erről fogunk még beszélni, de köszi szépen, hogy még saját példával is szemléltetni tudtad, hogy mi a szitu. A többi azt gondolom majd jön az Okos Utas magazinban.
5: Hát majd a Szigetről a beszámoló az mindenképpen, mert hogy itt is ilyen speciális dolgok vannak, és egészen különleges hely, úgyhogy de nagyon hosszú listán van, hogy mit érdemes tudni róla. És hát érdemes elmenni, mert csúcs, úgyhogy ezeket ma, igen, majd ez jövő héten lesz, vagy azután.
3: Oké, köszi
4: Én
3: szépen
4: azt
3: az
4: szeretném,
3: infókat.
4: Hogy egy hallgatói vélemény mindenképpen beleférjen még a rovatodban, Ricardo pennájából. Én egy másik aspektus szeretnék megvilágítani. Azért nem szeretek fapadossal utazni, mert életemben ennyi büdös emberrel nem ültem együtt egy légtérben, ugyanis 3 pólóval csinálnak meg 2 hetet, ami vagy ki van mosva, vagy nincsen, nyilvánvalóan a csomagok mérete miatt.
5: Ez egyáltalán nincs így.
3: Na tessék!
5: Nyilván elő.
4: Mondja a büdös pólós.
5: Abszolút nem, abszolút.
3: Jó van.
5: Európa összes mosodáját már felfedeztük.
3: Egy Hiltonban mosott pólóról van szó, az meg finom, illatos. Mindannyian tudjuk, úgyhogy...
5: Vigye, most röhögni fogtok, de 3 szobával odébb volt az önkiszolgáló mosoda a Hiltonban. Nagyon jó jött. Úgyhogy
3: tudok én mindent.
5: Igen.
3: Köszi szépen, Gábor. Szevasz, hello. Ács Gábor.
4: A rossz zsarú Gábor, a légiutas jogok az EU-ban 1, 2, 3 és a javított 4. kiadás szerzője, illetve a Ne tedd meg ma, amit megtehetsz holnap, esetleg holnap után, vagy még később című motivációs szakkönyvek szerzője, prokrasztinációs guru.
3: Így van.
4: Bocsánat.
0: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!
3: Jövünk nem sokára, tőzsdenyitással, kedves Hugó fog bejelentkezni, elmondja, hogy pénteken milyen hangulatban nyílt a kereskedés a budapesti értéktőzsdén, hogy zajlik. De azt játszottuk ma, hogy az összes nyár slágerét lejátszottuk, ugye kezdtük az ideivel, aztán volt a tavaly előtti, és most jön a tavalyi, hát ugye lazacsal utazni, ezt Umberto Eco is elmondta, hogy elég kemény dolog, főleg, hogyha lazacsal úgy utazol, hogy van egy szobatársad, vagy az autóban egy másik ember, aki utazik, és mindennek lazacsaga van, ezt énekelte meg Tom McGovern és Carrie Wong.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
1: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nátszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. Díszes tarkaletke rajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. Elsősorban kemény fás ligeterdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: A vonalban kedves Hugo üzletkötő, szevasz, jó reggelt!
6: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
5: Egy, csak egy legény a gáton, aki követi a budapesti értéktőzsde mozgását, és ott van rajta a devizapiac pulzusán az újja. Stetoszkóppal nézzük meg akkor, mi történt a budapesti értéktőzsdén eddig.
6: Ilyen felvezetés után nem tudok rosszat mondani. Sajnos, de viszont 142.487 ponton van, 9:39-kor a Bux Index, 1,1%-os esésben. Az OTP forgalom alapján az húzó ilyen téren lesz, hogy 46.230 forintnál van az OTP közel 0,5%-os esésben, és több mint 400 milliós forgalommal. Ez nem olyan magas, viszont az, hogy nem emelkedik. Pénteken van ilyen, egyfelem. MOL 4018 forinton van, majdnem mindenkori csúcsot közelíti, közel 0,5%-os esésben 350 milliós forgalom mellett. A Richter is emelkedik, 12.040 forintnál van, kicsivel több mint 3%-os emelkedésben, 80 milliós forgalom mellett. És a Magyar Telekom a másik fekete lovas, 2660 forinton van, közel 4.500%-os esésben 53 milliós forgalom mellett. Szóval mondjuk azt, hogy pénteki uborka szezon van. Így nyár közepén, 7. hó
5: 10-én.
6: Van ilyen is, minden évben van nyár is uborka szezon. Viszont a forint nagyon szépen erősödött, 361.50-nel le is lehetett kereskedni még néhány nappal ezelőtt. azóta bizony nagyon szépen korrigált, és 356 forint 80 fillért kell fizetni most jelen pillanatban érte egy euróért, és 311 forint és 90 fillért egy dollárért. Tegnapi hír volt, hogy egy lengyel jegybank kamatvágáson gondolkozik, és 25 pontos vágást terveznek idén. Viszont ma még nagyon pozitív hírek tudnak érkezni az EU-s forrásokkal kapcsolatban.
5: Na!
6: Ami viszont még adhat egy fordulatot.
5: Az tényleg, igazad van, az még megdobhatja a kereskedést, nagyon jó.
6: Igen, adhat neki még egy lendületet alapvetően.
5: Hát a forintnak is szerintem.
6: Igen, a magyar gazdaságnak és a forintnak is.
5: Hol tartunk most, akkor, ha már szóba került a forint?
6: Kicsit erősödött az előző, egy perc az ötti árfolyamhoz képest, 356 forint és 80 fillért kell fizetni egy euróért. Szóval, igen.
5: Jó.
6: Igen.
5: Hát figyelj, akkor várjuk a jó híreket. Várjuk azt, hogy mit hoznak haza a Brüsszelben harcoló erőink, és utána majd meglátjuk, hogy ez a magyar gazdaságot. Elkezdődik a nagy számítás majd, hogy javít a költségvetés helyzetén, mi az, ami programok, amik belettek lengetve, amire lesz elég zseton. Úgyhogy szerintem ez igazán izgalmas péntek lesz így ezzel.
6: Ilyen téri mindenféleképpen, meg alapvetően hamarosan jön majd augusztusban elvileg a költségvetés, egy a helyzet és a jövő évi költségvetést is majd néhány hónap múlva megtudjuk, de az már jövő zenéje, és azzal akkor már látni fogjuk, hogy az EU-s pénzeket hogyan tervezik majd beépíteni, vagy legalább is miket akarnak.
5: Jól van, köszi szépen, akkor jó munkát még, kitartást, aztán jó hétvégét.
6: Köszi szépen nektek is.
5: Szevasz, hello.
6: Sziasztok.
5: Kedves Hugo üzletkötő számolt be arról, hogy nyitott a bét, és mi a helyzet a devizapiacon.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
5: Károly hallgató azt írja, hogy Endre Báj jövő heti szabadsága alatt egy pici időt fordíthatna arra, hogy tanulmányozza annak kérdéskörét, mit ért a publikum nyári sláger alatt. Mert, mint hallható, erről ő csak hallomásból értesült. Kedves Károly, megszavaztattuk egyébként, az egyik a másik. A nyár slágere az egy intézmény, az egy izgalmas kis játék, egy vicc. Úgyhogy így kell ezt kezelni. Érdemes is. Egyébként pedig az idei nyár slágere az abszolút a publikum kényekedve szerint alakult, be lett lengetve a négy felvétel, és ebből az nyert az észt srácok. Úgyhogy én nem szabotálom a zenei felhozatalt, megteszi azt a Beastie Boys.

0: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Na kérem szépen, impozáns mentori csapattal indult útjára ismét az Artisius tavaly nagy sikerrel zárult mentor programja. Hogy mit jelent az, hogy impozáns mentori csapat, meg hogy mit jelent ez a mentor program, arról beszélgettünk dr. Tóth Péter Benjáminnal, az Artisius üzleti transformációs igazgatójával, aki a Dalszerző Expo alapítója is. Jó reggelt, szervusz!
3: Sziasztok, jó reggelt!
2: Na, mi ez a mentor program? Második évad, és kik lesznek a mentorok?
3: Igen. Hát, dalszerző expót szerveztünk, nagyon sokáig próbáltuk megtalálni azokat a formákat, amivel a dalszerzőket tényleg abban a fejlődésben lehet támogatni, amire nincsenek iskolarendszerű képzések.
4: Még a hangszeres
3: tudást
4: kérlek.
3: Lehet is. Hát alapvetően ugye a hangszeres képzésre gitározni megtanulni, dobolni megtanulni, arra vannak tanárok, de arra, hogy hogyan kell dalszöveget írni, mitől lesz jó egy dalnak a struktúrája, hogyan kell ezt felépíteni, arra nincsen. És akkor próbáltunk ilyen konferenciaszerű megközelítést alkalmazni, és azt láttuk, hogy az ilyen nagyon szűk, személyes, mentorálási jellegű alkalmak azok mindig rettenetesen népszerűek voltak, és egyszerűen az ilyen nagyobb előadások azok kevésbé, úgyhogy azt gondoltuk, hogy megyünk a biztonság.

0: Covid születik arról, hogy egymás mellé tesznek mondjuk egy Beatles vagy egy Bob Dylan dalt, meg mondjuk egy Beyoncé-t, és a hangutánzó szavak Beyoncé-nél elviszik a prímet a négy szöveg, vagy négy soros szöveg mellett. Ezen a cseppet sem szívderítő trenden próbál ez a kezdeményezés változtatni?
1: Alapvetően azt lehet mondani, hogy valószínűleg ezeket a képességeket nem is elsősorban tanulni lehet, vagy tanulni érdemes, hanem egyszerűen mindegyik művésznek van egy saját útja, és ezen az úton mindig nagyon magányosnak érzik magukat. Egyszerűen nem könnyű ezt a pszichológiai helyzetet kezelni. Egészen más egy alkotó munka, mint a színpadon álló előadói munka. Nagyon sok esetben ugye a könnyűzene pont azt várja el, és a könnyűzenében pont az működik jól, amikor ennek ellenére a színpadon álló szereplő és a szerző ugyanaz a személy. Úgyhogy azok, akik előrébb járnak ezen az úton, ezek a mentorok, ők elsősorban, egyébként ez a tapasztalat, elsősorban pszichológiai jellegű tudással, tanáccsal látják el a fiatalabbakat, segítenek nekik abban, hogy milyen módszerek működtek nekik ennek során, és milyenek nem. Tehát, hogy ennél valóban az látszik, hogy igazán oktatni nincs ezt értelme, hanem ez a fajta mentori kapcsolat az, ami tudja támogatni a fiatalokat.
2: Hát igen, mert ugye régen az volt, hogy egyszer csak született egy, azt mondják, hogy jaj, micsoda tehetség. Kiállt egy ember, énekelt egy dalt, nagy sláger lett, és akkor azt mondták, hogy micsoda született tehetség. Aztán persze ugye, ahogyha ezt így zenészeknek mondja el az ember, akkor mindannyiszor, ahányszor a tehetség szót kimondják, mindig azt mondja mindenki, gyakorlás. És rengeteg gyakorlás. De lehet, hogy a kapcsolatok is hozzájön, ugye?
1: Igen, egyébként a szerzői munkában is ott nem gyakorlásnak, hanem nagyon sok kidobott dalnak hívjuk ezt. Tehát az, ami ugye nagyon-nagyon sok olyan dal, ami nem sikerül még, se nem kerül rá soha a lemezre, nem kezdik el előadni, de nagyon sok ilyen próbálkozáson, ha akarom, végül is itt is igaz, hogy sok gyakorláson keresztül működik, az kifejezetten sok szerző mondja, akár író, akár zeneszerző, hogy egyszerűen azt, hogy a napi rutinba beilleszteni azt, hogy egy alkotói időszakot, akkor is, ha most éppen nem úgy tűnik, hogy jön az ihlet, ez nagyon sokat segít. Ugye ez egy kézműves jellegű munka, most az AI zenet csinálás időszakában ezt talán nem árt újból hangsúlyozni, vagy egészen más hova pozícionálja azt a produkciót, ahol ilyen kézműves módszerrel születik dal, mint azt, ahol megnyomják a gombot.
2: Mire van jobban szükség? Ha lehet sorrendbe tenni? Dalszerzőre, szövegíróra, vagy producerre?
1: És az előadó is ugye nagyon szorosan előadó. Benne van ebben a körben, igen, de a producer ugye az, aki a daloknak a struktúráját, hangzását kialakítja, azt lehet nyugodtan lehet mondani, hogy az utóbbi két évtized könnyű zenéjének a tényleg üstököse, tehát hogy nagyon fontossá vált a hangzás a könnyű zenében, és még mindig ez a trend, nem az látszik, hogy ez visszafordulna, hanem inkább csak folytatódik tovább. Úgyhogy a zenei producer az rendkívül fontos szereplővé vált. Egyébként meg nyilván az a legfontosabb, hogy ezek az elemek, ezek egyensúlyban legyenek, és a zene és a szöveg kiegészítse egymást, ezért sem hiszek azokban a helyzetekben, ahol valaki csak szöveget ír, és akkor most már a AI eszköznél a zenét gombnyomásra hozzáteszi, azok soha nem adják ki ezt a fajta egyensúlyt. Ez egy nagyon izgalmas civilizációs helyzetben vagyunk, szerintem tényleg itt a szemünk előtt alakul az, hogy hogyan viszonyul a közönség ahhoz, hogy szintetikus tartalmak jelentek meg tömegesen, és ehhez képest hol és mennyire keresi az emberit.
2: Igen. Jó, figyelj, hol lehet jelentkezni, és mi a jelentkezési határidő?
1: Most vasárnap a jelentkezési határidő, úgyhogy a legjobbkor beszélünk a dalszerző.hu oldalon lehet megtalálni a jelentkezési linket, és ilyenkor ugye mindig az a elvárás, hogy néhány munkáját küldje be az illető, hogyha szövegíró, akkor néhány dalszöveget, ha zeneszerző, akkor néhány zenéjét, és maguk a mentorok teljesen szabadon döntik el, hogy kit választanak ki ezek közül. Itt ugye vannak nagy öregek is a mentorok között, mint Lovasi András, vagy Hegyi Gyuri, vannak fiatalabbak is, ugye a repszövegíróiban például a Sziszi, aki most nagyon népszerű előadó is, úgyhogy nagyon sokféle, sokszínű mentorcsapatot állítottunk össze, és vasárnapig lehet még jelentkezni.
2: Jó, hát reméljük, hogy klassz lesz a jelentkezőknek a tábora, és hogy jól alakul a mentorprogram. Nyilván beszámoltok majd róla, hogy mi a lefolyása ennek az egésznek, és milyen új üstökösök jönnek ki ebből a mentorprogramból.
1: Így van, az Altitude közösségi média csatornáit is érdemes követni.
2: Szuper, nagyon szépen köszönjük. Tehát július 12 a jelentkezési határidő,

0: az Artisius Mentor programra, a második évadra, és az Artisius, a dalszerző.hu oldalon lehet jelentkezni. Köszönjük szépen!
1: Én köszönöm, sziasztok!
0: Dr. Tóth Péter Benjamin, az Artisius üzleti transformációs igazgatója, a Dalszerző Expo alapítója avatott be a mentorprogram részleteibe, és egyébként én tökre javaslom, van egy szegény hallgatónk, aki munkanélküli, és egyébként én szerintem ő egy nagyon intelligens ember, mert a nagy tirádáiból és hosszas üzeneteiből az derül ki, hogy rendkívül művelt és intelligens.
2: És tele van szenvedéllyel.
0: Tele van szenvedéllyel, így van, folyamatosan ír nekünk, de hát ebből is látszik, hogy ideje van, nagyon sok ideje, és a tehetsége is van. Tehát én azt javaslom neki, hogy ezt mondja el egy dalban. Mondja el egy dalban mindazt, ami
2: feszíti, ami bántja, akár a ami Millás feszíti. Reggeli kapcsán.
0: Például igen. András kapcsán, vagy én, hogyha...
2: Vagy a te zenei
0: igen,
2: az én,
0: igen,
2: kapcsán.
0: Így van, úgyhogy én azt gondolom, hogy lesz neki közönsége, és...
2: A megtorló rap műfaját, mint olyat meg tudná
0: igen,
2: alapítani.
0: Vagy újra visszahoz valami kemény punk műfajt, amiből hiány van, és azt gondolom, hogy a mérges punk, a rendszerváltás utáni, de még mindig csalódott, és mindenben csalódott mérges ember, ebből szerintem hiány van.
2: Közönség is van, az biztos, mert rengeteg a mérges, csalódott
0: abszolút
2: ember korunk Magyarországán, úgyhogy...
0: Össze tudnak jönni, és kiadják a dühüket, ventilálnak egy óriásit.
2: Igen, egy koncert egy ventilációnak
0: pontosan
2: felel meg.
0: És utána sokkal könnyebb.
2: Tehát, most, hogy összeraktuk az üzleti modellt, ez 2.500.000 forint plusz áfa lesz, úgyhogy majd küldjük a hallgatónak
0: de ezt
2: a számlát.
0: Részletekben is lehet fizetni természetesen. Úgyhogy köszönjük szépen neki, hogy ír.
2: És már jelentkeznek vokálos. Sok is, egy ilyen
0: bandában beszél, ő egy dobos, igen, nem jó. Vokálos, ő egy dobos jelentkezett. Na, dobosod már van, kedves hallgató, igen, akinek 031-jel végződik a telefonszáma, és onnan írsz nekünk SMS-eket, úgyhogy most jöhet a többi.
2: És ahogy Szoller Andira nézek, szerintem vokálosuk is van már.
0: Nem biztos, várjál, amit tudom, meg kell kérdezni. Na hoppá, van háttérvokál. A gida, az egyik gida megvan. Az egyik gida már megvan. Nagyon jó.
3: Beszélem a másik.
0: Én azt gondolom, hogy meg kell próbálni. Aztán, kedves hallgató, ha nem jön össze ez a dolog, még mindig lefestheted. Nem?
2: És tehát... megalakítják a Barbies and the Andies zenekar.
0: Még mindig le lehet festeni. Egy új Jackson
2: mondom,
0: Pollock
2: tehát, hogy
0: szerintem hiányzik a piacról.
2: A menedzserek megvannak már. Tehát, hogy én az üzleti löketet megadtam ehhez az egész.
3: Te leszel a hajcsár.
0: Te leszel a mentor.
2: Okay, igen.
0: Te leszel a mentor.
2: Én leszek a mentor.
0: Jó. Jó, én leszek a program.
2: Ugyanitt hízók eladok. Köszönjük a figyelmet.
0: Köszönjük a figyelmet, így van.
2: Én eltűntem Endrével én karöltve, is. Élvezzétek csordultig azt a kelyhet, amelyet Ács Gábor és Gede Balázs nyújt át nektek 2 héten keresztül minden áldott reggel.
3: Úristen.
0: Viszontlátásra.
2: Erre nem vennék mérget, Virág Eftes.
4: Véget ért a mese mára, zárul a millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
4: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
4: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
5: Akkor mit hívjak majd?
4: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
5: De a kórház? Milyen kórház?
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítőkedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
6: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
4: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Keresztúri úton, a Jászberényi úti vasúti átjáró közelében. Akadozik az előrejutás a Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utcánál, a Rákóczi úton befelé a Baross tér előtt, a Pesti alsó rakparton mindkét irányban a Margit híd és a Szabadság híd között, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Nem működnek a jelzőlámpák ma délig a 15. kerületben az I.S. Gyula utcában a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt. A forgalmat mindkét csomópontban a rendőrök irányítják. Farkas Renát, a BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
4: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Ma várhatóan elfogadják a 3600 milliárd forintot érő magyar helyreállítási tervet. A humán tőke maximalizálása jelentheti a kiútat a magyar gazdaságnak. Oroszország a következő hónapokban fokozhatja az Ukrajna elleni támadásokat. Napos, szeles idő lesz, csapadékra nem számíthatunk, 28 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszterei ma tárgyalják, és várhatóan elfogadják a felülvizsgált magyar helyreállítási tervet, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András Brüsszelben hangsúlyozta, ezt a pénzt közel 4 éve fagyasztották be az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt. A pénzből fontos célokat tudnak finanszírozni, amelyek összhangban vannak a gazdaságpolitikai elképzelésekkel. Ilyenek a digitális és zöld átállás, a vasúti infrastruktúra fejlesztése, a lakhatás támogatása, valamint a kis- és középvállalkozások támogatása. Nem az újraiparosítás jelenti a kiutat a magyar gazdaságnak. A GKI gazdaságkutató szerint az oktatás, az egészségügy és az tudásintenzív szolgáltatások fejlesztése alapozhatja meg a gazdaság hosszú távú növekedését. Elemzésükből kiderül, a szolgáltató szektor volt a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban bővülő területe az elmúlt másfél évtizedben, teljesítménye 2010 és 26 között mintegy 60%-kal nőtt, miközben a gazdaság többi ágazata átlagosan 20%-os növekedést ért el. Letartóztatásban tartaná az ügyészség Fonyód volt fideszes polgármesterét. A Telex azt írja, az ügyészségi közlemény szerint a polgármester zöld területkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos színlelt szerződésekkel okozott 102 millió forintos vagyoni hátrányt, és emiatt van folyamatban vele büntető eljárás. Három zebra pusztulhatott el a hideg időjárás miatt, állítja a Válvölgye Vadásztársaság. A szervezetet 800 ezer forint természetvédelmi bírsággal sújtották, mert az állatok elhullását csak hónapokkal később jelentették a kormányhivatalnak. A Fejér megyei kormányhivatal azt írta, hogy a késedelmes bejelentés okát nem vizsgálták. Az oroszok arra számítanak, hogy a következő hónapokban Vlagyimir Putyin fokozni fogja az Ukrajna elleni támadásokat. Egy orosz védelmi minisztériumban dolgozó tisztviselő a Reutersnek azt mondta, a fő célpontot 30 ipari terület jelentheti, de egy acélüzemet és az odesszai kikötőt is támadás érheti. A kormány közeli forrás arról is beszélt, hogy a következő lépés akár a balti államokban vagy Romániában fekvő NATO bázisok elleni támadás lehet, és az Európai Unió területén található nagy hatótávolságú drón és rakétagyártó üzemekre is csapást mérhetnek. Egyre kevesebb sör fogy Európában. Tavaly 2,9%-kal csökkent a termelés, a fogyasztás pedig még ennél is nagyobb 3,2%-os visszaesést mutatott, írja az Economics. Közben az alkoholmentes sör kategória továbbra is jelentős ütemben bővül. A tavaly 5,9%-os, 2020 óta pedig már több mint 38%-os a növekedés.
10: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Sokat süt ma a nap, csapadék nem várható, élénk, erős lesz az északnyugati szél, a délutáni órákban pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő számot is hallhatjátok a Szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Virágmagokat küldött rajongóinak 2025-ben a Wolf Alice zenekar. A saját márkás kertészeti csomagból azok kaptak, akik feliratkoztak az alternatív rock csapat hírlevelére és postacímüket is megadták. A növényeken és az együttes nevén kívül mindössze egy rejtélyes mondat szerepelt az ajándékcsomagon. Minden virág a föld porával szomszédos. A banda a készülődő Clearing albumot akarta felvezetni ezzel a szokatlan PR kampánnyal. Maga az idézet is egy dalszövegből való. Arra igyekezett felhívni a hallgatóság figyelmét, hogy a lemez részben a kivirágzásról és az odavezető, nehézségekkel teli útról szól. Viszont az egyik húzódal, a Just Two Girls témája a lányok közti barátság, amely kérdéskör magvait korábban már elültették Bros és Beautifully Unconventional című szerzeményeikben.

0: Az elhangzottdal is felcsendülhet idén a szigeten.
1: Sziasztok, Bagosi Norbi vagyok, és hallgassátok ti is a Kafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Galaxisok együttes az útkereső 20 évesek közérzetét megzenésítő zenekarként lett ismert, a legsikeresebb számok egy jó része is az első albumukról származik. Vannak számok, amelyek szövegével Szabó Benedek zenekarvezető a mából nézve személyesen már nem tud azonosulni, sőt, kínosnak is érzi előadni őket. Nem gondolom, hogy még mindig a fiatal generáció szónoka lennék. Közben a rajongóink egy nagy része továbbra is ebből a korosztályból kerül ki. Minden esetre nem hiszem, hogy az embernek az élete végéig magával kéne cipelnie régi dolgait, mondja Szabó, aki az alkohol helyett manapság inkább már csak a főzésről beszélget zenésztársaival.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: João Selva, egykori elítéltek és a vallás felé forduló zenészek között nőtt fel Rio de Janeiro, Ipanema város részének hippi kommunájában, ahol édesapja a közösség lelkipásztora volt. Így az énekes dalszerző már gyerekkorában megtapasztalta a zene közösségépítő erejét, a fejlődés, a tudásvágy és a nyitottság fontosságát. Élményeiről 2017-ben dalt írt Pessoas, azaz emberek címmel. Selva már a franciaországi Lyon városában él és alkot. Korábbi Forró de Rebecca nevű együttesét is szóló karrierre cserélte, ám zenéjét továbbra is a forró brazil ritmusok dominálják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a Top Ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. 2010-ben viccből kezdtek el együtt zenélni. Végül komoly, több ezer fős rajongói gárdát gyűjtöttek össze maguknak a Richard Gere együttes tagjai. Nevük meglepően Richard Gere amerikai színészre utal. A banda Szentendrén állt össze, saját állításuk szerint art fart pop stílusban játszottak. Az együttes fellépései egyes sajtótermékek szerint stand-up komedibe oltott performanszokra emlékeztettek. Játszottak a Tudósok előzenekaraként, és Dr. Máriás írta az első zenekritikájukat. Az együttes Mindenki Boldog című dalának videoklipjével az egyik országos tévécsatorna híradója is foglalkozott. A zenekar 2023-ban tartotta meg utolsó búcsúkoncertjét, ami már a sokadik volt. Ezért reméljük, hogy nem az utolsó.

se. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha semmi

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A 2006-ban alakult sivatagi rockot játszó algériai Imarhan zenekar nevének jelentése azok, akikkel törődöm. 2015-ös Tábort kislemezük is a testvériesség fontosságáról szól a széthúzó társaságokkal szemben. Mivel mégiscsak egy afrikai együttesről beszélünk, ne lepődjünk meg rajta, hogy az általános globális szintű mondani való mellett helyi jellegzetességek is szóba kerülnek. Példának okáért a dal címe is egy hatalmas piacot takar, ahol rendszeresen összegyűlik a Tuareg közösség. Illetve a dalszövegben 8 alkalommal is megkérdezik, mi történik az egy pupu tevék társaságával, amikor bealkonyul.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Annyi állatfaj sorakozik fel az Alamo Racetrack album címeiben, hogy ivós játékot is játszhatunk. Bőven ad hozzá muníciót a holland alternatív rockzenekar. Házi madarakról, szarvasokról és solymokról is neveztek már el egy-egy korongot. 2006-ban dobták piacra a Black Cat John Brown nagylemezüket. Így ez volt a macska éve a banda életében. De hívhatjuk a halott állatok évének is. A címadó dalban a szövegíró megjegyzi, a kerítésen vígan mászkáló macsek nem is sejti, hogy egy napon elhalálozik, ám azt elmulasztja megemlíteni a szerző, hogy a cicának 9 élete van. A The Kiss Me Bar című számmal pedig lezárhatjuk ivós játékunkat, ha már egyszer a csapat stílszerűen egy bárba kalauzolt minket. És halott ló lesz az itt felszedett leányzóból e rövid affér végére.

0: kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án? A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
3: Napokon belül konkrét feljelentés sorozat jöhet az előző kormány tagjaival szemben. Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az újpesti új stadion. Még mindig 50 ezer embert keresnek Venezuelában. Napos, szeles idő lesz, csapadékra nem számíthatunk. 28 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Napokon belül konkrét feljelentés sorozat jöhet az előző kormány tagjaival szemben. Ruf Bálint miniszterelnök helyettes nem nevezte meg előre pontosan, mely korábbi miniszterekkel vagy vállalati szereplőkkel szemben tesznek feljelentést. Azt mondta, a titkosított dokumentumok sok esetben nem érzékeny állami érdekeket védtek, hanem azt akadályozták meg, hogy a nyilvánosság megtudja, mely cégek, rendezvények vagy gazdasági szereplők részesültek állami forrásokból. Hozzátette, az eddig feltárt pénzügyi tételek teljes nagyságrendje több ezer milliárd forint. Tovább bővülhet a vagyon visszaszerzési hivatal hatásköre. A Törvényalkotási Bizottság támogatta, hogy a testület nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése érdekében működjön. Megkapta a környezetvédelmi engedélyt Újpest új stadionja. A MOL nemrég 6 hónapos szüneteltetést kért az építési engedélyezési eljárásra, emiatt azonban az első fakivágás legkorább a jövő tavasszal történhet meg. Az Újpest FC-t 2024-ben vásárolta meg a MOL, az pedig tavaly nyáron derült ki, hogy az olajtársaság új stadiont is építene a futballklubnak. Megindulhat a tervezés. A jövőben 160 km/h közlekedhetnek a balatoni vonatok. Megkötötték a beruházást előkészítő szerződést, így várható a 7 év múlva. Székesfehérvár és a Balaton között is kétvágányú pálya épül, így stabilabb lehet a menetrend, kissé nő a pályakapacitás is, mondta a közlekedési miniszter. A tárca emellett rövidesen megkezdi egy új rövid vasúti átkötés tervezését Lepsénytől Balaton akaratja felé. Az északi és déli partra tartó vonatok így közösen használhatják az új gyorsabb pályát Lepsényig. Még mindig 50 ezer embert keresnek Venezuelában. A kettős földrengés halálos áldozatainak száma megközelíti a 4000-et, miközben 16 ezernél is többen sérültek meg. Az ENSZ adománygyűjtési felhívást tett közzé, hogy segítsen Venezuelának a földrengés következményeinek kezelésében. Míg Caracas több országot is felszólított, hogy oldják fel a szankciók keretében befagyasztott venezuelai vagyontárgyakat. Nukleáris elemet csinált Kína. A hazai fejlesztésű akkumulátor sokkal fejlettebb az eddigi megoldásoknál, a benne lévő radioaktív izotópok bomlása révén állít elő áramot. Az elem akár évtizedekig is képes energiát biztosítani, számolt be róla a South China Morning Post.
0: Időjárás a Rádiókafén.
3: Sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő gomoly felhőkből számottevő csapadék nem várható, ma is élénk, erős lesz az északnyugati szél. A délutáni órákban 28 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
4: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
5: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Soltész Krisztina, klinikai szakpszichológus, akit köszöntök, szia!
6: Üdvözlök én is mindenkit, szia!
5: Muszáj elmondanunk, hogy többször találkoztunk. Igen. Már, és amikor először beszélgettünk, az 10 évvel ezelőtt volt egy másik rádióban, ahol leginkább portré interjúkat készítettem, és ennek keretében beszélgettünk rólad, és arról, hogy téged mi érdekel, és emlékszem, hogy nagyon új volt nekem akkor, pedig nagyon sokat foglalkoztam a különböző lombik programokkal, ezen keresztül a meddőséggel, ennek az okaival, a megoldásaival, és sokkal inkább orvosi szempontból volt ezen rajta a fókusz, meg a világítás, és emlékszem, hogy benned azt keltette fel az érdeklődésemet, hogy te voltál az, aki elkezdted hangoztatni és mutatni, hogy ennek a lelki hátterével,
6: a lelki tényezőivel is foglalkozni kell. Igen.
5: Igen, tehát azzal is, hogy mi van, tehát mit okoz ez egyik oldalról, a másik oldalról, meg hogy a lelki tényezők azok nem csak következmények lehetnek, hanem adott esetben még kvázi a kiváltó okok között is szerepelhetnek.
6: Igen, ez nagyon fontos, hogy sok évvel ezelőtt, és ez egy régi beszélgetés volt, a pszichológia hozzáállása még az volt a meddőségnél, hogy esetleg lehetnek lelki blokkok. Uh-huh. Tehát az a nagyon régen a ismeretlen eredetű meddőségek aránya ilyen 35-40% volt. Tehát az orvosok 35-40%-ban nem találták, hogy mi a meddőség oka. Igen. És erre még a 90-es években a pszichológia próbált magyarázatokat találni, és akkoriban a tudományos konszenzusban benne volt, a mai napig egyébként olvasható a tankönyvekben, hogy esetleg a meddőség hátterében lehetnek párkapcsolati konfliktusok, az anyasággal kapcsolatos belső konfliktusok, aztán közben
5: a népnyelv megfogalmazta a rágörcsölést.
6: Az egy párhuzamos dolog, mert ugye az a stresszel kapcsolatos, és a stresszel kapcsolatban azért még most is fennáll bizonyos tényező, bár nagyon nehéz, tehát hogy vannak kutatások, amelyek tudják igazolni, hogy a stressz, a krónikus stressz elsősorban a biopszichoszociális modell mentén okozhat egy olyan állapotot, ahogyha van rá biológiai hajlam, ami meddőséget okozhat. Például, hogyha van biológiai hajlamom egy pajzsmirigy problémára, a krónikus stressz a pajzsmirigyet el tudja húzni, adott esetben egy autoimmun pajzsmirigy problémát okozhat az a Hashimoto-szindróma, amit észrevesznek az orvosok, hogy valóban gyakran jár meddőséggel, illetve több lombik program szükséges ahhoz, hogy megtörténjen a teherbeesés. De visszatérve még a klasszik lelki blokk, most idézőjelbe teszem magyarázatra, azért az már megcáfolódott, ugyanis az elmúlt 1-2-3 évtizedben azért már nagyon sok olyan kutatás rávilágított arra, hogy igazából az ismeretlen eredetű meddőségek aránya már csak ilyen 10-15%. Mert az orvosok találtak magyarázatot a maradék 20-25%-re, és a pszichológia is inkább elkezdett figyelni arra, hogy ezt az ördögi kört, tehát hogy nyilván a krónikus stressz tud okozni problémákat, amik ha olyanok, hogy meddőséget okoznak, akkor meddőséggel fönt, viszont maga ez a nagyon nehéz élethelyzet, ez egy olyan stresszt okoz, ami aztán akár kudarchoz vezethet a gyerekvállalásban, hiszen például nem bír elmenni az ember az orvoshoz, nem bírja betartani azt a diétát, amit be kéne tartani, tehát hogy a megküzdés az romlik, mert annyira nehéz ez az élethelyzet. És a biopszichoszociális modell értelmében, hogy a végére így lezárjam, gyakorlatilag arról beszélünk, hogy a pszicho része, ez a stressz és az azzal való jó megküzdés. Tehát, hogy a pszichológus azt tudja elsősorban, és azt kell elsősorban tennie, hogy, tehát ez egy prioritás, hogy a jó megküzdést támogassa. Mind a gondolkodásban, hogy reálisan és jól tudjon gondolkodni a helyzetéről, mind pedig a stresszkezelésben. Ezek ilyen testet segítő technikák, mint például légzésgyakorlatok, imaginációk, relaxációk, stb. Stb.
5: Igen, én is rengeteg olyan történettel találkoztam, hogy a legkülönfélebb belső, vagy külső, vagy interpersonális, vagy kapcsolati konfliktusok okoztak ilyen blokkot, és ezt leginkább élettörténetekből lehetett tudni.
6: Igen.
5: Amikor valami megváltozik, és a nem tudom én, 10 éves próbálkozás egyszer csak próbálkozás nélkül is ott van.
6: Igen, de sokszor ilyen változás nélkül is megtörténik 10 év után, mert mondjuk változik az immunrendszer,
5: igen,
6: történik
5: igen.
6: Egy olyan élethelyzeti változás, hogy mit elköltözik, akkor többet mozog, mert elköltözött, és mondjuk többet kell sétálni a buszhoz, vagy mondjuk bevezetett egy olyan diétát, amitől helyreállt az a fajta homeosztázis, amiben már meg tud fogadni az a gyerek. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy mondjuk egy párkapcsolat okozta a meddőséget, bár azért van olyan, hogy egyszerűen nincsen biológiai abszolút szintű összepasszolás, és egyébként ezt hát elég alapos vizsgálatoknál néha erre fény is derül, hogy milyen összeférhetetlenség van akár genetikailag, amitől ő nekik nem tud megszületni ez a
5: De olyan is van, én olyat is hallottam, aztán biztosan benne van ott a biológiai háttér is, de hát olyat is hallottam, hogy a párkapcsolat igazából olyan konfliktusos volt belül, a megélés.
6: Így hogy... van, a krónikus stressz, ahogy az előbb is mondtam, tehát egy párkapcsolatos tud egy krónikus stresszt okozni, ami nála egy olyan, nem blokkolt, hanem egy olyan diszonanciális állapotot tartott fenn, amiben nem tudott megtörténni a teherbeesés, mert azért a terhesség valóban, de hát ez sem teljesen igaz, mert háborúban is születnek gyerekek, meg erőszakból is születnek sajnos gyerekek, szóval, hogy nem egyértelmű, de azért mégiscsak azt mondjuk, hogy azért a krónikus stressz az rossz hatással van a gyerekvállalásra.
5: Na hát annak idején szóval innen indultunk, és akkor utána én ezt követtem is, hogy ezzel kapcsolatban milyen lépések vannak, meg hogyan tudsz segíteni, és én azt hiszem, hogy ennek nyomán lett ez egy elfogadott dolog, hogyha van a meddőség, vagy ez a probléma, vagy az ezzel kapcsolatos stressz, akkor nem árt, hogyha az emberek kérnek segítséget pszichológiai oldalról is. És hát a kérdés az, hogy ma, napjainkban, ugye eltelt 10-valahány év, közben én azt hiszem, hogy amennyi év eltelt, ahhoz képest sokszorosára pördült a világ.
6: Igen.
5: Szerintem megváltozott ezzel a gyermekvállaláshoz való viszony életkorba is, mert én mindig azt mondom, hogy a mi generációnk csinálta meg azt a kísérletet, hogy milyen 40 évesen anyának lenni, és szerintem most arra kezdve bizonyosodni, hogy ez nem egy jó
6: módszer. Nem egy jó módszer, igen.
5: Igen, igen, hogy ez óriási terheket ró a szülőkre, nagyon nagy a generációs szakadék, és ez hoz magával egy csomó mindent. Én
6: igen.
5: A családomban is igen. Látom. Tehát, hogy szerintem már a következő generáció nem annyira ezt fogja
6: egyébként
5: követni.
6: Most még nem tudom, hogy statisztikailag látszik-e, de én most a közvetlen környezetemben azt látom, hogy tényleg hamarabb vállalnak a fiatalok gyerekek.
5: Én is ezt látom.
6: De nyilván meg kell várnunk a statisztikákat.
5: Én azt látom, hogy 30-ig megpróbálják.
6: Igen, de meg nem látom a statisztikákat, de mégis is nyilván nem mindenki. De valóban, amit fontos tudni, hogy ugye én meddőséggel foglalkozom, és hogy a meddőséget legelsősorban az sajnos az okozza, hogy egyre később vállalunk gyereket.
5: Igen.
6: Tehát a gyerekvállalás halasztása. És emögött nagyon sok olyan tényező van, amit nem lehet megváltoztatni, majd mindjárt erről részletesen beszélek, de van, amit meg lehet. És igazából az én figyelmem ugye afelé fordult, és akkor itt visszatérek arra, hogy biopszichoszociális modell, tehát hogy a biológiai részével foglalkoznak az orvosok, a pszichológiai részével itt személyközi vagy csoportos szinten foglalkozunk mi pszichológusok, de hogy foglalkozunk ezzel a szociális részével is, tehát hogy milyen az a társadalmi beágyazottság, ahol megjelenik ez a probléma. Milyen közegben vannak az emberek, akik gyerekvállalásban gondolkodnak, milyen közegben vannak azok, akik már a meddőséggel küzdenek, tehát például, hogyha egy olyan társadalmi közegben vagyok, ahol nem vagyok edukálva arra, hogy igazából milyen a gyerekvállalás esélye mondjuk 25, 30, meg 35, meg 40 évesen, és így lehet, hogy hihetetlen, de én heti szinten találkozom sajnos olyan paciensekkel, akik sajnos 40 évesen ülnek nálam, jönnek el első konzultációra, és nagyon tele bűntudattal, hogy ő miért nem tudta, hogy ennek már ilyen kicsi esélye van 38-39 évesen, amikor ő elkezdte.
5: Azért, mert volt egy nem tudom hány év, amikor ez mindennapos volt, hogy a nők 35 fölött, 35
6: hát, hogy akkor és 43.
5: Meg ő nagyon sokaknak, tehát hogy azért ezt is látjuk, nagyon sokaknak lett. Aztán, igen, hogy abban mi volt a hátterében,
6: hát meg mennyi tudod, azért statisztikailag abszolút. Persze, tehát hogy vannak szerencsés esetek, csak sajnos azok inkább a kivételek, mint a szabályok.
5: Azért tudsz róla.
6: De még, igen, de mégis könnyen gondolja az ember azt, hogy akkor hát végülis ameddig menstruál az ember, addig lehet gyereket vállalni, lehet, csak éppen nagyon kicsi az esélye. Szóval, hogy például az informált döntés mennyire fontos, hogy egy olyan társadalomban éljünk, ahol ezek elérhetőek, ezek az információk, és nem csak a női lapokban, nem csak arról beszélnek, hogy XY 53 évesen szült, mert ez félrevezető. Tehát, hogy az ismerethiány, az edukáció például nagyon fontos. De az is fontos, hogy amikor meg már meddőséggel küzd valaki, akkor egy olyan társas közegben legyen, ahol ez nincs stigmatizálva, tabusítva, hanem tudnak az emberek arról, hogy kell kommunikálni az ilyen helyzetben lévő emberekkel, mert ugye, hogyha említetted ezt a rágörcsöltélt, tehát hogyha azt mondják, hogy te rágörcsöltél, vagy nem is akarod igazán, mert ez mind a kettő el szokott hangozni.
5: Ezek nagyon bántó dolgok.
6: Nagyon bántó dolgok, ezek igazából ahogy én elnevezem, ezt áldozathibáztató.
5: Abszolút.
6: És ezáltal, hogyha én vagyok az oka a meddőségemnek, mert rágörcsöltem, vagy talán a mélyben nem is akarom igazán, akkor ugye az egy szégyenteljes dolog, hiszen én vagyok a hibás. Akkor ez egy stigma, akkor erről nem beszélek, ez egy tabu, akkor inkább rejtőzködöm, izolálódok a társai, tehát az emberektől, mert hát cikinek érzem, és a társas támogatottságom elvész, ami egy nagyon fontos része a pszichés immunrendszerünknek, a társas támogatottság. Tehát gyakorlatilag ez az áldozathibáztató hozzáállás a társadalom részéről, ez igazából nagyon kontraproduktív is, mert hogy éppen, hogy rosszabb esélyeket szül.
5: Ez, igen, nagyon tudom ide párosítani a gyásszal kapcsolatos rossz reakciókat, a szedd már össze magad, most már lépjél túl rajta, ugyanez, nem akarná, igen, hogy így lásson.
6: Vagy a depresszióval, csak nem szeded össze magad.
5: Túlságosan ráérsz.
6: Igen, jó dolgodban már nem tudod, mit csinálj. Pontosan,
5: igen.
6: Tehát nagyon sok ilyen téma van, ami sajnos stigmatizál, és a társadalom az amiatt, hogy nincs jól edukálva, nem tudják, hogy mi hogy kell erről gondolkodni. Emiatt bizony nagyon áldozathibáztatóan kommunikál, aminek aztán hosszú távon rossz következményei vannak. Vagy például egy másik társas közegről, hogy beszéljek, hogyha mondjuk tudják, hogy hogyan érdemes kommunikálni, akkor viszont sokkal könnyebben megnyílik az ember, sokkal könnyebben talál társas támogatottságot, és akkor viszont jó irányba tud elindulni ez a dolog.
5: Igen, tehát hogy akkor ezek szerint nagyon fontos az edukás. Én amúgy mindig meglepődök ezen, mert pedig tudom, hogy ez az alap. Tehát, hogy egész egyszerűen, hogyha egy témára rá akarunk nézni, és abba változást akarunk, akkor az az alap, hogy edukálni, a megfelelő szemléletet, hozzáállást kialakítani, és ahhoz a megfelelő kommunikációt.
6: És ez azért is fontos, mert mondjuk egy olyan témával kapcsolatban, ami fontos nekem, tehát az identitásomnak része, mint mondjuk a gyerekvállalás is, nagyon sokaknak, ilyen nem mindenkinek, de akinek fontos, én azoknak szeretnék segíteni, mert nem gondolom, hogy mindenkinek szülni kell. Nem gondolom, hogy attól értékes egy nő, hogy szül, ezt nagyon fontos elmondani.
5: Abszolút.
6: Tehát, hogy én csak azoknak szeretnék segíteni, akik vágynak egy gyerekre, és ott akadályoztatva vannak. Az edukáció, az ismeretek, az a bizonytalanságot csökkenti. Tehát, hogyha én nagyon fontos nekem például, hogy anyává váljak, és nem is merek rágondolni, hogy mi lesz akkor, ha nem, akkor úgy járok egy úton, hogy a végére, nyilván a kis agyamba, agyam hátsó részében ott van, hogy mi van, ha nem történik meg. Arra nem szabad rálátni, tehát az érzelmileg olyan, mint hogyha ott vége lenne az utamnak, és az út végén egy szakadék van, és abban én belezuhanok.
5: Igen.
6: Tehát amiatt fontos végig gondolni, akár az alternatívákat, meg azért fontos ismeretet szerezni, hogy a bizonytalanság csökkenjen, mert ha a bizonytalanság csökken, akkor a stressz csökken. Most tipikus eset az én praxisomban a petesej donációról való gondolkodás. Tehát, hogy nyilván mindenki elsősorban saját, biológiailag saját genetikájú gyereket szeretne, de sajnos sokszor mondják az orvosok, épp a késői gyerekvállalás miatt, hogy petesej donációra van szükség. Van olyan, amikor korai petefészek kimerülés miatt történik ez, tehát hiába fiatal, de mégis van egy olyan genetikai állapota, amitől ő hamar úgymond meddővé válik, tehát van, amikor ilyen helyzetben történik ez meg, de hogy petesej
5: donáció. De már van magyarországi gyakorlat?
6: Mire?
5: Petesej donációra.
6: Nem, hát ugye EU tagok vagyunk, ez külföldön tud megtörténni, igen, de igen, hogy ez egy teljesen bevett dolog.
5: Én tehát, ismerek, én több ilyet is
6: ez
5: ismerek.
6: Ez egy teljesen bevett, elterjedt dolog, hogy Szlovákiába, Csehországba, Spanyolországba mennek elsősorban, néha Görögországba, Törökországba is már úgy hallom. Szóval, hogy itt a petesej donációról való edukálást, és én szeretem behozni, vagy akár az örökbefogadásról való beszélgetést. Azért, mert hogyha jár azon az úton, hogy amitől attól tart, hogy egyszer csak vége annak az útnak, mert már 3 vagy 4 lombik nem sikerült, és már csak egy van, egy utolsó lehetősége, akkor annyira szorong, hogy szerintem érdemes egy olyan utat létrehozni mentálisan, hogy ha ennek vége van, ennek az A verziónak, akkor van egy B vagy egy C, amire rátehetem a lábam. És attól, hogy most ezen elkezdünk gondolkodni, attól nem fog megvalósulni. Tehát, hogy nem kell attól félni, hogy na azért nem fog összejönni a saját petesejtes, mert én azon gondolkodtam, hogy mi lenne majd a donációval, mert ugye van, akik így kicsit babonásak és szoronganak ezen, hogy nem is szabad rá gondolni. A valóság pont fordítva van, hogyha én kidolgozom ezeket a B meg C verziókat, akkor a bizonytalanság csökkentésével csökken a stresszem, és a csökkent stressz egy adekvátabb megküzdést eredményez, és akkor akár sikeresebb is lehet ez a saját petesejtes gyerekvállalás. Ezt csak példának hoztam.
5: Értem, én meg hozzáteszem azt is, hogy ezt én mostanában nagyon mondom a környezetemnek, ez a nem is szabad rá gondolni, ne vonzd be mondatokra, hogy pont, hogy a félelem, tehát az, amitől félünk, annak a kimondása, és annak a másik által elhordozása, vagy egyszerűen csak megtartása, igen, és nem rásápítozása, az önmagába feszültség csökkentő.
6: Így van, hogy nem egyedül kell bent tartanod,
5: igen,
6: mert ugye akkor az kimondhatatlan, akkor az ember
5: nem
6: állandóan
5: lehet elviselni.
6: Nem lehet elviselni, és az ember állandóan azon gondolkodik, hogy mire nem szabad gondolni, és annál jobban gondolkodik rajta. Tehát például egyébként a mi praxisunkban bevett az, egyébként egy mindfulness gyakorlat, hogy jöhet a gondolat. Nem félek a gondolattól, meg az érzéstől, hanem rágondolok, és nyugodtan érzem, az nem én vagyok, az nem az igazság, az nem egy jel. Az csak egy gondolat és egy érzés, és jön, mint a felhő az égen, aztán elmegy, és vagy mint a patakon a falevél, így elviszi a patak. Tehát, hogy ezek ilyen mindfulness gyakorlatok, tehát nagyon fontos, amire most így rávilágítottál, hogy igen, beszéljünk arról, hogy lehet és kell is beszélni a félelmeinkről, mert akkor találhatunk hozzá egy társas támogatottságot, egy empátiát, egy empatikus hallgatóságot, hogyha ez a társas környezet jól van edukálva, és tudja, hogy mit érdemes mondani, meg mit nem szabad, de hogy akkor rögtön az empátia azt eredményezi, hogy van az a csomag, amit cipelek, hogy azt ketten cipeljük, attól egy kicsit megkönnyebbülök.
5: Hát vagy az, hogy ez a holding funkció, azt hiszem, így hogy úgy hívják, hogy azzal, hogy kimondod, és én nem azt mondom, hogy Jézusom, jaj, ne is mondd, azzal azt arról biztosítalak, hogy ez elviselhető. És egyébként ilyenkor szerintem gondoljunk az egykori, nem tudom milyen háborúban megerőszakolt áldozatokra, ugye Polcelán mesélt egyszer erről, hogy ki szerette volna mondani, hogy vele mi történt, és az volt a reakció, hogy na, erről ne is beszéljünk már, mit fognak rólunk gondolni. Egy életre zárta be, vagy hát őt nem, hát hiszen ő elkezdett ezzel foglalkozni, csak hogy a könnyítés, az néha úgy kell elérni, hogy meg kell érteni, hogy meg kell tudni a másiknak engedni, hogy amitől fél, az kimondja.
6: Így van, és ehhez szükséges társadalmi edukáció.
5: Abszolút.
6: Tehát, hogy most ugye erről a szociális részéről beszélünk, arról, hogy azoknak az embereknek, akik ebben a helyzetben vannak, azoknak könnyebb legyen. És az én figyelmem most a napi szintű munka mellett egyre inkább irányult erre a szociális részére, és ezért alakult ki a fejemben a Repromind program ötlete, ami pont arról szólna, hogy hogyan hozzunk létre egy olyan társadalmat, ahol elfogadóbb, edukáltabb, tehát hogy ismerettel telibb az is, aki majd egyszer gyereket szeretne, tehát hogy ennek a kezdete igazából már a fiatalkorban, akár már az gimnáziumban el kéne, hogy kezdődjön, hogy tudják, hogy igazából milyen esélyekkel, hány évesen milyen esélyekkel lehet gyereket vállalni, mert ugye az, hogy ne essen teherbe, bár az az igazság, hogy még az sincs mindenhol edukálva, hogy ne essen teherbe az ember, de hogy azért azzal többet foglalkozunk.
5: Igen,
6: és
5: tényleg való,
6: hogy a fiataloknál megteremteni ezt az ismert, tehát, hogy edukáltan tudjanak döntést hozni, igen, és úgy tervezzék az életüket, hogy figyelembe veszik azt, hogy hány évesen milyen eséllyel lehet terbesni, ez nagyon fontos. De akkor már ez rögtön átível, és rögtön eszünkbe juttatja azt is, hogy igen ám, de hogy azért egy gyereket vállalni, na, milyen anyagi terhe van, milyen ez a világ, klímaváltozás van, igen, hogy erre a világba gyereket szülni.
5: Meg kivel, meg hogy ismerkedek.
6: Meg kivel a párkapcsolatok, így van. Szóval, hogy ez egy nagyon széles körű probléma, és azt kell, hogy mondjam, hogy nyilván nekem nincs megoldásom mindenre. Tehát sajnos a klímaválságot én egyedül nem tudom megoldani. Nyilván beszélni kell róla, mert nagyon sok fiatal gondolkodik úgy, és én nem tudom, mi lenne, ha most én fiatal lennék, hogy gondolkodnék, tényleg nem tudom.
5: Nagyon határozottan gondolják azt, hogy a klímaválság miatt gyakorlatilag már nem érdemes szülni. Na most figyelj, legyen az, mert szerintem ez a szoció csomag nagy, és szeretném, ha végigvennénk.
6: Aha.
5: Főleg azt, hogy ennek a Repromind programnak mik az alapelvei, mire épül, aha, mik a legfontosabb sarokpontjai. Úgyhogy most, ha a zenét és feles infót adunk, és a hallgatóink visszajönnek, akkor meg tudjuk ígérni, hogy ez a rész lesz.
6: Jó.
5: És akkor ezen szépen végigmegyünk, mert azt hiszem, hogy ezeket érdemes külön-külön kibontani. Szóval innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, Solcész Krisztina klinikai szakpszichológussal. Maradjatok ti is.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
2: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pontjókor. Vendégem továbbra is Soltész Krisztina, klinikai szakpszichológus. Repromind, ugye? Ez egy
3: program.
2: Program, igen.
3: Ez egy ilyen társadalmi program, tehát a biopszichoszociálisból a szociális részét szeretném megragadni, hogy milyen társadalmi beágyazottságban könnyebb az, hogy ne halogassák a fiatalok a gyerekvállalást. És akkor itt a Repromind program, hogy miért is van erre szükség, mert mi a helyzet. Tehát az ugye, hogy négy témában gondolkodtam. Az elsőről az előbb sokat beszéltünk, ez az ismerethiány. A második, arról egy picit beszéltünk, itt a párkapcsolat és társasi kihívások. És ez alatt értem azt, hogy későn köteleződünk el, későn kezdünk el gondolkodni a gyerekvállaláson, illetve, hogy a nemi szerepelvárások korszerűtlenek, ezért sokan inkább, hogy is mondjam, így úgy vannak vele, hogy hát ha ez ennyire a nőket terheli, ugye beszélünk a láthatatlan munkáról, stb. Emiatt szintén halogatják a gyerekvállalást.
2: Hát hogy nem, mert valahol akarok lenni, mire gyerekem lesz, oda el akarok jutni valahova, hogy majd könnyebb legyen visszamenni. Igen. Szerintem ez a fajta, nem hívnám tévedésnek, de közben valahol mégiscsak, de ez a fajta félreértés vezette a mi generációnkat arra, hogy tolta.
3: Igen, igen. És akkor közben még ott van egy ilyen magány járvány, ugye, hogy nagyon ez a társas izoláció elterjedtsége egyre nő, tehát hogy a...
2: És ennek az, mi az oka szerintem?
3: Hát egyébként én olvastam kutatásokat, hogy gyakorlatilag a mobiltelefon. Tehát, igen. Hogy a statisztikák mutatják, hogy mikor megjelent az okostelefon, tehát nem a mobiltelefon, az okostelefon. Ugye egyre inkább mindent meg lehet oldani online formában, és hogy emiatt a fiatalok kevésbé találkoznak egymással, kevésbé randiznak, lassabban alakulnak a párkapcsolatok, sokan tényleg magukra is maradnak. Tehát, hogy ez a magányjárvány, a társas izoláció is egyre nő. Ez is egy probléma, illetve...
2: Hát sőt, én hallottam olyat is, hogy azért sokszor online le lehet tudni egy járást is.
3: Hát így van.
2: Tehát, hogy ezek ez a nagyon-nagyon új generáció már simán.
3: Illetve, hogy szintén a mobiltelefonnal függ össze, ugye az, hogy a social media milyen tartalmakat fogyasztanak, és akkor azt oda vezetném át, hogy van egy olyan jelenség, amit intenzív szülőségnek hív a szakirodalom, És ez azt jelenti, hogy a fiatalok úgy képzelik el, hogy a gyereküknek mindent meg kell, hogy majd adjanak. Mindent nagyon tökéletesen kell, hogy csináljanak, hogy nem hibázhatnak. Nagyon sokszor ugye az a narratíva, hogy az, amit a szüleim csináltak, azt nem követhetem el, és akkor én pont, hogy ellentétesen fogom csinálni, tökéletesen, mindent kézben tartva. Nyilván ez nagy energiát igényel, nagy erőforrást, mentális és időbeli erőforrást, illetve sok pénzt. És a kutatások arra is rávilágítanak, elsősorban még egyelőre külföldön, ha jól tudom, amit én találtam, azok külföldi szakirodalmak vannak, hogy ez az intenzív szülőség, ami szintén a social médiából árad, ez úgy hat a fiatalokra, hogy úristen, ezt ilyen nehéz csinálni, meg ilyen tökéletesen kell, akkor
2: meg
3: azt
2: ennyire
3: majd csak nagyon
2: sokára. Meg ennyire le kell mondanom magamról.
3: Hát igen, mert akkor fel kell áldoznom magam.
2: Igen, igen.
3: És hogy akkor úristen, én ezt nem. Tehát halogatják a gyerekvállalást. És ez a férfiakra is jellemző, mert ők is úgy képzelik el, hogy akkor majd anyagilag olyan állapotba kerüljön ez a család, hogy akkor én már mindent meg tudjak adni. Illetve ugye a nemi szerep elvárások változnak, lassacskán, tehát hogy azért itt ez, az is megvan, hogy vannak már férfiak, akik szeretnének valódi apjává válni a gyereknek, és foglalkozni, és egy érzelmi kapcsolatot felépíteni a gyerekükkel. De közben ugye még az anyagi terhek is nyomják őket, de vannak, akik meg ragaszkodnak a hagyományos nemi szerepelvárásokhoz, azért itt a nők tényleg azt érzik, hogy minden az ő vállukat terheli. Tehát, hogy nem tudom, hogy jól ábrázolom, de az a lényeg, hogy minden megvan. Tehát, hogy nem szeretnék arról beszélni, hogy egy probléma van, hanem, hogy nagyon sokféle nemi szerep elvárás van, aminek meg akarnak felelni, meg félnek, hogy annak meg kell felelni, mert kötelező érvényűnek érzik magukra vonatkozóan, és hogy ezzel is foglalkozni kell. Ez az elég jó szülőség, ami egy elterjedt fogalom a pszichológiában, hogy elég jó anya, meg elég jó szülőség, de valahogy most ez az intenzív szülőség divatja miatt valahogy így háttérbe szorult. Illetve mondom, hogy egyszerre vannak jelen ezek a mozgalmak, mert ugye a szaranya mozgalom is ott van, hogy én akkor ezt az óriási magas elvárást, én ezt nem akarom csinálni, és akkor ott meg a más elvárások vannak, tehát valahogy e között kéne szintén egy társadalmi beszélgetéssel, azzal, hogy ez téma legyen, valahogy egy arany középutat találni, hogy mindenki azt találja meg magának, amiben a legjobban élni tud. Illetve, hogy azt látom, hogy a reprodukciós veszteségek, tehát a vetélések, maga a meddőség, vagy egy magzathalálnak a feldolgozása, meg amíg azt átéli az ember, addig olyan traumákon megy keresztül. Gyakran van az, hogy szült korábban valamilyen sajnos traumás úton, tehát traumatizálódott, mert mondjuk beindították a szülést, mert már be kell indítani, szóval, hogy most ezt nem is részletezem, és szeretett volna második gyereket, és kicsit halogatta, de aztán belevágott a másodikba, és azt gondolta, hogy jó, akkor most egy magánkórházba fog szülni, és ott minden rendben lesz. Csak amikor jön a szülésnek a kiírt időpontja, bizony elkezd szorongani, és akkor ilyen 30. hét környékén jönnek hozzám, hogy hiába most itt fogok szülni, ami tök jó, de mégiscsak megjelentek a poszttraumás tüneteim, és akkor most dolgozzunk ezzel. Tehát, hogy én nagyon, nyilván az én fókuszom túl. Azért az egy kicsit eltolódik e felé, de én nagyon látom, hogy a szülészeti és reprodukciós traumák, és akkor itt akár a vetélés, amikor azt mondja a ápoló, hogy majd lesz másik, fiatal még, stb. Tehát ezek olyan negatív szuggesziók, olyan traumatizáló mondatok, amik viszont újra feljönnek mondjuk egy második gyerek vállalásánál, de nagyon sokak pedig azt mondják, hogy én már nem is vállalok másodikat, mert ott maradt ez a feldolgozatlan trauma. Tehát nagyon fontos lenne sokkal trauma tudatosabban kezelni ezeket a pacienseket, a szülészet, illetve a nőgyógyászatokon is, hogy hogyan használjanak a negatív szuggesziók helyett pozitív szuggesziókat. Mert ezek bármilyen banálisnak tűnnek, ezek nagyon fontosak, és akár megakadályozhatják egy következő vágyott, de elhalasztott gyerek megszületését. Tehát, hogy ezek azok nagyjából, ami miatt az én figyelmem arra irányult, hogy mit kéne csinálnunk azzal kapcsolatban, hogy ez könnyebb legyen, és mondom, nem tudunk mindent megoldani, tehát a klímaváltozásra nincs megoldásom, az anyagiakra sincs, annyiban van, hogy ugye, ha nem akarom ilyen intenzív szülőség hagyományai mentén minden szakértővel, minden sok pénzért megoldatni, akkor a gyerek sem kerül annyiba, de azért nyilván nagy költsége van a gyerekvállalásnak, tehát hogy én ezt aláírom, hogy sok pénzbe kerül egy gyerek.
2: Igen, ez kétségtelen, de az is kétségtelen, hogy még szerintem nem született és nem volt a Földön olyan generáció, amelyik előre látta, hogy mindig minden rendben lesz a következő 20-30 évben. Nyilván nem rossz, hogyha van erre gondolkodás, meg kiinduló pont, de valahogy azt is el kell engedni, hogy állandóan tudni akarjuk, hogy mi lesz.
3: Hát meg hogyha az van, hogy elég jól kell csinálnom csak, és hogy majd, amikor jön egy helyzet, akkor együtt megoldjuk, és akkor itt értem a párkapcsolatot. Ezek olyan pozitív szuggesztiók, és annyira támogató jelenlétet biztosítanak egymásnak, hogy egyszerűen könnyebb a döntés is. Na és akkor így ennek mentén, hogy mik hiányzik, tehát négy pillér köré összpontosítottam így a programot, tehát az első ez a tudás és tudatosság, az edukáció része.
2: Igen? Ide, hogy meséljek már egy történetet, mert szerintem ez érdekes, egy nem régen egy csoport munkába dolgoztunk egy társasággal, egy képződés során, és ott az egyik csoporttársam várandós volt, így 40 körül. És ez az első gyermeke volt, az első vérszerinti gyermeke, mert egyébként ő már két örökbefogadott gyermeket nevelt. És a csoport munkába derült ki, hogy ő neki valamikor nagyon fiatalon volt egy nem kívánt terhessége, amit még szülői felügyelettel lehetett annó elvétetni, tehát ilyen 16-17 évesen. Így van. És kiderült, előjött ebbe az egészbe, hogy egy olyan megszégyenítésben volt része az orvosok részéről, hogy tulajdonképpen valószínűleg ez lehetett az oka annak, hogy ő soha nem esett teherbe. És ugye aztán végül is az örökbefogadás mellett döntött, és két örökbefogadott gyerek már kiskamaszok voltak, amikor jött ez a terhesség.
3: Amikor is mondták. Nem tudom, hogy... Tehát, nagyon hogy durva volt. Nem ismerem ennek a hatásmechanizmusát, tehát ugye ezt nem tudom kimondani, hogy ezért nem esett teherbe, de biztos, hogy
2: benne volt,
3: az a szuggesztió gondolom. Az nagyon negatív volt. Például nekem egyszer egy paciens mesélte egy olyat, hogy neki egyébként volt valami fiatalkori nőgyógyászati problémája, már nem emlékszem, hogy PCOS vagy endometriózis, ez szokott a leggyakoribb lenni, és akkor megkérdezte 17 évesen az orvosát, hogy akkor lehet-e még neki gyereke, és ezt válaszolta az orvos, hogy a sivatagban sem nő növény.
2: Igen,
3: tehát,
2: igen.
3: Hogy azok olyan, ez olyan negatív volt, hogy amikor aztán később nem esett teherbe, én nem gondolom, hogy ezért nem esett teherbe.
2: De ezek viszont, nagyon rossz mondatok.
3: De nagyon-nagyon rossz mondatok. Nagyon ártó mondatok, mert emiatt volt az, hogy annyira rettegett az orvosoktól, hogy amikor a lombikra lett volna szükség, nem volt képes elmenni lombikra. Igen. És én azért csináltam vele traumafeldolgozást, egyébként azért tanultam meg az EMDR-t, a traumafeldolgozás egyik technikáját, mert azt láttam, hogy annyira sokat traumatizált ezen a meddőségi úton sajnos, hogy egyáltalán el tudjon menni a lombik programba, el tudjon menni orvoshoz, hogy ne legyen olyan elárasztott állapotban, hogy ő elkerüli ezt a helyzetet, mert az ő számára ez volt a következő megoldás, ami hozzásegítette volna ahhoz, hogy gyereke legyen. Szóval, hogy nagyon nehéz helyzetek ezek, de hogy akkor visszatérve, tehát, hogy ez a négy platform, ugye az egyik ez a termékenység tudatosság, meg egyáltalán a tudatosság, az ismeret, az edukáció, a tévhitek tudományos alapú cáfolata, hogyan kell kommunikálni a különböző korosztályokkal, tehát értve ez alatt, hogy már a tizenéveseket érdemes tanítani ezekről a dolgokról. Az, hogy hogy ezeknek a lombik programoknak mekkora esélye van különböző korosztályoknál, ezekről mind fontos ismereteket adni. A második, ez a mentális egészség, reális elvárások téma, ugye az előbb említettem ezt az intenzív szülőség helyett, az elég jó szülőség szemléletet, akkor azt, hogy ugye van ez a klímaszorongás, meg a jövőkép, hogy azzal is segíteni megtalálni azt a fókuszt, ami kontrollálható ebben a helyzetben, mert hogyha azt keresem, hogy mi az, amit én tudok kontrollálni, akkor az ad egy olyan élményt, hogy el tudok indulni. Tehát, hogy nem arra figyelek, hogy mi a veszély, mi a katasztrófa, amire nincs ráhatásom, hanem megpróbálom megtalálni, hogy mi az, ami kézben tartható, az ad egy olyan érzést, hogy el tudok indulni ezen az úton, és akkor bejöhet ez a gondolat, amit az előbb mondtam, hogy hogy elég jól kell csinálni, és majd együtt megoldjuk. És akkor a következő pedig a reprodukciós veszteségeknek a jól feldolgozása, tehát hogy ezek, akár ezeket a traumákat, hogy hogy tudjuk elkerülni, amiket mondjuk akár egy ilyen orvosi negatív szuggeszió mond. És akkor a harmadik pillérre az emberi kapta, társadalmi támogatása, kapcsolódás. Ide találtam ki például egy olyan programot, hogy munkahelyek felé mennénk, ahol edukáljuk ott a munkatársakat abban a tekintetben, hogy milyen ez a meddőség élethelyzete, hogy ez egy mennyire nehéz krónikus krízis, hogy nem lelki blokk van, tehát nem mondják ezt a rágörcsöltél, mert nem is akarod igazán, hanem egy ilyen elfogadóbb, támogatóbb légkörben, akkor hiszen nagyon sok időt vagyunk a munkahelyen, tehát hát, hogy ott akkor ott egy ilyen biztonságos közegben vannak, és akkor aki akar beszél róla, aki nem, az nem. Tehát nem kötelező erről beszélni.
2: De az se legyen, hogy nem lehet.
3: De az se legyen, hogy nem lehet, meg hogy a főnökhöz lehessen fordulni, hogy mondjuk hogy el lehessen menni vizsgálatokra, vagy legyen beépítve a munkahelyeknek a mindenféle policyjükbe az, hogy hogyan támogatják az ilyen értelemben speciális helyzetben lévő embereket. És hogy azok az emberek, akik ott dolgoznak, azok valakinek a szomszédja, valakinek a barátnője, valakinek a nagynénje, tehát hogy ez az ismeret, ez aztán úgy szét tud terjedni szélesebb társadalmi rétegekbe, és akkor ha ezt hallotta ott ezen a kis webináron, akkor már a barátnőjével is empatikusabban tud kommunikálni. Tehát hogy ilyen termékenységbarát munkahelyekről gondolkodunk, illetve olyan kapcsolódásokról, olyan közösségekről, hogy például, amikor én egyébként 28 évesen szültem a nagyfiamat. Egyébként ezt már máshol is elmondtam, hogy nekem az orvos fiatalkoromban azt mondta, hogy nekem majd nehezen lehet gyerekem. Igazából nem mondta el, hogy mi. Hát mai fejemmel azt mondom, hogy valószínűleg volt egy ilyen valami PCOS-szerű tünet, amit ő látott, de nem adta át az információt kellőképpen. Úgyhogy én pont akkor voltam egy karrierváltásban, ugye én közgazdászként végeztem, és akkor jelentkeztem a pszichológiára. És elkezdtem a pszichót, és októberben kiderült, hogy terhes vagyok. És hogy én utána ugye júliusban megszületett a nagyfiam, tehát hogy én egy karrierváltást csináltam végig egy gyerek mellett, és nekem nagyon szerencsém volt, mert segített a párom, segítette a párom szülei felvigyázással, segítettek az én szüleim anyagilag, meg amúgy anyagilag is viszonylag jó helyzetben voltunk, mert már dolgoztunk előtte, és hogy nincs mindenki ilyen könnyű helyzetben. És ami miatt ezt elmeséltem, az, hogy nekem az a vízióm, hogy ez olyan jó lenne megteremteni társadalmi szinten, hogy akár az anyukák segítsenek egymásnak a felvigyázásban, hogy tényleg legyen egy olyan...
2: Meg lehetne szervezni ezt.
3: Hogy ezt meg lehetne szervezni a közösségekben, abszolút. Hogy úgy segítsük, támogassuk egymást, hogy mondjuk, ha valaki mondjuk egy ilyen helyzetbe kerül, akkor lehessen pályázni az önkormányzatnál. Ilyenért erre fókuszáltan egy kis segélyre, amit én megkaptam akkor a szüleimtől, mert tudtak támogatni, de hogy legyen meg ennek a közösségi, a társadalmi alapja, nekem ez a vízióm, és nyilván nem egyszerű ezt megteremteni, de hogy ez a nőknek a rugalmasságát egy kicsit jobban megteremteni, tehát a közösségépítés alatt én erre is gondolok.
2: Érdekes módon tudod, mit látok, hogy erre most már vannak szerveződések, főleg a nyáron. Aha. Én a nyáron látom,
3: tök jó,
2: hogy közösségek...
3: Nagyon jó. És hogyan segítsék ki egymást.
2: És sajnos az egyszülős családoknál látom, hogy elkezdtek ebben erősebbek lenni.
3: Igen, már vannak egyszülős központok, nem tudom mennyire használják, de hogy én el tudnám képzelni, mert azt látom, hogy ez a két szülőnél is nehéz. Mert mondjuk van, apuka dolgozik, szülők vidéken élnek, vagy már nagyon öregek, és nem tudnak segíteni az unokákkal, és hogy az anyuka meg egyszerűen mondjuk akár egy pszichoterápiában nem tud eljönni, mert nem tudja kire rábízni a gyereket, vagy nem tud elmenni egy fodrászhoz, vagy nem tud elmenni egyet mozogni,
2: mert igényeit nem tudja kielégíteni, így van.
3: És akkor a negyedik pillér pedig, hát ez ilyen rendszer szintű változás, tehát hogy milyen kutatásokat kéne támogatni, amik ebbe a témába születnek meg, hogy milyen szakpolitikai változásokat érdemes létrehozni, tehát hogy a döntéshozókat segíteni a terepen levő gyakorlatunkkal, hogy az egészségügyi kommunikációt hogy lehetne fejleszteni.
2: Ó, hát ezekben is nagyon sok a munka.
3: Szakmaközi együttműködések lehetnek, tehát ilyen interdisziplinális együttműködések, illetve hát fontos lenne, hogy a nemzetközi jó gyakorlatokat pedig adaptáljuk. Úgyhogy én ezen a négy pilléren tartom elképzelhetőnek, hogy elinduljon valami, és még egyszer mondom, hogy nagyon fontos, hogy nem gondolom, hogy ez megoldja, de hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy egy kicsit reálisabban gondolkodva a szülőségről, támogatásokkal együtt talán könnyebben és hamarabb tudnak a fiatalok gyereket vállalni.
2: Meg hát, hogy közelebb jöjjön ez az egésznek az elérhetősége, mert abból, amiket elmondtál, hogy mik azok főleg a biopszichoszoció tényezőknek a szoció tényezői, én azt érzékeltem ebből az egészből, hogy nagyon távolivá teszi, hogy nem elérhető, mert nem leszek soha olyan anyagi helyzetben, mert nem lesz soha olyan ideális minden, mert hogyan is leszek én olyan, szóval, hogy azért egy ilyen, tehát ne egy ilyen misztifikált dolog legyen, hát hiszen
3: hanem hogy ezek hétköznapi emberek közötti kapcsolatokon múlik igazából, és hogy egy kicsit mindent másként csinálunk, akkor hozzájárulhatunk ahhoz, hogy ez

0: még mindig nagyon sokan akarnak vállalni, és aztán abból, amit szeretnének, sokkal kevesebb valósul meg, és ennek az egyik oka, és ez egy nagyon-nagyon fontos oka, az az, hogy mindezek miatt, amikről beszéltem, elhalasztják a gyerekvállalást, kitolják abba a kor időablakba, amikor már sokkal kisebb az esélye, hogy az valóban könnyen meg tudjon történni.
1: Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, örülök, hogy ennyi mindenről tudtunk beszélni, és remélem, hogy ez a program minél előbb elterjedt lesz, és meghozza a maga gyümölcsét.
0: Köszönöm. Lépésről lépésre indulunk. Köszönöm.
1: Soltész Krisztina klinikai szakpszichológus volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért, és azt kell mondanom, hogy most jó néhány hétre véget ért, mármint ami a friss adásokat illeti, mert hogy a jövő héttől ismétléseket hallhattok, ez a nyári időben ugye megszokott, és aztán néhány hét múlva pedig visszatérek friss adásokkal, arról is fogtok értesülni, mert a Facebookon megjelenik majd, de mindenkinek nagyon szép nyarat kívánok, és kívánom, hogy közben élvezze a legjobb beszélgetések visszahallgatását is. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
2: Na most van ez Jim Jarmusch, apja cseh, 13-ban csinált egy vámpírfilmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp elhozott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok, amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál. Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén, csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infra Gandhi.
7: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Gorán Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: Ma várhatóan elfogadják a 3600 milliárd forintot érő magyar helyreállítási tervet. 6,5%-kal több a meghirdetett állások száma most, mint egy éve. Nemrég új terv készült Iránban arra, hogyan tudnának végezni az amerikai elnökkel. Napos szeles idő lesz a hétvégén, csapadékra nem számíthatunk. Délutánonként 30-34 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Az előrejelzések szerint a következő napokban 80 centi fölé nem emelkedik a folyó szintje. A fővárosi vízművek szerint azonban az alacsony vízszint nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását, és a víz minősége továbbra is megfelel a szigorú jogszabályi előírásoknak. Az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszterei ma tárgyalják, és várhatóan elfogadják a felülvizsgált magyar helyreállítási tervet, jelentette be a pénzügyminiszter. Carmen András Brüsszelbe hangsúlyozta, ezt a pénzt majdnem 4 éve fagyasztották be az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt. A pénzből fontos célokat tudnak finanszírozni, amelyek összhangban vannak a gazdaságpolitikai elképzelésekkel, ilyen a digitális és zöld átállás, a vasúti infrastruktúra fejlesztése, a lakhatás támogatása, valamint a kis- és középvállalkozások támogatása. 6,5%-kal több a meghirdetett állások száma most, mint egy éve. A Profession.hu adatai szerint azonban a munkavállalók aktivitása mérséklődött. A jelentkezések száma országos szinten 18%-kal csökkent. A legtöbb megyében nőtt a meghirdetett állások száma, csupán Budapesten, Somogyban és Vas megyében regisztráltak visszaesést. Jövő héten leállnak a bíróságok, július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz. Ez alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, kivéve soron kívüli eljárás esetén. A polgári eljárásokban, bizonyos kivételektől eltekintve, az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. A MÁV felmondta a ferencvárosi telepen működő lőtér bérleti szerződését. Így lezárulhat egy évek óta tartó vita, amelyben a környéken élők a lőtér okozta folyamatos zajterhelés és a hatósági fellépés hiánya miatt tiltakoztak. Izraeli hírszerzési információk szerint nemrég új terv készült Iránban arra, hogyan tudnának végezni Donald Trump amerikai elnökkel. A CNN beszámolója szerint a terv hírét már megosztották az Egyesült Államokkal. Egyes információk szerint az izraeli hírszerzési jelentés azt a célt szolgálhatja, hogy így befolyásolja Trumpot az Iránnal szembeni támadásokban. Trump halálát minden esetre tömegek követelték Khamenei Ayatollah Irán néhai legfőbb vezetőjének temetési szertartása során.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, északon elszórtan egy-egy futó záporzivatar kialakulhat. Élénk lesz az északnyugati irányú szél. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-34 fok várható. Vasárnap több gomoly felhő lesz az égen, marad a szél, és 26-31 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az aranyi vendéglő, ajtaja kitár.
9: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet Dead Beats készítette.

0: vendéglő, ajtaja kitárt.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok.
2: A mai DJ Dead Beats volt.
1: A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
3: This guy is a professional.
1: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
3: Going after him could be very dangerous.
1: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
4: It takes place in ancient Japan.
1: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
5: Yo, what the hell are you?
1: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyber Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
6: This is a substance of the way of the samurai.
1: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban.
7: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Napokon belül konkrét feljelentés sorozat jöhet az előző kormány tagjaival szemben. 100 milliárdos plusz kellene az úthálózat megfelelő színvonalú karbantartásához. Egyre hevesebben támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Napos szeles idő lesz a hétvégén, csapadékra nem számíthatunk, délutánonként pedig 30-34 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Napokon belül konkrét feljelentés sorozat jöhet az előző kormány tagjaival szemben. Ruf Bálint miniszterelnök helyettes nem nevezte meg előre pontosan, mely miniszterekkel vagy vállalati szereplőkkel szemben tesznek feljelentést. Azt mondta, a titkosított dokumentumok sok esetben nem érzékeny állami érdekeket védtek, hanem azt akadályozták meg, hogy a nyilvánosság megtudja, mely cégek, rendezvények vagy gazdasági szereplők részesültek állami forrásokból. Hozzátette, az eddig feltárt pénzügyi tételek nagyságrendje több ezer milliárd forint. Kiszámolták, hogy éves szinten mennyibe kerülne megfelelő színvonalon karbantartani a hazai úthálózatot. A G7 úgy számol, hogy érdemi változáshoz évi legalább 100 milliárd forint többlet forrásra lenne szükség. Ez az összeg kisebb, mint amit most az autópálya koncesszióra költ évente az állam. A cikk szerint a 23 ezer kilométer mellékút 54%-a számít rossznak vagy nagyon rossznak. A megfelelő karbantartáshoz évi 1600-2000 kilométer burkolat cseréjére lenne szükség, de általában csak 1300 kilométert sikerül felújítani. Nem az újraiparosítás jelenti a kiutat a magyar gazdaságnak. A GKI gazdaságkutató szerint az oktatás, az egészségügy és a tudásintenzív szolgáltatások fejlesztése alapozhatja meg a gazdaság hosszú távú növekedését. Elemzésükből kiderül, hogy a szolgáltató szektor teljesítménye 2010 és 26 között mintegy 60%-kal nőtt, miközben a gazdaság többi ágazata átlagosan 20%-os növekedést ért el. Egyre hevesebben támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Bahreinben az amerikai haditengerészet állomásához közel legalább háromszor szólaltak meg a légvédelmi szirénák, de iráni rakéták vették célba Kuvaitot és Katart is. Egy iráni hivatalnok pedig azzal vádolta az USA-t, hogy Irán egyetlen atomerőművének közelében hajtott végre légicsapásokat. Hatalmas szűkítések kezdődnek a Volkswagen csoportnál. Európa legnagyobb autógyártója bejelentette, hogy fokozatosan akár a felére is csökkenthetik a modellpalettát, és a gyártási kapacitást ezzel párhuzamosan évi 9 millió járműre mérséklik. Sajtóértesülések szerint a cég vezérigazgatója akár 100 000 munkahely megszüntetését és 4 németországi gyár bezárását is tervezi, olvasható a Portfólión. Az oroszok arra számítanak, hogy a következő hónapokban Vlagyimir Putyin fokozni fogja az Ukrajna elleni támadásokat. Egy orosz védelmi minisztériumban dolgozó tisztviselő a Reutersnek azt mondta, a fő célpontot 30 ipari terület jelentheti, de egy acélüzemet és az odesszai kikötőt is támadás érheti.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, északon elszórtan egy-egy futó zápor, zivatar kialakulhat. Élénk lesz az északnyugati irányú szél. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-34 fok várható. Vasárnap több gomoly felhő lesz az égen, marad a szél, és 26-31 fokot mérhetünk.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: kulturális hírek és programajánló a Rádiókafén.
1: Fesztivál.
2: Elektronikus zenei fesztivált rendeznek az Opuszta Szeré Nemzeti Történeti Emlékparkban. A Sunset Picnic Fesztiválon a közönség a természet közelségével, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. A fellépők garantálják a fesztivál hangulatot, amely egyedülálló módon ötvözi a kulturális örökség helyszínét, a kortárs elektronikus zenei élménnyel. A Sunset Picnic-en fellép a francia származású Cookie, akit Lotfi Begi, majd Jamina követ, és végül Chris Lawyer zárja az estét. A programok azonban már délelőtt elkezdődnek a civil falu rendezvényeivel. A térségben működő alapítványok, egyesületek bemutatkozása mellett a többi között esély-egyenlőségi divatshowt is rendeznek. A Ruhatárix Máté Roland című inspiráló divat bemutató a sokszínűséget, az elfogadást és az önazonosságot ünnepli. A kifutón ép és fogyatékossággal élő résztvevők együtt jelennek meg, bizonyítva, hogy a szépséget nem a külső elvárások, hanem az egyéniség, a bátorság és az emberi történetek teszik különlegessé. A Skanzenben gasztrosót tartanak, amelyen a látogatók a roma gasztronómiai hagyományokat ismerhetik meg. A kóstolással egybekötött interaktív bemutatón, a civil faluban pedig színpadra lép a latin dallamokat, a popot és a tradicionális cigány zene elemeit ötvöző Seres Brothers.
1: Zene.
2: A Magyar Zeneháza ezentúl a korábbiaknál erősebben jelenik meg az online térben, teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel átélhetők az ház eseményei otthonról is. Emellett az intézmény első időszaki kiállítása, a Nekünk írták a dalt is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. Az intézmény most tartoló OnStage nevű on-demand platformján induláskor 5 teljes koncertfilm nézhető meg ingyenesen, később jelképes havi összegért lesz előfizethető a szolgáltatás, amelyen számos zeneháza esemény élhető át újra, vagy elérhető azoknak is, akik egykor lemaradtak róla. A streaming platformokon megjelennek a zeneháza koncertlemezek, és az intézmény weboldalán 3D virtuális kiállítás formájában újra bejárható lesz a zeneháza első időszaki kiállítása, a csaknem 70 ezer látogatót vonzó Nekünk írták a dalt. A magyar populári zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltozásig című tárlat. A Zeneháza új koncert platformja, az OnStage, kezdetben 5 olyan koncertfilmet mutat be ingyenesen, amelyek jól tükrözik az intézmény műfaji sokszínűségét. A Kifutópálya című esemény példa a Zeneháza összművészeti programjaira, Nagy Fruzsina divatsóján a jelmeztervező eddigi pályafutásának kedvenc darabjai szerepeltek, kedvenc színészein és énekesein. Jordán Adéltól Kovács Patrícián át Péter Fiboriig. A koncertfilmekkel párhuzamosan az összes fontos streaming platformon megjelennek az intézmény első saját koncertlemezei. A Nekünk írták a dalt című tárlat 8 tematikus térben mesélt játékosan, izgalmasan a hazai popzene legendáiról. A kiállítás szokatlan technikai megoldásokkal kalauzolta a közönséget a magyar popzene első bő 3 évtizedén át társadalmi, politikai és szociológiai kitekintéssel. A virtuális kiállítás a nyár folyamán még elérhető a Zeneháza weboldalán.
1: Esemény.
2: Kortárs magyar alkotók több mint 50 művét láthatja a közönség július 11-e és augusztus 23-a között a lovasi Nagy Gyula galériában. A kiállítást koncert, performance, tárlatvezetés és könyvbemutató kíséri, a bemutatott alkotások pedig a helyszínen megvásárolhatók. A Heart and Cherry galéria alapítója Sárvári Zita által életre hívott kezdeményezés célja, hogy az esemény sorozat a balatoni nyár egyik meghatározó kulturális találkozóhelyévé váljon, ahol a helyi közösség, a nyaralók, a műgyűjtők és a kortárs művészet iránt érdeklődők közvetlenül találkozhatnak a jelenkori magyar képzőművészet fontos alkotóival és törekvéseivel. A lovasi kiállítás a Heart and Cherry galéria szemléletét viszi tovább a Balaton felvidéken, feltörekvő alkotók, új művészeti nézőpontok és a kortárs művészet szélesebb közönséghez való eljuttatása áll a program középpontjában. A tárlat mások mellett Árpa Karolina, Balla Kristóf, Dóra Ádám, Dukai István, Kiskéri Anna, Marton Enikő, Monoton Monokrom és Pusalaki Anett műveit vonultatja fel. Mint írják, a július 11-i megnyitott Fausto Mercier aka Nagy Roland, a Pécsi Tudományegyetem elektronikus zenei képzésének oktatója Sunset DJ szettje követi, július 31-én a 2023-as Magyar Klipszemle aranydíjas Antal Gábor Trio jazz koncertje várja a látogatókat, augusztus 8-án pedig Monoton Monokrom a Balaton felvidék domborzatát zenei performanszá alakító zenei előadása kapcsolódik az ingyenesen látogatható kiállításhoz.
3: Koncert.
4: A nyári estéknek van egy különleges varázsa, amikor a természet csendje és a zene találkozik. Ezt az élményt kínálja a Nemzeti Filharmonikusok hagyományos Martonvásári koncert sorozata, a Beethovennel a szabadban, amely idén is a festői Brunswick kastély parkjában várja a komoly zeneszerelmeseit. A klasszikus zene kedvelőit különleges koncert várja július 12-én, amikor a Nemzeti Filharmonikus zenekar Beethoven két ikonikus művét szólaltatja meg. Az est első felében a D-dur hegedű verseny csendül fel, amely a hegedű irodalom egyik legszebb és legnagyobb kihívást jelentő darabja. Szólistaként Pusker Júlia lép színpadra, aki a fiatal magyar hegedű művész generáció egyik kiemelkedő alakja. A koncert második részében Beethoven sodró lendületű 7. szimfóniája hangzik el, amelyet sokan a zeneszerző egyik legélettelibb és legenergikusabb művének tartanak. A Nemzeti Filharmonikus Zenekart ezúttal Vashegyi György vezényli, aki a hazai zenei élet egyik meghatározó karmestere.
3: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Kevesen tudják, hogy a moha állatok 80-90 édesvízi fajai közül 8 hazánkban is megtalálható. Egyet, az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunaág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A jövevényfajnak számító óriási moha állat nyáron a partmenti nálosokban egyre nagyobb számban jelenik meg, és jelenleg természetes ellensége nem ismert. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nádszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. A szaporodás során a fiatal egyedek rendkívül gyorsan válnak az anyaállathoz hasonlóvá, amelyek évről évre rendkívül nagy számban képesek túlélő képleteket létrehozni, ezért irtásuk szinte lehetetlen. Díszes tarkalepkerajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság működési területén, a Szatmár-Beregi sík, keményfaliget erdeiben, kocsányos tölgyeseiben májusban van a rajzási időszak. Elsősorban keményfás liget erdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
6: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Altingün. Az Altingün törökül aranyló nap története egy holland zenésszel és egy régi, 70-es évekbeli lemezzel kezdődött. A nevet a 70-es-80-as évek kellemesen gicses csillogása inspirálta, a nagy török előtt Baris Mancsó gyűrűin át suhanó fények. A már a stadionokat megtöltő banda coverbandként indult. A török tagokat a zenekar alapítója Jasper Warhulst a Facebookon verbúválta. Semmi mást nem akart, mint újra teremteni a 70-es években virágzó anatóliai pszichedelikus hangzást, amely a térség ősi népzenéjéből táplálkozik, és most újra felfedezte a világ. Folk bandának is titulálták már ezt az együttest, amely régi dallamokat hoz el új közönségeknek. Ez elég meglepő, ha a torzított gitárok és szintik által dominált hangzásra gondolunk. Számaik szövege sokszor lefordíthatatlan, de megkapó, mint legújabb albumuk címe, Ask. Az arab eredetű szó mély, szenvedélyes szerelmet jelent, spirituális és romantikus értelemben, és az Oszmán Birodalom óta a török művészet egyik kulcsfogalma.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, Stone vagyok a Dagsel zenekarból. Hallgassátok a Rádiókafét.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A vérpesdítő memphiszi szózene királya Otis Redding 1967. december 10-én repülőgép balesetben halt meg, épp amikor igazán beindult volna a karrierje. A Hard to Handle sikerét nem érhette meg, mivel az csak 68-as posztumusz albumán jelent meg. Számos feldolgozás készült belőle, többek között Tom Jones, a Grateful Dead és a Black Crow tálalásában. Hallgassuk meg most az eredetit!

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Morrissey koncert. Július 12-én a Barba Negrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Morrissey koncert Budapesten.
5: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Marcel, avagy Carmel. Eredeti nevén Dudás Marcel volt az első magyar elektronikus zenekészítő, aki komoly nemzetközi karriert futott be. Első két nagy lemeze 99-ben és 2000-ben a német UCMG kiadónál jelent meg. 2002 tavaszán pedig a létező legpatinásabb brit drum and bass label LTJ Bookham londoni Good Lookingja szerződtette.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Maluridé formáció 2020 tavaszán alakult. Jelenlegi felállásban 2022 tavaszától zenélnek együtt. A zenekar stílusa a pop és az elektronikus zene alapjaira épül, ugyanakkor lírikus, szövegközpontú énekszólamaikkal a klasszikus harmóniák eszköztárából is válogatnak. A Telekom Electronic Beats 2022-es Selektor pályázatán bekerültek a pop kategória legjobb 10 dala közé. A hangfoglaló program 2023-as évadának pedig támogatott produkciója voltak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Ha az ember az éjszaka és a hajnal határmesdjéjén megrohamozza a konyhát, akkor általában a hűtőfénye vallató lámpaként csikarja ki belőle a beismerést, már megint nassolni ment oda. Azonban amikor az esti kornélos Bodoráron és az Orvaárból ismert Agócs Márton egy közös dzsemmelés után egyikük konyhájában kötöttek ki, állításuk szerint a zeneszerzői ihlet vezette őket oda ének évadján, nem a kalória bűnözés. Erre 2025-ben kiadott közös számuk a miért nem a bizonyíték, bár a dalszöveg egyik sora sokat sejtett. Padlón morzsák és szilánkok. Talán a gitárok mellett mégiscsak előkerült néhány nápolyi, és pár itókás pohár is összetörhetett az alkotói lázhevében. Se baj, se baj, a művészetért megéri ennyi áldozatot hozni.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
3: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori Kastélyban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása. Ma várhatóan elfogadják a 3600 milliárd forintot érő magyar helyreállítási tervet. Még mindig 50 ezer embert keresnek Venezuelában. Napos, szeles idő lesz a hétvégén, csapadékra nem számíthatunk, délutánonként pedig 30-34 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Az előrejelzések szerint a következő napokban 80 centi fölé sem emelkedik a folyó szintje. A fővárosi vízművek szerint azonban az alacsony vízszint nem veszélyezteti a főváros ivóvízellátását, és a víz minősége továbbra is megfelel a szigorú jogszabályi előírásoknak. Az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszterei ma tárgyalják és várhatóan elfogadják a felülvizsgált magyar helyreállítási tervet, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András Brüsszelben hangsúlyozta, ezt a pénzt közel 4 éve fagyasztották be az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt. A pénzből fontos célokat tudnak finanszírozni, amelyek összhangban vannak a gazdaságpolitikai elképzeléseikkel, ilyen a digitális és zöld átállás, a vasúti infrastruktúra fejlesztése, a lakhatás támogatása, valamint a kis- és középvállalkozások támogatása. 6,5%-kal több a meghirdetett állások száma most, mint 1 éve. A profession.hu adatai szerint azonban a munkavállalók aktivitása mérséklődött. A jelentkezések száma országos szinten 18%-kal csökkent. A legtöbb megyében nőtt a meghirdetett állások száma, csupán Budapesten, Somogyban és Vas megyében regisztráltak visszaesést. Még mindig 50 ezer embert keresnek Venezuelában, a kettős földrengés halálos áldozatainak száma megközelíti a 4000-et, miközben 16 ezernél is többen sérültek meg. Az ENSZ adománygyűjtési felhívást tett közzé, hogy segítsen Venezuelának a földrengés következményeinek kezelésében, míg Caracas több országot is felszólított, hogy oldják fel a szankciók keretében befagyasztott venezuelai vagyontárgyakat. Egyre kevesebb sör fogy Európában. Tavaly 2,9%-kal csökkent a termelés, a fogyasztás pedig még ennél is nagyobb 3,2%-os visszaesést mutatott, írja az Economics. Közben az alkoholmentes kategória továbbra is jelentős ütemben bővül, tavaly 5,9%-os, 2020 óta pedig már több mint 38%-os a növekedés. Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, a déli Almeria tartományban már 12-en életüket vesztették, a lángok megfékezésén jelenleg 150 tűzoltó dolgozik.
0: Időjárás a Rádiókafén.
4: Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, északon elszórtan egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Élénk lesz az északnyugati irányú szél. Kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-34 fok várható. Vasárnap több gomoly felhő lesz az égen, marad a szél, és 26-31 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak 1. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok, kedves hallgatók! Babik Edit vagyok, az Egy életem műsorát halljátok, és mai vendégem dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke, akivel a kertturizmusról, a történeti kertekről beszélgetünk. Üdvözöllek, Ági, köszöntelek a stúdióban.
2: Köszönöm, és minden kedves hallgatót én is köszöntök.
1: Hogyha most pár másodperces játékra invitálnánk a kedves hallgatókat, és tegyük is akkor így, invitáljuk őket, egy picit függesszék fel azt, amivel éppen foglalkoznak, és próbálják meg felidézni 2-3 másodperc alatt azt a kertet, parkot, arborétumot, ami valamilyen módon nyomot hagyott bennük, vagy szép emléket hagyott bennük, és most hagyok 2 másodpercet, akkor egész biztos vagyok benne, hogy mindenkinek eszébe jut egy-egy kert, egy-egy park, akár egy osztálykirándulásról, akár egy szerelmi sétáról, akár a nagymama kertje, akár egy olyan turisztikai útvonalról, ahol legutóbb járt. Így látod ezt te is, Ági, hogy nagyon fontos szerepe van a kerteknek az életünkben, a mindennapi életünkben.
2: Igen, így látom, és bárkit megkérdez az ember, hogy mi az első kertélménye, akkor pont az általad felsorolt kertélményeket hozza elő, olyan mélyen gyerekkorba belé költözik valamilyen láthatatlan módon az az élmény, amit egy nagyon kedves professzorom tanított, hogy a tájnak, a körülöttünk lévő művelt természetnek van valami olyan sajátossága, ami tulajdonképpen a hely szellemével van összekapcsolódva, és nem csupán tárgyszerű és művészi megjelenítése egyfajta kompozíciónak, például a kertő történet kapcsán, hanem valami atmoszférikus, tehát az a hangulat, az az atmoszféra ragad meg bennünk, ami gyakorlatilag a látványon és a képzeteken keresztül költözik belénk, és valójában ez azért az emberiség történetében a paradicsom állapotba való visszahelyezkedésnek az ősképe, meglátásom szerint.
1: Hogyha a kertturizmusról beszélünk, akkor az miben különbözik egy természetjárástól? Azt hogyan definiálnád?
2: Hát amikor a természetbe járunk, akkor keressük azt a városi vagy a települési léttől nagyon távol lévő elszakadt, és elsőben az ásványvilág, növényvilág, állatvilág alkotta természetet, és kevésbé az emberi beavatkozásnak a nyomait. Bár tudjuk, hogy a táj az az ember és a természet együttműködésében alakul, és ma Európában kevés olyan ős természet van, amire azt mondhatjuk, hogy ember még nem érintette. Tehát ez a különbség a történeti kertek, vagy a kertalkotások, vagy a kert örökségünk helyszínei között, hogy ott valakik a történelem során egy adott pillanatban megálmodtak egy fallal körülvett, bekerített világot, amelyben a természet, a művészet, a tudomány kapcsolódik egymáshoz. Tehát az embernek a kreativitása, a gondolkodása, a világképe olyan eszközökkel kerül kifejezésre, ami a természet elemeiből tevődik össze, és átmegy az egész egy művészi transformáción, átalakuláson vagy átalakításon.
1: Az a pillanat megvan neked, amikor először megragadott egy ilyen történeti kert?
2: Én nagyon szerencsés vagyok, mert a szüleim szinte majdnem minden hétvégén vagy a természetbe kirándultunk a családdal, vagy történeti kertekbe vittek el. Én akkor azt nem tudtam, és az első ilyen élményem, nagyon kicsi voltam, az Alcsúti kastélykert nagy platánfája volt, ahol megérintett, tehát gyerekkori emlékem van arról, hogy megérintett maga az az óriási nagy platánfa, aztán később tudtam meg, nyilván tájépítész lettem, hogy József Nádor, aki a magyar kertművészet, botanika egyik gyakorlója és támogatója is volt, és tulajdonképpen az idei év az ő emlékéve is lesz, és készülünk is az általa létrehozott történeti kertek bemutatására, hogy ez tulajdonképpen nem egy természeti környezet, hanem hogy ott valaki ezt valamikor odaültette. Tehát például a platánok megjelenése Magyarországra az József Nádorhoz kötődő, erdő, hiszen ő hozta be és honosította. Ma nekünk teljesen természetes, hogy a nagy parkjainkban Margit-sziget, fasorók, közterek, közparkokban ott állnak ezek a csodálatos külhoni növények.
1: És nektek a munkátok részéhez is tartozik mindennek az ápolása, ugye az épített örökség, a természeti örökség, és amikor én így végig gondoltam ezt, hogy mi mindenről is tudunk veled beszélni, azért itt rengeteg szakma találkozik. A tájépítész, a kertészmérnök, maga a kertész, a botanikus, a művelődés történész, szóval ez egy rendkívül sok szakmát átölelő terület.
2: Igen, hát látjuk a történelem során, hogy az első nagy reneszánsz kertalkotók, azok nem kertépítészek voltak, vagy építészek, van művészek, hiszen mondjuk Leonardo építész is volt, festőművész is volt, kerttervező is volt, technikai berendezések tervezője, ma biztos iparművésznek hívnánk, vagy formatervezőnek, tehát amikor még minden így egybe volt, és nem különböző szakágakra oszlott, és ma azt gondolom, hogy az a feladata egy tájépítésznek, aki egy ilyen csapatot tud összefogni, hogy mindazok a tudások megint egységé tudjanak formálódni. Tehát mindenképpen egy közösségi, egy csapatmunka, akár egy kertnek a megtervezése, kivitelezése, létrehozása, de magának, akár a történeti kertjénknek a fenntartása is, hiszen ez egy élő, eleven organizmus, aminek saját maga története van, ebbe a történetbe befűződnek családok történetei, történeti korszakoknak az eseményei, hiszen nagyon sok történés zajlik a történelem során a kertjeinkben. Tehát gondoljunk csak Mátyás király visegrádi kertjeire, ahova elhívta a követeket, pont azért, hogy azok beszámoljanak mindarról a központi gazdagságról, és nagyon innovatív újdonságról, amit ő elsők között valósított meg kora reneszánsz kertként a Mediciekkel párhuzamosan. Tehát nagyon izgalmas történetek, akár diplomácia történet is kapcsolódik ezekhez a kertekhez, vagy mondhatjuk, hogy akár azok az arisztokraták, akik kastélykertekben nőttek fel, vagy egyik generáció átadta, mind ezt az örökséget továbbfejlesztette és ápolta, és hagyta örökül. Most szervezünk tavasszal, mindig szervezünk egy nemzetközi konferenciát, és pont az lesz az idei konferenciánknak a tartalma, hogy a történeti kertek, mint a tudásközpont helyei, tehát minden olyan új, innovatív, technikai, tudományos, botanikai dolog megjelenik ezekbe a kertekbe. Hiszen az emberben benne van az, hogy érdeklődik a érdekességek, a kuriózumok iránt, de egyben egy kísérlet is, hogy vajon az ottani klímába és abban a helyzetben be lehet-e helyezni, lehet-e integrálni. Ma különösen azért is fontosak ezek a kertek, hiszen ott egy genetikai állománya is van azoknak a növényeknek, és pláne most ebbe a klímahelyzetbe a mai szakemberek számára is egy olyan tudástár, amit fel is kell használjunk a jövő kertjeinek a tervezésében és fenntarthatóságában.
1: Hát különösen azért, amit most említed, ugye egész más ma fenntartani egy ilyen kertet, mint korábban fenntartani, egész más lett a klíma, egészen más a hozzáértés vagy hozzá nem értés, tehát egy másik világban élünk már. Hallottam, vagy olvastam nem is olyan régen, hogy ma már az örökzöldeket is találócsolni kell télen, tehát, hogy most annyira megváltozott a klíma, hogy ehhez is alkalmazkodni kell, nektek is alkalmazkodni kell egy-egy kert tervezésénél, vagy annak az újraélesztésénél.
2: Igen, és a szakma mindig a kihívásokra keresi a választ, ezért indítottunk is a tájépítész képzésben egy posztgraduális képzést, amelynek az első évfolyama pont most végzett, ökológiai és történet kert fenntartó szakmérnök, mert muszáj előre menjünk, előre gondolkodjunk, hiszen a kertjeink olyan örökségek, amelyek csak akkor maradnak fenn, hogyha a mi generációnk, vagy az a közösség, akire rá lett ez bízva, az tovább örökíti. Gondoskodni kell róla.
1: Említetted imént néhány mondattal ezelőtt a reneszánsz idejét, És hogyha mondjuk elképzelek egy reneszánsz kertet, hogy megjelenik mondjuk egy barokk kert előttem, amit minthogyha vonalzóval, szögmérővel, körzővel rajzoltak volna, és mondjuk egy angol kert, ami teljesen más üzenettel bír, sokkal inkább érzi azt a látogató mondjuk egy ilyen angol kertben, hogy szabadabban a természethez közelibb módon élnek ott a növények, akkor mit tudnak nekünk üzenni ezek a kertek? Hogyan készülhet föl mondjuk a látogató egy-egy ilyen kert befogadására?
2: Azért izgalmas ez a kérdés, mert egy időutazás is valójában egy ilyen kertlátogatás. Sokat lehet előre olvasni, hiszen a mai gondolkodásunkkal, vagy abból kiindulva nehéz megérteni, hogy miért nyírta, ma azt mondanám, hogy feleslegesen nyírta rengeteg munkával, akkor annak a kornak a gondolkodásmódjába, szépségideájába, társadalmi kifejezésformájába,
1: életstílusába, filozófiájába, igen.
2: Öltözködés, viselkedés, azt lehet mondani, hogy annak a kornak a rekreációs szokásainak voltak a helyszínei ezek a kertek, és akkor tudjuk megérteni, hogy egy picit az időbe utána olvasunk, belegondolunk, és majdnem minden ilyen helyszínnek van egy helytörténete, családtörténete, nagyon érdekes, hogy kik voltak, akik motiváltak voltak abba, hogy egy-egy ilyen birtok központot kialakítsanak, és hogy milyen gondolkodásmódot képviseltek.
1: És hogy egy picit mondjuk távolabbra nézek, ha most magam elé képzelek egy japán kertet, akkor ott a kövek, a sziklák, a víz, az a festői táj, ami számomra egy picit egyébként merev, vagy statikusabb sokszor, ugyanakkor a víz ezt tudja ellensúlyozni, szóval ők teljesen másképp gondolkodtak a világról, és milyen fontos, amikor mondtad előbb, hogy ez akár a kultúrának, a diplomáciának is lehet egy ilyen hasznos építő eleme, hogy így megismerjük a kultúrákat. A japánok inkább festményként tekintenek egy kertre.
2: Igen, azt hiszem, hogy a japán kert a leginkább a filozófia területén van, és a legabstraktabb filozófiai gondolatoknak a kifejezője. Tehát valójában ott tudnám azt mondani, hogy egy műalkotás a kert. Nyilván az európai kertekre is nagyon nagy hatással van, de teljesen más az európai gondolkodás, a lélek, más a filozófia, ugye ez a keresztény alapú filozófia, és ezért is érdekes, amikor különböző országokba elutazik az ember, akkor javaslom mindenkinek, hogy nézze meg annak az országnak, vagy annak a területnek a kertkultúráját, mert a kerten keresztül megérthetjük, hogy hogyan élnek, hogyan gondolkodnak. Úgy szoktam kifejezni, hogy ez valójában az ember világképének, a természeti világhoz való kapcsolódásának az eszenciája, tehát, hogy egy sűrítménye, és ezért nagyon izgalmas a kertbe járni, és a kertturizmus azért is került most az elmúlt időszakba, főleg a Covid után ilyen kiemelt szerepkörbe, mert az emberek nagyon sok információhoz jutnak, de nem tudják magukba fogadni, mert nincs amire felfűzni. Ha az ember elmegy egy történeti kertbe, akkor egyszerre lesz történeti információk, természeti, családtörténeti, tehát, hogy egyszerűen kinyílik egy olyan világ, amely segít megérteni, hogy az ember mire képes, milyen gazdag, és hogy milyen fantasztikus lehetősége van az embernek, hogy ilyen módon képes a természettel együttműködve csodálatos helyeket létrehozni.
1: Most mindaz, amit meséltél, elindította megint a fantáziámat, és Dél-Spanyolország jutott eszembe, ott ezek a morkertek, hogy tényleg mennyi mindent megtudhatunk általuk is.
2: Így van, és ami a legfontosabb, hogy ezek mögött pont a morkertek az egész európai kertművészetnek a technikai oldalát rejtik, tehát az az öntözőrendszer és víz háztartási rendszer, ami a kerteknek a vízellátását ellátja, a későbbi korokban, reneszánsz, barokk, stb., az mind ezeken az elveken keresztül, ami tényleg a mór kertekben jelenik meg, a keleti, egészen a perzsa kertművészet technikai tudástárát, kultúrákon keresztül továbbadja. Tehát, hogy ez fantasztikus dolog. Én azt gondolom, hogy a kertművészet az a nyelv, amit mindenki megért, anélkül, hogy kellene róla beszélni.
1: Hogyha arra kérnélek, hogy emelj ki történeti kerteket, akkor mik a szíved csücskei? Tudom, hogy nagyon nehéz ilyet kérdezni, de talán mondjuk, ha a történeti kertek európai útvonalát megemlítjük, amiben most 4 hazai helyszín is bekerült, akkor akár kezdhetjük velük is a felsorolást, meg hogy mit jelent egyáltalán maga ez az egyesület, ez a szövetség, ez az együtt gondolkodás.
2: Hát igen, amikor a Magyar Kertőrökség Alapítvány megalakult, akkor mi nagyon fontosnak tartottuk, hogy mindazokhoz a nemzetközi szervezetekhez kapcsolódjunk, akik hasonlóan arra hivatottak, hogy a kertőrökséget, a történeti kerteket megismertesse széles körben a társadalomban, hogy képviselje, hogy hálózatba fűzze, hogy felmutassa a saját értékeit, és együttműködjön, mert ugye ez mindig is így volt, és ezért lettünk tagjai az Európa Tanács kulturális útjain belül a történeti kertek útjainak, és hát amikor delegálhattunk kerteket, akkor 4 kertet delegáltunk, a Eszterházi Fényes Miklós által létrehozott nagy eszterházi barokk rokokó kertet, kevesen tudják, hogy Európa második legnagyobb barokk kertje, Gödöllőt, szintén azért fontos, hiszen nagyon sok olyan emlék kötődik hozzá, ami a magyar történelemnek jelentős része, és a barokk és tájképi kerteknek a helyszíne, itt most a Sziszire is gondolok, és nagyon népszerű is, hiszen ez vonzza az embereket. A harmadik a Fehérvár Csurgói Károlyi kastély, hiszen ott az az izgalmas, hogy még a kertet alapító és gondozó család alapítványa viszi tovább tradicionálisan, már nyilván a rendszerváltozás után visszatérve ezt az örökséget, amit úgy is fogalmaznak meg, hogy ez egyben egy olyan szellemi hagyaték is, ami nagyon sok mindenkit érdekel, és ott kertészeti, kertművészeti napokat szerveznek, és népszerűsítik. És a negyedik kert, amit sikerült ebbe a szervezetbe bevonni, azt lehet mondani, hogy az Európa térképre feltenni, az Vácrátót, amely egyben történeti kert, másrészt meg az egyik leggazdagabb nemzeti botanikai gyűjteményünk, kiváló szakemberekkel, csodálatos gyűjtemény, és azt gondolom, hogy a látogatószám is alátámasztja, hogy minden évszakban kedve lehet az embernek oda menni, és mindig tanul valamit, sétálva, szemlélődve, tehát nem tankönyvből, nem kötelezően, hanem a tanulásnak, inkább úgy mondanám, a megismerésnek a legkönnyedebb és legerősebb átélésével és tapasztalásával. De hát azt gondolom, hogy fiatalokat is a kerten keresztül a legkönnyebb tanítani.
1: Könnyű volt-e kiválasztani ezt a 4 helyszínt, illetve mekkora az a tárház? Azt tudjátok pontosan, amiben keresgélhettetek, vagy amiből válogathattatok itthon?
2: Igen, mert szerencsére mi egy olyan iskolának vagyunk, tájépítészek a tanulói és aztán gyakorlói, ahol mindig is Ormos Imrétől kezdődően Műcsényi Mihályon és Orsi Károlyon keresztül a kerttörténet, a történeti kerteknek a fontossága az beépül az oktatásba, így a hallgatókkal is nagyon sok a Kárpát-medencei kertnek a felmérése zajlik, a történeti leltározása. Több mint 4000 kertről biztosan tudhatunk, de nyilván ennek nagy része elpusztult, különböző kategóriák vannak, de azért megállapíthatunk egy jó erős 200 kertet, ami mégiscsak hordozza, ha nem is teljesen jó minőségben, de mégis azt a kompozíciót, azt a szépséget, vagy azt a kort, ami jellemzi. Úgyhogy nagyon nehéz választani, és hogy mindig megkérdezik, hogy melyik a kedvencem, mindig az, amelyikben éppen sétálhatok, de gondolom ezzel többen is így vagyunk, mert mindig a adott hely megnyílik, hogyha mi csendben, figyelemmel, lelassulva, a részletekbe kapaszkodva átadjuk magunkat ennek a folyamatnak, ennek az érzékelésnek, hiszen a természetnek a hangjai, a színei, az illatai abban a pillanatban kiszakítanak minket a nagyon erős racionalitásból, és egyfajta művészi érzékelés és tapasztalásnak a lehetőségét nyújtják nekünk.
1: Nos, akkor, hogy turistaként, látogatóként hogyan élhetjük át mindezt, azt rövidesen megbeszéljük Ágnessel. Rövid szünetet tartunk most, kedves hallgatók, és a zene után várunk benneteket vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Életed filmje legyen színes és széles vásznú. Hamarosan folytatjuk. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
3: Szép az idő, ismét van EFOT, miért menjünk oda, kérdezem Budai Marcelt.
4: Sziasztok! Szerintem erre a kérdésre viszonylag nehéz válaszolni, hiszen egy 50 éves fesztiválról van szó az idei évben, úgyhogy nem biztos, hogy egy rádió műsor keretei elegendőek ahhoz, hogy az összes érvet fel tudja sorolni az ember, de hát nyilván fesztiválról vagyunk, beszélünk, szóval mindenek előtt a fellépők miatt jönnek ez az emberek hozzánk, amiből azért van jó pár, közel 200 fellépő fordul meg itt a 4 nap alatt. Mi bátran vállaljuk azt, hogy nálunk nem fog senki külföldi fellépővel találkozni. Ez egy egyetemista fesztivál, az a célunk, hogy az egyetemistákat minél nagyobb számban meg tudjuk szólítani. Ebben a külföldi fellépők nem igazán lennének segítségünk, de ellenben a magyar zenei fellépők közül mindenki meg lehet találni az EFOT színpadán.
3: Egyetemistáknak szólnátok hivatalosan, de szerintem azért ez egy sokkal bővebb kör, aminek ott keresni valója van.
4: Persze, itt most csak az elsődleges, mondjuk úgy porcélközönségről beszélünk, de hát azért az EFOT az ország második, harmadik legnagyobb fesztiválja létszámban. A látogatóink fele az, aki nagyjából egyetemista, a másik fele az pedig még nem, vagy már nem egyetemista, de jellemzően valamilyen módon kötődik az egyetemi élethez. Igyekszünk olyan, főleg nappali programokban olyan programokat lerakni az asztalra, ami mindenki számára valamilyen módon hívogató lehet. Mondok egy e tekintetben szélsőséges példát. Van egy kifejezetten kisgyermekes családok számára létrehozott EFOT Kids sarok, körhintával, ovival, gyermekmegőrzővel, talapja kap koncert is volt például, tegnap minden napra van valamilyen gyermekszárt felépő is a fesztiválon, úgyhogy ilyen célunk is van például, hogy itt a tó környéki, vagy akár budapesti fehérvári kisgyermekes családok számára is tudjunk egy ilyen komplett szórakozási lehetőséget nyújtani, mind apukának, anyukának, mind pedig a gyermeknek természetesen.
3: Igen, hajlamosak vagyunk arra gondolni egy fesztivál kapcsán, hogy koncert hátán, de hát nagyon-nagyon sok egyéb program is csábító tud lenni.
4: Mi büszkék vagyunk arra, hogy az EFOT az nem csak esti bulik sorozata, hanem itt már megéri délre 10-kor kikelni a sátorból, vagy kijönni nem csak azért, mert a nap miatt nem tud az ember már a sátorban meglenni, hanem azért is, mert egy nagyon pezsgő nappali területünk van, több mint 50 kitelepülővel, ebből 20 felsőoktatási intézmény, egy komplett karrierzónánk van, van egy nappali színpadunk, ma például Zahár Gábor is lesz a nappali színpadon, de ott jelentette be például, de tegnap volt Musimbe Denis, Nagy Ervin is, tegnap előtt pedig ott jelentette be Radnai Márk is, hogy jövőre Esztergomba költözünk, szóval van egy ilyen területe is, természetesen ott a strandunk is, 50 sport, ha már 50 évesek vagyunk, akkor 50 sportágat lehet teljesen ingyenesen kipróbálni itt az EFOT-on, a vívástól, a lézeres porondművészeten keresztül, egészen az ökölvívásig, meg természetesen az egyszerűbb hétköznapi sportokat is, úgyhogy tényleg, ha már most valaki végig sétál a fesztiválon, akkor azt látja, hogy nem kell este 8-ig várni, az így több ezer ember jól érezze magát.
3: Egy pár mondatot mondjunk a ma esti, illetve a holnap esti zenei programokról.
4: Igazából a tematikus zenei programunk az már szerdán lement, szerdán volt a fő ilyen F-50-es színpadi sónk, úgyhogy a többi nap az már igazából arról szól, hogy aki csak számít a magyar zenében, az bent van a színpadainkon, de egyébként ma lesz, ha jól emlékszem, Dash Fogány induló is, Valmar is, holnap pedig Jude Law, Betohofi Halott Pénz, akik főleg viszik a nagy színpadot, illetve hát a kettes színpadunk van is, Veszterelma, Velhelló, Carson Puma, holnap Kord Gyuriék. Nem fogok tudni természetesen mindent felsorolni, ez megint csak nem elegendő ez a rádió műsornak a hossza. Javaslom mindenkinek a line-up aloldalunkat, hiszen van két nagy színpadunk, van két arénánk, ezekben mind-mind koncertes fellépések vannak, és ezen kívül pedig van még hát 4 vagy 5 ilyen buli helyszínünk, ahol pedig DJ és Móka van egész este, úgyhogy bármit keres, technót, altert, mainstreamet, ez meg fogja találni a line-upunkban.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és majd egy pár nap múlva jó alvást, addig meg kitartást.
4: Köszönjük szépen, sziasztok!
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építő eleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borra való. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borra való, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen se szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! Hallgasd a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovatát minden szerdán 9 óra után pár perccel a Rádió Cafén. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A rovat támogatója a DM. Együtt a jövőért pályázat. Hiszünk az önkéntesek alkotó erejében. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, az Egy életem műsorát halljátok, amelyben ma a beszélgető partnerem dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke, és a beszélgetésünk további részét most a kert turizmusra vezetjük át, hiszen említette Ági az első rész végén, hogy amikor nyugodtan, csendben, meghitten átadjuk magunkat ennek az élménynek, akkor hogyan válunk befogadóvá, és sokszor az az érzésem, hogy a mai embernek problémája van azzal, hogy lelassuljon, hogy fölvegye ezt a tempót, amit mondjuk egy kert diktál.
2: Mindenkinek azt hiszem van tapasztalata, hogy egy a napi ritmusból, szokásrendszerből, hogyha ki akar szakadni, elutazik valahová, hogy mennyi az az idő, amíg így átáll valójában annak a helynek a ritmusára, vagy a karakterére, de ez pont a parkoknál nagyon rövid. Hogyha belépünk a kertkapun, már eleve egy olyan erős élmény halmaz hat ránk, ami nem is tudatos, hanem egyszerűen, és amire mondjuk a kastély kertből a kastélyig eljutunk, egy teljesen más kozmikus összefüggésbe kerülünk. Tehát ott élhetjük meg, hogy a természet az valahol az ég és a föld között van, és hogy ebbe az ember milyen fantasztikus karmesterként tud benne lenni, mert egy jó kert az harmonikus, az befogadó, és abban a pillanatban az embert nyitottá teszi. Tehát azt lehet mondani, hogy egy nagyon gyors átalakuláson megy keresztül az ember. Tehát egy ilyen gyorsítóba kerül bele,
3: pont hogy lelassuljon.
2: Hogy lelassuljon, igen, igen.
1: Azt olvastam, hogy a turistáknak körülbelül a 90%-a az, aki szabadidős látogatóként spontán módon kerül be egy ilyen környezetbe, és nagyon kevés az a turista, aki azzal a céllal, azzal a motivációval indul, most relatív kevés, hogy ő kifejezetten mondjuk egy ilyen kertörökséget szeretne megnézni. Viszont valóban így van, hogyha már arra sodorta az útja, vagy az egyéb látnivalók, mondjuk egy kastély, akkor az motiválhatja arra, hogy bejárja a környezetet. De jó, hogyha van olyan épített kert is, ami kifejezetten csalogatja a turistákat. Ilyenre tudsz példát mondani, ahol nagyobb ereje van mondjuk magának a kertnek?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon erősödik, bár én turisztikai szakember nem vagyok, de nagyon sokat dolgozom kiváló turisztikai szakemberekkel, de a világ nagyon sokan jártam, mint turista. Én szakturista vagyok, és a családomat is ugye erre azért bizonyos értelemben rákényszerítem, hogy akkor még legalább 3 kertet megnézünk egy városban, de ettől függetlenül, akinek más érdeklődése van, mondhatjuk, hogy a kert turizmus ez előre tört. Tehát az érdeklődés nem spontán, hanem nagyon sokan megtervezik, hogy na, hogyha eljutunk egy adott helyre, akkor nézzük meg ezeket a történeti kerteket, hiszen az ugyanolyan, mint egy nagy múzeumi gyűjtemény, tehát hogy most én bemegyek a Louvre-ba, vagy a madridi múzeumba, akkor persze, hogy bemegyek a madridi botanikus kertbe, vagy a nagy parkokba. És ez azon is múlott, hogy a szakma és a turizmus szakma, ez találkozott, és magában a turizmusban is sokkal nagyobb helyet kap a kertturizmusnak a kiajánlása. Mert hogy ez egy olyan élmény, amivel gazdagodik a kínálata a turizmusnak, és a kutatásaink alapján is látjuk, hogy a célzott kertturizmusban résztvevők száma növekszik. Ezért vállalkoztunk arra, hogy tagja vagyunk az International National Trust Organizationnek is, ugye a nagy nemzeti trustnak a külső körébe, ahol mi nagyon sok szakmai segítséget és tapasztalatot kapunk az angoloktól, ahol már több száz éves hagyománya van magának a kertturizmusnak, gondoljunk csak a Grand Tourokra, amelyeknek a nagy célpontjai többek között a Villa d'Este és a többi itáliai kert, helyszín, de sorolhatnám még, de ez volt ugye a kert történetben a nagy vonzó, Firenze és a Medici kertek, és igazán azt gondoljuk, hogy ma az lesz a feladat, hogy a magyar kertörökségünket is hálózatba szervezzük, hogy ennek a hálózatnak a kertek is lehessenek tagjai, és a látogatók is lehessenek a tagjai. Ugye most ezen dolgozunk, és tulajdonképpen maga a média nagyon sokat segít abban, hogy az emberekhez eljusson ez az ismeret, ez a tudás, és választhassanak, hogyha egy adott helyre utaznak, hogy akkor abba beleférjen egy kert élmény, ami mindenki számára felüdítő lehet.
1: Valóban én is azt látom, hogy ez az arány, amit én mondtam, hogy spontán térünk-e be, vagy pedig kifejezetten ezzel a szándékkal indulunk, kezd átfordulni. És különösen igaz ez talán a Covid óta, amikor azért nagyon megváltozott a szemlélet az embereknek. És elkezdtük saját környezetünket is felfedezni, én saját magamról is tudom.
2: Azt látjuk, hogy a belföldi turizmus az nagyon megnőtt, és ebben a belföldi turizmusban jelennek meg ezek a nagyon értékes pontok. És igazán még talán annyit fűznék hozzá, hogy a kertturizmus az azért is jó, mert amiről az elején beszéltünk, hogy nagyon sok mindent megtudunk egy helyről, egy országról. A kultúrájáról, tehát hogy olyan üzeneteket tud közvetíteni magunkról is, ami azt gondolom, hogy fontos, hogy azokat az értékeket közvetítse, anélkül, hogy ez valami nagyon direkt módszer lenne.
1: Igen, amennyit én tudom, tudok egyébként a kertlátogatókról, vagy akik szívesen keresik fel kertturistaként ezeket a helyszíneket, ők főleg középkorúak, vagy mondjuk idősebbek, akik hajlandóak többet költeni, tehát mindenféleképpen a turizmusnak ez előnyére lehet. Hajlandóak nem a főszezonban utazni, és ahogy te is említetted, hogy szinte minden évszakban egy kert tud mutatni újat, ez megint csak a turizmus előnyére válhat, az is, hogy visszatérő vendégek. Hát ez mind-mind olyan szempont, ami úgy gondolom, hogy a turizmust is serkentheti, tehát lehet egy multiplikátor hatása a turizmusra.
2: Főleg olyan régiókban, ahol vannak értékek, de egyszer megnézi az ember, és nem tér vissza. Na most egy kert nálunk 4 évszakos. Tehát egészen más itt tavaszi kertnek a hangulata, ahol előjön például Alcsúton a hóvirág, majd jeliben a rododendron virágzás, és itt tulajdonképpen ezek a eseménynaptárok, hiszen itt együtt dolgozunk a turizmus szakembereivel a kommunikációnkban is, hogy évszakokba bemutassuk, hogy hova érdemes elmenni, hogy éppen annak a kertnek mi az a legizgalmasabb vonzereje, és aki egyszer elment, az vonzódni fog, hogy megnézem ősszel egy őszi lombszínben. Tehát, hogy igenis egész évben látogatható, és hát azt szoktam mondani, hogy egy schönbrunni kastélyba egyszer az ember bemegy a családjával, a 3. szoba után a gyerekek már nehezen viselik, de a kertbe bármikor, és bármennyi időt el lehet tölteni. Tehát ezt itt azt gondolom, hogy bővíteni lehet a látogatási időt és a rendszerességet, hogyha a kerteket ajánljuk. Ha még programok is szerveződnek a kertbe, művészeti programok, koncertek, vagy éppen kerti sétavezetések, ahol egy szakavatott ember tud minket végigvinni. Nagyon fontosak az iskolák látogatásai, hiszen olyan művészetpedagógiai, környezetnevelési programokat is lehet a kertekbe nyújtani, és ezáltal egy szabadtéri oktató helyé is tud állni a kert. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy szinte minden generáció számára, és nem a legdrágább, sőt, szinte azt lehet mondani, hogy nagyon sok kert, amelyik nem zárt és nem belépőjegyes, hanem mondjuk a kastéllyal együtt, ez tulajdonképpen nem jelent olyan plusz költséget a látogatónak, viszont annál nagyobb élményt.
1: Említetted a vezetett sétákat. Saját magamról tudom, hogy ha elmegyek egy múzeumba egy kiállításra, és megnézem egyedül, vagy a családommal, egészen más élménnyel megyek haza, mint amikor egy tárlatvezetésen mondjuk a kiállításnak a kurátora mesél azoknak a képeknek a hátteréről, a korszakról, bármi egyébről. Ugyanez lehet egy ilyen vezetett séta alkalmával is, sokkal többet adhat.
2: Igen, és különböző területeket, tehát például botanikai, dendrológiai sétákat is lehet vezetni. Ugye mi közösen más szervezetekkel szervezünk ilyen ki mit tudott, az is különböző történeti kertekben zajlik, növényismeretit. És így az érdeklődésüknek megfelelően az emberek, van akit a botanika vonz, a növényismeret vonz, van akit inkább a művészettörténet, vagy éppen a művelődés történeti vonatkozások, a történetek vonzanak, tehát hogy nagyon sokféle érdeklődést tud egy-egy ilyen tematikus vezetés segíteni.
1: Mi az, amit a látogató hazavihet magával egy-egy ilyen sétáról, és most nem a növényekre gondolok, meg a termésekre, hanem arra az inspirációra, amit azért nem tudok nem észrevenni a környezetembe, hogy ma egyre több ember nyit a kertészkedés felé. Egyre több ember követ olyan influencereket, mint ahogy te is mondtad, hogy a média hatással lehet ránk a kertek bemutatása kapcsán. Szóval egyre több olyan indítatást látok az emberek, hogy saját maguk körül teremtsék meg azt a milliót, ami számukra kedves, ami megnyugtató. Szóval mit lehet átültetni ebből a mindennapokba?
2: Hát igazán a kert az egyszerre szakrális és profán hely. És ezért. Én azt gondolom, hogy így tudom a legtömörebben megfogalmazni. Kicsit kifejtem, az azt jelenti, hogy visszavonulok önmagamba, de mégis kinyitok a világ felé, a természet felé. Ez, amiközben én a kertemet művelem, én művelődök. Tehát, hogy ez magának a tájnak a sajátossága, hogy amikor az ember belenyúl a földbe, és együttműködik a növényi állatvilággal, vagy az embertársaival, akkor ez a műveledési folyamat. Tehát, hogy ez egy olyan, mint egy alkimiai folyamat, hogy miközben én átalakítom az anyagot, a körülöttem lévő világot, én magam is átalakulok. És azt gondolom, hogy ma ebbe az individualizálódott, nagyon technikai civilizációnkban belül érzi az ember, hogy ezt a ős kapcsolatnak egyik ilyen kis szigete, még egy gang kertészet is. Nekem nincs kertem, hanem a gangomat teszem tele mindenféle cserepes növényel, és az is be tudja hozni. És én azt gondolom, hogy azoknak a nagyon nagy tudású, nagyon karizmatikus kollégáknak, akik úgymond ma influencerei a témának, azok segítik az embereket, hogy te is tudod. Mindenki kezdjen bele, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog.
1: Azt elárulod nekünk, hogy mi minden van a te gangodon?
2: Fú, hát a szomszédok már nem félnek. Kísérletezem mediterrán növényekkel, a mirtusz, a babér, az eukaliptusz, minden, amit lehetséges, és minden. Tehát paprika, fűszernövények, mindig van petrezselyemen friss, pedig tényleg ez egy belvárosi gangnak az erkélye. És
1: sokan vannak ezzel így, hogy ez a lehetőségük, igen. És ott is meg lehet teremteni.
2: Így van, így van. És azt gondolom, hogy ezzel az ember példát is teremt, mert amikor én elkezdtem, még csak én raktam ki, most meg kell nézni a házba, hogy már hányan rakják ki a cserepüket, és azt gondolom, hogy ebben az a feladatunk, hogy az embereknek segítsünk, hogy visszatudjanak kapcsolódni ebbe az ősi kapcsolatba, a természettel, vagy ezzel az egész természeti teremtett világgal, vagy az ember által megformált kultúr környezettel, vagy tájjal, és akkor a békesség megszületik az emberekben. Tehát idegesen nem lehet kertészkedni, gyűlölködve nem lehet kertészkedni, csak szeretettel lehet kertészkedni.
1: És most eszembe jutott a művészet, hogy mennyi ága foglalkozik a kertekkel, a zene, az irodalom, a festészet. Talán éppen Moni mondta, hogy éppen a virágok miatt lettem festő, vagy valami ilyesmi mondása volt, ha nem lennének virágok, nem festenék.
2: Igen.
1: És neki úgy tudom, hogy volt is egy virágos kertje.
2: Hát hogyne. Így van, a Zsivelnik kertjét, azt úgy alakított, hogy azt festette folyamatosan. Ugye az alapítványunk nagyon sok konferenciát szervez, és több konferenciánknak pont ez volt a témája, hogy a kertművészet és a zene kapcsolata, a kertművészet és a festészet, a kertművészet és irodalom. Az irodalom.
1: Igen.
2: És azt gondolom, hogy ez is közelebb hozza az embert. Nem is gondolnánk, hogy mennyi olyan neves művész van, akinek meghatározó, inspirációs helyszíne volt a kert. Most éppen egy külföldön kiadott könyvet olvasok, az írók kertjét, Tolstojtól kezdve Agatha Christie-ig, tehát hogy teljesen meglepő, és hogy mit jelentett számukra az, hogy kertjük volt, és hogy ott dolgoztak, és ott inspirálódtak. Nyilván vannak a kertes impressionisták, de ez a magyar festészetben is megjelenik, akiknek kertjük volt Riprónai, vagy akik kertekben jártak, kerteket festettek, mert a kerten keresztül tudták kifejezni a kapcsolatot, a természetnek a jelenségeit nyilván, ha megnézzük a Magyar Nagybányai Festőiskolát, vagy bármelyiket, úgyhogy nagyon-nagyon szoros kapcsolat. Ugye Eszterházával nagyon szoros kapcsolatunk van, minden ősszel ott szervezük a Mőcsényi kertművészeti konferenciát, és egyik évben pont Eszterháza és a zene, vagyis a magyar kertművészet és a zene kapcsolatát taglaltuk. Nyilván Haydn-nak az életművel kapcsolódik oda, de hát kiderült, hogy nagyon sok mindenkinek a művészetében inspiratív volt. Tehát gondolom csak Liszt-nek a Villa d'Este című tételeire, ahol az a csodálatos itáliai reneszánsz kertnek a vízjátéka adta az ihletet.
1: Ági, nagyon-nagyon elrepült az időnk, de egy kérdést nem hagyhatok még ki. Mi lesz a következő generációval? Mi lesz az utánpótlással, a tájépítészekkel, a kertészekkel, a botanikusokkal, a mai fiatalok? Mennyire nyitnak, mennyire vonzódnak, a kézi munka az mennyire került előtérbe? És akkor eszembe jut a Grand Tour, amikor mondtad ugye,

0: nagyon jó képességű fiatalokkal, kertészmérnökökre is ugyanez vonatkozik, a kertész szakmában is csodálatos fiatalok vannak, minden nemzetközi kertépítő versenyen a magyar csapatok díjat hoznak szakiskolákból. És nem tudjuk, tehát ezek olimpikonok, ezek a fiatalok, akik lelkesek, tehetségesek, fantasztikus tanárokkal, természetesen minden ilyen dolog mögött ott vannak a tanárok, és nekünk célunk az, hogy mindezeket a kezdeményezéseket felkaroljuk, és hogy kitaláljunk egy olyan pályamodellt, amivel megint a kertész és tájépítés szakma arra a helyre kerül, ahol ez volt a háború előtt. Tehát egy főkertésznek lenni, az egy nagyon magas társadalmi rend volt. De mondjuk ez még Firenzében mindig így van, hogy a Boboli kertnek a citrusgyűjteményét 30 éve egy ember vezet, és előre köszönnek neki a városban, mert tudják, hogy ő a citruskertek fő tudora, és minden citromról tudja, vagy citrusról, hogy melyiknek mennyi vizet kell önteni minden nap.
1: És tekintélye van.
0: Tehát azt gondolom, hogy ezt a tiszteletesítéssel és államosítással lerombolt, nagyon magas, európai szinten álló kertész, tájépítész, vagy kertművész szakmát kell újra fiatalok számára vonzóvá tenni, hogy meglássák benne a lehetőséget, és kiteljesedjenek.
1: Ági, a mi műsoridőnk most véget ér, de akkor folytatjuk majd a következő generációval. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon örülök, hogy a vendégem voltál, és azt hiszem, hogy inspirációt adtál sokunknak.
0: Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit bíztatok, hogy irány a kert.
1: Kedves hallgatók, nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Dr. Herceg Ágnes tájépítész, a Magyar Kertörökség Alapítvány elnöke volt a mai vendégem. Aki lemaradt a műsor egy részéről, az visszahallgathatja a Spotify-on az Egy Életem csatornámra keresve. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
3: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
4: Világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Napokon belül konkrét feljelentés sorozat jöhet az előző kormány tagjaival szemben. 100 milliárdos plusz kellene az úthálózat megfelelő színvonalú karbantartásához. Egyre hevesebben támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Napos szeles idő lesz a hétvégén, csapadékra nem számíthatunk, délutánonként pedig 30-34 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Napokon belül konkrét feljelentés sorozat jöhet az előző kormány tagjaival szemben. Ruf Bálint miniszterelnök helyettes nem nevezte meg előre pontosan, mely miniszterekkel vagy vállalati szereplőkkel szemben tesznek feljelentést. Azt mondta, a titkosított dokumentumok sok esetben nem érzékeny állami érdekeket védtek, hanem azt akadályozták meg, hogy a nyilvánosság megtudja, mely cégek, rendezvények vagy gazdasági szereplők részesültek állami forrásokból. Hozzátette, az eddig feltárt pénzügyi tételek nagyságrendje több ezer milliárd forint. Kiszámolták, hogy éves szinten mennyibe kerülne megfelelő színvonalon karbantartani a hazai úthálózatot. A G7 úgy számol, hogy érdemi változáshoz évi legalább 100 milliárd forint többlet forrásra lenne szükség. Ez az összeg kisebb, mint amit most az autópálya koncesszióra költ évente az állam. A cikk szerint a 23 ezer kilométer mellékút 54%-a számít rossznak vagy nagyon rossznak. A megfelelő karbantartáshoz évi 1600-2000 kilométer burkolat cseréjére lenne szükség, de általában csak 1300 kilométert sikerül felújítani. Nem az újraiparosítás jelenti a kiutat a magyar gazdaságnak. A GKI gazdaságkutató szerint az oktatás, az egészségügy és a tudásintenzív szolgáltatások fejlesztése alapozhatja meg a gazdaság hosszú távú növekedését. Elemzésükből kiderül, hogy a szolgáltató szektor teljesítménye 2010 és 26 között mintegy 60%-kal nőtt, miközben a gazdaság többi ágazata átlagosan 20%-os növekedést ért el. Egyre hevesebben támadja egymást Irán és az Egyesült Államok. Bahreinben az amerikai haditengerészet állomásához közel legalább háromszor szólaltak meg a légvédelmi szirénák, de iráni rakéták vették célba Kuvaitot és Katart is. Egy iráni hivatalnok pedig azzal vádolta az USA-t, hogy Irán egyetlen atomerőművének közelében hajtott végre légicsapásokat. Hatalmas szűkítések kezdődnek a Volkswagen csoportnál. Európa legnagyobb autógyártója bejelentette, hogy fokozatosan akár a felére is csökkenthetik a modellpalettát, és a gyártási kapacitást ezzel párhuzamosan évi 9 millió járműre mérséklik. Sajtóértesülések szerint a cég vezérigazgatója akár 100 ezer munkahely megszüntetését és 4 németországi gyár bezárását is tervezi, olvasható a portfólión. Az oroszok arra számítanak, hogy a következő hónapokban Vlagyimir Putyin fokozni fogja az Ukrajna elleni támadásokat. Egy orosz védelmi minisztériumban dolgozó tisztviselő a Reutersnek azt mondta, a fő célpontot 30 ipari terület jelentheti, de egy acélüzemet és az odesszai kikötőt is támadás érheti.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Szombaton napos, gomoly felhős időben lesz részünk, északon elszórtan egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Élénk lesz az északnyugati irányú szél, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-34 fok várható. Vasárnap több gomoly felhő lesz az égen, marad a szél, és 26-31 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
3: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovic-sal, a Morcsiba és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ez itt a Zsebrádió.

0: da szenzáció! Dübörög a Zsebrádió!
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papahoz a tutiba. Rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbit egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyen?

0: Hálózsák szaga. Minden idők egyik zsebrádió hangjátéka. Hogyan lop el három néni egy sebesült vonatot egy hadgyakorlatról? Miért kakál bele a félrendőr a jacuzziba? Átáll le galambú hadnagy az igazság oldalára. Mit akar a pápa Árpádtól? És végül, ha karfiol nap van, ne menjünk élőzenés rendezvényre. A Hálózsák szaga messziről bűzlik minden délután.
1: A Zsebrádió arra is választod, ami eddig nem volt kérdés.
2: Na, nagy figyi, nézzük, milyen szabályok vannak a fejünkben, kobakunkban, kinek mi. Figyi, ha azt mondom, hogy rajzolj le egy tojást, semmi gond, előveszel egy papírt, egy ceruzát és rajzolsz egy tojást. De mi az, amit látunk? Egy kicsit elbénázott kört egy papír kellős közepén. Miért? Mert emlékezetből rajzoltál le egy tojást. Fölfelé van a hegyesebbik vége, a gömbölyded vége lefelé, áll a semmi közepén, nem húztál alá egy vonalat, hogy hol áll, nem fényesebb az egyik oldala, hiszen onnan jön a napfény, nem vet árnyékot, és a legnagyobb baja az a fejből rajzolt tojásoknak, hogy igazából egyébként ezek a tojásmodellek hajlamosak felborulni, elgurulni. Az elgurult tojást pedig csak akkor tudod lerajzolni, ha látod. Mert van egy szabály a fejedben, hogy milyen a tojás. Elgurult tojás szabály nincs. Tojástartóban lévő tojás szabály sincs. Sőt, földre potyant tojás szabály sincs. Csak az a sima, mezei, papír közepére rajzolt tojás szabály van. Na, ez az, amit egy kicsit meg kell bolygatni. Tojást rajzolni nehéz. A fényeket lerajzolni nehéz. A vetett árnyékot lerajzolni is nehéz. De ezeket mind-mind meg lehet tanulni, és ezek újabb és újabb jó szabályok lehetnek a fejedben. Gyakorlással egyre több szabályt tudsz, ezzel a tudással és a gyakorlattal te pedig gazdagabb és ügyesebb vagy, mint mások. Csak az a helyzet, hogy a többiek még nem hágták át ezt a szabályt, nem ismerték fel, hogy milyen nehéz is ez, ezért sajnos a tojás rajzolást méltatlanul alulértékeli az emberiség.
1: Kérsz tasni? Kérsz tasni?
2: Azt javaslom, hogy mielőtt tovább lépnénk, mert lenne hova tovább lépni, azért ma délután próbálj meg lerajzolni egy tojást, és gondolj azokra a dolgokra, amiket mondtam. És tudod, a tojásmodellek elmászkálnak, akárhogy kiabálsz velük. Mocorognak, sajtkukacok. Ha érdekel ez az egész tojás dolog, azt is elárulom, hogy a tojásból egyenesen a kocka felé fogunk lépni, ami már művészet, de meglepő módon. Na, hágjuk át a szabályokat. Ha hallottad, hogy ma már beszéltünk a tojás lerajzolásáról, ha nem hallottad, akkor menj fel a zseboldalra. Sőt, arról is, hogy a kiváló tojásrajzolást mennyire alulértékeli az emberiség, itt az idő, hogy meglepjük őket a művészetünkkel. Művész, aktiszt. Te is lehetsz művész, nem olyan nagy cucc, de komolyan kell venni. Ha már lerajzoltál egy tojást, sőt már felborult tojást is, sőt már árnyékot is rajzoltál neki, akkor itt az idő, hogy tovább lépjünk. Vegyünk elő egy új papírt, és rajzoljunk le egy dobókockát. Ja, persze, tudom, nem, ez volna a meglepi. Ez. Itt is van trükk. Ha lerajzolod a dobókockát, nem nagy kunszt, kis gyakorlással menni fog. A lényeg az, hogy a dobókocka melyik oldalát fogjuk a legjobban látni. Hány pontot? Hogy megnézed-e, hogy az egyes mellett melyik számoknak kell látszani. Most jön a nagy figyi. Ha művész akarsz lenni, és mást akarsz a képedből, mint egy rajz, te döntöd el, hogy a dobókocka minden oldalán egy egyes látszik-e, vagy egy hatos. Ha egy néző meglát egy dobókockát, aminek minden oldalán egy egyes pötty van, azt fogja gondolni, a művész, azaz te, azt akarod kifejezni ezzel, hogy bármit is teszünk, csak apró lépésekkel tudunk előre haladni, és igazából nem dobunk hatost az életünkben. Vannak olyan nénik, akik egyébként pogácsát esznek, és utána a pogácsás fogva felolvasnak ilyen beszédeket. Amikor művész leszel, majd találkozni fogsz velük a vernisszázson. Ha mindenhova hatos rajzolsz és vicces címet adsz a képnek, akkor azzal azt üzened a nézőknek, hogy vannak, akik mindig hatos dobnak, de mi átlátunk a szitán. A csalókat, akik cinkelt kockákkal játszanak és mindig hatos dobnak, nehéz legyőzni? De néha az is elég, hogy sokan vannak, akik látják a disznóságot a te képed által, és így erkölcsi ítéletet tudnak hozni. Na, tehát áthágtad a szabályokat azzal, hogy másképp mutattál meg egy tök mezei egyszerű dobókockát, de ez az egyszerű kis változtatás művészetté és üzenetté tette a rajzodat. Jó, mi? Nem olyan bonyolult. Futás nekiállni, kockákat rajzolni, meg mindenfélét.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: krokodilos dokumentumfilm.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: krokodilos dokumentumfilm
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Mindig azzal kezdődik, hogy 1000 gnú ott akar átkelni egy folyón, ahol az összafrikai krokodil válogatott tanyázik.
1: 2.
2: Mindig van egy hülye gnú, aki először iszik, aztán visszafordulna, de a nagyon sok szintén hülye gnú miatt nem tud, mert azok mögötte vannak.
1: 3.
2: Miközben zajlanak az események, elgondolkodsz azon, hogy milyen hülyén néz ki ez a gnú nevű állat, és ki az Isten rakhatta össze ilyen bénán.
1: 4.
2: A krokodilok elkapják a hülye gnút.
1: 5.
2: Mivel a gnú nagyon hülyén van összerakva, tehát elő sokkal nagyobb, mint hátul, ezért a krokodilok elcseszik, és a gnú kimászik a vízből.
1: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
0: Etika?
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat!

0: Zsebrádió. Itt a földön és külföldön.
1: A hálózsák szaga. Kilencedik rész. Monya és Eta még nem érkezett meg.
2: Diósi gyanakodva nézett körül, miután kidugta a fejét a sátrába. Óvatos volt, remélte, hogy Panni néni nincs a közelben. Gyanús volt neki ez a nő, és nem csak a tudálékossága miatt. Csípős hideg volt a hóvirágban. Diósi szorosan magára tekerte a balonkabátját, és a baljában kinyithatós fogkeféjével és egy tubus blendivel a zuhanyzó felé vette az irányt. Szerette a blendit. A gyerekkorára emlékeztette. 7 éves korában egyszer egy délután megevett 4 tubussal, miközben a dobozon a képregényt nézegette. Ugyan minden dobozon ugyanaz a képregény volt, de neki mind tetszett. Egy pillanatra megállt és eltűnődött, hogy a blendi az tulajdonképpen egy űrhajós mókus, vagy hód, vagy hörcsög volt. Himma, mindegy, mondta. Belépett a félhomályos hodályba, és fura, idegen nyelvű éneklés csapta meg a fülét.
3: A hollandok, ezek nem normálisak. Mi a túróért kelnek fel ezek 5:30-kor?
2: Persze ő sem véletlenül volt talpon hajnalok hajnalán. Küldetése nem hagyta nyugodni. Ez a Vörös Imre gondnok DJ tuti, hogy rosszban sántikál. Nem lehet véletlen, hogy mindig ugyanabban az időpontban sugározza azt az elviselhetetlen zenei maszlagot. És igen, valamiért a hollandok mindig látványosan élvezik a műsorát. Miközben a hóvirág lakóinak a többsége ilyenkor vagy befogott füllel, vagy különféle szivas darabokkal a fülükben fogják menekülőre, és ilyen tájt valahogy mindig megtelik a pirinyó is. De a hollandok azok élvezik. És ha jól látta, az az asszony, ha jól értette nevét, Gritje, ilyenkor jegyzett el.
4: Himma, itt valami van, csak nem tudom, hogy mi. De az ügyed nem biztos, hogy érinti. Valószínűleg csak el akarja terelni a figyelmet valami disznóságról. Felvétel vége.
5: Öcsém, itt közelebb van a szomszéd, mint otthon.
2: Ennek nincs semmi értelme. Be kell jutnia a gondnoki fülkébe. Alaposan megsikált a sárguló fogait, belenézett a mocskos tükörbe.
6: Csak keményen, Iván. Csak keményen. Illetve Ervin, keményen. Csak keményen.
2: Közben a zuhanyzóban elhallgatott a hollandének. Diósi óvatosan a zuhanyfülkék felé osont, és belesett mindegyikbe. Sehol senki. Gyanús, gondolta Diósi, kilépett a zuhanyzóból, és a gondnoki fülke felé osont. Körülnézett, közben a jobbjával a háta mögött megpróbálta lenyomni a kilincset. Zárva volt, belesett az ablakon. Jól látta a mikrofont, a 2 kupikék színű ócska CD-s Walkman-t, és mellette egy jegyzetfüzetet, gumival összefogva.
6: A kódkönyv,
2: mondta halkan Diósi, és megszületett agyában egy terv. Zenét fog kérni az önök kértékben Vörös Imrétől, vagy ahogy ez a vén bolond hintja magát, nem meredtől, és akkor majd figyel. Hát, ha bele tud lesni a füzetbe.
1: A hálózsák szaga 9. adását hallották.
7: Horgászpercek Totyával.
8: Van már valami? Semmi. Thank you.

0: kés villaolló nem, de minden más igen.
1: És akkor most jöjjenek azok az apró pici kis államok, országok és hercegségek, amelyeket az 5-10 fős lakosságának hazaszeretete tart egyben. Vegyük szépen sorba őket, egyszer s mint szolgáljon példaként egy majdani zsebkirályság létrehozatalához. És akkor majd lesz a zsebkirályságnak zsebpénze, zsebútlevele, zsebkirálya, zsebzászlója, meg autóra ragaszható zsebfelség jelzés matricája is. Azt hiszem, elment mellettünk a dolog, de 1993-ban Magyarországon is volt egy ilyen mikronemzet, amit először Röszkei kormányzóságnak hívtak, aztán lett belőle Gandia. Egy Almási István nevű ember hozta létre, aki egyben államelnök is volt. Gandia 3350 négyzetméteren terült el, volt zászlaja, pénze, aminek az volt a neve, hogy Csillám, és aminek értéke 1 kiló sárga barack mindenkori értékének felelt meg. Egy kissé megterhelt idegrendszerű kódfejtő nevezett Travis McHenry hozta létre Kalsahara királyságot a kaliforniai sivatagban. Ez már egy méretes királyság volt a maga 470 ezer négyzetméterével, de erősebb pillanataiban is csak 10 lakták. Travis rutinos államalapító volt, mert például az Antarktiszon is vásárolt egy földterületet, ahol kikiáltotta a Nyugat-Antarktiszi főhercegséget. Kalsahara királyság fizetőeszközét bulgurnak hívják, a himnusza pedig a Viva la Vida Loca című szám.
0: Jupi!
1: 1944-ben hozták létre Ellóri királyságot egy dániai szigeten, ami igazából egy egyhetes gyerektábor, de igen komolyan veszik. Minden táborlakó Ellóri állampolgár, és úgy tartják, hogy 51 hétig külföldön tartózkodnak, a tábor ideje alatt pedig hazalátogatnak. Gyerektábor ide vagy oda, elég durva szabályok vannak, például szigorúan tilos Sardinia konzervet és Robinson Crusoe könyvet a királyság területére hozni, aki pedig megszegi, arra az Ellóri igazságszolgáltatás teljes szigorával csap le. Azaz, a szomszédos börtönszigeten el kell töltenie 11 perc 17 másodpercet. A Koncs köztársaságot egy 1982-ben több ostoba rendszabály bevezetését követő irgalmatlanul nagy forgalmi dugó hívta életre a floridai Keysben. Dennis Weldrow, a polgármester, aki kinevezte magát totumfaktumnak, ravasz cselhez folyamodott, hogy a köztársasága anyagi jólétét biztosítsa. Hivatalos hadüzenetet küldött az Egyesült Államoknak, majd egy perc múlva megadta magát, egyúttal 1 milliárd dolláros humanitárius segítséget igényelt a győztes féltől. A legkisebb ausztráliai országot úgy hívják, hogy Atlantium. 1981-ben alapította vezetője második György, akit eredetileg George Cruikshanknek hívnak. Véleménye szerint idejét múlt megoldás, hogy az ember annak az országnak az állampolgára, ahol lakik, így az évek során kb. 2000 főre duzzasztotta a mikronemzetét. Illetve nem is mikronemzet, hanem császárság, ő pedig benne a császár, amit annyival bolondított meg, hogy baloldali császárságként definiálta országát politikailag. Se szeri, se száma a mikronemzeteknek, amiket egyetlen igazi ország, állam, hivatal, szervezet sem ismer el, de ettől függetlenül remekül érzik magukat. Az egyik kedvencem Sealand, ami igazából egy második világháborús tengeri bástya, valahol a skót partoktól északra, de már nemzetközi vizeken. Ez azért is fontos, mert egy olyan helyen jött létre, ahol senkinek semmilyen fennhatósága nincs, így jogilag létezhet, és ha nagyon akarnák, akkor valódi országgá, de legalábbis hercegséggé válhatna. Sealand az egyetlen mini állam, amelynek a zászlója a Mount Everest csúcsán is ott lobog, mert 2013-ban az egyik állampolgáruk megmászta a hegyet.
0: Üzenem azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
2: 1845. május 19-én indult útjára Sir George John Franklin kapitány, hogy felfedezze az észak-nyugati átjárót. Ez azért fontos, mert már beszéltünk róla, hogy a mi bolygónkon 7-8 átjáró vagy szoros van, amiken keresztül gyorsabb, és a legrövidebb úton, gyorsabban is a legrövidebb úton lehet hajón árukat szállítani. Meg persze katonákat is. Szóval a Földön a hajózási útvonalak a legfontosabb dolgok közé tartoznak. Ilyen átjáró vagy szoros például a Panama csatorna, amit emberek ástak ki, a Suezi csatorna, amit szintén emberek ástak ki, de vannak természetes csatornák is, ilyen például a Boszporusz Isztambulnál, a Hormuzi szoros a Közel-Keleten, stb. A legközelebb hozzánk magyarokhoz a Gibraltári szoros van, ahol Európa és Afrika között egy 14 km széles, mit is mondok, keskeny szoros van. Régebben, hogyha valaki át akart kelni ezen, elég könnyű volt mondjuk a partról leágyúzni, szóval nem mindegy, hogy milyen szoros a szoros, és hogy ki van a parton. Még a magyarok honfoglalása előtt létezett például egy város, Konstantinápoly, ami ma már az említett Boszporusz szoros partján feküdt, ma Isztambulnak hívják, és ezek a konstantinápolyiak abból éltek, hogyha valaki át akart hajózni a szorosukon, akkor vagy odaadta a hajórakománya felét, vagy fordulhatott vissza. Szóval elég drága volt ott ide-oda hajózgatni. Szóval, hogyha láttok egy jó kis szorost valahol, mindenképpen foglaljátok el, mert pusztán abból is be lehet gyűjteni egy zacskó csokoládé délután, hogy átengedtek valakit a szorosoktokon, vagy nem.
0: Az eszem megáll!
2: Na, vissza Sir John Franklinre. Ez a pacák elindult az expedíciójával, 130-an voltak, és senki, de senki nem jött vissza, mert befagytak a jégbe, miközben keresték az úgynevezett észak-nyugati átjárót. Ez Grönland és Kanada között sejtették, és ez itt a legfontosabb szó, sejtették.
3: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Hétfőn újra várunk mindenkit.
1: De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
2: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
3: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
4: Kérem szépen, újabb mélyponton a SpaceX, lehet-e már venni? Kérdezzük a szakértőt, aki a koktélját szürcsölgetve a Miami tengerpartról jelentkezik élőben, Csárt Máté, hiszen ugye ő nem dolgozik, a pénze dolgozik helyette. Jó reggelt, szia!
5: Szervusztok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és ez nagyon klassz felvezetés, és tök jó lenne, hogyha ez tényleg így lenne, de hát kis...
6: Ez az állandó mentegetőzés ebben a műsorban.
4: Nem, tudod, így szokott lenni ezekben a Facebook által feldobált ilyen reklámokban, hogy dolgozzon a pénzed helyetted magadnak. Ezek 2 éve kezdtem, és már egy Lamborghini-m van, és akkor tudod, vannak
6: nekem
4: ezek
6: az a kedvence, hogy most kerestem $1000 egy olyan ország valutájával, amiről azt se tudtam, hogy létezik.
4: Na jó.
5: Igen, sajnos ezekből van elég, és hát előbb-utóbb nyilván a SpaceX körül is megjelennek majd ilyenek, hát most nem, mert a bevezetés óta igaz, hogy felszaladt nagyon, ugye ott volt egy nagy hype, és elég szépen meghúzták a papírt, ugye $135 volt a jegyzési ár, 150-en nyitott, azt hiszem az első kötések akkörül voltak, és 220 valameddig...
4: 226-ig azt hiszem, igen.
5: Igen, vagy 29-ig ez az volt a jegyzés teteje, és hát onnan gyakorlatilag csordogálunk lefelé, és nyilván felmerül az emberben a kérdés, amikor elér ide a 150-re, amit ahogy említettem, hogy az első kötések árfolyama volt, hogy érdemes lehet beszállni. Ez persze nagyon nehéz kérdés, mert a túlárazottsága ettől még nem szűnt meg, hogy esett, nem tudom, 30%-ot a csúcsától, ez még így is nagyon drága a részvény, de azért azt tudjuk, hogy az Elon Musk papírok mindig is drágák. Tehát a Tesla is, nézzük meg, ott van a felső sávjában, ott mozog úgy, hogy gyakorlatilag nem áll jól a szénája, értékesítési nehézségek, nincsen modellmegújítás, tehát nem mondhatnánk, hogy egy
4: jó, de az a Tesla. Ő végül is definiálva van, tehát ő egy autógyártó, autókat értékesít, vannak modelljei, de mi a SpaceX? A SpaceX az egy vagy mi?
6: Egy
5: azt is lehet definiálni, csak kicsit hosszabban, ugye, mert nem egy valami gyártó, hanem egyszerre rakétagyártó és üzemeltető, meg egyszerre műholdas internetszolgáltató, meg még AI szolgáltató és fejlesztő is, úgyhogy ezek a fő területei, és hát ugye ahogy beszéltünk róla korábban is, még ott van a kibocsátási brosúrában számtalan egyéb jövőben mutató tevékenység, ami majd egyszer a fényes jövőben beindul. A lényeg az, hogy az űripar ugye azért most kellően szexi ahhoz, hogy magasan tartsa ezt az árazást, és hát a $150 az, én valami olyasúbe gondolkodnék, hogy itt lehet egy ilyen alapozó, és megmondom őszintén, én egy picikét vettem is belőle, de csak azért, mert egyszerűen nem tudom, hogy lesz a folytatás, ugye Elon Musk mindig mindenre képes. Nem sokára jön egyébként a gyors jelentése a papírnak, és ez indokolja azt, hogy azért nem nagyon biztos, hogy jó ötlet most csúdig gázolni a SpaceX részvényekbe, mert hogy van ez a lockup, ugye ez az elégyegenítési tilalomszerűség, korlátozás a jegyzők körében, hogy aki szerzett jegyzésben papírt, az ne adhassa el túl korán a papírokat, és ne nyomja le az árfolyamokat. Most az első nagyobb tételpontot fog megnyílni, még nem tudni a pontos gyors jelentési dátumot, július vége, augusztus eleje, de ahhoz van kötve, azután 20% kerülhet a piacra, és hogyha kellően magasan van az árfolyam, akkor azt meg lehet fejelni még 10%-kal, tehát összesen 30%-nyi jegyzett SpaceX részvény kerülhet a piacra, az nem azt jelenti, hogy kerül is, mert hogy az intézmények a jegyzésben nem arra vettek, hogy gyors profitot realizáljanak. A kisbefektetőket, meg hát nem tudni lehet, hogy az elején már azért odavágtak egy nagyobb adagot. Nekik is van korlátozás, de az egy ilyen lazább szövetű. A kibocsátó azt szokta mondani, hogy ne adja el, mert hogyha eladja, akkor kap egy olyan büntetést, egy következő IPO-ban nem lehet részt annál a banknál. Hát ez szerintem, amikor 135-ön lejegyezte a kisbefektető és meglátta a 220-at, nem hiszem, hogy egy nagy visszatartó erő volt. Úgyhogy szerintem ott sokan eladhattak, az intézmény meg nem feltétlenül fog. De az biztos, hogy lehet arra számítani, ha más nem az árfolyamban előtte, lesz egy ilyen óvatosság a befektetők részéről, akik arra gondolnak, hogy jön egy nagyobb stokk a piacra, tehát az még nyomhatja lefelé az árat, és akár a korábbi kibocsátási árat is elérheti. Egyébként írtam a Chartmaterről, a chartmater.hu-ra erről, van egy statisztika is, megvizsgálta egy fószer azt, hogy az elmúlt időszak nagy IPO-i hogyan alakultak, és a kezdeti időszakban 6-12 hónapban az átlag az 9%-os esés, mínusz. És voltak közte hatalmas nagy bukták is, amelyek ilyen, nem tudom, 50-60%-os esést produkáltak, úgyhogy ez lehet egy visszatartó erő, de mondom, Elon Musk papírjaival mindig vigyázni kell, mert az egy nagy zsonglőr, és lehet, hogy mond majd valami jövőben mutató dolgot, és meghajtja az árfolyamot szóval.

0: fordított fejvá, aminek, ami egy ilyen 8 forint magas, és az úgynevezett nyakvonala van, az áttörési vonala, amit egyébként meg is tett, az 356.50-nél húzódik, tehát hogyha arra rámérjük a 8 forintot, akkor kijön ez a 365 forint közeli érték. Hát ez csak akkor, hogyha nem változnak az egyéb körülmények, de az az igazság, hogy most volt egy-két olyan dolog, ami nem feltétlenül szól az erősödés mellett. Többek között az elmúlt időszak óriási rallija, mind a forint, mind az állampapírpiacon. Ugye a Citigroup most már ajánlja is az ügyfeleinek, hogy tékeljék a profitot, vagyis tegyék zsebre, amit az állampapír árfolyamokon elértek, vagy árfolyam nyereséget elértek. Ugye a hozamesés az árfolyam emelkedéssel jár. Tehát ez egy figyelmeztető jel lehet, mert további befektetési bankok tehetnek ilyen ajánlásokat, hogy legalábbis a vételi aktivitás az lanyhulhat a magyar állampapírok iránt, ami szintén gyengítőleg hat. Ott van az MNB, ami elindult a kamatcsökkentés irányába, meg eleve ugye már a piaci hozamok is csökkentek, tehát ez a bizonyos carry trade sem annyira nyereséges, ami eddig erősen tartotta a forintot. Szóval van itt egy pár olyan dolog, ami egy ilyen korrekciós, tehát nem hiszem, hogy nagyon ijesztő forintgyengülésre kell berendezkedni, vagy egy olyanra, ami a múltban volt, de egy ilyen korrekciós pályára került a forint, ami elvezetett 365-ig, mondom, ez a jelen állás, tehát most ezt mutatja a csárt, közben jöhetnek változások, például, hogyha visszaesik, beleesik ebbe a fordított fejvába, az elrontja az egész képet, és akkor onnantól lehet meg is spekulálni, hogy hogyan tovább.
1: Na tessék, bele ne essen. Még egy mondatot mondjál már a Nébiuszról, mert ez érdekes, erről is írtál.
0: Tényleg csak egy mondat, és sokat beszéltem, és meg van is az is, ugye nagy kedvencem volt az elmúlt időszakban, még tartom is egyébként, csak megint leszalámiztam belőle egy adagot, mert jött egy ilyen ijesztő hír a Metától, aki egyébként az egyik legnagyobb ügyfele, és azért is izgalmas a Nébiusz, mert két nagy ügyfele van, a Meta és a Microsoft, tehát hogyha az egyikkel valami van, akkor azért az egy komoly problémát jelentett a társaságnál. Ugye ez a felhő GPU AI számítási kapacitás szolgáltatóról van szó, vagy NeoCloud cégről, az a Nébiusz, és most az egyik nagy ügyfele a Meta, azt kitalálta, hogy majd ő fejleszget olyan felhő szolgáltatást, és fog a harmadik félnek, külsősöknek fog eladni ezekből a kapacitásokból, pont azt csinálná, amit a Nébiusz. És ez aznap, amikor megjelent a hír, 20% esést hozott a Nébiusz piacán, tehát azért ez eléggé megijesztette a befektetőket, és erre lehetett is számítani, hogy ezek az óriások a rengeteg pénzükkel hamar ráléphetnek a kisebb tőkeerővel bíró vállalatok piacára, úgyhogy nem azt mondom, nem rogyott össze az árfolyam, de azért 300-ról csak leszánkáztunk 200-ra, ami egyébként még mindig ilyen giga nyereség tartalommal, árfolyam nyereség tartalommal bír, aki időben vásárolt belőle több hónappal ezelőtt, de érdemes lehet figyelni, és óvatosnak lenni a Nébiuszra.
1: Legyen ez így. Oké, köszönjük szépen, hogy a szabadságod alatt is időt szentel arra, hogy egy kicsit beszámolj arra, hogy mi a szituáció a
0: befektetésekkel. Hát ez már olyan szabadság, mint hétvégén a vasárnap délután, amikor már tudod, hogy jön a hétfő, és már nem nézed magad teljesen.
1: De jön ám. De figyelj, akkor ilyenkor kell egy kicsit gyorsítani. Úgyhogy azon támad meg a poolbart, és el fogod felejteni ezt az érzést hamar.
0: Oké, rendben,
1: köszi szépen, köszi, szia.
0: Hello, sziasztok.
1: Gede Balázs alias Csárt Máté beszélt azokról a cégekről, meg instrumentumokról, amiket mostanában követ.
2: Belát nagyon éhes.
3: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
4: Uh-huh, nagyon.
3: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
4: De hol?
3: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
4: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
3: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
5: De miért?
3: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autócsalád tagja. Autók szeretettel.
3: A Millás reggeli főtámogatója

0: a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van gerebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi. A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Hunyadi János úton kifelé a Kondorosi útnál, a Budafoki út után egy sáv járható. Lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalújza térig és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban. A 22. kerületben a Háros utcában a Széchenyi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva halad csatornaépítés miatt. Ma éjféltől várhatóan szombaton délig lezárják a Hősök terét, az Állatkerti körutat a Gundelkári út és a Hősök tere között, valamint a Kóskároly sétányt rendezvény miatt. Szombaton 14 óráig lezárásra kell készülni az Olofpalme sétányon a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között, valamint a Verona-Angyalai utcában. Sávlezárásra kell készülni a hétvégén az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán mindkét irányban a Hofher Albert utca és a Szent Lőrinci út között burkolatjavítás miatt. Kovács Botond, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
2: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
5: Memory, memory, memory.
0: Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása. Ma várhatóan elfogadják a 3600 milliárd forintot érő magyar helyreállítási tervet. Még mindig 50 ezer embert keresnek Venezuelában. Napos, szeles idő lesz a hétvégén, csapadékra nem számíthatunk, délutánonként pedig 30-34 fok várható. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Továbbra is rendkívül alacsony a Duna vízállása Budapestnél. Az előrejelzések szerint a következő napokban 80 centi fölé sem emelkedik a folyó szintje. A fővárosi vízművek szerint azonban az alacsony vízszint nem veszélyezteti a főváros ivóvízellátását, és a víz minősége továbbra is megfelel a szigorú jogszabályi előírásoknak. Az Európai Unió tagállamainak pénzügyminiszterei ma tárgyalják és várhatóan elfogadják a felülvizsgált magyar helyreállítási tervet, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András Brüsszelben hangsúlyozta, ezt a pénzt közel 4 éve fagyasztották be az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt. A pénzből fontos célokat tudnak finanszírozni, amelyek összhangban vannak a gazdaságpolitikai elképzeléseikkel, ilyen a digitális és zöld átállás, a vasúti infrastruktúra fejlesztése, a lakhatás támogatása, valamint a kis- és középvállalkozások támogatása. 6,5%-kal több a meghirdetett állások száma most, mint egy éve. A profession.hu adatai szerint azonban a munkavállalók aktivitása mérséklődött. A jelentkezések száma országos szinten 18%-kal csökkent. A legtöbb megyében nőtt a meghirdetett állások száma, csupán Budapesten, Somogyban és Vas megyében regisztráltak visszaesést. Még mindig 50 ezer embert keresnek Venezuelában, a kettős földrengés halálos áldozatainak száma megközelíti a 4000-et, miközben 16 ezernél is többen sérültek meg. Az ENSZ adománygyűjtési felhívást tett közzé, hogy segítsen Venezuelának a földrengés következményeinek kezelésében. míg Caracas több országot is felszólított, hogy oldják fel a szankciók keretében befagyasztott venezuelai vagyontárgyakat. Egyre kevesebb sör fogy Európában. Tavaly 2,9%-kal csökkent a termelés, a fogyasztás pedig még ennél is nagyobb 3,2%-os visszaesést mutatott, írja az Economics. Közben az alkoholmentes kategória továbbra is jelentős ütemben bővül, tavaly 5,9%-os, 2020 óta pedig már több mint 38%-os a növekedés. Súlyos erdőtűz pusztít Spanyolországban, a déli Almeria tartományban már 12-en életüket vesztették, a lángok megfékezésén jelenleg 150 tűzoltó dolgozik.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Szombaton napos gomoly felhős időben lesz részünk, északon elszórtan egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Élénk lesz az északnyugati irányú szél, kora reggelre 7 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 27-34 fok várható. Vasárnap több gomoly felhő lesz az égen, marad a szél, és 26-31 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, szép napot mindenkinek, ez itt a kettes számrendszer, a Rádió Cafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Kovács Robi színész a vendégünk. Színész és társulatvezető, ezt beszéltük meg. Szia!
8: Sziasztok, lányok! Igen, így van, színész és társulatvezető. A színész, az a szó, az nagyon is tetszett nekem mindig is, bár most már így jó pár éve tudom, hogy mi a különbség a színész és a színművész között.
7: Na, hát na, mi a különbség?
9: Én nem szeretem a színművész szót, az olyan
8: igen, de
9: barokkos.
8: Barokkos, de van valami
7: értelme,
8: így van. Tehát aki bejut a színművészeti főiskolára, nem, de most már egyetemre, és diplomát kap, az a színművész. Aki pedig nem,
7: igen,
8: aki pedig nem, így van, aki pedig nem végezte el az egyetemet, főiskolát, hanem egyéb más úton, módon kapott mondjuk színész egyes minősítést, akkor ő a színész.
7: Neked van színész egyes
8: minősítés? És nekem van színész egyes minősítésem, tehát én hivatalosan színész vagyok, de én nekem is ez a szó jobban tetszik. Tehát hogyha mondjuk én például el tudtam volna végezni a színművészetit, és mondjuk lenne egy ilyen diplomám, akkor is jobban szeretném a színész megnevezni.
7: De amikor,
9: igazából,
7: jön, bocsi, nem csak, hogy amikor te már réges-rég egy ország kedvence voltál, és színész voltál, gyerekszínész, hát akkor azért még ezek még a kapuba se voltak, hogy most mi lesz a következő színész, vagy színművész.
8: Persze, hogy nem, de egyébként milyen érdekes, mert ugye nagyon sokszor hallottam ezt a kifejezést kiskoromtól kezdve, hogy gyerekszínész, és egy tök logikus, de én ezt is gyerekkoromban nagyon sokszor, amikor így különböző riportot csináltak velem újságban, vagy rádióban, vagy tévében, mindig azt mondtam, hogy nem gyerekszínész, csak gyerekszereplő.
7: Tehát, hogy még nem, akkor még a színészt sem.
8: Igen. Nem, én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a színész kifejezést kiérdemelje az ember, ahhoz nem elég csak egy naturális vélt vagy valós tehetséggel bárhol fellépni gyerekként, és akkor ott sikert aratni, hanem ahhoz tanulni kell. Tehát ezért
7: ez egy kis
9: pici gyerekként is.
8: Nem hiszem, hogy ezt ennyire túlbölcselkedve láttam volna be, nem ezért mondtam, hanem azért mondtam, mert én bennem, és tényleg azóta is összeteszem a kezemet, bennem mindig is túltengett az a fajta szerénység, amit sikerült megőriznem azt, hogy én hát ember maradjak. Uh-huh. Tehát főleg azokban az időkben, amikor egy gyereknek azért ezt föl kell dolgoznia valahogy, hogy az egy dolog, hogy én jól érzem magam, meg poénnak gondolom, meg érzem, hogy az életem ilyen különleges fordulatot vesz, uh-huh. hogy hú, én most szerepelek a tévében, meg nem tudom, meg megismernek az utcán, de azért ezt azért így felnőtt fejjel emlékszem vissza, hogy ezt azért föl kellett valahogy dolgozni. Most, hogyha az ember ott elszáll, akkor, mert voltak olyanok, akik elszálltak név nélkül, de
7: minden sztori csak névvel érvényes, Robi.
8: Nem,
7: de hogy is most nem bántunk.
10: Szóval... Teljesen tiszta, amit mondasz, szóval. Tehát tényleg egy ilyen nagyon emblematikus valaki voltál. Tehát, amikor...
7: De ez az alázat az, amiről most te beszélsz szerintem, ami ezek szerint már ilyen 5 évesen megszületett benned.
8: Hát olyan 8-9.
7: A világ leglosszabb gyerekénél? Nem is, a kicsi a borsak kezdett.
8: Volt, igen, az volt az érdekes, hogy én nekem egy ilyen szerencsés genetikám van, mert én mindig fiatalabb, főleg gyerekkoromban, most már kezdem behozni a koromat, de mindig fiatalabbnak néztem ki sokkal, mint amennyi voltam. Tehát mindig megkapom azt így utólag is, hogy jaj, a világ legrosszabb gyerekében, amikor 5-6 éves voltál, akkor már 9-10 éves voltam. Aha. Tehát én mindig egy sokkal fiatalabbnak néztem ki. Ott konkrétan, igen, 10 éves voltam, amikor
7: forgattuk. De a Kicsi a Bors volt az első filmed ott?
8: Ott ilyen 8... Várjunk csak, mikor volt az? 85-ben adták le, 9, hát a 84-ben forgattuk.
7: Igen, 8 éves,
8: de hát ott is úgy néztem ki, mint a 5, szóval a 6.
10: De azt mondod, hogy ez szerencsés genetika. Nem akartál soha idősebbnek, vagy mondjuk már egy a 20-as évedbe férfiasabbnak kinézni, mert tudom, hogy
8: akartam.
10: Kölyök kinézetű férfiak, akik arra vágynak, hogy idősebbeknek nézzenek.
8: Nem, én nem, egyáltalán nem a magánszférám beli hiúságból akartam volna idősebbnek kinézni, hanem a 20-as éveiben, amikor már sikerült felkerülnöm a színpadra, ami az egyik álmom volt, mert ugye megismertem a televíziózást, annak minden szegmensét, tehát voltam gyerekszereplő, ilyen szerepet játszottam, olyat filmbe, műsorba.
7: Figyelj, soroljuk már fel ezen a ponton, bár szerintem nem létezik, hogy legalábbis az X generáció és előtte és utána lévő generációk ne tudnák, hogy mikbe voltál, de szerintem azért érdemes, mert lehet, hogy van, aki nem. Tehát a Kicsi a Bors sorozatban tűntél fel először, aztán ugye a világ legrosszabb gyereke, majd erről talán hosszasabban is beszélünk. Öcsi a sztár, és aztán a Kölyök idő, ami végig kísérte legalábbis a mi fiatalkorunkat, a tiédet, meg aztán pláne. Ezek voltak talán az első emblematikus munkáid, aztán majd soroljuk tovább.
8: Igen, így van. Tehát én nagyon hamar belecsöppentem. Az volt a szerencsés, hogy minden ilyen gyerek vagy felnőtt, aki belecsöppen ebbe a előadó művészi világba, mögött kell, hogy álljon valaki, vagy valakik, akik meglátják benne a fantáziát. Ugye, mert máshogy nem működik. Mert az, hogy anyukák, apukák nagyon nagy elfogultsággal hordják a gyermeküket különböző ilyen castingokra, régen válogatásnak hívták, ugye régen még nem voltak ezek a divatos angol kifejezések, tehát válogatásokra, meg mindenféle helyekre, hogy a gyerek egyszer jusson be és szerepeljen, akkor lehet, hogy az a gyerek nem biztos, hogy megfelelően tehetséges ehhez, csak a szülő ugye érzi úgy, hogy már pedig az én gyerekem az, aki. Na most nálam ez fordítva volt, tehát én bennem egyszer csak megjelent nagyon korán, ilyen óvodáskorban már az a fajta harsány exhibicionizmus, amit ugye a szüleim így figyeltek kívülről, tehát ez nem az ő...
7: Döbbenten néztek.
8: Igen, tehát ez nem az ő, hogy mondjam ezt, nevelésük, vagy betanításuk, vagy nem tudom mi volt, hogy Robika... Hát ott azt vették észre először, hogy volt egy nagyon kedves kis verses könyv, amit már ilyen bölcsis korom óta olvastak nekem, ez a Hóc-Hóc katona, még mindig azt hiszem, hogy ilyen antikváriumokban lehet kapni, mert azt hiszem, hogy a Hóc-Hóc katonát egy kicsit elsodorta az idők áradata, nem úgy, mint például a
7: Janikowski könyveket például,
8: nem arra gondoltam volna, hanem van az a két klasszikus, a Gőgös Gunár Gedeon, meg az Ablakzsiráf, vagy nem igaz, Ablakzsiráf.
7: Az is volt. Igen. Csak azok inkább tanköntként funkcionáltak.
10: Mondjuk
7: szerintem
10: inkább
7: a
10: Bóvitát.
8: Igen. Szóval ez a Hóc-Hóc katona, ez számomra ez volt a legelső, és nagyon éles emlékeim is vannak róla, és akkor a szüleim azt vették észre, hogy olvassák nekem, és egy idő után velük mondom, aztán már önállóan mondom ezeket a rövidebb és hosszabb gyerekverseket. És akkor elkezdtek ezzel játszani, hogy ugye kis Robikának csak megmutattak egy képet a Hóc-Hóc katonából, akkor én felismertem, hogy ez melyik vershez tartozik, és fogtam, és lenyomtam az egész verset hibátlanul. És akkor lehetett látni, hogy na, hát ez a gyerek, ez milyen jó memóriája van, meg hogy hangsúlyozza, mit tudom én, de és akkor utána jöttek azok a pillanatok, amik még akár kínosak is lehettek a szüleim számára, amikor például az óvodában sose felejtem el. Ez ugye 80-as évekről beszélünk, 70-es évek legvége és 80-as évek legeleje, amikor már ez a, még a szocializmus volt bőven, de már ugye még nem sejthettük annyira, de már a vége felé közeledett, de még nekünk az óvodába azt tanították, és akkor ennek a versből ezt most idéznék, nem tudom a szerzőjét, és nem az egész verset, csak az elejét jegyeztem meg, így felnőtt fejjel, vagy maradt meg a legvége. Így kezdődött a vers. Áll egy szovjet katona színarany ruhában. Tehát így kezdődött a vers, és mondom
7: micsoda szép kép.
8: Igen, várjál, és
7: várt. Mennyire valóság.
8: Igen, és várt ki a végét, ez volt a vers vége. Szebb az utca, szebb a ház, boldogabbak lettünk, amióta ő vigyáz, és örködik felettünk. Tehát ez volt a vers, és ugye én kisgyerekként nyilván, hát mit tudtam én, hogy ez miről szól?
7: Az a szovjet katona szerettél volna lenni arany ruhában.
8: És most gondolj bele, amikor a busz megállóba, mint a kis már akkor burjánzó exhibicionizmusom, és elkezdtem ordítva szavalni ezt, és a szüleim meg, ne, hagyd már abba, meg ez nem kell. Tehát én nem értem, mi ezzel a gond. Tehát így kezdődött, és akkor jöttek azok a pontok, amikor már én iskolás koromban már egyszer, csak nem tudom, azt nem emlékszem, hogy jelentkeztem, vagy valami, de akkor már versmondó versenyen indultam, akkor megnyertem, akkor prózamondó versenyen megnyertem. És akkor így látták a szüleim, hogy itt valahogy ez úgy bennem automatikusan megvan, és én ezt akarom, tehát én ezt szeretném csinálni. Akkoriban nem voltak tudtommal, vagy ha voltak is, a szüleim nem törődtek vele, hogy ilyen színjátszókörök, vagy betavé, nem? Tehát semmi.
7: Egyébként nem nagyon volt gyakori.
9: Nem. Melyik városrészről beszélünk? Hol éltetek?
8: Hát, hogyha nagyon kronológiaiak haladunk, akkor én Budapesten születtem, mert a szüleim ide jelentkeztek be a Baross utcába, mert itt a Baross utca mellett laktak a nagyszüleim, és akkor innen ment anyukám szüli, de egyébként 60-ban.
9: Ja, de 60-ban nőttél fel.
8: Hát nem egész, a 60-ban laktunk, tehát itt megszület, 60-ban laktunk éppen, följött anyukám megszülni engem, és utána visszamentünk 60-ban, és 5 éves koromig ott laktunk, aha, 5 éves koromig, és 1981-ben költöztünk föl Budapestre, a Kőbányára, az újhegyi lakótelepre,
9: szóval
8: és ott jártam már.
9: Kőbányáról beszélünk, tehát hogy nem volt színház a közelben.
8: Nem, de meg az, hogy az iskolába sem emlékszem, hogy volt színjátszó, ez semmi ilyesmi nem volt, csak én úgy automatikusan tényleg ilyen autodidaktán itt tanultam a verseket, indultam, megnyertem, stb. És akkor az volt a fura, hogy anyukám dolgozott többek között a Magyar Honvédség Művelődési Házában is, Stefánia úton, és én sokszor, mint amúgy is a szülőknek a gyerekei, többször megfordultam a művelődési házba, nagyon szerettem egyébként, nagyon szerettem ott lenni. Bejártam az egész épületet, minden, én ilyen felfedező típus voltam, meg minden, jobban voltam a ruhatáros nénikkel, együtt kijöttek velem a kertbe bodobácsot gyűjteni, ilyen gyufáskatujában, minden. Tehát tudták, hogy a Margó fiót jön-megy, tesz-vesz, és közben néha verset mondtam, hogyha kérték, stb. Szóval, hogy el voltam. És volt egyszer egy olyan alkalom, amikor anyukám, mint művelődés szervező, meghívta az akkor népszerű és nagyon sikeres filmrendező nőt, Katkics Ilonát, egy ilyen nézői találkozóra, és akkor a gyerekek és a szüleik úgy összegyűltek egy terembe, és a Katkics Ilona, akinek ugye nagyon sok sikeres műsor fűződik a nevéhez, úgy beszélgetett, meg mesélt a televíziózásról, meg filmezésről, és hát nyilván én is ott voltam így a gyerekek között, és akkor ott nem tudom egészen pontosan, hogy mi történt, de hogy vagy úgy kérdeztem, vagy egyszer csak volt a Katkics Ilonának talál, hogy na és akkor ki tud mondani valamit, és én fölpattantam és mondtam. Tehát az a lényeg, hogy a Katkics Ilona így fölkapta a fejét, hogy na, mi az össz?
9: Kis vörös gyerek.
8: Kis vörös hajú, nagy hangú, kis élénk, szeplős gyerek, itt nagyon látszik, hogy nagyon benne van. És akkor kérdezte a végén a pont anyámtól, hogy figyelj, ne haragudj már, hogy nem tudod, hogy kinek a gyermeke? Azt mondja, anyukám, hát az enyém. Azt mondja, tényleg, Marga? Nagyon jó, azt mondja, figyelj már ide, azt mondja, nem, vagy gyerekben van valami, vagy mocorog valami, azt mondja, az már be egy próbafelvételre. Na most az az érdekes, és azt a mai napig nem tudom megfejteni, hogy én a nagyhangú, exhibicionista, élénk,
9: bátor
8: gyerek, bementünk erre a próbafelvételre, és ott összecsináltam magam. Tehát az az életemben az egyetlen olyan emlékem, amikor hirtelen így begubóztam. De nem tudom miért, azóta se tudom, fogalmam nincs, előtte, se utána.
7: Hát, mert ott már volt tétje a szereplésnek.
8: Lehet, és mondom, akkor voltam ilyen 6 éves körüli, és akkor az Ilona megmondta, hogy anyukámnak, hogy jó, semmi gond, pici még, tehát látszik, hogy még kicsit azért megszeppen, de fölvesszük a hivatalos nyilvántartásba, mert ugye hát nyilván akkor még volt egy ilyen nagy könyv, tehát akkor még nem számítógépeken tároltam az adatokat, és akkor tulajdonképpen innen datálódik az én karrier kezdetem, mert a nyilvántartásból egyszer csak jött egy távirat, akkor még ezek a jó kis zöld borítékos táviratok voltak, és a táviratban pedig írták, hogy tisztelt címző, keresünk ehhez a produkcióhoz gyerekszereplőket, és akkor Kovács Robertet várjuk ekkor és ekkor, ez egy válogatás. És akkor a szüleim meg, ja, hát akkor jó, akkor menjünk. És akkor tulajdonképpen elvittek engem egy-két ilyen meghallgatásra, vagy válogatásra, és úgy, hát nem sikerült.
9: De ott is ugyanilyen gyámoltalan voltál már, vagy akkor nem idősebb lévén már elő tudtad adni magad?
8: Nem hiszem. Hát ez idősebb, hát ez körülbelül rá egy szűk egy évvel volt.
9: Hát egyből megindult, de... bölcsességet lehet felszedni egy év alatt.
10: De már hogy 7 éves voltál. Igen, nem tudom, mitől tartottál.
8: Akkor már nem tudom. Az az igazság, hogy, én nekem ezek közül a válogatások közül nem volt azért annyira sok, de ezek közül egy maradt meg, méghozzá ez a Róna utcában a Mafilmnak, a filmgyárának volt a helyszíne, hogy az Esztergályos Cecília, akivel később egyébként színpadon játszottam is együtt, de az Esztergályos Cecília játszott valami, nem tudom milyen főszerepet abban a filmben, és annyi volt nekem a szerepem, hogy volt egy jelenet, amikor készülődik, van valami balerinát játszott, vagy nem tudom, és akkor készülődik a tükörni, és egy gyerek oda könyököl, és így grimaszolnak egymásnak a tükörbe. Tehát, hogy viccel, hogy grimaszol a gyereknek, a gyerek meg visszagrimaszol, meg aztán a gyerek grimaszol, akkor ő utána. Valamilyen kis statiszta szerep. És emlékszem, hogy a Cili ott ült, és akkor engem meg oda támasztottak, vagy mellé egy ilyen tükör volt, meg mindig, és mondták, hogy grimaszoljak, és még akkor is, mint hogy egy idősebb nő, meg minden, akkor is egy kicsit visszafogott voltam, meg minden. Tehát ő grimaszoltam, de nem tudtam magamat még mindig úgy
9: megjeleszteni.
8: És erre az egyre emlékszem, abba se választottak be egyébként, de hogy erre az egy momentumra emlékszem, és utána volt a mérföldkő, amikor Takács Vera rendező, aki előtte ugye nagyon sok műsornak volt már a dramaturgiát, tehát ő Süsütől kezdve, tehát nagyon sok ilyen népszerű, meg ikonikus produkcióban dolgozott, és elkezdett rendezni, és őt rendezte a Dongó Őrs kalandjait előtte, utána jött a Bors Őrs kalandjai, amit én gyerekként imádtam, meg hát nagyon szerettük nézni, és akkor egyszer csak feltűntem egy ilyen kaszt, vagy válogatáson, és Takács Vera előtt ott álltam.
9: És most, mint egy ilyen jó
10: kereskedelmi rádióban,
9: abba hagyjuk egy pillanatra.
8: Tehát ott állok a Vera előtt, itt a
10: igen, csak a zene után itt a kettes szemrendszerben Kovács Robi a vendégünk, továbbra is maradjatok velünk.
11: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszigátnál. Séta, gasztronómia, kilátás. És a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le! A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: Folytatjuk a kettes számrendszert Behumi Dórival, Veres Dórival és Kovács Robi színész társulatvezető a vendégünk továbbra is, aki nagyon plasztikusan meséli a gyerekkori élményeit azzal kapcsolatban, hogyan is lett ő gyerekszínész, aztán színész. És hát Takács Veránál a te életed egyik talán legfontosabb ikonikus figurájánál hagytuk abba ezt a történetet.
1: Az első találkozásunk.
0: Aki egyébként, hadd tegyük hozzá, hogy idén áprilisban volt 80 éves.
1: Így van, Isten éltesse. Volt is egy nagyon jó meglepetés buli, és ott volt minden kölyök idő szereplő. Nagyon jó volt, így van.
0: Tehát ő nem tudott róla, hanem...
1: Nem. Ez a klasszikus meglepetésparti volt.
0: És hogy reagált?
1: Hát örült neki, jól esett neki, persze, nagyon élvezte.
0: Hát neked ő tényleg a felfedeződ, lehet ezt mondani, ahogy így az előző percekben mondta, több castingon, válogatáson is részt vettél 6-7, aztán 8 évesen, és egyszer csak ott álltál azon a válogatáson, ahol Takács Vera meglátta benned a lehetőséget.
1: És az égiek úgy látszik, úgy tervezték, vagy nem tudom, hogy ott nem volt bennem semmilyen fajta gátlás, vagy jobb lábbal keltem föl, vagy lazább napom volt, nem tudom. És soha nem fejtem el, hogy a Vera mondta, hogy na akkor mit, mutatkozz be, jó, és akkor hoztál valamit, amit elő tudsz adni. Igen, Petőfi Sándor falu végén kurta kicsma. Na jó, hát akkor halljuk. És elmondtam, és akkor Vera így meg kikerekedett a szeme, azt mondja, ez igen. Azt mondja, figyelj már ide, hát Robika, hát ezt ki? Ki tanította be neked? Mondom, semmi, ez az én stílusom. Mondtam ezt ugye
2: ilyen hét és fél évesen,
1: és a Verának ez a mondat, ez ugye ő ismétli, amikor igen, tőle kérdezik igen. Ezt a dolgot, és ezt ő is annyira beleégett az agyába, ez az én stílusom.
0: Valószínűleg, hogy ahogy ilyen kerek szemmel, kis vörös fejjel előadtad, annyira előttem van.
1: És akkor így rájött a Vera, hogy hoppá, jaj, van stílusod, akkor jó. És akkor Isten igaziból bekerültem a Bors Őrs kalandjaiba, de statisztáltam, tehát még arra is emlékszem,
0: hogy
1: biztos, hogy több kép is volt, de én egyre emlékszem, amikor a két ilyen főszereplő egy játszótéren a padon beszélget valami, hú, mi történt az iskolában, te képzeld el, hogy nem tök mindegy, és a háttérben én egy mászókán mászkáltam. Tehát én voltam a játszótéri gyerek, aki úgy betölti a
0: biodíszlet.
1: A biodíszlet, és én nagy elánnal vetettem bele magam, és ott mászkáltam, és hú, de jó volt. És hát én megmondom őszintén...
2: Mint senki addig
1: soha senki. Tehát azóta is visszasír engem az a mászók, ha még megvan. Tehát az a lényeg, hogy ott arra azt sejtem, és ez már nem a konkrét emlékem, de azt sejtem, hogy magamat ismerem, hogy amikor már ott ebbe a csodálatos világba belecsöppentem, és már ott kamerák, meg lámpák, meg szereplők, meg felvétel, ott nem megszeppentem, hanem ott úgy elkezdtem úgy pezsegni, és ott gondolom a szünetekbe, vagy valami, ott már úgy nyomtam a sódert, úgy eleresztettem magam, és szerintem a Vera-ban úgy megmaradt ez a dolog, hogy lehet, hogy ezzel a gyerekkel kezdeni kell valamit, egy próbát megér. És ez a próba nem is akármilyen volt, ugyanis a tudtommal, és ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de így emlékszem, vagy így tudom, hogy a kicsi a Bors, vagy a Borsos kalandjainak a legutolsó részében, azt hiszem, hogy nem volt több belőle, a Malek Mikinek, aki a ifjabb Malek Miklós, aki most már egy sikeres zeneszerző is, ha jól emlékszem, Amerikában él és alkot, ő volt az egyik őrstag, és őnek játszottam az öccsét.
2: És mindkét tojás.
1: Igen, az egyik tojás a másik létrára, úgy hasonlítottuk.
0: Se mennyire.
1: Tök mindegy. Ebbe bele se gondoltam tényleg. Na, és az a lényeg, hogy egy abszolút epizód főszerepem volt. Tehát lényegében akkoriban, és ez volt az érdekes, hogy akkoriban tényleg az a világ volt a 80-as évek közepén, akkor már kezdtek bejönni ezek a videómagnók, meg mindent. Emlékszem, hogy nekünk is az osztályban először melyik fiúnak volt, és hogy tényleg, van vidizé, és akkor persze pipa voltam, mert fölment hozzá az a csaj, aki nekem tetszett, hogy megnézze a videómagnót, és nekem ilyen sérelmeim voltak, hogy persze, mert videója van, francba is, de hogy akkor jelent meg ez az egész, hogy VHS kazetták, meg hú, meg izé, és ez tök izgalmas volt, és pont ebben a részben is az volt a Bors Őrsbe, hogy az egyik őrstagnak volt videója, és akkor a többi őrstag tényleg, és meséld el már, hogy milyen az a videó, és akkor tudjátok mit, gyertek, elmegyünk Stikába, a szüleim nem engednék meg, mert nagyon drága, de hogy van egy ilyen vámpíros film, és azt megmutatom nektek, este az lesz, a nagy szenzáció, vendégség lesz, és akkor a szülők levetítik a vendégeknek ezt a vámpíros filmet. És akkor az a lényeg, hogy oda mentünk, és akkor én, mint öcsi mondtam, hogy én ismertek, persze, nagy túrót, és akkor, na jó, akkor gyere, hagyjad, mert úgy tudjuk lerázni, gyere. És akkor elmentem velük, és nyilván belenéztek, fú, de jó, és akkor hogy elmentek megnézni a többi kazettát, én meg, mint a kis vörös démon, az öcsi, én meg megkaparintottam a távirányítót, amikor senki nem figyelt oda, és elkezdtem nyomkodni, előre tekerni vissza, és hát megnyomtam a rekord gombot is. Szumma szummárom, a sztori arról szólt, hogy beletöröltem a marha értékes és pótolhatatlan filmbe, amit aztán az őrstagok ugye nagyon nagy pánikkal konstatáltak, hogy itt most óriási botrány lesz, hogy csinál, mit csináljunk? Hát, és akkor kitalálták, hogy hát akkor csináljuk azt, hogy vegyük fel a hiányzó részt.
2: Forgassátok le.
1: És hogy berak. Na de hát hogy? Hát videókamera. Ó, hát nem, hogy a videókamera, az még nagyobb csoda volt. És hogy elkezdtek vadászni videókamerát, és mindenhol lepattantak, mert ahol volt, ott se, hát nem adják oda meg semmit, nem. És teljesen összetört mindenki, hogy hát akkor ennyi volt, akkor megbuktunk, akkor nem, pedig már megvannak a jelmezek, minden izé. És akkor, mivel én voltam a baj okozója, azt mondtam, hogy akkor bízzátok rá, majd én megoldom. És a Halászbástyánál ott láttam, hogy egy ilyen nercbundás nénit, egy bácsi videókameráz, és akkor én oda mentem, és ilyen szomorúan megálltam ott a Szent István szobor mellett, és akkor mondja a néni, egyből észrevett, hogy jaj, nézd már, milyen aranyos, vedd már föl nekem azt a kisfiút, miért vagy olyan szomorú? És akkor én meg eljátszottam, hogy elájultam, tehát hogy eldobtam magam, és akkor jaj, úristen, kisfiú, baj van, és akkor beültettek a kocsiba, és akkor segíthetek valamit? Hát végül is igen, ezzel a videókamerával, tehát az a lényeg, hogy ilyen rafináltan szerezte meg, és leforgatták, és ezért. És ez azért érdekes, mert sok szövegem is volt, én voltam a sztorinak ugye az egyik mozgatórugója, meg a megoldó képlet, meg minden, és akkor ez volt az, amikor lement ez a produkció, akkor volt életem először olyan, hogy mentünk a szüleimmel a tök mindegy, a valamelyik mozgó lépcsőn, és egyszer csak meghallottuk, hogy azt mondják, hogy ott az a gyerek, aki elrontotta a videót. Tehát itt volt az első pillanat, amikor engem felismertek a tévéből, és azt mondták, hogy jó, ott van az, ő szerepelt, a videós gyerek, aki elrontotta a videót, meg minden, szóval.
0: Hogy érezted ezt akkor magad, nem emlékszel?
1: Nagyon különleg, hát jó volt, szóval, de akkor még így nem nagyon törődtem vele, csak ilyen érdekes volt, hogy jaj, de jó, hát ők is látták akkor minden. És hát nyilván, mivel ez egy nagyon nagy siker lett ez a dolog, akkor a Vera elmondása szerint pont akkor volt tárgyaló félben a Nagy Katalin írónővel, akivel tervezgették a világ legrosszabb gyerekét, és mi nem találták meg a főszereplőt. És akkor a Vera fölhívta a Katit, és azt mondja, hogy figyelj, szerintem megtaláltuk. És akkor a Kati megnézett engem, vagy bemutatott neki, és azt mondta a Verának, hogy figyelj, egy az egybe, tehát ő. Hát akkor hajrá. És akkor itt elérkeztünk az ominózus történelmi pillanathoz, ami azért érdekes, mert amikor ez a film leforgatódott, és a kőszegi gyerekfilm szemlén, mint ősbemutató a fesztiválon lejátszásra került, utána felekestől fölfordult velem a világ. Tehát közönségdíjas lett a film. Egyéni díjat kaptam az alakításomért. Ott Kőszegen 6 rádió csinált velem riportot, újságírók, minden. És onnantól kezdve az utcán másodpercenként meg, jaj, tehát ott onnantól van ez a...
2: Szóval ez volt 40 éve pont. Mert 86-ban. Igen. Mutatták be a világ legrosszabb gyerekét, akkor elmondhatjuk, hogy 40 éve futottál be.
1: Igen.
0: És figyelj, de azt szokták mondani, hogy te olyan normális maradsz mindig. Tehát, hogy nem szálltál el még fiatalon se ettől, hogy tényleg az egész ország rólad beszélt, vagy legalábbis tényleg a mi generációnkban mindenki ismerte a nevedet, a fizimiskádat, az alakításaidat. Hogy mégis te hogy tudsz így két lábbal a földön maradni, vagy hogy tudtál leginkább abban az időben?
1: Hát valószínűleg...
0: Mert ezt eljött ugye a kölyök idő is, meg szóval rólatok igen, szóltak, igen. Rólatok szóltak a 80-as, 90-es évek.
1: Én nem tudom, hogy ez neveltetés kérdése is, vagy egy normális értékrend megszerzése a család részéről, tudattalanul vagy tudatosan, de a lényeg az, hogy ha most a két végletbe gondolkodunk, akkor én azt gondolom, hogy aki nagyon sikeres lesz hirtelen, de ez bárhol a világban így
0: pont
1: van.
0: Pont ezért kérdezem,
1: vagy
0: így szokott lenni.
1: Nagyon elszalad vele a ló, vagy igen. Pedig pszichológiailag inkább magába fordul, és egy picit úgy el akar tűnni. Tehát inkább a szerényebb oldalra, én meg inkább ez voltam. Tehát élveztem a népszerűséget, de például, amikor már a népszerűség olyannyira a tetőfokára hágott, és ez már a kölyök időszakában volt, akkor már tényleg az volt. Én mindig is szerettem a baseball sapkákat, de nem hiszem, hogy feltétlenül jelentőségteljesen nekem baseball sapka gyűjteményem lett volna, nem akartam volna láthatatlan lenni.
0: Kicsit el akartál tűnni.
1: Igen, de mondom, nem azért, hogy én a saját magam minőségét felhájpoljam, hogy most akkor én azért tűnök el, mert én akkora híresség vagy. Nem, hanem azért, mert egyszerűen én imádtam a szereplést, persze jól esett, hogy megismernek, vagy valami, de valahogy úgy
2: terhes volt egy idő után?
1: Én úgy éreztem, hogy amikor éppen nem a képernyőn vagyok, vagy nem, akkor én nem érdemlem a szexuális, ne foglalkozzanak velem, mert nincs miért. Tehát én ugyanúgy elutazom a metrón, ugyanúgy elsétálgatok a parkba, nem, az a baj, hogy a 80-as években azóta is ez megvan, csak most meg kicsit fölborult ez az egyensúly, meg nagyon ilyen felhigult, meg ilyen nagyon pörgős lett, de abban az időben valójában tényleg, aki megjelent a képernyőn, azt nem is tekintették szinte embernek. Tehát döbbenetes.
0: Mert hogy úgy érted, hogy UFO-nak tekintették?
1: Teljesen, tehát egyszerűen ez nem lehet, hogy egy kétlábú járó húsvér ember. Olyannyira, és ez nem csak a gyerekek részéről, és akkor most ugrok csak a sztori miatt egy jó pár évet. Kölyök idő, óriási sikere csúcsán meghívtak minket Dél-Magyarországon egy településnek egy általános iskolájába, és akkor a tévés ócska mikrobuszbe a Latviába beültünk, és elindultunk lefelé, páram kölyök idősök, 4-5-en, hogy ott a gyerekekkel ilyen kis közönség találkozó, hogy ilyen kis dumágassunk ott a tornaterembe, meg kérdéseket tegyenek fel, meg őt izé. És megérkeztük, és szállunk, és jön ki a pedagógus, tanárnéni, ki várt minket, és így ránéz erre a mikróbuszra, és azt mondja, ezzel jöttek? És akkor mondtuk, hogy hát igen, ez a Magyar Televíziónak a 45 éves nyomorult mikróbusz. Azt mondja, és hol vannak? Kik? Hát akik vigyáznak magukra. Tehát egy felnőtt ember úgy jött ki egy vidéki iskolából az ajtón, hogy azt hitt, hogy mi megérkezünk valami limuzinnal, és testőrök kíséretébe fogunk.
0: De te komolyan?
1: Komolyan. Ez aha. Nem vicc. Ez annyira megmaradt bennem, és ez is azt bizonyítja. Most gondolj bele, hogyha egy felnőtt ember így vélekedik arról, hogy hát aki a televízióban szerepel, az biztos, hogy érted?
2: Ez nem... órának is gyűjtöttek.
1: Igen,
2: de ez ugyanez, hogy egyszerűen ez egy más dimenzióba kerül.
1: Nem Amerika, aztán persze elkezdték majmolni, tehát ezt tudjuk,
2: nem,
1: ezt az amerikanizálódást.
2: Nem azért, hogy Amerika, hanem ez csak egy jelenség. ehhez nem kell, ott nyilván ott a tömeg miatt, vagy a számok nagysága miatt más a lépték, de a jelenség ugyanez. Hogy,
1: így van, azt szoktam én erre mondani,
2: te nem vagy kézzel fogható, hogyha
1: pedig
2: ha
1: igen.
2: Beköltözöl mindenkinek a háztartásába.
1: Igen, csak hetente, én erre azt szoktam mondani, hogy én ott vagyok egy televízióba, mert én azt nem csak hogy szeretem csinálni, hanem mondjuk egy idő után az lesz az én munkám. De az nekem egy olyan munka, mint másnak, hogyha elmegy egy irodába dolgozni, vagy másnak, aki épít éppen egy házat, tehát én azt csinálom, de attól függetlenül, csak ez a különbség a kettő között egy irodában ülni, vagy a televízióban, nyilván az irodistát nem nézi senki, aki meg a televízióban szerepel munkakörileg, az pedig csomóan nézik. De amikor kilép a tévéből és vége a munkaidejének, ő semmibe se különbözik az átlagembertől, mert elmegy a bankba, elmegy vásárolni, elmegy kutyát sétáltatni. Csak ugye ez a fajta jelenség, tehát nem a részéről, nem a szereplő részéről, hanem a nézők részéről volt döbbenetes. Hát a kölyök idő legnagyobb sikerénél volt, emlékszem, a budapesti nemzetközi vásáron egy fellépésünk, ahol mi boldogan készültünk, mert ez egy különleges volt nekünk, hogy ja, akkor ilyen színpadi formában, ilyen kis vetélkedő, meg az addigi zenéket ott énekeljük, meg kis koreográfia, meg mindent, tehát volt egy ilyen kis színpadi műsorocskánk.
2: Egy show.
1: Egy ilyen kis
2: show. Idősó.
1: Figyeljetek, annyira lerecsent az arcunk azon, hogy odaértünk, és konkrétan, mint ezek, amit látsz a felvételeken, itt egy ilyen Beatles koncert, vagy ami
2: örjöngő,
1: figyelj, gombostűt nem lehetett lejteni, tehát a korosztályunkból a fanatikus rajongók tömkelege ott volt. Figyelj, olyan volt, hogy nem csak, hogy sikítoztak, hanem amikor jöttük le a színpadról, megtámadtak minket, tépték le rólunk a ruhát.
2: Ne.
1: Meg és nekem ez egy kőbányai gyereknek, aki egy olyan környezetből jöttem, hogy ha az iskolába például kutya nem foglalkozott velem. Baromi jó volt. Érveztem.
2: Erre akartam egyébként rákérdezni, hogy a saját közegedben,
1: senki.
2: Ahol egyébként kénytelen voltál, vagy hát kötelező, mint bármelyik más gyereknek igen. Megjelenni. És bárki benneteket egyébként profik, a produkció részéről egy kicsit korepetált, vagy felkészített, vagy beszélgetett egyáltalán veletek erről, hogy ez hogy kell kezelni ezt a jelenséget,
0: vagy hogy mikkel járhat
2: vagy,
0: egyáltalán.
2: Igen, vagy felkészített, nem, vagy egyáltalán Hagyták, hogy majd így elevezgessetek ezen a háborgó tengeren.
1: Hagyták, mert lehet, hogy most már, ha most készülne egy ilyen műsor, vagy nem tudom, akkor lehet, hogy már annyira a háttér is már annyira túl professzionális, hogy akkor már a szereplők mellé már különböző pszichológiai tréningeket is szerveznek.
0: Ebbe biztos lehet.
1: Nem volt, ez a 80-as években, meg 9, dehogy is, nem volt semmi ilyesmi. Most ez olyan, most körülbelül most egy hadkacsint csak ki egy kicsit most már a felnőtt apuka életemre. Erről most az jutott eszembe, hogy én gyerekkoromban ilyen 3-as, 4-es tanuló voltam, kicsit lusta voltam, kicsit vásott voltam.
2: Hát meg más dolgod.
1: Meg nem azért, hát persze ezt lehetne mondani, a francokat nem. Hát bizonyos tantárgyakhoz butább voltam, mert én egy humán beállítottságú voltam, fizika, kémia, matek, ezek nem nagyon érdekeltek, nem is értettem, nem is akartam megérteni. Tehát azokból ízni, tehát nem az, hogy takarózzak az, hogy más dolgom volt, nehogy is nem. De az a lényeg, hogy így is elvégeztem az iskoláimat, nyilván amiből gyengébb voltam, gyengébb jeggyel vergődtem át, vagy valami, és ahogy szokták mondani, ember lett belőlem. Na most amikor, mostok ugye eltelik egy ekkora időszak, és egyszerűen csak nekem vannak gyerekeim, és azt látom, hogy a gyerekeimnek ugyanúgy gyengébben megy a matek. De ma már, ha gyengébben megy a matek, vagy bármilyen ilyen, jó, akkor el kell menni, felülvizsgálni a gyereket, és akkor el kell menni a nevelési tanácsra. Elviszel egy gyereket, tényleg szakemberek minden, tehát most nem a szakembereket bírálom ezzel, hanem magát a módszert tartom túldimenzionáltnak. 4 órás tesztet végeznek el rajtuk, kisebb szünetekkel, tudod, a pszichológus beszélget, az IQ teszt, ha nem tudom, és akkor egy ilyen terjedelmes, 3-4 oldalas, nagyon korrekt szakvéleményt írnak, mert azt mondják, hogy ő neki ez a baja, vagy ez a fejlesztésre szorul meg minden, és a gyerek végig szív, mert ahhoz viszont meg a háttér meg még mindig nem elég erős, ahogy én szülőként látom. De az én nagyon egyszerű megközelítésembe én ellenállok ennek a fajta rendszernek. Mert én azt mondtam kezdetől fogva, hogy figyelj, se a lányomnak, se a fiamnak, rohadtul nincs semmi baja. Olyan gyengék matekból, mint én, csak a 80-as években minket még nem. Akkor pszichológiai tesz, meg mennyi, de semmi nem volt. Elvégeztük az iskolát, azt viszlát, azt nem mentem matematikai pályára.
0: És nem bélyeget vagy matricát arról, de, hogy miért bajod. De lehet, nem tudom, szóval figyelj, azért
1: túl van ez,
0: ami fejleszthető, az miért ne fejlődjön?
2: Ez egy ilyen nagyon, nagyon kétélű dolog szerintem. Nekem is volt növendékem, aki én fuvalát tanítottam, zenét tanítottam, és ugye őről kiderült, hogy nehezen olvas, valamelyik disz. És én azzal szembesültem tanárként, hogy ez egy kétélű dolog, mert egyrészt felmentést ad a gyereknek, másrészt viszont megbélyegzi. És ebben a pozícióban nagyon nehéz egy gyereknek is, de egy tanárnak is ellavírozni. Tehát én tökre értem, amit te mondasz, mert van mondjuk ennélkül a bélyeg nélkül valóban azon, hogy jó, hát kisfiam, egy kicsit gyengébb vagy belőle, akkor lavírozzál el, amennyire tudsz, vedd egy kicsit komolyabban.
0: Fókuszálj másra.
2: Igen, de ha és akkor lehet, hogy jobb lesz. Ha nem lesz jobb, akkor meg elfogadjuk, hogy ez
1: vagy,
2: a része nem erős.
1: De várjál,
2: és akkor azt csináltam ezzel a kislánnyal, hogy azt mondtam neki, mert ugye, hogy akkor nem tud fejből megtanulni darabokat, mert hogy nem tudja, neki kell ott a biztonsága, vagy nem tudom, tehát valami ilyesmi volt. És mondtam neki, hogy figyelj, csináljuk azt, hogy induljunk ki abból, hogy megtanulod. De hogy neked legyen egy ilyen menekülő útvonal, hogy azt mondjuk, hogy ha meg tudod csinálni, akkor meg tudod, ha nem tudod, nem tudod. Tehát, hogy ne rakjuk rá ezt a bélyeget, uh-huh. hogy minden áron, hogy te mindig rakj akkor, tehát mert te annyira béna vagy,
0: és
2: hogy nem fogod tudni.
0: Abszolút.
2: Igazából tudod, mi sikerült? Az, hogy a gyerekben semmiféle görcs nem maradt. Hozzáteszem, ez bármelyik gyereknek inkább ez kellett volna. Tehát egyiknek se kellett volna azt mondani, hogy kötelezően fejből kell játszanod.
1: Van, de
2: mindegyiknek azt kellett
1: van
2: volna mondani,
1: hogy
2: ha el tudod játszani fejből,
1: azért,
2: akkor jó,
1: azért,
2: ha
1: azért
2: nem
1: vagyok olyan ostoba, tehát én nem azt mondom, hogy erre nincs szükség. Tehát nyilván vannak olyan gyerekek, akik láthatólag vagy mérhetőleg nagyon-nagyon nagy problémával küzdenek. Én nem azt mondom, hogy ezt szüntessük meg, hanem én arra gondolok, hogy van ez a fajta, most nem, nyilván nem jó szót használok, de mondjuk ezt, hogy divatszerű dolog, hogy most akkor ennyire rácuppanunk, és ennyire nagyon tudományosan elemezzük a gyerekeket. Érted, amit mondok? Tehát uh-huh. túl van ez tolva szerintem. Tehát ami régen nem volt, hogy nem csináltak olyanokat, hogy a televíziózásban nem mellénk pszichológus és rögtön is. Nyilván nem biztos, hogy mindenkinek ez haszontalan lett volna. Én azt mondom, és mondom, meg lehet engem támadni, meg nem feltétlenül van igazam, de ez a saját igazságom, hogy ezt nem kellene túlbonyolítani, hogy régen se volt túlbonyolítva. Tehát visszatérve ugye a tévézésre...
0: Várjál, mindjárt visszatérünk, csak most most megint egy kis rövid szünetet. De én is ezt akartam mondani, hogy ezután a kis kitérő után szeretnénk hozzád visszatérni, meg ahhoz az időszakhoz, amikor eszméltél, ugye kisfiúból nagyfiúvá, aztán férfivé váltál, és ezt mindannyiunk szem előtt tetted a képernyőn, hogy ezt hogyan bírta el a te szervezeted és pszichéd, úgyhogy nem sokára jövünk vissza Kovács Robival.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Hát most van ez Jim Jarmusch, apja cseh. 13-ban csinált egy vámpírfilmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Négy világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barba Negrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
5: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest Parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30.

0: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
0: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé az Attila út előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd Pesti híd főénél Buda felé a buszsávban. Lassú a haladása a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térig és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, továbbá a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban. Az Útinform információi szerint baleset miatt lezárták a külső sávot az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Nagy Tarcsa közelében. Torlódik a forgalom. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárják a Hungária körútnál, ezért a Brühl-Alfréd utca és a Hungária körút között Zsák utca lesz. Lezárják a Hungária körúton az Árpád híd felé a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37 A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsóvasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
3: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
0: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Újraindul a balatoni vasútfejlesztés. Egyre több traktor jelenik meg az utakon. Baj van az influencerekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Újraindulhat a korábban leállított balatoni vasútfejlesztés. Vitézi Dávid miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megálló helyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízhatóbb menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak. Legyünk óvatosak az utakon, mert egyre több a mezőgazdasági gép. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arról ír, hogy a gyorsforgalmi utakon ideális esetben nincsenek ilyen gépek, de a kisebb falvak közötti alsóbrendi utakon gyakoriak. Ezek a járművek lassan haladnak, ezért torlódhat mögöttük a forgalom, csak jól belátható útszakaszon körültekintően, nagy oldaltávolságot tartva előzzük meg őket. Ilyen gépekkel egyébként bárhol lehet közlekedni, ahol azt nem tiltja a KRESZ. Nem tartják be a szabályokat az influencerek, jelentős részük továbbra sem használ megfelelő reklámjelölést, ezt állapította meg a fogyasztóvédelem. A GVH-val közös vizsgálatból kiderült, nem biztosítottak teljes körű átláthatóságot. Előfordult, hogy a reklám feltüntetése hiányzott, vagy nem volt kellően hangsúlyos, így nem a tartalom elején jelent meg, vagy csak korlátozott ideig látták a felhasználók, illetve egyes esetekben csak görgetést követően lehetett észlelni. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztulást is okozhat, a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
5: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen.
4: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Folytatódik a kettes számrendszer második óráit a Rádiókafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Kovács Robi színész társulatvezető. A vendégünk továbbra is.
2: Mondjuk már ki, hogy a Görbetükör társulatról van szó, majd igen, ez fogunk erről beszélni.
3: Igen, azt szerintem a beszélgetés legvégére érjük csak oda.
1: Ja. Hát ugye, attól függ, mert hogyha rápörgünk egy kicsit a dolgokra, akkor el fogunk odáig is jutni. De van nagyon fontos dolog ezzel a gyerekszínészettel kapcsolatosan, amit még mindenképpen szeretnénk feltárni. Ez egyrészt, hogy a rettenetes nagy népszerűséged mellett azért ugye neked ott volt a civil életed, az iskoláid, és mondtad, hogy erről mindenképpen szeretnél szót ejteni, hogy ezek hogy zajlottak a mindennapokban.
3: Igen, rengetegszer megkaptam azt a úton útfélen ország bármelyik pontján, amikor megállítottak engem, akár gyerekként, akár most felnőttként, hogy ó, hát akkor biztos, hogy te magántanuló voltál. Tehát az emberek úgy képzelik, hogy ez a televíziózás, ez mindenféleképpen egy olyan tevékenység, ami teljesen leválasztja a normál civil embert a televízióstól, meg a színésztől, és akkor azok már teljesen más világ. Lehet így is, de ez egészségtelen, akár pszichológiailag is, meg egyébként meg nincs rá szükség, tehát én nem voltam magántanuló soha, nem is volt rá szükség. Amikor a filmeket forgattuk, akkor körülbelül az egy másfél hetes elfoglaltság volt töményben, akkor kaptam egy igazolást, hogy én forgattam, igazgató úr kedves volt az általásban, aláírta, hogy oké, igazolva. Amikor kölyök időztünk, akkor meg két hetente volt két nap forgatás, arra megint kaptam egy igazolást, miért lettem volna magántanuló, és ráadásul az roncsolta volna az embert, mert pontosan ez akkor leválasztottak volna minket. Tehát akkor kezdtük volna el azon gondolkozni, hogy mi miért vagyunk mások, mint a többi, és akkor lehet, hogy elindult volna egy ilyen káros folyamat, vagy önmarcangolásba csapát, vagy pedig önmagasztalásba. Nem, dehogy is. Tehát az a lényeg, hogy én nekem olyan szinten, gyönyörűen, simán egy tízemetes ház közegben zajlott a gyerekkorom, mivel ott kezdődött el az én filmezéses karrierem, amikor általános iskola alsó tagozatos voltam, ezért tulajdonképpen az iskolatársaim, nem csak az osztálytársaim, hanem a tanárok, meg a többi iskolatársaim is velem együtt kezdték el ezt a dolgot, tehát belecsöppentek, vagyis nem számítottam én csodabogárnak. Tehát én nem emlékszem olyanra az általános iskolába, hogy valakik odajöttek volna hozzám, hogy jaj, semmi, bottal nem piszkáltak meg, tök jó volt, figyelj, semmi, én jöttem, mentem, hazamentem, negyedik emeleti panelba laktam, lementem haverokkal focizni, nem volt téma, figyelj,
1: jó, de
3: a civil életemben.
1: Az is kellett, nem volt téma. Te hogy viselkedtél ebben a közegben? Valamennyi számított ez is? Hogy nem vártad el, hogy máshogy kezeljenek. És a gyerekek meg iszonyatosan rugalmasak. Tehát ez egy teljesen valid dolog, hogy megtudták, oké, és onnantól kezdve nem érdekes.
3: De nem volt téma. A téma az akkor volt, milyen érdekes. Tehát nem
1: akkor
3: a saját...
1: felnőttek, jöttek?
3: Nem a saját pici közegembe, ahol éltem a mindennapjaimat, a mikrokörnyezetemben, hanem például a haverjaimmal, akikkel együtt fociztunk, mert mindes, csináltunk ilyen külső programokat, hogy mit tudom én. Oké, menjünk már be a városba, tudod, akkor már nagyfiúk voltunk, ilyen 11-12 éves, hogy metrózzunk meg, és akkor volt ilyen, hogy itt mentünk be, és mondjuk volt egy osztály, éppen osztálykiránduláson volt, most mondok valamit, és akkor álltunk a metrómeson, és kiléptek, és ott van, ő a világ legrosszabb, gyere le! És oda rohant 30 gyerek, és emlékszem, egy kis papírcetliket a tanárnéről próbált, és ott aláírásokat, a haverjai még ott álltak 5 méter, és röhögtek, hogy ezettől a hülyétől aláírás kérnek, de vicces, ezért ez, tehát őket rohadtul nem érdekelte, és akkor mindig, hogy na jó van, persze a Robi most megint üzé, és akkor én meg ott szorgalmasan csináltam, meg úgy
1: örültem.
3: Persze, ők meg vártak rám. Tehát ilyenkor, amikor a mikrokörnyezetemből kimozdultuk, akkor jöttek olyan visszajelzések, ami nekem is jó volt, de mondom, én végig az a fajta visszahúzódó ember voltam, lásd baseball sapka gyűjtemény, hogy én, az volt a legjobb, hogy engem, örülök, hogyha szeretnek, de hogy én elutazom a metrón, akkor úgy elutazom, tehát hogy úgy el vagyok, elolvasgatok el, tehát nem, én nem vágytam rá. Az a fontos, hogy a felnőtt világtól a gyerekvilág ebben is különbözik, hogy amikor egy felnőtt arra adja a fejét 18 évesen vagy én, hogy ő színész akar lenni, tehát az előadó művészetnek valamelyik válfajával akar foglalkozni, akkor mindegyiknek a lelkében benne van az, hogy én sikeres akarok lenni, ismert akarok lenni, tehát nyilván, hiszen ez egy közönség előtt zajló műfaj, tehát az embereket motiválja már felnőttként az, hogy igen, rajongóim legyenek, hogy aláírás kérjenek tőlem, hogy legyek valaki, tehát ez a fajta szektor, ez legyen meg, mert akkor vagyok én valaki. A gyerekben nincs. A gyerekben nincs ez meg, hogy én szerepelt a világ rossz a gyerekem, és utána azon gondolkozom, hogy hú, és akkor majd most meg fognak állítani az utcán, hogy megismerek. Nem, meg se fordult a fel, nem is érdekelt, nem is vágytam rá, nem érted? Tehát gyerekként ez nem... Ez nem volt.
2: Nem tudom, most azon gondolkodom, hogy ez a te habitusodból jöhet, mert hát vannak más karakterek, akik viszont kifejezetten talán nem így élték meg, de azon gondolkodom, hogy lehet, hogy azért az az időszak is teljesen más volt, mint most, mert gyerekszínésznek lenni, fú, hát a pszichológia is foglalkozik ezzel, és látunk rettenetes példákat, igaz, inkább csak a nagyvilágban, hogy ez tényleg mennyire sok, hogy mondjam, buktatóval tud járni, meg mennyire sokan el tudnak csúszni ebben, de valószínűleg az, hogy akkor, amikor te váltál és a társaid ismertél, mint gyerekszínész, az, hogy még nem volt internet, és nem volt minden pillanat dokumentálható és rögtön közzé tehető, az valószínűleg megvédett benneteket ettől, hogy tényleg minden percetek arról szóljon, hogy ti híresek vagytok.
3: Igen, és ez nagyon jó, és például, ami mostanában ugye elment, ugye abszolút egy negatív jelzőben, van ez a szó, ez a celebritás, ugye? Tehát az a, és akkor szokták mondani, hogy a celeb, és most már ez Magyarországon van ennek egy negatív felhangja.
2: Igen, ti akkor nem voltatok celebek, most már azok lennétek.
3: Igen, csak én erre meg messze menőkig nem vágynék. Tehát én például, és ez is egy érdekes dolog, hogy én színész lettem, színpadi színész lettem, és nyilván meg sem közelíti, nem is a siker, hanem a nézettségi mutató, nyilván egy színpadon pár száz ember lát, nem 5 millió, tehát az a fajta nagy, hatalmas nagy dolog, meg nagy durranás, azt nyilván meg se közelíti, de én azért mondom, hogy nekem az életemben ez már egyszer megvolt. Tehát én már voltam nagyon-nagyon-nagyon népszerű, és televízió, képernyő, stb. Tehát ez nekem a lelkémnek amúgy akkor se hiányzott, csak úgy volt. Most meg már azért nem hiányzik, mert már volt. Tehát, hogy én ezt
2: tehát tudom... nem akartad volna ezt így konstansan egész életedben, hogy végig kísérjen?
3: Nem feltétlenül. Mondom, én a szereplés miatt szeretem.
2: Akkor viszont jó helyen vagy most, vagy jó helyeden vagy, mert hogy egy pici társulatot viszel.
3: Igen, igen.
2: Nem játszol nagy külszínházban, egyébként erre rá akartam kérdezni, hogy ez egy tudatos döntés, vagy így alakult a szerencséd?
3: Ez egy ösztönös dolog volt. Amikor én elvégeztem a Gornagy Mária színtanodát, mert nyilván mentem a színművészetire, na, az is egy érdekes dolog, látjátok, a megbélyegzés, ha már erről beszéltünk.
2: Na, igen, gondolom, ez belejátszott.
3: A színművészetire, amikor mentem, akkor ennél is van egy nagyon fantasztikus sztorim. A kölyök idő forgatása közben, amikor én már 18 éves voltam, és már tudták, hogy mi van, akkor az én nagyon kedves színésznő partnerem, akire felnéztem, és több filmben is játszottunk együtt, Hernádi Judit, azt mondta nekem a forgatás szünetében, hogy Robikám, ugye, tervezed a színművészetit. Ha mondom, igen, Judit, megyek, azt mondja, jó, figyelj, de a Gálfi Laci indít osztályt, te olyan tehetséges vagy, akkor szólok neki, és akkor. Ha mondom, nem. Mondom, köszönöm, nem. Én mindig is kirázott a hideg az ilyenfajta
2: protekció,
3: meg kivételezés, meg ízé. Mondom, nem kell. Ízé. Biztos? Nem, mondom, nem, fölkészülök. Nem. Jó, nem. És készültem becsületesen a jó, nagy anyagra, a felvételihez, és akkor valamilyen levél elkeveredett a postámba, ami levélbe értesítették a jelentkezőket, és nem tudom, nem kapta meg a levelet, vagy késett, és egyszer csak jött egy telefon, hívás, és akkor Kovács Robert, igen, hát a színvészeti titkárságáról, akkor csak le akarom csekkolni, mert maga is be van írva a listába, hogy akkor holnap 10-re jön, ugye, felvételizni. Lesápadtam, érted? Hát arra, hogy most tanulom az egyik verset, tehát még nem vagyok 99%-os, vagyok, de nem vagyok kész. Azt mondja, nem kapta meg a levelet? Hát mondom, nem, másnap kaptam meg egyébként, hogy tehát aznap kaptam meg a levelet, hogy menjek aznap. Hát mondom, nem, mondom, akkor ne, segítsem, akkor mit lehet csinálni? Jó, azt mondja, ne essen pánikba, akkor egy héttel később, akkor jöjjön, kap egy hét haladékot. Jaj, nagyon szépen köszönöm. Na most látjátok a sors. Ha én akkor elmentem volna, és megkapom a levelet, a Gálfi felvételiztetett, és a Hernádi, hiszen tudta, hogy miről szól ez a sztori, bólított nekem, hogy jóval, Robika, nem szólok, és szólt. Ah. És elmentem egy héttel később, és az Iglódi István volt, a felvételiztető, és soha nem felejtem azt az érzést, tudod, ez is olyan rossz, hogy mindenki nyomja nekem jobbról-balról, tudod, a környezetemben, hogy jó van, persze, Robikám, izéte, úgyis, filmfőszerep, minden tehetséges, hogy téged simán fölvesztek, mondom, hagyjuk már ezt, mondom, nincs semmi simán, mondom, ezért meg kell, de hogy is, figyelj, az első forduló az arról szól, hogy ki tud beszélni egyáltalán, aztán mész tovább, meg mondom, csinyál, ezért nyugtával a napot. Beléptem, és végig azt láttam az Iglódin, hogy utál. Az első pillanattól kezdve. És én ezt el is fogadom, bár én egy érzékeny lelkületű ember vagyok, és nem esik jól, hát senkinek.
2: Volt egy prekoncepciója.
3: De igen. És én azt gondolom, hogy semmi baj. Ez van egy néző, vagy egy rendező, nem szeret, jó. Csak azt nem éreztem korrektnek, és ez a mai napig bánt engem, hogy ennek dacára, hogy láttam rajta, hogy esélyem nincsen, végig csuklóztatott. Mi? Tehát végig mondatott velem, képzeljétek el, az első fordulóban 5 monológból 4-et,
2: ne.
3: A 15 versből 8-at, jó, persze, mondja csak. És nem értettem ilyen fiatal gyerekként, hogy figyelj, mi van erre szükség? Hát küldjék ki, Tehát én megcsináltam, meg nem szóltam semmit, de küldjék ki. Természetesen nem vettek föl, már az első fordulóba sem jutottam tovább.
1: Manapság nem tudom, hogy van, de annak idején mindenképpen volt egy ilyen alapfelállás, vagy alapelgondolás a felvitelisztetők részéről, hogy ők olyan embereket kerestek, akiket alakítani lehetett.
3: Ez meg a másik.
1: És téged nem lehetett alakítani, mert te már kész voltál. Ez sem igaz, tehát én most csak az ő szempontjából
3: beszélek. Nem, ez egy alaptétel, igazad
1: van. Te oda mentél, mindenre kész voltál, tudtad, mit kell csinálni a színpadon, tudtad, mit kell csinálni kamera
2: előtt. Csak papírja nem volt, és ez papírja ezért szemétség, mert hogy ez kell hozzám.
1: És egyáltalán nem biztos, hogy nem lehetett volna alakítani rajtad, érted? Hát nyitott voltál, tehetséges voltál, nyilvánvalóan volt még egy csomó dolog, amit szerette volna elsajátítani, de az biztos, hogy ez ebbe a koncepcióba te nem fértél bele akkor.
3: Igen, és az a döbbenetes, hogy én akkor csak televízióztam. És nekem van egy ilyen véleményem, ami megint csak az enyém, és nyilván nem mondom azt, hogy feltétlenül igaz. Nekem az a véleményem, hogy mindenkinek van valami ezt tehetsége, csak kérdés, hogy az embereknek az életébe kiderül-e, uh-huh. hogy abba valamiben van tehetsége, és hogy azzal éle. Mert nézzük meg az A példát. Kiderül valakiről, hogy van valami ezt tehetsége, mondjuk, mit tudom én, tök jó tud hegedülni. Elküldik a Pistikét hegedülni, jaj, nem akarok menni, de mennyi a Pistike, jó van, és azt mondja, vagy a zenetanárnő az anyukának, hogy anyuka, úristen, 100 évente, hát Pistike fél év alatt többet tanult, mint más 4 év alatt. Tehát Pistikéből lehetne a világ, vagy az ország minimum, de lehet, hogy a világ egy új Paganini születne, és Pistike azt mondja, hogy értem én, de nincs kedvem hozzá. És leteszi a hegedűt Pistike, és ő úgy, hogy tudja, hogy ebbe zseniális, de nem akarja ezt csinálni, mert nem érdekli, és lemond erről a fajta tehetségről. Viszont az emberek többségének sajnos, és ez szomorú, nem is derül ki. Igen. Soha egész életedet leélheted boldogan annélkül, hogy kiderülne, hogy mihez van. Érzéket, tehetséget, tehát még a döntésig sem jutsz el. Na most az én esetemben kezdetén, amikor ezt elkezdtem csinálni, és gyerekként élveztem, és egyre jobban élveztem, és azt mondtam, hogy igen, én nem tudok mást elképzelni az életemben, én ezt akarom csinálni. Viszont a színpadi létről fogalmam sem volt, és akkor itt jön az, hogy engem nem lehet alakítani, de valamit lehet velem csinálni. Nekem meg kellett tanulni, hogy kell színpadon játszani, mert a film színész és a színpadi színész azért technikailag azért marhára sok mindenben különbözik egymástól, de várjál még a történetnek, mint egy viccnek a poénja, a Takács Vera, aki ugye végig ott mögöttem, meg mellettem állt, és ő hitt bennem végig, hogy igen, a Robika izé, a Vera is annyira megdöbbent, hogy mert nem az, hogy nem vettek föl, de hogy az első fordulón se.
1: Hogy esélyt se kapták.
3: Tehát, hogy nem mehet, még a második is se jutok el, az nem létezik, és a Takács Vera állítólag az ő elmondása szerint fölhívta az Iglódit.
2: Wow.
3: És az Iglódi azt mondta, megkérdezte, hogy mi volt a baj, és az Iglódi ezzel intézte el, hogy tévés gyerek, nem kell neki főiskola.
2: Na ennyi.
1: Hát ezt
3: na ez, és ez a vicc poénja, hogy tényleg ez történt, hogy azt mondta, meglátta, hogy na, ez a gyerek, ez a majom a tévéből, akkor
2: de szerinted más sorsod lett volna? Szóval még egyszer, hogy az első kérdéshez visszatérve, hogy a főiskolát elvégzi az ember, akkor ott a budapesti közszínházak igazgatói között le is oszt. Tehát abban az időben ma már nem biztos, hogy így van, meg már sokkal több színész képződik egy évben, mint akkor. De hogy egyszerűen valószínűleg te lettél volna mondjuk egy vígszínházi, na azt képzelem, te az a habitus vagy típus,
3: lehet.
2: Egy vígszínházi színész, mondjuk, érted? Tehát, hogy...
3: Figyelj, ennek így kell történnie.
2: Igen?
3: Én nem hiszek az ilyenben, én nem azért mondom, hogy a sors, meg a nem tudom,
2: nem biztos, hogy kell ilyet játszani, hogy mi lett volna, ha csak érdekel, hogy te is azt gondolod, de hogy ez egy ilyen sorsdöntő
3: igen,
2: nap
3: igen.
2: volt.
3: És figyelj, én ezt hagyom magam, én sodródom az életben, és nyilvánvalóan nem tudni, hogy milyen kártyát osztanak le nekünk, de azzal az adott kártyával kell valamit kezdenünk. Tehát nem azon kell gondolkozni, hogy mi lett volna, ha viszont, és akkor ideérünk lassan a mostani szakmaiságomhoz, vagy a színházi elkötelezettségemhez, hogy én nekem akkor is, tehát ez az elégtételem nekem, hogy akkor is megadatottám ez, hogy én játszam kőszínházakba. Tehát nem maradt ki, hogy a televíziózás megteremtette nekem azt a fajta országos népszerűséget, amire nem vágytam, de volt, és most már színészként már nem motivál ez a fajta, hogy jaj, legyek minél népszerűbb, mert az már egyszer megvolt az életem, és az az érzés, hogy jó, ezt tudom, hogy működik, tök jó volt.
1: Az alkotás másik szegmens érdekel.
3: Úgy a színházi világban is, hogy vagy én marha nagy mázlista voltam, tehát engem a főiskolán nem vettek föl, egyből mentem, nem akartam ki egy 4 évet a Gornagyhoz. A Gornagy Máriában meg olyan csodálatos tanáraim voltak, hogy tényleg jó, tehát éreztem, hogy ja, hogy így kell a színpadon, a mozgás, a technika, a hangtechnika, az egész, tehát magyarul valójában megtanultam azt a technikai hátteret, amivel lehet létezni, és most jön a poén, amikor elvégeztem a Gornagyot, és megkaptam a színész egyet, rögtön a sors így dobálta két kézzel felém, behívtak Terészkirúti játékszínba, Balázsovics igazgatás alatt játszottam a Gálvölgyi János Kismari Halász Judittal a Hotel Plaza előadásban, utána Balázsovics betett engem a Nászinduló előadásba is, ezzel párhuzamosan a Csonka picit lekettőztem a Vidám színpadon, a Bodrogi igazgatás alatt, nagy kőszijászba játszottam egyszer a pici kettőzéseket, aztán az enyém maradt a szerep a Család ellen nincs orvosság, utána jött a Harsenyi Gábornak egy darabja, utána jött a 3 éves sikerszéria, a Charlie Nénye zenés előadás, élő zenekarral, nagy díszlettel, Bodrogi Gyula, Vojtági, Oszter Sándor, tehát magyarul én olyan nevekkel és olyan helyek, a Karinti Színházba a Karinti Marci meghívott, én játszottam a Koncz Gáborral, az Almási Évával, tehát én effektíve rögtön a pályám elején én voltam kőszínházba, igen, budapesti kőszínházba is. Csak azzal a különbséggel, hogy nem leszerződött tag voltam.
2: Igen, hanem rögtön szabadúszó.
3: És az a helyzet, hogy, és akkor itt jön a, és akkor ezt nem akarom terjengősen elmondani, mert ezt inkább azokkal úgy mondanám el, hogyha ez egy nagyon ilyen színház szakmai fórum lenne. Tehát nincs szükség rá. A lényeg az, hogy a színházi világban a háttérben nagyon sok lelket örlő folyamat zajlik. Mondok példákat, tehát nyilván a színészember nem csak hogy hiú ember, de megpróbálja, és nyilván ebből is vannak különbségek, meg fokozatok. Vannak olyan emberek, akik megpróbálják magukat a saját előtérbe helyezni, a saját érdekeiket nagyon erősen, akár durván képviselve, hogy így mondjam, mondhatjuk ezt könyöklésnek, vagy bármi másnak. Tehát a lényeg az meg a függés, tudod? Tehát az egész színész szakmát, ez a függeni valakitől, egy színházigazgatótól, a munkától, hogy megkapom ezt a szerepet, nem? Az a csalódottság, hogy ott vagy egy színházban 15 éve, és azt hitted, amikor belépti a küszöbön, hogy ez az, itt vagyok, most már enyém a világ, és soha nem kapsz 5 mondatnál többet. Tehát rengeteg olyan fizikális, vagy bántó, vagy lelki tényező van, illetve ott van a másik, ami még mindig létező dolog, hogy azért az átlagosan nem túl magas, de fix összegért, amiért leszerződtetnek egy színházhoz, valójában a színház téged, mint munkaerőt, valahol jogosan, de valahol kicsit embertelenül is kitapossa belőled az utolsó vért is, tehát mindenbe ott kell lenned, mindenbe használnak, hiszen te az ő emberük vagy. Na most ezek mind, és ezt tudom olyan kollégáktól is, akik voltak sokszor kőszínházban, vagy még van olyan kollégám, aki most is van, és mindig folyton mesélik, hogy ezek a fajta fárasztó, bántó, lelket felörlő, akármilyen tényezők, ezek nem változnak. Tehát az emberek, akik elmennek egy színházba, meg kikapcsolódni akarnak, azok a csillogást látják. Meg az, hogy hú, ezek az emberek ott fönn vannak, és tapsolnak nekik, de király életük van. De a mögötte lévő dolgot, ezt a fajta baromi nehezen feldolgozható részeket, ezeket nem látják. De most én a pályám elején voltam egy csomó színházba így, de soha nem került úgy az életem, hogy azt mondják, hogy tessék itt egy szerződés, legyél itt egyfolytában. De örülök is neki. És megmondom, miért örülök, mert nekem egyéb elképzeléseim is voltak az életemmel kapcsolatban. Tehát mert nem akartam az életem...
2: Szakmán kívüli?
3: Igen, hát például a család. Tehát nekem az egy két gyönyörű gyerekem van, és én meg az a típusú ember vagyok, aki szeretem az életemet is élni. Tehát akár a gyerekeimmel, akár a gyerekkori, azóta is meglévő barátaimmal. Tehát nekem van egy életem. Na most a színház az egy olyan elég erős daragép, ami a legtöbb esetben elveszi az embert a magánéletétől. Tehát ott kell lenni éjjel-nappal. Tehát legtöbb esetben...
2: Tehát erre nem is vágytál ezek szerint.
3: Nem, tehát te hazudnék, tehát hogyha most azt mondanák nekem, hogy nem, társulati tag nem akarnék lenni, de azért úgy bennem van az így ennyi év után, hogyha valaki azt mondaná, hogy figyelj már ide, te, Robi, most már itt vagy 50 évesen, nem akarsz a Radnótiba egy szerepet játszani, de csak meghívott színészként. Nyilván szívesen mennék, tehát legyezgetni a szakmai hímságomat, hogy föl léphessek egy kőszínházban, egy olyan közegben, de ott a másik fele, hogy én azért csináltam meg a saját társulatomat, mert vannak elképzeléseim a színházról, van egy olyan kreatív mániákus vénám, amit ki kell valahol élnem. Tehát az a lényeg, hogy a színház
2: nyilván
3: csinálás.
2: Nyilván főnök akartál lenni, most már mondd ki.
3: Egyébként nem.
1: De hogy mi a helyzet a görbetükörrel, saját társulatoddal, ezt majd a zene után megtudjátok Kovács Robitól.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk, a sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
2: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer, július 16, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: Kedves hallgatók, ez itt továbbra is a kettes számrendszer. Behumi Dórival, Veres Dórival, Kovács Robi színész a vendégünk, és most kiemeltjük, vagy aláhúzhatjuk a második titulusodat, amit egész adás alatt soroltunk, hogy társulatvezető, mert hogy a Görbetükör 2006 óta létezik.
2: Na, ha, jubileum.
1: Na, ezt mondja a Dóri pont
3: rengeteg
1: az adás előtt.
3: Van most, hogy neked a életedben.
2: Igen.
1: Igen. És hát azért ez egy 20 éves sztori, ami egy saját vállalkozás, ha jól sejtem. Hát az, hogy ez létezik, tehát hogy az, hogy van egy társulat, ami 20 évig saját erőből bírja, az már eleve megtapsolandó, vagy ünnepelendő
2: szépen
1: a mai magyar színházi viszonyok között. Ez egy vándorszínház, egy utazó színház, és ha jól érzem, inkább ilyen ifjúság központú, vagy fiatal közönségre célzó előadásokat visztek.
2: Igen. Akkor várja csak annyit a Kályháról, mert hogy szokták kérdezni, jaj, milyen érdekes neve van. Karinti Színházban is játszottam, említettem, és a Karinti Frigyesnek van egy ilyen írása, aminek az a cím, hogy Görbetükör. És amikor kerestem színház nevet, akkor így minden olyan frappány színháznév foglalt volt. Tehát úgy mentem végig, hogy és akkor valami miatt ez a Görbetükör, mert eszembe jutott az, hogy a színpadon, amiket játszunk figurákat, az ugye Görbetükröt állít a néző elé, mert a néző lehet, hogy kineveti azt a figurát, de lehet, hogy a lelkem én azt mondja, hogy hát igen, én is így szoktam veszekedni, vagy kiabálni, vagy grimaszolni. Tehát valahol visszacsatolás a nézőnek a különböző stílusok. Na, ez a névnek a történet, hogy Görbetükör. A másik, valóban utazós társulat vagyunk, ami azt jelenti, sokan azt hiszik, hogy ha van egy színházzad, vagy hát egy hülye kifejezés, akkor igen, és akkor hol van ez az épület? Nem, nincs épület, mert azt tudni kell, hogy a színház, ez a szórakoztató rész, ez nagyon mostó a gyerek még mindig, tehát eleve a művészetek, nem egy profitorientált dolgok. Tehát egy színház épületet fenntartani pusztán lehetetlen, tehát nem lehet a jegyárakból se. Na most én, mint egyes egyedüli ember, a Kovács Robert létrehozom a Görbetükör Színházat, vagy színházi társulatot. Ez azt jelenti, hogy nekem esélyem nem lett volna. Én soha 20 év alatt egy forint támogatást sehonnan nem kaptam.
1: De tehát nem is pályáztatok?
2: Ez az én hülyeségem, az egy másik történet lenne, hogy én csinálom a dolgomat, meg de benne vagyok agyilag ebbe a színházban, meg nyomjuk, meg telnek az évek, és mindenki szid engem, hogy Robi, hát miért nem regisztrálsz, meg pályázol, meg nem, mert hülye vagyok, mindegy. És a lényeg az, hogy ez a fajta kreativitás, hogy nekünk van egy, mindig is volt itt-ott-amott ilyen bázisunk, ahol vannak a jelmezek, meg a díszletek, és igen, mi akármilyen fárasztó, beülünk a kocsiba, bepakoljuk a díszletet, elindulunk, levezetünk 50 kilométert, 300 kilométert, amennyit lehet, és amit mondtál, ez meg egy gazdasági kérdésként indult. Tehát én nyilván, mint színész, én mindenkinek szeretek játszani, minden korosztálynak. Nyilván, ha tehettem volna, rögtön az elején elkezdek felnőtt előadásokat gyártani. Azért mondom, hogy ha tehettem volna, mert saját zsebből elég combos finanszírozni, mert ugye a díszlet, az már egy másik kávéház, tudod,
1: hát összegbe. Most a gyerekeladásban is
2: az
1: van
2: nem,
1: díszlet.
2: A gyerek, meg igen, csak a gyerekeladás díszletnek az előállítása, meg az egész létrehozása, ez ugyanaz, ez most megint akkor elárulok a kedves hallgatóknak és nektek is egy ilyen matematikai tételt. Most nem valós számokkal dobálózunk, de közel valós számokkal. Tehát például egy felnőtt előadást megvesznek egy nyíregyházi művelődési központba 1,5 millió forintért, nagyjából. Most csak mondtam valamit, az egy millió, másfél millió, az egy normál ár lehet akár, ezt mondom. Addig egy gyerekelőadást 250-300 ezer forintért vesznek meg, értitek? Ekkora orbitális különbség van a két műfaj között, és nyilván az előállítási költségben is ez jelentkezik. Tehát én az elején azért kezdtem el gyerekelőadásokat készíteni, mert hogy annyit elt a zsebemből. Tehát, hogy ugye a másik pedig, amikor rájöttem arra, hogy működik ez az országosan, ez a vándorszínész szakma, amikor már beleláttam, akkor arra is rájöttem, hogy hoppá, rám szakadhat a lottöltös, csináltok én most 5 felnőtt előadást, mert telik, de nem tudom eladni, mert annyira foglaltak a helyek, és annyira nagy kutyák uralták a terepet, hogy nem férek oda.
1: Na ebbe, avasd már be egy picit, hogy ez hogy megy, mi az, hogy nagy kutyák, tehát hogy kell egyáltalán
3: várni? Nem is csak a nagy kutyák, hanem rengeteg produkció van,
2: igen,
3: és de ehhez képest sokat.
1: De nincs egy minőségi szűrő egy művelődési házvezetőben.
2: De van, de most gondolj bele, itt a minőségi szűrő, logikusan, te vagy egy művelődési házvezető, és neked egy kecskeméti Katona József Színház, egy kőszínház.
1: Ráadásul már nemzeti.
2: Már nemzeti, bocsánat. Hogyha azt mondják, hogy figyelj ide, nekünk van ez a produkció, ki tudjuk nektek vinni utazóba. Akkor őt választod, vagy egy Görbetükör társulatot, akire azt se tudod, hogy micsoda. Labdába nem rúghatok, érted? Vagy voltak olyan társulatok, akik annyira országos lefedettsége profin működtek, de teljesen más apparátussal, hogy volt, hogy bementem egy művelődési házba, autóztam, megláttam, leálltam, jó napot kívánok, névjegykártya, azt mondják, hogy ó, rendben van, Robert, oda se adja. De mondom, miért? Azért, mert itt kizárólagosan ez az XY színház van. Tehát ők, mint egy dunántúli régióba, 40 helyet lefoglaltak. És ott megmondták a bővedés szerző, hogy figyelj ide, mi kifizetjük a béleti délet, neked semmit, neked ő itt a kis géped mögött, de itt senki más be nem teszi a lábát. Hoppá, érted? Tehát
1: de ez politikai hátterű ügy volt? Például, nem, amiről nem most mesélsz, tehát nem létezik, hogy most esetleg változik a nagy optimizmus korában?
2: Figyelj, nem csak ezen múlik, hanem azon múlik, hogy kinek milyen kapcsolatrendszere van. Gondolj belé, 20 évvel ezelőtt elkezdtem, semmilyen kapcsolatrendszerem nem volt. Aztán, mivel jól csináltam a dolgomat a kollégáimmal, tehát színvonalas produkciókat hoztunk létre, és nem arra mentünk, hogy arccal a pénztár felé, hogy jó lesz az, itt játsszuk el egy szál függönykével, meg a gyerekeknek jó lesz az, és akkor azt mondja a szervező, hogy hát erre rászaladtam, akkor ezeket se hívjuk többet. Nem. Mi úgy játszottunk, meg olyan színvonalon játszottunk, hogy a szervező azt mondja, hogy hó, szóval ti, hát akkor de jó, hogy bizalmat szavaztam nektek, jövőre is gyertek. És 20 év alatt kitágult az olló, és most már van, mit tudom én, most csak hasonlítok, 40-50 olyan helyszín az országban, ahova akik tudnak róla. És azt mondják, hogy ó, akkor Robiékat hívjuk. Tehát ezért meg kellett dolgozni. Viszont ezért fordultunk emiatt a lefedettelen területek, mert miben van a nagy pénz? A felnőtt előadásokban leginkább. A gyerek előadásban, hogy elmondtam ezt a különbséget, ott nincsenek nagy pénzek, tehát nem lehet nagyot szakítani. Innentől kezdve a nagy komoly bázissal és háttérpénzekkel rendelkező társulatok nyilván a felnőtt előadásokat fogják tolni, tehát mi marad nekem?
1: Neked marad ez a piacirés.
2: De az nem baj, mert játszom azért felnőtteknek is, de büszkén mondom, mert ez nem rossz, de én 90%-ban az országban gyerek és ifjúsági előadásokat. Így hozta az élet ebben a 20 évben.
3: Ez lett a piacirés.
2: Így van.
3: Igen. De egyébként ez egészen biztos, hogy ez... Ez egy ilyen win-win szituáció, már amennyire a keretek között erről beszélhetünk, mert nyilvánvalóan nem egy könnyű kenyér színházat csinálni.
1: Meg hát utazgatni, meg egyebek.
3: De azt szerintem azt mindenhol szívesen veszik, akár egy kis településen, hogy van egy olyan minőségi program, amit a gyerekeknek fel lehet mutatni.
2: Bizony. És nem csak a minőséget kell nagyon komolyan venni, tehát aki színházat csinál, az ne fásuljon el, vagy ha igen, akkor hagyja abba. Nem lehet úgy színpadra lépni, hogy mindenhol 100%-osnak kell lenni. Én ezt szoktam mondani a kollégáimnak is, akik egyetértenek velem, hogy mi lépünk föl baromi nagy és reprezentatív helyeken, és ott ugyanazt a színvonalat hozzuk, mint egy pajtában. Tehát mi valamikor fölépünk egy pajtába, vagy fölépünk egy pici általános iskolának az aulájában ilyen neonfényben, színpad semmi nincsen, mi színészileg ugyanazt az attitűdöt képviseljük, mint a, mit tudom én, a Tihanyi szabadtéri színpadon, vagy játszottam rengetegszer a Városmajori, tehát ilyen reprezentánsabb helyeken. Mi neki nem teszünk különbséget, mi azt akkor sem teszünk különbséget, hogyha 700 néző van, mert volt olyan hely, ahol 7-800 néző volt, és volt olyan hely, ahol 30. És azt a 30-nak ugyanúgy lejátszottuk, nem a néző tehet róla, érted, hogy csontan csak 30-ra jöttek el. Tehát az a lényeg, a másik lényeg pedig ez, amit mondtam nektek. Ez a fajta közeg, amit én magamnak nem is nagyon tudatosan, de tudat alatt így kialakítottam, és elkezdtem a magam pecsenyét sütögetni, mondom, akkor még játszottam egyéb helyeken, csak nem tudtam, hogy mit hoz az élet, és nekem muszáj volt valami kreatív dolgot csinálnom. Tehát én létre akartam hozni előadásokat, és ezt csinálom 20 éve, de ezáltal egyrészt nem függök senkitől. Ez óriási dolog a mai világban. Nekem nem fog senki megmondani fölülről, hogy figyelj, most már nem kell szólnaptól, vagy figyelj, nincs főnököm.
3: Vagy ne ezt csináld, hanem azt.
2: Így van, csupa olyan ember, senki nem kényszerít rám semmilyen szerepet, és csupa olyan ember vesz engem körül, akik amellett, hogy professzionális színészek, szeretetteljes emberek. Tehát mi, amikor elmegyünk egy társulattal egy 5-6-8-an tök megy előadásra, olyan, mint egy osztálykirándulás, csak vén emberekkel. Tehát mi jókat röhögünk, beülünk, kajálunk, este, hogyha ott alszunk, hogyha turné van, akkor társas játék. Tehát magyarul egy felszabadult, boldog közeg, nem úgy, mint amit mondtam, hogy a közjászban az, hogy mit mondanak átad mögött, és hát csak...
1: Na de te vagy a végső döntnök mindig?
2: Igen, azért azt tudni kell, és ez nem semmilyen megalomán dolog nincsen emögött. A színház az nem feltétlenül tudna eredményesen működni demokratikus keretek között. Ez nem azt jelenti, hogy én nem hallgatom meg a kollégáim véleményét, sőt, rengeteg szemkor valamelyik kollega mondja, figyelj, ezt te úgy kéne csinálni, meg ez az ötletem, az tök jó ötlet, akkor csináljuk így. Tehát én abszolút nyitott vagyok, de nyilván megtartom magamnak azt a dolgot, hogy az én hátamon vágjuk a fát, tehát az én felelősségem, és én vagyok a végső szó, igen.
1: Tehát mindenben abban is, hogy mit, hol, mikor, kivel.
2: Így van.
1: Hányszor?
2: Így, hányszor, és még, még bármi, bármilyen jelzőt hozzátett.
1: De igen, ez kemény felelősség valóban.
2: Igen, de én szeretem a felelősséget. Mondok egy ilyen gyorsan egy kitérő példát, a színész vagy az előadó, azért mondtuk az elő, hogy műsorvezető. Mitől műsorvezető? Nem csak azért, mert televízióban, engem rengeteget a mai napig hívnak például mondjuk rendezvényekre. Tehát én valamikor nem színészként számítanak rám, hanem egy városi rendezvényen nekem kell levezetni az egész színpadi műsort. Tehát ez egy műsorvezető feladat, igen, és egyszer az életemben véletlenül, nem is emlékszem, hogy már hogy, megjelent, hogy kvázi ceremóniamesterként elhívtak esküvőre.
1: És az, hát is egy olyan dolog,
2: hogy, az is egy olyan dolog, hogy ezt is meg kell tanulni. Na most itt van, itt lép be a felelősség. Tehát az nem elég, hogyha valaki mer beszélni a mikrofonban 100-200 ember előtt, vagy látod már mikrofont, hanem az, hogy átlátod azt, és egy idő után rutint szerzel, hogy ennek a munkakörnek, ennek milyen fajta részei vannak, amiket neked szigorúan vasököllel be kell tartani. Mm. Tehát az, hogy kifelé minden ilyen happy meg, de neked a szolgáltatóktól kezdve a háttéren keresztül annyira összefogottan, annyira profin, annyira neked döntened kell, ott nincs kecmec, érted, mert ezeknek a szegény embereknek, akik milliókat beleöltek az esküvőjükbe, ezeknek nincs az, hogy ma jövő héten akkor megismételjük, akkor jobb lesz. Nem, tehát nekik ma van. Na most ez a felelősség, ez nekem imponál. Tehát itt is, ebben a munkakörben is az van.
1: És nem is stresszelsz az ilyen nagy felelősségű ügyek miatt?
2: A stressz az rossz szó erre. Azt szokták mondani, hogy az a színész, aki egészségesen izgul, az jól teljesít. Aki károsan izgul, volt ilyen kollégám, aki egyszer rájött, azért hagyta be a pályát, mert rájött, hogy neki az a fajta lámpaláz már káros. Tehát amikor már rosszul van, már pánikruha, meg izzad a keze, akkor nem szabad ezt csinálni. Az nincs összefüggésből tehetséggel, hanem egyszerűen egészségtelen biokémiai folyamat.
1: Bár tanulható, azt hiszem, ennek a leküzdése.
2: Így van, úgyhogy ez a fajta dolog, ez a felelősség, ez engem motivál inkább, ez lök előre, ez éltet, tehát ez vibrál, tehát nem izgulom én.
1: Te mikor lassulsz le?
2: Soha. Nem, hát mikor lassul, majd nyugdíjasként. Hát nem,
1: de, mert ugye a beszéded is, most már nyilván a hallgató is hallja, meg hát is ismernek, gondolom nagyon sokan, meg egyetlen ez, amit most elmeséltél az életedről, ebből is az látszik, hogy te ilyen nagyon nagy fordulatszámon élsz. Vigyázol te magadra?
2: Egyébként vigyázom, és onnan lehet látni, hogy akkor néha nekem elég pár perc kikapcsolódás, amikor például volt, én abszolút nem vagyok egy horgászó ember. Miért? Mert a horgászat ez egy másik attitűd. De mégis volt olyan, amikor valakinek volt ilyen horgászfeszélyes, és én fél órára, nem az, mint más, hogy normálisan 4-5 óra hosszákat kinnülnek, hanem így fél órára kiültem, susogott a szél, néztem, hogy van-e kapás, és utána azt mondtam, hogy jó, köszönöm szépen, ennyi elég volt. Tehát ilyen kis luftok vannak, ott pihenem ki magam.
3: Jó, de hát az neked nyilván egy kicsit ingerszegény környezet, nem, hogy csak kell egy helybe ülni és az úszót nézni, hogy
1: de ez van-e kapás. Mondani.
2: De várjál, de az nincs a pihenés, az a regenerálódás fél órája, az annyi elég nekem.
3: Na, akkor még így végezetül arról beszélj, de tényleg csak pár mondatot, mert egy pár percünk van csak hátra, hogy néz ki a nyarad?
2: Az átlagos, egy picit most szűkösebb, mert ugye ebben a műfajban, amiben én utazom, itt senki nem garantálja az előadás számokat. Itt nyilván pörögnek a dolgok, rendeződnek az események. Valamikor rengeteg előadás van, valamikor kevesebb, ez mindig így váltakozik.
1: Érdekes.
2: Ez a nyár most olyan, bár valószínűleg a választások miatt is, hogy mindenki egy picit óvatosabb lett, vagy behátrált, vagy nem kötöttek úgy szerződéseket, hogy most több szabadidőm van, aminek például örülök is, mert én aktív szabadidő eltöltő vagyok, tehát megint nem csak ez a tengerparton kifekvés.
1: Úgy képzellek, hogy mondjuk sziklát mászol.
2: De majdnem.
1: De bicikli.
2: De az, hogy így van. Tehát a gyerekeimmel, mit tudom én, lemegyünk, lerobbanunk egy napra a Tatárra, és amellett, hogy fürdünk egyet, és megszáradunk a napon, emellett egyből szapozunk, egyből körbe tekerjük a tavat biciklivel. Tehát mi megyünk, csináljuk.
1: Na, hát szuper, hát legyen ilyen nyarad.
3: Legyen akkor sokáig ez a fajta energia szint.
2: Hát
3: az életedre. Ezt kívánjuk neked. Nektek meg, kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmet. Kovács Robi volt a vendégünk, és ezt a beszélgetést vasárnap ugyanebben az időben meghallgathatjátok.
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod.

0: kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Qualitons, Yumi Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovó Gronje, és még sokan mások az ország első Szijjeldeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámor kastélyban.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
8: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a LiveNation.hu.
9: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más.

0: kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Hurly Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
1: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Szél-Kálmán tér felé az Attila út előtt a belső sávban. Lassú a haladása a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térig és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, továbbá a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban. Az Útinform információi szerint baleset miatt lezárták a külső sávot az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Nagy Tarcsa közelében. Torlódik a forgalom. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárják a Hungária körútnál, ezért a Brühl-Alfréd utca és a Hungária körút között Zsák utca lesz. Lezárják a Hungária körúton az Árpád híd felé a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsóvasút állomás között. Kovács Baton, PKK Info.
2: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
3: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Rendőrök védik majd a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Újabb lélektani határ alatt az ország lélekszáma. A gripenek is parádéznak holnap Budapesten az Altisz avatáson. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint a szervezet minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap munkájához, amit a kormánytól függetlenül végez, csak a parlamentnek kell beszámolnia. Vezetőjét, 4 elnök helyettesét az országgyűlés választja, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd mentelmi joggal. A miniszterelnökség szerint legalább 30 000 milliárd forint vándorolt korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe az elmúlt 2 évtizedben. A cél, hogy ebből minél többet visszaszerezzen a hivatal. Miközben a világ számos térségében aggasztó méreteket ölt a túlnépesedés, itthon épp ellenkező a helyzet, több mint 40 éve folyamatosan fogyunk. Többek között erről beszélt rádiónknak a népesedési világnap kapcsán Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
5: 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. Gyermekvállalási korban nők száma évről évre csökken. A nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most már 29,5 év ez az életkor.
4: Altiszteket avat holnap a Magyar Honvédség. Minden eddiginél többen, csaknem 500-an tesznek ünnepélyes esküt Budapesten a Hősök terén. 9 órakor kezdődik a nyilvános ünnepség, amelyet légi tisztelgés kísér. Úgynevezett díszelgő áthúzást hajtanak végre a helyszín felett a légierő gripenjei és helikopterei. Az altisztavatás után az érdeklődők megnézhetik a Honvédség új eszközparkjának jó néhány darabját, például a Gidrán páncélozott járművet és a Leopárd harckocsit is. Régi szenvedélyével új szerepkörben mutatkozik be Anthony Hopkins. A 88 éves Oscar-díjas színész saját zeneműveiből készített albumot augusztusban jelenik meg. Az első kislemezből ízelítő már elérhető. A filmes legenda elmondta, egész életében komponált, több darabját még kezdő színészként alkotta. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három igáz, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: Sziasztok, Farkas Peti vagyok, a Talpaláló műsorvezetője, és ezt egyébként már valószínűleg tudjátok, hiszen ide kapcsoltatok. A mai adás felvételről megy, vagyis egészen pontosan egy korábbi adásunk egyik nagy pillanata, hát ismertek minket, a körülményekhez képest nagy. Mi most nem vagyunk éppen itt a stúdióban, de hamarosan ismét élőben találkozunk, addig hallgassátok meg ezt a beszélgetést.
1: Ez a Talponálló a Rádiókafén.
0: Kaptunk közben üzenetet, még az előző témához, ez a férfinői egyenlőtlenségek kap témához, hogy Mihály írta, kedves hallgatónk, hogy a Rádiókafén előttetek lévő műsor ugyanezzel a témával zárt a műsor.
2: Tényleg? Jól van. Hát nem hallgattunk, bocsánat.
0: Sajnos most ezzel elárultuk, hogy nem úgy érkeztünk ide, hogy más műsorokat hallgattunk, de hát egyébként megérted, most valószínűleg más műsorvezető is így van ezzel, hogy jön a saját műsorát csinálni, nem akar befolyásolódni azáltal, hogy mi történik előtte.
2: Bizonyán fogjuk erre.
0: Így van. Ez jól kimagyaráztam, ez így nagyjából
2: oké, hogy... Nem csak, hogy nem tájékozódunk.
0: De tájékozódunk, csak nem éppen a többi műsorból tesszük mindezt, nem a Káfé többi műsorából. Jó, hát most mit lehet tenni? Na, hát ez van. Miért mi is szerettünk volna beszélgetni? Most hagyjam magam befolyásolni azáltal? Jövök idefelé, vezetek, 15 perccel adás előtt majd jöjjek rá, hogy ó, erről nem beszélgethetünk. Hát ha most itt lennél, látnod, hogy egyébként... hatalmas lyuk égtelenkedne az adás menetemben.
2: Igen, és azt éreznénk egyébként, hogy onnan merítünk témaötleteket, miközben már előre megvan írva nekünk az adásmenet, de hogyha
0: szóra,
2: valami...
0: Szóra.
2: Valami hasonló.
0: Itt Luca azt mondja, hogy erre Peti közbevág.
2: Bizony, nem. A ChatGPT szokta nekem megmondani, mit mondjak. És most erre a kérdésre mi a jó válasz?
0: És akkor néha majd figyelned kell mindig, hogy ne az legyen, hogy ha szeretnéd, akkor mondhatok rövidebb vagy hosszabb kifejtős választ is.
2: Igen,
0: erre a kérdésre.
2: Igen, azt már megkértem, hogy ezt ne tegye hozzá, mert ezt egy élő rádió műsorba fogom beolvasni.
0: Igen, és ezért van az, hogy bármit mondok, mindig azt mondod, hogy á, ez remek ötlet, itt kezdődik a téma valódi megértése. A következőket tudom elmondani róla. Luca valójában egy mesterséges intelligencia.
2: Ezt nagyon jól látod. A következő pontokban felsorolom, hogy miért láthatod így.
0: A Csabi is egyébként írt nekünk, akit az előző adásban ugye lekasztingoltunk, és ugye megnyerte ezt a bizonyos játékot, hogy egyébként elnézést a késésére, itt van ő is, nagyon örülünk, hogy itt van Csaba. Ülj ott szépen, légy szíves a rádió mellett, és ha úgy érzed, hogy van valami fontos, hogy hozzátenni a műsorhoz, írd meg, jó, és felolvassuk. Igen. Úgyhogy igaz, hogy ezzel az összes többi hallgatók is így van, de mi Csaba, te, az biztos, te bármit írsz, be fogjuk olvasni, ezt meg tudjuk ígérni.
2: És egyébként arról sem
0: feledkezzünk. Ha csak nem szörnyen rasszista, vagy kirekesztő. Ha csak nem te vagy Dragóner Attila, igen?
2: Igen, mert ezt most már túltárgyaltuk ezt a témát. De hogy azt se felejtsük el egyébként, hogy még mindig keressük a zsonglőr hallgatónkat.
0: Tényleg, ezt ne felejtsük már
2: el. Ezt ne felejtsük el, szóval ha valaki még van azért egy... 50 perce, szűk 50 perce idejönni a stúdió.
0: Hát elég
2: stúdió.
0: Szűk, mert 50 körül már kicsekkolni szoktunk, szóval inkább 40 perce.
2: Ja, akkor
0: van.
2: 40 perce, tehát hogyha még ideér, akkor nagyon örülünk, és elhisszük magunkról, hogy valami természet feletti képességekkel rendelkezünk, és amit bemondunk a mikrofonba, az meg tud valósulni.
0: Így van, úgyhogy...
2: Ringassatok ebbe a tudatba, légy szíves, úgyhogy valaki jöjjön.
0: Rádió, kafé, stúdió, itt várjuk azt az embert, aki tud kislabdákkal, vagy bármi mással zsonglőrködni, és hogyha tényleg ügyes, akkor kapni fog egy szájdert. Ezt meg tudjuk ígérni. Továbbra is él az ajánlatunk. Egyébként, ha már itt az ajánlatok, én nagyon rajta vagyok, hogy megpróbáljuk elintézni azt, hogy esetleg egy-két hallgatót is belögdöshessünk majd valamelyik olyan fesztiválra, ahol föllépünk a Talponálló diszkóval, úgyhogy érdemes hallgatni bennünket.
2: Bizonyám, milyen jó lenne, hogyha sorsolnánk.
0: Hát meg még azért ennek így utána kell járni, hogy ennek mennyire vannak meg egyébként a lehetőségei, de alapvetően menő lenne, hogyha lehetne ilyesmit csinálni. Viszont egy biztos, még ezt nem ígérem meg, hogy így lesz, de rajta vagyok, egy viszont biztos, hogy meg fogjátok tudni nézni, hogy még akkor is, hogyha nem tőlem kapjátok a jegyet, úgyhogy ezt már mondtuk többször, hogy 7. hó 31-e péntek este Művészetek Völgyében érkezik a Talponálló diszkó, én is Harti, illetve jó néhány olyan arc, akit esetleg már talán ismerhettek egy-egy Instastoringból, fesztiválokról, és egy 3 órás döbbenetesen nagy, brutális buli fogunk majd csinálni Hartival. Sőt, a Művészetek Völgyén ott csak 2 órásat, viszont egy másik fesztiválon július elején, néhány hét múlva, ott pedig szintén föllépünk, ott lesz majd 3 órás, az lesz a nagyobbik fellépés egyébként a nyáron a kettő nagy közül, úgyhogy már nagyon-nagyon várjuk, csak az, hogy azt még nem mondhatom el. Úgyhogy most már nagyon rajta vagyok, hogy már elmondhassuk, de ha minden jól megy, akkor hétfőn, nagyon max jövő pénteken már ezt is elmondhatom, hogy hol találkozhatunk. Mindenképp nagyon várunk mindenkit, mert tényleg ilyen életünk főműveként tekintünk erre a mostani bulira.
2: Igen, ezért érdemes hallgatni a műsort, mert jövő héten talán kiderülhet.
0: Droppolunk információt ezzel kapcsolatban is. Mint ahogyan droppolt az OMS is egy nagyon érdekes változást. Mégpedig azt, hogy már nem Györfi Pál a mentők szóvívője.
2: Egyébként ez nagyon durva. Engem meglepett.
0: Megérintette kicsit?
2: Kicsit, igen. Azért mindig, tehát nem tudok mást elképzelni, csak Györfi Pált, aki odaáll és elmondja, hogy mit szabad csinálni a fesztivál szezon előtt, hogy mennyi alkoholt lehet fogyasztani, és csak mértéke.
0: De nem, az már a Zahár, a Györfi az izé. A
2: ja, bocs, tényleg, a Zahár szokott
0: erről. Az a piálás, igen. De a Györfi az minden egy. Maradjanak otthon, mossunk kezet. Tehát ő és Müller Cecília voltak azok, akik a Covidot tulajdonképpen elviselhetővé tették számunkra. Két
2: igen.
0: régi barát, akik úgy hiányoztak az évad végén már.
2: Igen, mert hogy Zahár is egyébként távozott.
0: Hát a Zahár ugye nyugdíjba vonult papíron, de aztán nyugdíjasként még azért így beugrik, tehát azért nem teljesen lépett ki a
2: igen,
0: dologból.
2: Igen, néztem az elbúcsúztató videóját.
0: Amúgy az nagyon
2: olyan
0: kis cuki volt.
2: Igen.
0: A Györfi meg ugye most visszamegy az állományba, és nem ő lesz a mentők szóvívője innentől fogva. Tehát akkor az a lényeg, hogy te nem csak mentőszóvívőket, hanem sehol más, semmi más sem tudsz elképzelni Györfi Pál nélkül. Mondod, hogy mindenhol csak őt tudod elképzelni. Úgyhogy nagyjából ez
2: még itt is.
0: Igen. Megy a Lucain, nem tudom, és orván a hentesnél, és az arcában, a hentes arcában is Györfi Pált látja.
2: És igen, hallom, hogy mondja ezeket, hogy azt nem, mert az nem mosott kezet az a hentes.
0: Igen, ez abszolút benne van a pakliban. Milyen érdekes egyébként, hogy egy-egy ilyen szóvívő mekkora karriert tud csinálni a médiában. A Györfi Pál is sima mentősként indult szóvívő lett, és aztán pedig neki az RTL-en volt ilyen magazin műsora, ilyen egészség témában. Szóval ő azért nagyon nagyot ment így a média világában, és lehet egyébként most ezt például többen írták is ezzel kapcsolatban, hogy egyébként el lehet képzelni, hogy ő így jobban ráfekszik majd most erre a celebkedős média karrierre, és majd nem tudom, megy a Farm VIP-be, meg az árulókba, meg az akármibe.
2: Hát az mondjuk kicsit testidegen lenne szerintem tőle, de kíváncsian várom.
0: Tudod, kit néznék meg nagyon ezek? Ha már így ilyen pályaelhagyókról beszélünk, és politizálni nem szabad a Rádió Cafén, nem is szoktunk, tényleg egyáltalán nem célunk.
2: Soha.
0: De egy íróról beszélünk. Én a Gyurcsányt nagyon megnézném az Árulók című műsorban, és nem azért, mert hogy 2006-ban bizonyította, hogy jó ebben a témában, amit ott csinálni kell, hanem úgy általánosságban, vagy a Farm VIP-ban, vagy egy főzős műsorban. Egy olyan karakter,
2: aki... Amúgy szokott...
0: Ő egy író. Most már egy író.
2: Ő Minecraftozik.
0: Igen, Minecraft szervere is volt, igen. Tökre megnézném egy ilyen tévémisor, az állarcos énekesben.
2: Ő egy streamer lenne egyébként.
0: Tényleg, és tolná ezzel a GTA 6 végigjátszás. Ő lenne az első, aki megkaparítaná Magyarországon. És lehetne nézni YouTube-on, ahogy streamel. Vagy nem tudom, a foci meccsen ő lenne a szakértő adott esetben. És
2: ez tök független attól. Hogyha ez 5 éven belül megtörténik.
0: Tök független ez attól, hogy most politikailag mit gondolunk. Ő most egy nem politikus, ő egy író. Innentől fogva ő már egy író. Ugyanúgy, ahogy Smuk Andor is volt politikus régen, aztán pedig más minőségében, ilyen média személyiségként ismerte meg őt az ország egy újabb része. Tehát szerintem ő, ha a közbeszéd része továbbra is, és nem egy visszavonult politikus, hanem mint író van jelen, akkor miért is ne szerepelhetne az ilyen műsorokban? Tök mókás lenne. Leveszik a nem tudom, pingvin állarcot az állarcos énekesben, maszkot le, Feri! Hát én ezt nagyon látom magam előtt.
2: Hú, hát ez tényleg szürreális világ lenne, hogyha ez megtörténne. Akkor kicsit úgy érezném magam, hogy minthogyha kihagytam volna 5 évet az életemből, és most belecsöppentem valami disztópiába.
0: Egy ilyen alternatív valóságba tulajdonképpen. Na igen, minden esetre, hogy a VB meccsaken tényleg ő lenne a szakértő, mekkorát menne? És mondaná, hogy hát igen, kicsit üres volt a bal oldal a gól előtt, ez volt a baj.
2: Igen, de még jó, hogy a tévé előtt csak férfiak vannak.
0: Igen. Sajnos Mexikó válogatottja túlságosan a jobb oldalra helyezte
2: női
0: a hangsúlyt.
2: Női szurkolók nagyon ügyesen tudnak popcorn pattogtatni a mikróban.
0: Hát egyébként volt ott olyan mondás annó, hogy az öregecskedő feleség helyett fiatalabbat érdemelne jó néhány férfi, szóval akár Dragoner Attilával jókat dumálgathatnának. Na mindegy, csak gondoltam, hogy egy írót is behozhatunk esetleg.
2: Milyen jó, hogy ő is szót kapott.
0: Így van.
2: A nemes műsorunkban.
0: Na, viszont nem csak erről akartunk beszélgetni, nem csak a Ferire gondolunk minden pillanatban, a Györfi Pálra, esküszöm, szóval van itt más téma is. Szombat hajnalban több mint negyed órát körözött a London Essex Ryanair járat Essex fölött, mert a járathoz kijelölt légiforgalmi irányító elkésett a munkából. Mennyire jó arc már! Azt mondta, hogy most egy pusztán érted azt, hogy most jön egy repülő, hát ez a szabad akarat diadala, ő eldöntötte, legyen akkor ez. Ő most kialudta magát, tud az körözni, van benne elég üzemanyag. Volt arról is szó egyébként, hogy a gép az majd csak Budapesten tud leszállni, de szerencsére végül ez nem történt meg, mert ugye ez elég kellemetlen lett volna azok számára, akik Eszékre tartottak. És a gép nem volt veszélyben, a pilóta végig kapcsolatban volt az ágrábi légiforgalmi irányítással, de negyed órát körözött a város felett, mert elkésett a melóból a légiforgalmi irányító. Na most ezt hogyan képzeljük el ezt a jelenetet? Tehát így hívja a pilóta az SZ-i központot, semmi válasz. Mondhatja a másodpilótának, hogy te most ez tényleg ezek nem válaszol? És ott ülök és süket a vonal. Mit csinálsz?
2: Elvileg folyamatosan tartották a kapcsolatot.
0: Hát igen, ugye az Zágrábban, de hogy eszékről nem tudtak, hisz nem volt be. Késett az ember, akiknek beszélnie kellett
2: volna. Hát igen, de egyébként egy légi forgalmi irányító az egy nagyon-nagyon felelősségteljes munka, és oda csak olyan emberek ismertek, akik nem csak hogy szakképzettek, de hogy annyira stressztűrő képességgel rendelkeznek, aminek az emberek nem tudom, top 1%-a. Mert tényleg, tehát hogy azért az, hogy így folyamatosan megadni az engedélyt, hogy melyik repülő szállhat le, és ott igazából ez a te felelősséged, hogy bármilyen baleset történik, elsőnek téged fognak elővenni, szóval azért szerintem ez egy durva dolog, tehát hogy milyen emberek ott vannak, nem gondolnám, hogy ez egyáltalán megtörténhet ilyen hiba, hogy valaki elkésik, tehát akkor valami nagyon rendkívüli élethelyzetnek kellett lennie, hogy ő elkésett.
0: De egyébként meg lehet, hogy a munkája során ő ilyen precíz, meg így csinálja rendesen, tök jó légiforgalmi irányító, hát most egyszer elkés. De amikor már ott van, akkor tök jól csinálja.
2: Hát jó, de szerintem ez hozzátartozik, ez is, hogy ne késel ehhez a munkához, hogy precíz legyél.
0: Lehet azt mondta, hogy tegnap is benn voltam, mert annyit késett az a nyomorult gép, és nekem kellett lerakni, és a gyerekeim nélkülem nőnek fel.
2: Akkor holnap. Később megyek be az irodába.
0: Így van. Tegnap is lemaradtam a fürdetésről. Sorozatban a negyedik este a feleségem volt, aki fürdette a gyerekeket. Nem tudok egy jó étcsókot lehelni a feleségem ajkára, mert mire hazaérek, már mindig alszik. Tudjátok mit? Rohadjatok meg! Holnap én igenis megadom magam, a kések egy órát. Sétált be, csiripáltak a madarak, szólt a fülébe a Because I'm happy. Így ilyen táncolva lépdelve ment az utcán, és úgy érezte, hogy igen, ez most az én napom lesz. Tehát most az, és aztán bement és jól is csinálta, hát most annyi, hogy egy órával később, mert munkaórában megvan.
2: Hát igen, szerintem ez így nem teljesen így működik, hiszen azért a repülőn is ott ülnek az utasok, és nem értik, hogy miért nem érik el mondjuk a csatlakozó járataikat.
0: Az az elméletem, hogy azért jó egyébként ez, hogy nem lehet internetezni a repülőgépeken, a repülőgépek nagy részén, tudom, hogy van olyan, ahol lehet ilyen csomagot vásárolni, hogy a repülőgépek nagy részén, mert bármit megtehetsz az utasokkal. Simán nem szólsz nekik erről, hát fönn vagytok a felhők fölött, köröztök, érted, mentek jobbra-balra, hát fönt a repülőn ülve, hát mikor fogod tudni te ezt megállapítani, hogy most eszék fölött körözünk? Nem, hallod,
2: az
0: se érzed, hát hogy
2: itt kanyarodik,
0: de az, a repülő.
2: Az megvan adva, hogy mikor kell leszállni a gépnek, és hogy miért van késésben, azt érzékelik azért az utasok.
0: De ezt megszokták mondani a repülő, hogy azért késünk, mert...
2: Megszokták, amikor már így nagyon kellemetlennek érzik, illetve hát az utasok is látják, hogy nem ennyi a menetidő, már 20 perce le kellett volna szállnunk, és mi történik, miközben már ott vagyunk.
0: Egyébként hát miért vagy vannak forgalmi okok miatt? A Waze azt mondta, hogy tud egy rövidebb utat, és be volt dugulva.
2: Igen.
0: Ha azt a felhőt jobbról kerülöm, akkor kikerülöm a Hungáriát.
2: Fú, képzeld, de nekem már volt ilyen, hogy forgalmi okok miatt nem indult a repülőm, mert hogy ez olyan forgalmas reptéren voltam egyszer, hogy sorban álltak a repülők a felszállásért, és ott is amúgy légiforgalmi irányító hiány volt, és pont ezért nem tudták minden...
0: Kint csocsóztak a halban a légiforgalmi irányító.
2: Nem értek rá, elkésnek a munkából, mit tudom én, szundiztak délután egyet.
0: Tudom, hogy le kéne tetetnem ezt a gépet, de kiukadt a gyomrom, és pont most már el fog fogyni az isler a büfében.
2: És tudod, mennyire idegesít, hogyha így áll be a repülőd a sorban, mint hogyha az autópályán állnál a dugóban, és jó, ez a gép még felszállhat, felirányítják, következő is, te már nem.
0: És akkor ott ültetek szamarul.
2: És akkor utána visszaállhatsz a sorba.
0: Egyébként utasként szerintem te ezt nem tudod feltétlenül. Nem mondják ezt be neked, hogy most azért körözzünk itt, mert még nem tudunk leszállni. Mert hogy amúgy éppen Józsi de az eszéki reptéren még sajnos még éppen az italautomatánál van.
2: Most nem emlékszem pontosan a cikkre, de szerintem ezt tájékoztatták erről az utasokat. Tehát nyilván ilyen részletesen nem, de hogy valami technikai probléma adódott. És mindenkit megnyugtatnak, mert azért ez a kötelességük, hogy azért ne törjön ki pánik. Miközben, hogyha látják mondjuk a GPS koordinátorokon, hogy már ott járnak a helyszínen, és érzik az utasok, hogy körbe-körbe mennek, azért azt mondjuk látni, meg érezni is.
0: Egyébként igen. Én lehet, hogy ezt úgy adagoltam volna, hogy így jó hír és 8 hír egymás, mert így becsomagolva, tudod. Hölgyeim és uraim, kedves utazó közönségünk, van egy jó, itt a kapitány beszél. Van egy jó és egy rossz hírem. A rossz hírrel kezdem természetesen. A rossz az, hogy 15 percet késünk, és nem biztos, hogy elegendő üzemanyunk van ahhoz, hogy ne zuhanjunk le egy eszék melletti szántóföldön. A jó hír az, hogy Ivánnak, a légiforgalmi irányítónak eszéken egy hónap után először jutott végre a mozzarellás szendvicsből a büfében, ami az egyik kedvence. Hamarosan megérkezik, reméljük leszállhatunk. További kellemes utazás kívánok.
2: Természetesen volt azért üzemanyag, úgy szoktak betárolni, hogy azért legyen, tehát hogy én mondjuk akár még egy visszaútra is.
0: Jól lakott a légiforgalmi irányítót, de ez egy win-win situ, nem értem a problémát ebben a helyzetben.
2: Azért szerintem téged is zavarna, hogyha mondjuk kinéztél egy csatlakozó, nem tudom, transfert, ami elvisz a reptérről, vagy oda kell érned a szállásra időpontra, és nem fogsz odaérni, mert lekésed a transfert, lekésed a vonatot, hogyha nem is abba a városba mész, vagy esetleg a csatlakozó repülőjáratodat. Szóval azért szerintem ez fel tudja idegesíteni az utasokat.
0: Lettem volna légy a falon, vagy póka falon
2: már
0: abban
2: megint
0: a szobában.
2: Ez a kedvenc tevékenységet is.
0: Igen, itt is hallgatóztam volna egy kicsit, amikor így először a főnökével beszél egy kicsit. A légiutas kis, vagy légiforgalmi irányítónak ki a főnöke? Vajon?
2: Hát én nem ismerem.
0: De vajon kinek tartozik el számolási kötelezettséggel? És az van az én fejemben, hogy a légiforgalmi irányító, hogy annyira felelősségteljes, hogy neki senki nem parancsol.
2: Nem, biztos van, a légiforgalmi irányítóknak van egy főnökük.
0: Nem, hogy az ilyen reptér főnök. Tehát egy ilyen
2: nem,
0: alacsony,
2: nem ilyen
0: bajuszos bácsi, tudod, egy ilyen monokli. Úgy néz ki, mint a monopolis figura, a monopolis bácsi, tudod. Így azt képzel, hogy tudom, ő a reptér főnök.
2: Akinek mindenki ilyen okuláréja van.
0: Igen, igen, és mindenki csak úgy hívja, hogy Mr. Johnston. De senki nem tudja, hogy ki, csak az, hogy neki kell megfelelni. Mr. Johnston az egyetlen, akinek valójában felelősséget tartozik. És nem csak az ilyen reptér, az összes reptér főnöke ő. Így képzelem el.
2: Szerintem nem, biztos van nekik is egy felettesük, aki már kiöregedett a szakmából.
0: És van mellette mindig egy magas, vékony, fiatal nő. Vagy kettő.
2: Az asszisztense.
0: Így van. Vagy a szeretője. Ezt még maga Mr. Johnston sem vállalta föl. És lehet, hogy éppen erre az románcra próbált fényderíteni Iván, a légiforgalmi irányító.
2: Hát
0: és
2: az is lehet, igen. Hát, mi lesz vajon vele? Szerinted?
0: Ivánnal? Aki most én kitaláltam, úgy így hívják? Hát, nem tudom. Igazából ez szerintem nagyon az... Tehát van egy ismerősem, aki szeretett volna a légiforgalmi irányítóra, és a próba napján elaludt. De hogy így nem az, hogy előre, hanem hogy amikor ott volt bent, akkor így közben elaludt a toronyba. És így látták, hogy jó, te nem vagy annyira alkalmas.
2: Hát ez valóban. Nem tudom.
0: Azóta sem lett légiforgalmi irányító. Szóval lehet egyébként, hogy az van, hogy az ilyen esetekben azt mondják, hogy oké, rendben, menj innen. Viszont, hogyha van mögött egy 30 éves karrier, amit hiba nélkül hozott le, el tudom képzelni, hogy azt mondják, hogy oké, rendben, ez most egy extrém helyzet volt, mi is hibáztunk, mert valószínűleg, hogy, tehát érted, én azt képzelem el, hogy nem létezik, hogy itt csak az egyik fél hibázott. Mert hogy ha most azt nézzük, hogy a légiforgalmi irányító megy befelé munkába, és infarktust kap, akkor az teljesen tőle kívül, rajta kívülálló dolog, ettől még nem zuhat le egy repülő.
2: Igen,
0: tehát, hogy akkor kell, hogy legyen egy pótember.
2: Ugyanúgy,
0: mint ahogy a pilótának is van. Tehát, hogy biztos a reptér is hibázott, nem csak az, aki elkésett.
2: Egyébként ez bennem is megfogalmazódott, hogy miért nem volt egy helyettese. Tehát, hogy egyszerűen számomra felfoghatatlan, hogyha valaki ennyire fontos munkát végez, és csak várnak rá. Tehát, hogy valaki nem tudja pótolni azt, amit csinál. Nyilván nem azon a színvonalon, de hogy legalább a minimálisat megtenni önmagától, amivel működik az a akár repülőgép irányítás.
0: Hát, igen.
2: Lerakás és felszállás irányítás.
0: Nem teljesen értem, bevallom ezt a helyzetet, nem mindegy, nem is feltétlenül kell, csak jó egy kicsit gondolkodni rajta, hogy vajon mi minden történik egy ilyen eset hátterében.
2: Hát bizony, nagyon-nagyon durvák ezek.
0: Elmegyünk most egy kicsit reklámozni, zenélni, és utána pedig fel vagy írás rovatunk érkezik, és ezzel zárjuk a mai adást, még mielőtt elmennénk majd megnézni a következő világbajnoki mérkőzést.
2: De mérkőzést. Még várjuk a zsonglőrt, ide a rádió elé, azt azért ne felejtsük el.
0: A zsonglőr? Remélem, hogy sietsz, és nem az van, hogy most elkésel, mint a légiforgalmi irányító, hanem már itt a Dózsa György úton itt melegítesz a kislabdákkal. Úgyhogy légy szíves, siessél, zsonglőr, jó? Köszönöm szépen. Mindjárt jövünk.
1: Rá.

0: vereség.
1: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve. Tudjátok, mi következik.
0: Mi tagadás?
1: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
0: Megadom, egy szó megadom, addig éljek.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Elnézést...
3: Nem bírsz bemenni.
0: MZKT.
3: Tessék.
0: MZKT.
3: Ja. Angolul léci.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
1: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul léci.
1: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
5: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: A világbajnokságon a gólokért szurkolunk. A sörök között pedig már megvan a győztes csapat. Estrella Damm, Bitburger, Erdinger vagy egy korty dab. A Liquid Goldnál Európa legjobb ízei közül válogathatsz. Klasszikus, alkoholmentes vagy gluténmentes. Választ hűsítő kedvenceidet a top ligából. Keresd országszerte vagy a liquidgold.hu webshopban.
7: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Faithless-szel, Goran Bregovic a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez itt a Talpon Álló, a Rádió Cafén.
8: Ez itt még mindig a Talpon Álló Best of, a Rádió Cafén.
1: Ez a Talpon Álló, a Rádió Cafén.
9: Továbbra is a Talpon Állót halljátok. Szia, Luca!
10: Hello, Peti!
9: Szia, kedves hallgató, a képe hallgatsz minket. Zoli nincsen, kettesben vagyunk Lucával.
10: És de persze most... te is itt vagy velünk.
9: Ja, hát igen.
10: Élvezed a hangunk.
9: Ja, igen. Úgyhogy a kedves hallgatók is most látod, hogy teljes értékű műsorvezető. Na, így utána jártunk a dolognak is, amúgy bizonyos szabályok betartása mellett tulajdonképpen fölhívhatjuk a tudakozót, csak benne van a pakliba, hogy ugránk csapják a telefont, mint annak a reggel.
10: Nem baj, próbáljuk meg, szerintem egy próbát megél.
9: Jó van, nem mondom be a számukat, mert nem szeretnék itt ilyen nagyon durva promóciót csinálni.
10: De úgy már bemondtad.
9: Elrontottam, hogy lehet visszacsinálni.
10: Jaj, ne!
9: Most hívok valami olyan számot, akit nem akartam. Elnézést, bárki is volt az. Jó, oké, és ismét nekifutok. Nagyon nehéz egyszer ennyi dolgot csinálni. Beszélni, nézni egy monitorról egy telefonszámot, és közben még tárcsázni is. Na, elviekben most hívjuk a tudakozót. Nézzük. Bejön a dashba. Nem veszi föl.
10: Elfoglal, csak a hívja.
9: De miért nem hallok én semmit? Elvileg csörgetjük. Na jó, ezt most megpróbáljuk még egyszer. Várjál. Neki futunk ennek ismételten. Ez így nem állapot. Jaj, de nehéz elérni a tudakozót ma 2024-26 Magyarországán. Csak egy 4-es van ebben a telefonszámban.
10: Ezért használják többen a ChatGPT-t. Vagy a Google kereséseket.
9: Ez az. Egy rádió műsorban is tök könnyen el lehet érni. Oké. Elintottam a hívást. Azt mondja, hogy inkorrekt a szám. Ezt mondja nekem angolul. Miért angolul mondja? Ez a ChatGPT? Hallgass! Azt mondja nekem, hogy nem jó a szám. Igen, beírom. Hallgass! Nem lehet elérni a különleges tudakozót élő adásból? Erre föl vannak készülve előre? Na jó, itt egy másik szám. Megpróbáljuk még ezt. Ez az utolsó. Ha ez se jön össze, akkor vége mindennek. Akkor el lehet temetni Magyarországon a tudakozó szakmát.
10: Lehet, hogy már lejárt a munkaidő egyébként.
9: De hát 0-24 kéne működni. Hát ez se akarja. Na jól van. Hát ez most nekem nagyon fáj, bevallom.
10: Na, de lehet ez volt a probléma, hogy egyébként nem próbáltad most meghívni, vagy felhívni őket, miközben eszedbe jutott ez a kis turpisság, hogy kik dolgozhatnak mögötte.
9: Na várjál, mi van akkor, hogyha följön a privát mobilomról? Mi van, ha ez volt a baj, hogy a rádiókafés, de ugyanúgy elmondom, hogy a kaféból telefonálunk, hogy mi egy rádióműsor vagyunk, csak följön a saját telomról. Hát, és akkor ezt majd kihangosítom, és akkor majd halljuk adásban. Mit szólsz ez az ötlethez?
10: Figyelj, hát csináld!
9: Na, nézzük. Így működik? Így sem működik.
11: Üdvözöljük, itt a Magyar Telekom.
9: Így vezet működik.
11: Tájékoztatjuk, hogy hívását.
9: Most akkor téged nem fog hallani. Az én telomról hívtuk.
12: Jó napot kívánok, Bális Lászlóné vagyok, miben segíthetek?
9: Üdvözlöm, én Farkas Péter vagyok, a Rádió Café élőadásából, a Talponáló című műsorból telefonálok. Itt van a Gulyás Luca műsorvezető társam. Élőadásban tetszik lenni. Föltetnénk egy-két fontos kérdést a munkájukkal kapcsolatban? Mert nem tudjuk máshogy elérni önöket, sajnos.
12: Hát egyébként én, amelyik vonalat tetszett hívdét, konkrét névre és lapcímre tudok telefonszámokat keresni. Egyéb kérdések...
9: Nagyon jó, Rogán Antal, tetszik.
12: Egyéb kérdések, már tudakozó pluszunk tud válaszolni, 11-8-24, azt tessék hívni.
9: Nagyon szépen köszönöm, akkor már hívom is őket. Köszönöm. Kellemes estét kívánok, viszhal. Kicsit rátettem.
10: Mindegy.
9: Na jó.
10: Ez nem akar összejönni.
9: Az egyik számon meg tudnak mondani névre, címre, telefonszámot?
10: Nem tudom.
9: De hogy figyelmen kívül hagyta a kérésemet, hogy én melyik számot szeretném? Na mindegy. Hallgassuk akkor. Ez most a másik fajta telefonszám. Ez az utolsó esélyünk. Tudakozó plusz. Ha valamit akarsz kérdezni, majd mondd nekem, mert
11: engem hallgat. A Magyar Telekom plusz szolgáltatását hívta. Na, tájékoztatjuk, hogy hívását minőség ellenőrzésből
9: övezhetjük. Mit kérdezzük?
12: Jó napot kívánok, Bális Lászlóné vagyok, tessék parancsolni, tudakozó pluszot tetszett hívni.
9: Nem vele beszéltünk az előbb is. Jó napot kívánok, én Farkas Péter vagyok, a Rádió Café élőadásából telefonálok, Talponáló című műsor, Gulyás Luca műsorvezető társával vagyunk itt jelen. Az élőadásban tetszik lenni. Az lenne a kérdésem, hogy van lehetőség arra, hogy egy-két kérdést föltegyünk az önök munkájával kapcsolatban?
12: A mi munkánkkal kapcsolatban nem kell kérdést feltenni, hanem egyéb kérdésekre tudok válaszolni, akár telefonszámokat szeretne, vagy tévémusot, egyéb kérdésekre tudok válaszolni önnek.
9: De hogyha engem az önök hogy léte érdekel elsősorban? Én azt gondolom, hogy ez tök rossz lehet, hogy az emberre senki nem kíváncsi valójában konkrétan, hanem mindig más kérdeznek önöktől, és engem pont az érdekel, hogy önök hogy élik meg ezt az egészet.
12: Egyéb kérdése nincsen, mint velünk kapcsolatban?
9: Jó, tehát akkor önök, az önök munkájával kapcsolatban nem tettek föl kérdést, de bármi mást akkor fölteltek.
12: Tessék kérdezni, mit szeretne tudni?
9: A Rádió Cafénak van egy Kovács Zoltán nevű műsorvezetője. Róla tetszik tudni mondani nekem néhány információt?
12: Rádió 2?
9: Rádió Café és Kovács Zoltán. Csak hogy mit lehet róla tudni?
12: Keresem.
9: Köszönöm szépen. Halló?
12: Keresem.
9: Jaj, bocsánat, elnézést, nem akartam a világért sem sürgetni, bocsánat, csak féltem, hogy megszakadt a vonal, vagy ilyesmi.
12: Nem.
9: De közben pörök a perci, az vágott. Mekkora díj? 10 percig kerestem a helyébe.
10: Közelből ez egy telefonkönyvként
12: működik. Annyit látok itt.
9: Igen.
12: A Rádió Café 98.0 oldalon, hogy műsorvezető Kovács Zoltán.
9: Igen.
12: Szakmája szerint mérnök informatikus, hobbija szerint rádiós műsorvezető. Ennyit látok hirtelen róla.
9: Á, értem. Tehát semmi intimebb, személyesebb információ nincsen, csak ezt tudjuk róla.
12: Nincsen.
9: Jó, rendben. Nagyon szépen köszönöm. További szép estét kívánok, és elnézést, hogy zavartuk.
12: Köszönjük a hívását, viszont hallásra.
9: Viszont hallásra.
10: Szegény.
9: De miért szegény?
10: Hát, azért, mert egy élőadásban ment.
9: Én úgy indítottam, hogy elmondtam, hogy kétszer elmondtam, hogy élőadásban van. Tehát tulajdonképpen
10: igen,
9: tudtam.
10: De amúgy szerintem ők inkább ilyen telefonkönyvként funkcionálnak, hogy meg lehet keresni személyeket, de nagyon ilyen egyebeket nem lehet feltenni nekik, hogy hogyan kell mondjuk brownie-t sütni.
9: Aha. Tehát akkor a, tulajdonképpen a tudakozó...
10: Megváltozott már a célja a tudakozónak.
9: Tehát a tudakozó egy nagyon kedves néni Google-el. De ez megvan neki mondva akkor, hogy nem válaszolt. Nekem tökre érdekelt volna, hogy most ott ülnek körben egy asztalon, egy call centerben.
10: Hát biztosan, biztosan így működik.
9: És így fölnéztek, és egymásra pillantottak ott a tudakozós nénik, hogy akkor most ez szabad-e, vagy nem?
10: Hát igen, szerintem azért nem mondhatnak el túl sok mindent a szolgáltatással kapcsolatban.
9: Na mindegy, jól van.
10: Főleg nem egy élő rádió műsorban.
9: Hát azért. Minden esetre a közszolgálatiság megtörtént, mert mi ennek is utána jártunk. Kár, hogy nem mondott néhány szaftosabb sztorit Zoliról. Nekem azt tetszett volna.
10: Amúgy az Instáját kellett volna keresni.
9: Hú, tényleg, hát ha nem privát.
10: Hívjuk vissza, várj.
9: És tudod, így a néni elkezdte mondani, hogy igen, igen, úgy látom 2017 februárjában Zakopanéban egy kicsit több forró csokit ívott, mint kellett volna. Jól látszik, a piros pozsgás az arcocskája.
10: Szegény Zoli, hogy emlegetjük.
9: Na mindegy, jól van. Amúgy nem erről akartunk beszélni, csak ez így felvetődött, és ha már felvetődött, akkor gondoltuk, hogy utána megyünk a dolognak. Hát van egy mém az interneten az elmúlt nagyjából egy hétben, hát ami lázban tartja az egészet. És focis hír, de talán ennél jobban egy focis hír sem passzolt még Luca értékrendjéhez és értékvilágához, mert hogy Luca a nagy divatszakértő és divatrajongó a csapatban. És hát a Szoboszlairól lesz szó, aki ugye hát kedden jelent meg abban a szedben, amit szerintem már mindenki látott, egy ilyen bugyosabb ing, egy elképesztően laza halászgatja és egy zokni nélkül felvett kb. Ünneplő cipő. A fehér halászgatján egy lánc is lóg, és a kezében pedig egy ilyen fekete utazó táskát visel, minden mellé pedig egy ilyen Beatles napszemüveget is felvett még, és hát ez a szett, főleg az okni nélkül hordott ünneplő cipő, hát ez nagyon megragadta az internetezők fantáziáját, és hát nagyon-nagyon sokféle módon reagáltak rá, több cég is ezzel a fotóval, vagy ennek valamilyen AI újra feldolgozásával kezdte el népszerűsíteni a termékét, hát mindenki látta ezt a képet szerintem, és a Szoboszlaival együttműködő ügynökség pedig kiadott egy közleményt, hogy ez elfogadhatatlan, mármint hogy nem feltétlen az, hogy emberek mémelik őt, hanem az, hogy cégek a terméküket népszerűsítik vele, és... ezért aztán jogi lépéseket terveznek tenni a hype-ot meglovagoló cégek ellen. Szerintük ugyanis engedély nélkül használták az ő képüket, még akkor is, hogyha AI-jal átdolgozták. Szóval ez nagyon érdekes ilyen kiskapu egyébként. Úgy nyilatkozott az ügynökség, hogy az elmúlt napokban egyetlen cég sem kért tőlünk engedélyt az említett fényképek, vagy az azok alapján generált AI képek kereskedelmi célú felhasználására, ezért a képek jogellenes felhasználása kapcsán a szükséges jogi lépéseket megtettük, és a jövőben is meg fogjuk tenni. Több általunk megkeresett piaci szereplő azon a pozitívan reagált és megszüntette a jogellenes állapotot, amit ezúton is köszönünk. Úgyhogy ez a helyzet jelen pillanatban, és hát nagyon-nagyon érdekes kérdéseket nyit ki szerintem ez a téma, de még mielőtt ebbe belemegyünk, hogy az AI ez mennyire jogszerű, meg nem jogszerű, mit gondolsz Szoboszlai szettjéről? Te, mint divatikó.
10: Na igen, szóval egyébként szerintem nincsen vele baj, kivéve a cipőt. És azzal se magával a cipő stílusával van a baj, ugye az egy mokaszén, amit viselt. Sokkal kisebbnek tűnik a lábán, mint amilyen, reméljük, hogy a hallgatók is látták a képet, és most tudják, hogy miről beszélek.
9: És szerintem, aki nem látta ezt a képet, ezt egy barlangban élt.
10: Tehát ez egy kis fekete mokaszín, aminek a sarka az egy kicsit ilyen vastagabb, magasabb, mint egy átlagos mokaszínnek. Kicsit úgy is nézhet ki, mint egy topánka. És az, hogy ilyen kicsi összetömöríti a lábát, és ilyen szűkebb stílusú, ezért szerintem így optikailag is kicsinyíti.
9: Szerintem az, hogy a Szoboszlainak nagyon kicsi a lába egyébként.
10: Hát az is lehet egyébként, de ezt is lehet egyébként kompenzálni, nagyon sokszor kimondom azt, hogy egyébként, azzal, hogy például egy ilyen csánkibb stílusú cipőket hord, az a csánki, egy ilyen kis ezt most nem tudom lefordítani, de hogy ilyen azért masszívabb.
9: Hát már
10: masszívabb.
9: Pedig próbáld meg, mert ötletem sincs, hogy
10: masszív,
9: mi az, hogy csánki.
10: Tehát, hogy ilyen masszívabb cipő, aha, ilyen nagyobb hatású.
9: Szoboszlainak 41-es lába van. 186 cm-es magasságához kifejezetten kicsinek számít. Igen. És egyébként azt írják sokan, hogy vagy van egy ilyen legenda, hogy a Szoboszlainak az apja direkt kisebb méretű cipőket adott a lábára mindig, mert hogy van egy ilyen, hogy a kisebb méretű a lábad, akkor jobb technikával tudsz lőni. Ez senki nem erősítette meg, vagy cáfolta, de van egy ilyen legenda.
10: Érdekes, de igen, de ugye ezt lehet kompenzálni azzal, hogy olyan cipőket hordasz, amik optikailag megnyújtják a lábad, vagy nagyobbá teszik, szélesebb.
9: De mi cipőben van olyan, mint a pólóból, hogy persze, akkor nem tudom, a keresztbe csíkostól nagyobb darabnak tűnök?
10: Persze,
9: meg, nem
10: de
9: tudom,
10: nem a mintájára kell gondolni, hanem arra, hogy azért vannak ilyen platformos cipők, amik ilyen nagyobbnak néznek ki. Például ebből is a loafer, tehát a mokaszín, amit ő hord, az egy ilyen sokkal szolidabb, elegánsabb cipő. A loafer, a
9: ez egy ünneplő cipő, Luca. Milyen loafer?
10: De mokaszín. Mokaszín a elnevezése, nem ünneplő cipő.
9: Ünneplő cipő. Ilyet viseltem, miközben meghallgattuk a
10: nem, mert az fűzős
9: német tagozatos suliba, ahol jártam, az évzáró elájúldozó diákok mellett
10: a belebújós
9: német cip... nyelvű beszédeket.
10: Belebújós cipőbe, vagy fűzős volt?
9: Még belebújósom is volt szerintem.
10: Na, mindegy.
9: Álltunk ott az aszfalton, 45 fok volt, mondta az igazgatónő a beszédét, a németül néha.
10: Na, elő tudnád keresni ezt a cipőt?
9: Hát nem tudnám elő keresni, de emlékszem, hogy pont ilyen volt. És mi volt ez a másik, az a lófejes?
10: Lófer.
9: És az mit csinál?
10: Hát az hasonlóan néz ki, csak az kevésbé ilyen elegánsabb.
9: Aha.
10: Változata.
9: Jó, engedjük is ezt szerintem Szoboszlai Szettyének az elemzését.
10: Na, de szerintem egyébként nem lenne vele baj, ez a nagy táska, ez meg ilyen női hatású, tehát hogy mintha egy női táska lenne, ami egyébként szerintem valós, mivel ez egy Hermes táska, bocsánat.
9: Szerintem Szoboszlainak az a rendkívül könnyű helyzete van, hogy ő az a csávó, aki annyira hihetetlenül jól néz ki, hogyha őt egy vászonságba látnánk, ő még abban is jól néz neki. Tehát, hogy ebben is azt látod, hogy itt van ez a brutálisan jó kinéző csávó, aki mellette furán van felöltözve. Mi ez a cipő? Ezen a döbbenetesen jól kinéző csávú. Tehát nem tud úgy felöltözni, hogy hogy néz ki ez a szerencsétlen, mert mindenben ő a Szoboszlai Dominik. Tehát, hogy ez mindenféleképpen mellette szól. Na, mit gondolsz
10: de
9: az ügynökség?
10: De szerintem sokan azt gondolják, hogy hogy néz ki szegény.
9: Hát,
10: hogy tudott felöltözni, vagy miért ezt adta rá a stylist.
9: Az anyja.
10: Nem, a stylist.
9: Na, mit gondolsz alapvetően az ügynökségnek a reakciójáról? Kell-e ilyenkor a Józsi bácsi lángos sütődéjére rászólni
10: hát
9: jogi fenyegetéssel?
10: Hát szerintem egyébként csak az a furcsa, hogy nem számítottak erre, hogyha ennyire felkapott lesz a poszt, illetve szerintem ez a ilyen ruha kombinációi, neki a megjelenése, az is egyfajta polgárpukkasztó kicsit azért ebbe az irányba is szeret elmenni, ahogy így látszik, hogy így lencse végre kapják, mint hogyha ilyen paparazzi fotósok kapnák lencse végre, szerintem csak rá akar tenni egy lapáttal és kitűnni a tömegből, akkor lehet arra számítani, az ő menedzsmentje is számíthat arra, hogy azért felkapják ezt a posztot, és ebből akár mémek, vagy akár kis cégek fel, vagy nagyobb cégek is felhasználják ezt a mém részét azzal, hogy reklámozzanak egy terméket.
9: Szerintem egyébként a focistáknak ezek az ilyen meccsre megérkezős, vagy összetartásra, válogatott összetartásra megérkezős fotói, ezek egy nagyon-nagyon különleges célt szolgálnak. Ez pedig az, hogy a focisták, azok mindig, ha megnézed, akkor a pályán nyilván mezben vannak. A pályán kívül jönnek meg a stadionhoz, akkor az egyesületi melegítőben vannak. Ha látsz egy díjátadót, akkor öltönyben vannak és inkben. Tehát az, amit mi minden nap egy kicsit megélünk, hogy mi most önkifejezünk azzal, hogy hogyan öltözünk föl, az nekik egyáltalán nem...
10: De csak a nyilvánosság számára, mert egyébként nekik a hétköznapjaikban miért ne lenne meg ugyanolyan emberek, mint mi, tehát csak felöltöznek.
9: Csak. Felöltöznek, csak aztán kilátja a saját szakácsa, a saját sofőrje, a saját...
10: Azért járnak helyekre.
9: Hát minimális az, amilyen helyeken ők meg tud, tehát hogy kinyilatkoztatnak. És ha kinyilatkoztatnak is, egy Szoboszlai Dominik kisétál az utcában, Manchesterben, ahol lakik, azt hiszem Manchesterben lakik, annak ellenére Liverpoolban játszik, de lehet, hogy hülyeséget beszélek. Szóval, hogy Szoboszlai kisétál az utcára, ő három lépést nem fog tudni menni, mert mindenki egyből ráugrik, és körbeveszi, és hisztérikus állapotok lesznek. Tehát senki nem fog azzal foglalkozni, hogy néz ki ez a csávó valójában. Úristen, az a Szoboszlai a Premier League egyik legjobb játékosát, akkor most mondják, kábul, és csinálok vele egy selfit. Tehát ezeknek a játékosoknak egyszerűen az életéből szerintem hiányzik az, hogy ők kifelé mutassák, hogy igen, már pedig nekem ez a stílusom kb. Ha én már hogy nyilván leszámítva persze a közösségi média posztokat, de az megint más, mert az meg ugye egy beállított valami. És ez a meccsre megérkezős, összetartásra megérkezős kép az egyetlen olyan lehetőség egy focista életében, amikor tényleg az van, hogy nem kell úgy igazán kiöltözni, nem kell úgy az egyesületi cuccokba lenni, önmagát képviseli, és amíg oda megy a kocsi, az kiveszi a táskáját, addig egy kicsit megmutatja, hogy én egy ilyen celebburdi figura vagyok. És akkor Szoboszlai ezzel ennyit üzen szerintem. És egy kicsit polgárpukkasztó, igen, de nincs ezzel
10: ez
9: baj.
10: Direkt volt, tehát ebben volt egy kis szándékosság, hogy így öltözik föl, sőt, azért ő szerintem merít az ő példaképeitől így öltözkedés és stílusban is, David Beckham is hasonlóan szokott néha felöltözni, akkor Cristiano Ronaldo-nál is látunk érdekes szetteket, szóval neki is megvannak az ilyen példaképei, ezek a nagy táskák sportolóknál, amik női táskák, vagy legalábbis a legtöbbet nőknek adnak el belőle, ez jellemzőek rájuk.
9: Én nagyon szeretem, mikor valaki egy percig nem gondolkodik és fölöltözik.
10: Már de ő nyilván... biztos, hogy gondolkozik, vagy legalábbis nem biztos, hogy ő lehet a stylistja.
9: Oké, okay, rossz példa akkor Szoboszlait hozni erre, de hogy én nekem ebben az ilyen önkifejezés, és nem érdekel, hogy mindenki kiakad az öltözékemen dolgon, dologban, nekem hihetetlenül sok élményem van, hogy láttam valakit az utcán, aki úgy volt fölöltözve tényleg, mint valami bohóc, de imádtam, hogy ő ezt megmeri csinálni. Tehát, hogy ez nekem így nagyon sokat ad,
10: igen,
9: hogy
10: csak
9: valaki
10: szerintem...
9: így a társadalmi konvenciókkal szembe megy.
10: Igen, csak te az elején mondjuk azt mondtad, hogy te szereted azt, amikor semmit nem gondolkozik valaki a szettjén, hanem csak így magára dobál.
9: Jó, rosszul mondtam, nem ezt szeretem. Azt szeretem, amikor semmit nem gondolkodik azon az ember, hogy majd mit fognak szólni értem. Hozzá, és ő akkor is úgy jelenik meg, ahogy szeretne. Így,
10: igen,
9: így helyes.
10: Mert így azt akartam mondani, hogy amúgy egy megkomponált szett, ami lehet, hogy így effektíve, illetve a nagy közönség számára nem kedvelt, attól még lehet, hogy ő azon sokat gondolkozott és rakta össze, szerintem becsülendő mindenféleképpen.
9: Na, határúton láttam a tavalyi nyári szezonban nagyon sokszor egy figurát, aki általában ugyanabban a szedben volt, egy ilyen 25-26 éves volt. Igen, igen, mert egy ruhája volt, és azt gondoltam, hogy annyira mókás, hogy ezt elmondom élőadásban. Nem, ő egy ilyen 25-26 éves forma srác volt, úgy kell elképzelni, hogy volt rajta egy ilyen flip-flop papucs, de az a flip-flop papucs, amit azért kintre gyártanak. Tehát, hogy így láthatóan nem a strandra fölveszett papucs, hanem ez egy ilyen utcai viselet, de közben mégis ilyen lábúj közös sztori volt, és úgy volt ilyen nagyon vastag pánttal. Mindemellé volt rajta egy ilyen nagyon mini gatya, de nem úgy, hogy egy női gatya volt a srácon, hanem egy ilyen annyira rövid nadrág, ami egy férfi egyébként még úgy jól áll, de hogy annál egy icipicivel rövidebb. Te nem mondod azt, hogy ez egy női gatya, mert láthatóan férfi gatya, csak nagyon rövid a szára. Felül ilyen nagyon menő mintás trikó volt rajta, és egy ilyen olyan hátizsák, ami megint csak ilyen nagyon, mint egy ilyen baltával faragott, láthatóan egy ilyen designer darab volt rajta, és minden mellé egy ilyen kör alakú lencsés szemüveget viselt. Tényleg úgy nézett ki a csávó, mint valami Hupikék Törpikék karakter, aki most megjött a nem tudom a város, vagy a Scooby-Doo-ba ilyen arcokat képzelek el. És ezt az embert én rendszeresen láttam, és bármikor megláttam, mindig az jutott eszembe, hogy oké, ez a csávó egy király. Mert nem jut eszébe, hogy mit gondolnak rólam, nem jut eszébe, hogy jaj, most majd melegnek fognak tartani. Nem, ebbe érzi jól magát, és innentől, és lehet mondani, hogy a feltűnési vízkötegsége van meg biztos, és ha az van, akkor meg attól érzi jól magát, hogy mindenki ráfigyel. A célját elérte, ő jól érzi persze. magát. Mindenki ráfigyelt, adott esetben mindenki megbotránkozhatott egy kicsit, történt bármi. Hát hány ennél szörnyűbb dolog történik egy nap a világban, tesz, hogy valaki úgy öltözött fel, hogy szeretett volna.
10: Hát persze, szerintem is, abszolút egyetértek.
9: Jogilag meg amúgy az érdekes része szerintem, ugye, hogy az újra generált kép, meg az, hogy valamit oda generálsz a kezébe, az mennyire legális vagy sem. És hogy erre ugye nem tér ki mondjuk szerintem még a magyar törvénykezés ezen a ponton.
10: Hát szóval, hogy azokkal a képekkel is problémájuk van, amikor csak a ruháját helyezik rá egy emberre.
9: Ez nem volt teljesen egyértelmű, mert többféleképp jelent meg, amikor ezt az ikonikus szettet rátették egy random másik emberre, meg volt az, amikor Szoboszlait ebben a ruhában úgy, ahogy van, oda generálták AI-jal valami másik helyre, és csavarhúzóval a kezébe a szerelőműhelybe, és egyébként a mentősök is rá generálták a mentős ruhát, rendőrség. Meg a katonák is, rendőrök, tűzoltók, mindenki ezzel hívta fel a figyelmet a maga területére. Nagyon érdekes, hogy itt vajon hol van a határ.
10: Hát szerintem itt igazából kicsit ilyen monetárisabb probléma vetült fel az ő oldalukról, hogy szeretnénk azt, hogy ez a bevétel hozzá folyjon be, azért az influencer marketing drága, és hogyha szeretnének valamit vele reklámozni, akkor ott van az egyenes út hozzá.
9: Akkor monetizációs, ezt a szót akartad használni szerintem.
10: Nem, mit mondtam?
9: Monetáris.
10: Ja, igen.
9: Na, mindegy is. Egyébként szerintem az, hogy Szoboszlaira rágenerálsz egy másik vicces ruhát, az még oké, az a nem oké, meg az, hogy Szoboszlai ruháját másra rakod, még az is oké, mert mind a kettő mém kategória. Onnantól visz, és ha mondjuk te kreatívan teszed ezt, és mondjuk te tegyük fel, hogy te egy uszoda vagy, vagy egy strand, és azt generálod, hogy Szoboszlai ebben a ruhában van, és közben egy papucsban és sétál, nem a te strandon, hanem egy strandon, és azt írod, hogy oké, rendben, gyere, látjátok, jön a nyár, nyomni kell. Szerintem ez még úgy oké, de amikor a nem tudja, milyen fajta Mireli dinófalatkákat a kezébe rakott zacskós túl Szoboszlainak, mintha ő azt fogná és reklámozná, az már szerintem morálisan is elítélendő.
10: Hát igen. Azért nehéz itt határvonalat húzni.
9: Hát határozottam. Érted, határ.
13: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: úgyhogy nem tudom. Volt, igen, hát ez ilyen záróvonalat így érintettem egy kicsit, és akkor utána mondták, hogy akkor köszönjük szépen a részvétel, de hogy így akkor próbálkozzunk elközeledni, és akkor hát nem tudom, így lassan felkaptam, ugye, akkor most akkor én igazából megbuktam tulajdonképpen.
1: Sziasztok!
2: Ez itt a Woodstock Barbie, és ti pedig a Rádió Cafét hallgatjátok.
3: Rádió Café. Aquincumban, az FM 98-as frekvencián. A talpon állóban a valósággal történő bárminemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Te mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
5: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
3: Cinema Paradiso. A Rádió Café minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg Templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
4: Na és mi lesz a moziban?
5: Na most van ez Jim Jarmusch, apja cseh. 13-ban csinált egy vámpírfilmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Donny Jepp elhangozott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
7: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ével a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infra Gandhi. Van gerebjéd? Július 16-a

0: Dürer Kert, Infragandé. MOL Campus Skydeck. Kihagyhatatlan program 120 méter magasan, minden nap 10 és 19 óra között, csak 15 percre a belvárostól, a Kopaszig átnál. Séta, gasztronómia, kilátás, és a földszinti éttermekben még kedvezményt is kapsz. Jegyek molcampus.hu vagy a helyszínen bankkártyával. Gyere fel, nézd le!
1: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest Parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
0: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: 2000 milliárd forintból fejleszthetik a közösségi közlekedést. Levágta a nyomkövetőt, mégsem jutott messzire a díler. Jön a cirkuszok éjszakája. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós pénzek érkezésének, állítja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztését, beruházások megszervezését, valamint a hév és az Intercity flotta cseréjét. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette eleget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. A kábítószerkereskedelem miatt elítéltettes felkerült a rendőrség top 50-es körözési listájára. A nyomozók végül gyorsan megtalálták, egy budapesti lakásban húzta meg magát. Most már fogolyszökésért is felelnie kell. Holnap lesz a cirkuszok éjszakája, számos extra produkcióval várják a közönséget. A cirkusz reneszánszát éli, egyre népszerűbb a családok és a fiatalok körében egyaránt, mondta rádiónknak Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkusz főigazgatója.
3: Az összes cirkusz megmutatja, amit csak tud. Feltupírozza, felturbozza, felerősíti a meglévő műsorát, és egy egész éjszakán át tartó műsorra várja a közönséget, amely valódi ünnep varázsolja ezt a napot. De az emberi erővel megvalósítható csoda, amit a cirkusz tud nyújtani, ahol legyőzzük a gravitációt, ahol átmegyünk a kötélen, ahol megtartjuk egymást a levegőbe, ettől leválasz a cirkuszművészet az elmúlt időszakban ilyen trendivé.
2: Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte. Talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: A talponálom a felvételről megy, jó eséllyel éppen dolgozunk, nem érünk rá, sztrájkolunk, a szomszéd panel kínaiban ebédelünk, vagy csak szimplán nem volt kedvünk jönni. A talponálló best of adását halljátok.
2: Ez a talponálló a Rádió Cafén.
1: Ez továbbra is a Talponálló című hírhet rádió műsor, itt a Rádió Cafén. Sziasztok!
3: Hello, hello!
4: Hello, sziasztok!
1: Még mielőtt tovább mennénk, és még mielőtt itt belekezdenénk az adás egyébként megtervezett menetébe. Ha már beszéltünk a BL-ről pár szót, arra még jó, ezt szerintem amúgy ilyenkor egy kicsit méltányolható, hogy most elég BL a lázban égünk, főleg Luca. De igen. Hogy mi ez a Travis Scottos sztori, ami most itt volt, hogy jön a Travis Scott Magyarország, aki egy híres rapper, igen. Ennyit tudok, és hogy föllép a Betonfival közösen,
4: azért,
1: mi van?
4: És nem. Egyébként egyáltalán nem, az sem biztos, hogy ő fel fog lépni ezen az eseményen, csak ő egy ilyen VIP vendég.
3: Mint szervező. Tehát ugye, hogy hosted by Travis Scott, így van az utótagja a bulinak.
1: De is ennek is az a BL döntőhöz.
3: Semmi. Ez Travis Scott a BL döntő.
4: Szerintem csak így kellett egy ilyen igen. Kiemeltebb személy, aki miatt lehet csinálni egy bulit, és akkor el igen, lehet oda menni, kicsit bulikon, ilyen elitebb, exkluzívabb.
3: Ja, szokott DJ-zni, és lehet, hogy DJ-zés közben egy-két számot
4: igen,
3: elnyom.
4: Meg amúgy fog rappelni, de ezt nem mondták ki.
3: Igen, meg nem, ez nem Travis Scott koncert, ez fontos. Tehát lesz Pogány Induló és Betonfi, és lehet, hogy lesz Travis Scott, és lehet elnyom egy-két számot, de semmiképp sem az lesz, hogy itt egy teljes értékű koncertet kapnak majd a odalátogatók.
1: Travis Scott Csepelen tartja az exkluzív partiát, ahol fellép Betonfi és Pogány Induló is. Ez a címe a cikknek, amit olvastam.
4: Ebből nekem az jön le.
1: Ebből nekem az jön le, igen, hogy Travis Scott hatalmas a trappel, hát majd és egy-két számra fítel vele Betonfi. Ezt így értelmeztem.
4: Hát sőt, egyébként Betonhoffit is megkérdezték, hogy mi fog történni aznap, és ő is azt mondta, hogy ő sem biztos, hogy fel fog lépni. Tehát csak meghívták erre. Ja. Igen, meghívták erre az eseményre. Az ő menedzsmentje ezt bejelentette neki, hogy mekkora el lenne, kell mennie.
3: Az mekkora lenne, hogy így meghívják, de vele promózzák, hogy Betonhoffi is. Hát ez tényleg ott lesz, de énekelni, vagy hát repelni nem fog.
4: Igen, de senki igen. Nem fog ebből a három vendégből, se Pogányinő, se Betonhoffi, se Travis Scott.
3: Kiraktak egy-két és jól meg lesz.
1: Egy héttel ezelőtt futottunk össze a városba Betonhoffival. Miért nem kérdeztük meg? Ezt nem hiszem el. Komolyan mondom.
4: Ez az meg kellett volna.
1: Te ide figyeljél, te Hoffi! Volna itt ez a hír, amit én nem értek. Figyelj, benne vagy.
4: Szerintem akkor még meg se hívták, igen. Akkor még ő se tudta.
1: Magyarázd el nekem, de izibe. Nem értem, hogy mi van ebben a hírben. Na, ez teljes mértékben váltam kezdeni. Jó, tehát akkor az a lényeg, hogy ez nem az van, hogy Travis, tehát nem az van, hogy egy világsztár közösen rappel egy magyar énekessel.
4: Nem, hát pedig egyébként ezt meghallgattam volna, csak hát valószínűleg nem értett volna sok mindent belőle, meg egy érdekes produkció lett volna, de hogy igazából ez az esemény inkább csak egy ilyen, nem is a hivatalos BL döntő utáni after party, hanem csak egy buli, ami a BL döntő után van éppen aznap.
1: Ha most bármely hallgatónk azt gondolná, hogy én most itt a műsor kedvéért játszom a hülyét, én 3 perccel ezelőttig tényleg azt hittem, hogy Betonfi rappelni fog a színpadon Travis Scott-tal. Tehát, hogy azt hittem, hogy ez egy feat lesz, és a végén még nem tudom belejön Pogány Indulós.
3: Ugye képen lenni szexi, mint ahogy mondja a műsornak is a
1: így
3: motója.
1: Van, én magam most ezt a részét nem képviseltem, ellenben aki hallgat minket, már is képbe kerül nektek köszönhetően. Máskor pedig ti vagytok vállalhatatlanul ostobák bizonyos kérdésekben, és akkor pedig én vagyok, aki ellenpontozza. 5-5, egyből. Igen. Na, már sajnos szorongott az időnk, úgyhogy már is tovább megyünk a következő hírünkre, de előbb Zoli, még akartál mondani valamit?
3: Így van, ezen viszont tényleg idefele jövet gondolkodtam, hogy mennyire nagy boszorkányüldözés ment itt szegény.
1: Várj, idefelé gondolkodtál?
3: Igen.
1: Jut eszembe, Zoli, de buszon vagy hol pontosan?
3: A metrón.
1: Na jól van, akkor hallgassuk meg a következő szignált.
2: Az Animal Cannibals óta tudjuk, hogy veszélyes az út hazafelé. Ha viszont a Rádió Café az úti cél, Zolit egyedül a filozófiai panteonba való felemelkedés veszélye fenyegeti. Zoli idefelé. Szabad gondolatok jegyzéke a talponállóban.
4: Na.
1: Abszolút ilyen péntek 7. óra hangulatom van gimiben. Tehát, hogy ez itt most már megtörtént az is, hogy a Zoli idefelé rovat átcsúszik a második órára. Az is, hogy nem fogunk beszélgetni most semmiről már.
4: Meg amikor a számolós dalt énekeltünk régen még.
1: Tényleg?
4: Gimnáziumban ráadásul, szóval már és végzősként.
1: Igen, így érzem.
4: Kicsit olyan hangulatú volt.
1: A szám maga ilyen hangulatú, de egyébként maga a műsor, ezekben a pillanatokban most egy ilyen hangulatú dolog. Péntek 7. óra.
3: Így van. Amit én mondani akartam, és ez már többször előjött bennem, hogy nekem egyszerűen hiányzik Szabó Márton csoki így a közéletből.
1: Na ez most meglepett, Zoli!
4: Köszönjük, szépen mehetünk.
1: Oké, okay, akkor csináljuk, most úgyis random, csináljuk egy ötös fogatot, de már kitalálom közben.
3: Nem, hanem hogy...
1: A top 5 karrier tékozló tévedés a magyar közéletben listám, ötödik helye, Zoli, kérlek, prezentál. Ja nem, bocs, ez az első, van előtte négy.
3: Na most... Nyilván történt, ami történt, mert nyilván...
1: Csak kicsit helyezőképp a hallgatóinkat. Szabó Márton csoki, az az influencer, aki a Jól van ez így benne, a Heti Hetest most vezető Nagy Ádámnak a párjaként lett igazán ismert, meg a hatlépés.
3: Ez egy YouTube-on egy napi műsor volt.
4: Igen, itt nem a mai napi romantikus kapcsolatban éltek, hanem műsorvezető társak voltak.
1: Igen, ez fontos. A YouTube egy nagy videó megosztó oldal. Az interneten van. Az internet olyan, mint a könyv, csak nem fából van. Szóval igen, a csoki az Ádámmal, hát papírból tudod. Szóval a csoki az a Nagy Ádámmal közösen csinálta, jól van ezért, és aztán kilépett innen, úgyhogy mindenki imádta csokit, és a keblére ölelte, és tulajdonképpen csoki egy ilyen hatalmas körül rajongott ilyen entitásként lebegett a magyar nyilvánosság közepén, és aztán pedig ő elépett azért, hogy politizáljon. De remélem, hogy Zoli nem erről a részéről akar
3: beszélgetni.
1: Nem, épp
3: ez az, hogy nem, tehát hogy ő tényleg kapott hideget, meleget, inkább nagyon-nagyon-nagyon sok hideget, ezért a döntéséért. Egyébként én amellett tisztelem, hogy nem volt az, hogy akkor ott hagyta volna az egészet, hogy jó, akkor mégsem, mert hogy népszerűtlen volt a dolog, hanem legalább végigvitte.
1: Igen, és ez tényleg abszolút így a pártpolitikától független.
3: Igen, igen.
1: Most nem akarjuk piszkálni, hogy nem lett meg az 1%. Tehát, hogy...
3: Na, de én ezt komolyan akartam ezt behozni, mert hogy...
1: De mint influencer magát... hiányzik neked.
3: Igen, de nem is ez inkább ilyen...
1: Csak úgy hozzábújnál.
3: Lélekben. De nem az, szerintem a csoki az a mainstream fiatalok által fogyasztott médiában egy olyan új, tényleg ilyen hagyományos polgári hang volt, amivel addig kevésbé lehetett találkozni. És nagyon sok korunkbeli olyan véleményekkel, amiket ő mondott nagyon közérthetően, és tényleg egy abszolút védhető álláspontból rajta keresztül találkozott. És nekem ez a fajta tevékenysége iszonyatosan hiányzik, meg az ő személyisége is. Mert szerintem egyébként egy fantasztikus csávó. És nagyon remélem, és az a fajta gyűlölet cunami, amit kapott, meg amilyen jelzőkkel illették, szerintem az egyszerűen nem volt valid. Tehát, hogy most nyilván én nem akarom kifejteni, hogy mit gondolok az ő politikai döntéséről.
1: Hát ez igazán nagy vonalú tőled, hogy a Rádió Café, én most arra gondoltam, hogy ebben most nem megyek bele. Zoli, hát ez király! Valószínűleg a Rádió Café vezetősége is elégedett egy csetített most.
4: Mindjárt hívnak. Ó, várj, csorog a telefon. Köszönöm szépen.
1: A Café vezetősége most nagyon fújtatott, egy megnyugvás hangját adták ki a fölöttünk egy emeleten lévő szivarszobában.
3: De hogy csoki, mint ember és mint közéletben megnyilvánuló személy, nekem nagyon hiányzik, és nagyon remélem, hogy még egyszer valamilyen formában visszatér.
4: Biztos visszafog, hiszen most nem annyira van munkája.
3: Neki van egy szakmája, meg ilyenek. Én nem féltem, hogy emiatt földön futó lenne, csak így kíváncsi vagyok a véleményére a világon.
1: De és így mi volt az, ami ezt így kiváltotta belőled ezt az érzést most? Vagy te ezzel így rágódsz, ezzel így gondolkodsz, forgatod magadban.
3: Igen.
1: Az elmúlt egy évben napi nem telik el új évben, nap.
3: De mondjuk, hogy április 12 óta, néha megfordul a fejemben.
1: Azt hittem, hogy így nem tudom, az elmúlt egy év azóta csoki felállt, hogy jól van ez ígyből, azóta néha így kicsit könnyeztem bele alszol. És fölri a céjszaka, és így ránézel az órára, ha hajnal 3.
3: Utána megsugatom a csoki képet a óra mellett, nem erről van szó, hogy korán
1: sem. Még találkozunk. És így adsz egy puszit a kinyomtatott csoki fotóra.
4: Berakod a párnád alá.
1: Zoli elolvassa a Reddit-en, hogy mindenki alázza csokit, utána azt mondja a végén, hogy szerintem még mindig neked van igazad. Jó, én csoki. Egy kis csoki formájú plüsmackót magához ölel.
3: Nem erről van szó, csak...
1: Na, de azért vannak testi jelei is. Ha már így belevetünk, legyünk teljesen őszintén. Hogyan vélekedsz erről a csoki kérdésre?
3: Én családom világ életében Milkás volt. Na, de hogy... Ennyit szerettem volna megosztani veletek, jól széttrollkodtátok.
1: Na, Luca, akkor legyen most a következő kör. Nektek ki az a szereplő a tévéből, sorozatokból, internetről, aki igazán hiányzik? Aki azt érzed, vagy nem, Zoli már elmondta, de hogy Luca, vagy éppen nekem, hogy ki az, aki mondjuk, hogy nem, már nem ugyanaz. Én például rosszabbul érzem magam, mióta nem látom annyiszor Clovert a Totally Spice-ból a tévében. Azóta kicsit úgy érzem, hogy valahogy kevesebbé vált.
4: Fú, nekem Fekete Pálkó hiányzik.
3: micsoda?
1: Nem tippelt. Lát. Amúgy tényleg ő keveset szerepel mostanában.
3: És ez jól van így.
4: Vele? Jól van ez így.
3: Jó, ez nagyon-nagyon jól van ez így.
1: Amúgy az most már nem is PC az, hogy fekete pákónak, akik most már csak pákóként szokott rá hivatkozni a média világon.
4: Tényleg?
1: Aha.
4: Hát akkor bocsánat, akkor.
1: Igen.
4: Úgy neveztem magát.
1: Lóca ma ismét az halon rasszista kabátját vettek.
3: Kevesebb nála nagyobb média terrorista van szerintem.
1: Így van.
4: De azt se tudta, mit csinált. Azt se tudta, hogy forgatás van. Szerintem nagyon világtalan volt szegény.
3: Most is ez nem arról van szó.
1: És ha már rasszizmus, mi az, hogy a csokiról neked fekete pálinka jól teszedbe? Bocsánat.
4: Ezt se rakta.
1: Álljunk meg itt egy pillanatra. Mert nekem egy rajzolt szőke szuperhős nagy jutott eszembe. Úgyhogy én védve vagyok ilyen szempontból. Jaj, na mindegy. Beszéljünk meg így hírekről, vagy vigyük végig ezt a...
4: Nem, beszéljünk.
1: Péntek délután tanuló szobát.
4: Igen, az se egy túl színvonalas hír. Szóval...
1: De itt van, és Marcia szerkesztőnk ide küldte nekünk, beküldte nekünk, úgyhogy beszélgetni kell róla. Meg. Na, tehát füzesabony. Voltatok-e már füzesabonyba?
3: Átutazóban.
1: Volt-e rajtad ruha? Még a füzes... Ez a hír szempontjából fontos lesz.
4: Hát figyelj, hogyha ott aludt, akkor nem biztos.
3: De nem aludtam ott.
1: Én szerintem még egyszer sem voltam füzesabonyban.
4: Én sem voltam.
1: Egyébként, de ezek után
4: hol
1: kicsit
4: van?
1: Megjött a kedvem.
4: Hol van?
1: Na, kérdezd kettőt is könnyebben. Nem tudom, hol van füzesabony. Már...
4: Zoli nézi a térképet.
3: Alföld, Észak-Alföld.
4: Akkor nem.
3: Eger közelében.
1: Puszta Szikszó mellett, és Puszta Szikszó és Dormánd között található egyébként. Eger közelében? Ez sikerült mondanod, hogy az Alföldön Eger közelében?
3: Észak-Alföldön.
1: Jó, oké, világos minden. Mezőköves, de elég közel van füzesabonyhoz, ezt azért fontos elmondani. Szóval, füzesabonyi járási ügyészség magállak sértés miatt emelt vállat egy Heves megyei férfi ellen. Hát, ez szerintem azért történt már ilyen Heves megyében, de talán máshol is. Ellenben a kiváltó ok az kifejezetten sajátságos, mert hogy a férfi éjszaka, hát hogy is mondjuk, nem teljesen józan állapotban, sőt mondhatni mat részeg állapotban, teljesen mesztelenül beszökött egy házhoz, egy portára, bekopogott, még a kilincset is lenyomta. Amikor azonban kijött a tulaj, elszaladt. Gondolkodhatnánk, hogy mi lehet az oka mindennek, és hogy hát ez bizony csak egyszeri eset volt, egy kis elmezavar, egy ilyen pillanatnyi, ám de a férfi fél óra múlva ugyanezt megismételte egy szomszédháznál is, amint a tulaj felkapcsolta a villanyt, ismét eliszkolt. És hát ezek után visszament az első házhoz, hogy akkor majd próbálkozik, harmadjára majd talán sikerül a dolog, bármit is szeretett volna csinálni. Minden esetre ott a kutya ugatására kijött a tulaj, és végül elzavarták a férfit. A férfi végül próbaidőt kapott a tettéért, de a mai napig nem derült ki az, hogy mi az oka annak, hogy ő ezt csinálta.
4: Hát lehet, hogy...
1: Mondd csak.
4: Lehet, hogy csak ruhát szeretett volna kérni, szegény, mert elszegényedett.
3: Azt hittél a Terminátor. Elszegényedett.
4: Vagy nem tudom, tönkre
1: van. Az elmúlt kettő órában elszegényedett, vágod. Egyszerűen olyan tempóban romlott a Heves megyei fizetőeszköz, hogy egyszerűen a részvények nagy részétől meg kellett szabadulnia. Magát cégei visszaadta az államnak.
4: Vagy lehet, hogy beleesett valami olajfoltba, és meg...
3: Egy random füzesabonyi olajfoltba.
1: Na, tessék, hogyha éjszaka, éjjel kettő óra, valaki kopog az ajtótokon.
4: Új, én nagyon félek az ilyenektől. Félek, hogy van ott valaki.
1: Kinézel mesztelen. Mi az első, amire gondolsz?
4: Hát
1: ja, és nem csoki, mert akkor tudom, mire
4: szóval... És nem fekete.
3: Pákó, ezt már megbeszéltük.
1: Már csak Pákó.
3: Jó, és már megint a csoki
4: hajra teszed. Még nehéz hozzászokni, na.
3: Szóval, új idők, új szeleim.
4: Nosztalgikusan élek.
1: Éjjel három, éjjel kettő, valaki kopog, mesztelen. Kinéz a kis kukucskálójukon mesztelen. Mi az első, amire gondolsz?
4: Hú, ez nem Pákó.
1: Basszus, hát azt hittem, hogy legalább egyszer szerencsém van.
3: Hát nem, én szerintem nem. Biztos, hogy nem nyitok ajtót.
1: Jó, mert sejtettem, hogy nem erről van szó, tehát mire gondolsz, hogy milyen célval?
3: Sejtettem, mert biztos, hogy kinyitnád.
1: Nem nyitnám ki.
3: Dehogy nem.
1: Ki. Hát ha kinézek és látom, hogy egy pucérem... Várjunk, férfi. Hogy kinézek és látom, hogy egy pucérember áll az ajtó túloldalán, akkor azért nem hiszem, hogy ajtót nyitok. Max így... Résnyire, hogy megtudakoljam, hogy mi van.
3: Hát már kinyitott. Mert mi van, ha bajban van? Tehát most dobták ki az út szélén, mert el volt rabolva.
1: Igen, tehát én meg akarnám tudni, hogy mi van. Nem az lenne, hogy jaj, bezárkózom, hanem így kikiabálnék, hogy mi van, mondd, hogy mi van. És akkor utána, de hogy ha
4: Na mondd,
1: ha csak ennyit látok, akkor így elgondolkodnék tényleg, hogy akkor most egy bolondra gondoljak. Előbb gondolnék arra, hogy valaki segítségre szorul egyébként. Uh-huh. Mint sem arra, hogy valaki be van rúgva, és ezért mesztelenül próbál bejönni valahova.
4: Hát igen, én nem gondolnék erre, mert én nő vagyok, és félek tőlük.
3: De én is félnék. Nem a férfiaktól, hanem ugye amblokkal egy ilyen szituációban én is félnék. Én ezt felvállalom.
1: Ha nő lennék, akkor is, de így pláne félek a mesztelen férfiaktól. Olyan helyzetekbe keveredtem már, a te is félnél ide a helyem. Na jó, oké, akkor szűkítsük a dolgot. Él három, Luca. Kopognak az ajtó.
4: Mondom, hogy nem.
1: Valaki mesztelen, de Zoli az. Na mit teszel? Zoli teljesen pucéran ott áll az ajtó.
3: Miért kell ezt válaszolni?
1: Majd mindjárt elmondod, hogy mi volt az oka ennek, hogy te oda mentél. Egyelőre Luca reakciója érdekel.
4: Hát, hogyha ismerem, akkor megkérdezném, hogy mi van már megint? Már megint így?
3: Ekközben rendszeresen járnék oda.
1: Állandóan. Zoli ez a héten már a harmadik.
3: Szokj le erre.
1: Ekközben én ugyanúgy anyaszült mesztelenül, ezzel kopogok Zoli ajtaját, de ő Lucánál van. Nincs, aki beengedje. Már a szomszédok, hogy csengedek. Elnézést, a barátomhoz jöttem, csak nincs itthon. Igen, tudom, mondta a Luca, most nála van.
3: Honnan tudja a Luca a szomszédom telefonszámát? Hát én nem tudom.
1: Hát, hogy múltkor meg ő ment hozzá mesztelenül, és akkor így ér körbe a dolog. Így ér körbe a dolog. Jó, oké.
4: Nem, figyelj, bárki kopog az ajtómon, hogyha ruhában van, akkor is félnék tőle hajnali háromkor. Miért kopog az ajtómon? Hát azért nem olyan egyszerű ott kopogtatni, be kell jutni valahogy a házba.
1: Tehát akkor tulajdonképpen a mesztelenség az már nem akkora ugrás számodra.
4: De az még nagyobb, tehát attól még inkább megijednék.
1: Tehát
4: a rendőrséget az
1: a annak. Nem kopog senki és a bekopog valaki ruhában között nagyobb a különbség számodra, mint a bekopog valaki ruhában és bekopog valaki mesztelenül között.
4: Igen, mert valahogy be kellett jutni a házba, tehát hogy nem én vagyok az első ajtó.
1: Na, de milyen körülmények között keveredik le rólad a ruhád? Most nyilván az ilyen végletes szívás helyzeteket most hagyjuk, de hogy...
4: De miért?
1: Mi az,
4: szerintem
1: amikor...
4: ez történt.
3: Nem, én szerintem sem. Kapcsán egyébként én gyakran elgondolkozom azon, amikor én nagyon részeg embert látok,
1: hogy... Luca, otthon lehet most vajon?
3: milyen érdekes, hogy vannak olyan emberek, akik... Én nem tudom megítélni.
4: Akik levetkőzik hogy... magukból egyszerűen a gátlásaikat.
3: De nem, hogy úgy, hogy ők tényleg ennyire nincsenek tudatuknál, mert úgy részegek, vagy ők nem. A részegséget egy feljogosító dolognak érzik
4: inkább
3: arra, hogy akkor én most bármilyen vállalhatatlan dolgot csinálok, hisz én részeg vagyok, és akkor tulajdonképpen majd holnap igen. Ki lehet játszani ezt a kártyát, hogy jaj, hát én nem tudtam magamról.
4: Igen, ezek a gátlásosság. De egyébként lehet még a következő nap szégyellés, amit tett, de mégis el tud jutni arra a szintre, hogy gátlástalan legyen.
1: Nem gondolom, hogy aki kicsit önmagát összehányva, bebódulva, csontmesztelenül rohangál füzesabony utcáin, az azon gondolkodik, hogy ezt a kártyát kiátszhatom holnap. Azt gondolom, hogy ez most morálisan védhes, erkölcsileg védhetővé teszi a mai tetteimet.
4: Tehát, hogy miért gondolta ez bármilyen elme állapotban, hogy ez így
3: mert
4: jó ötlet.
3: Elesett, és az szűnt, tiszta sárosett a ruha, és állt az innen állapot.
1: Van valami felszabadító a mesztelenségben egyébként.
3: De nem az utcán.
1: Ez is igaz. De hogy nekem például volt olyan régebben, hogy én edzettem mesztelenül. Azt ne kitiltottak a konditeremben. Amikor otthon edzettem, akkor volt olyan például, hogy éppen így zuhanyzás előtt voltam, és rájöttem, hogy kéne nyomni pár fekvőtámaszt. És ott úgy, ahogy voltam, anyaszült mesztelenül, edzettem egy kicsit, volt valami felszabadító benne.
3: Ez oké.
1: El tudom képzelni, hogy ez
3: tök szuper.
1: Csak hogy el tudom képzelni, hogy ez részegen is előjön valaki.
3: Vagy ilyen ős ösztönként.
4: És akkor jó, oké, akkor legyen mesztelen, de miért kopog be másokhoz, hogy ezt lássák? Hogy ezt szemük láttára csinálja. Tehát kicsit ez ilyen exhibicionizmus.
1: Lehet, hogy
4: szerintem.
1: Hát vagy nem tudom, nem volt nagy sikere az ellenkező nemnél a múltban, és lehet, hogy azt mondta, hogy olyan kevesen láttak eddig így. Legyen most ez a nap. Akkor most történjen, aminek történjen kell. Mindenki lássa, hogy milyen a kvalitásokkal rendelkezem, milyen téren.
3: Távol álljon tőlem a feltételezés, de nem lehet, hogy nem csak alkoholt fogyasztok.
1: Hát szerintem ez ilyen nincsen. Heves megyében ugye van?
3: Bocsánat, tényleg.
1: Ott aztán pláne nincsen. Na hát nem tudom, sajátságos amúgy a sztori, meg kicsit sajnálom, hogy ilyenkor hogy nincsen több információnk erről. Miért nincsen egy ilyenkor...
3: A Heves megyei rendőrfőkapitányságnak a szóvivőjét.
4: Úgy sem nyilatkoznának, de...
3: Jó, hogy mert
1: folyamatban lévő ügyekről nem nagyon szó. Bár mondjuk már próbaidőt kapott, akkor az folyamatban van, ha még csak egy próba. Ki próbálkozgatnak. Még nem biztos, hogy összejön a dolog.
3: Jó, most ezért én se ültetnék le senkit, ha nem okozott traumát valakinek.
1: Hát! Hát, végül is igen.
4: De egyébként mi volt a célja? Tehát, hogy így ezt nem tudjuk meg soha, hogy mi az a belső motiváció, amit el akart érni. Lehet, hogy tényleg rosszul volt, és csak kérni akar egy kis idolt.
3: Gyakran mondom, hogy mi úgy gondolkodunk, hogy minden ember 5-6 lépéssel előre megtervezi a dolgait, de nem. Vannak emberek, akik nem úgy élnek, hogy úgy vannak fel, hogy oké, ha én most ezt teszem, annak lesz hatása az életemre, vagy annak következménye lesz. Nem. Megszertik a következő gondolat, azt megcsinálja. Utána jön megint a következő gondolat.
1: És főleg részegen ez abszolút tud így működni, és lehet, hogy az egyik ilyen dél a ruháit valahol letette, és aztán ott maradt, és
3: segítségetek. De ez baj. Szerintem ez probléma.
4: Mármint, hogy ilyen állati ösztöneid vannak.
1: És az nem baj. Lucának ez tök oké.
4: Hát, hogyha pákom, vagy nem, hanem, hogy szóval, hogyha állati ösztöneid is vannak, és csak azok kapcsolnak be így a túlélési ösztöneid egy ilyen helyzetben, akkor is van valami miértje annak, ami cselekszel. Tehát, hogy valami önfenntartás, mit tudom én, mi magamutogatás, valami kell lennie mögötte, valamit akart, nem csak úgy, hogy
1: én szerintem ez van. Letette valahol, és aztán segítséget kérni ment. Ez a végső tippem.
0: Sziasztok, Csáki László vagyok, a Kék Pelikán rendezője. Hallgassátok a Rádió Cafét.

0: A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az a svény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
4: Mindig is csodás lélek jelenlétem volt, úgyhogy pánik helyett egy pléddel eloltottam a lakástüzet.
5: Előfordul az ilyesmi azzal, aki sokat ütközik, hogy beleütközik egy rég nem látott ismerősbe, vagy osztálytársba, vagy ilyesmi, de ez a találkozás attól más, hogy ez a Zsuzsanna egy sziget.
3: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
6: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul.
7: A rovat támogatója a Városmajori Szabadtéri Színpad. Buda prózai nyári élmény színháza.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
9: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer! Július 16. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
10: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Azt hittétek, hazamentünk? Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talponálló.
11: Talponálló best of. Ezt megmutatnánk anyánknak.
0: Ez a talponálló a Rádió Cafén.
12: Na hát, úgy ítéltük meg, hogy inkább jövünk.
13: Szerintem jó kis gondzsáj zene.
12: Amúgy igen, kapcsolódott az előző megszólaláshoz. Igen, még a Népszigeteshez. De jó volt ez. Szeretem az Iron Mafiát, de úgy ítéltem meg, hogy pont itt volt az ideje, hogy ezt most inkább lekeverjük. Mert hogy 6 perccel múlt el 7:30, és elérkeztünk a fej vagy írás rovatunkhoz. Úgyhogy mindig ezt várom egy kicsit a legjobban. Nem tudom, te hogy vagy veled, de én amúgy mindig, de most nem csak a fej vagy írás, hanem az ötös fogadás, mindig az utcsó megszólalás, mindig az a kedvencem.
13: Igen, mert az váratlan lehet, mert ugye ezt nem beszéljük meg előre, hogy ki milyen témával készül.
12: Igen, mert most azt azért hogy tudjuk, hogy nagyjából mik a hírek, amiket szeretnék behozni az adásban. Igen, meg
13: van egy adásmenet, de ezt már.
12: Igen. Mindenki. Meg ezek a kötetet is nagyon szeretem az elején. Valójában nem szeretek híreket feldolgozni. Miért ezzel foglalkozik
13: akkor
12: ez a rádió?
13: Miért csináljuk?
12: Mégis kikötelez minket erre.
13: Na majd szólunk a szerkesztőnknek, hogy hozzon valami újdonságot.
12: Így van, mostantól recepteket beszélgessünk, meg ilyesmi. De vagyok egy nyilván annak is megvan a maga bája, csak valahogy azok után mindig olyan felszabadító, ilyenkor már elkezdeni vállalhatatlankodni a végén, mert hogy ez jön a fej vagy írás rovatunkban.
14: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: Záporozhatnak is a kérdések abban az esetben, hogyha Luca az érméjével egy fejet dob, akkor ő fog most felolvasni az internet sötét bugyraiból egy egyébként komoly szándékkal föltett normális kérdést, míg hogyha írás dob, akkor én fogok majd következni, mégpedig hát egy felnőtt vagy tini szerelmi problémával szintén az internetről, ami valószínűleg kicsit kevésbé komoly, de megpróbáljuk komolyan megoldani ezeket is. Luca, dobj egyet!
1: A váratlan fordulat az lett,
0: hogy nem működik az alkalmazás, mint szokott.
1: De amúgy nem. Itt a virtuális pénzérvényvel feldobtam a pénzt és írás.
0: Akkor én következek. Voltatok már úgy, hogy még szakítás előtt kedvetek lett volna jól pofára ejteni a másikat? Esetleg meg is tettétek? Luca, te voltál már így?
1: Nem. Ez a rövid válasz. Hosszabbat is kellene?
0: Hát egyébként akár, ha már így rádióműsort vezetünk, akkor...
1: Hát szerintem egyébként ez egy nem egy szép dolog. Tehát, hogy miért akarsz bosszút állni valakin? Elég szerintem csak megmondani neki azt, hogy te hogy érzed, és véget vetni annak a kapcsolatnak, hogyha nem szeretnéd folytatni tovább. Szerintem az egy kicsit kicsinyes dolog, hogyha valaki bosszút áll a párján. Bármi is történhetett, hogyha ő is tett valami olyat ellened, amiben megsértett. Szerintem akkor is jobb, hogy te mondjuk emelt fővel távozol, és nem csinálsz semmit, hanem azt mondod, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek.
0: Az szerintem ezzel kapcsolatban a helyzet, egyébként egyetértek veled, hogy ilyenkor le tudsz süllyedni a másik szintjére egy pillanat alatt azzal,
1: hogyha így döntesz. Az biztos, de jobb, hogyha ilyenkor hátra lépsz kettőt, és átgondolod, hogy akkor biztos megéri ezt megcsinálni, vagy inkább akkor alszom rá egyet, átgondolom ezt a szituációt, és azt mondom másnap, hogy jó, akkor ennek itt vessünk véget.
0: Én leszögezem, hogy én nem csináltam ilyet, meg nem is tervezek egyébként, de hogy úgy általánosságban szerintem az van, hogy egyszerűen jól esik az embernek az, hogy oké, most velem rohadékok voltak, akkor most én is egy kicsit rohadék lehettek. Szerintem az van, hogy egyszerűen a tégedért sérelmeket ilyen helyzetben tényleg egy kicsit így visszapattintani, egy hívogató dolog. Mert nyilván ismered, és pontosan tudod ezáltal, hogy mi az, amivel fájdalmat okozhatsz, mi az, amivel szemétkedhetsz, mi az, amivel kiszúrhatsz vele.
1: De ez nem egy szép dolog.
0: Nem az, semmiféleképpen sem az, és nem is ezt mondom, csak próbálom megérteni azt, hogy mi van akkor, hogyha egy ilyen dolog mellett dönt valaki. Szerintem az van, igen,
1: hirtelen felindulás ez.
0: Igen, hirtelen felindulás, és úgy érzed, hogy ja, oké, te most engem férfiúi, vagy nem tudom, női becsületemben megsértettél, akkor innentől fogva viszont akkor láss kiválóan a dolgot, kap vissza, és majd igazságot szolgáltatok. Ezzel szerintem a legnagyobb probléma az egyrésről nyilván az, hogy most az morálisan elítélendő, meg mit tudom én, bár nyilván ennek is vannak szintjei, tehát most az, hogy nem tudom, nem adom vissza a kedvenc sálját azért se, akkor ez is egy szint, meg az is, hogy utána kiszurkálom az autójának a kerekeit, és végighúzom kulccsal a friss fényezését, ez is egy opció, de nyilván vannak mind a kettő elítélendő, de azért vannak szintbeli különbségek. De szerintem egyébként ezzel a legnagyobb baj az, hogy onnantól fogva, hogy te egy bosszút forrasz, azt amíg megtervezed, azt amíg végrehajtod, utána lehet, hogy lesz miatta egy kis lelkiismeret furdalásod, tulajdonképpen egy rakás energiát beleölsz abba, hogy a másiknak rossz legyen. És amíg ezt az energiát te, vagy amíg te ezt így forralod a fejedben, az alatt te már rég leléphettél volna, és elkezdhettél volna lépegetni a gyógyulás útján, de magadtól veszed el az értékes regenerációs időt egy rossz kapcsolat után, azért, hogy helyette még görges tovább, és még benne maradj ebbe a valamibe. Tehát a másiknak lehet, hogy rosszat okozol, de közben magadnak is valójában rosszat okozol, mert azt éred el, hogy nem tudsz kilépni valamiből, mert még viszed magaddal és cipeled. Nem a másiknak, akármilyen rohadék is volt, nem a másiknak tartozol ezzel, mert lehet, hogy megérdemelni. De magadnak tartozol annyiba, hogy ne maradj benne valamiben, valaminek a bűvkörében, ami rád nézve már káros.
1: Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy ez azt okozza, hogy utána a másik is bosszút áll, és akkor ez egy ilyen végelláthatatlan dolog lesz kettőtök között, és nem tudjátok abba hagyni, az még inkább káros, mindkettőtökre nézve.
0: Abszolút, abszolút. Na dobj még egyet! Mi a?
1: Fej.
0: Akkor hát halljuk.
1: Az mit jelent, ha a felettesem azt mondja, hogy te állat?
0: Sajátságos kérdés. Egyébként szerintem ezt a te állat, azt így nem mondod úgy, hogyha nem ilyen ironikus. Vagy nem tudom elképzelni, hogy valaki csinál valamit, és így mérgesen azt mondom, hogy te állat. Nem ezt mondanám.
1: De ezt is olyan kedvesen mondtad, hogy te állat. Jaj, ne! Te állat!
0: Csináld még! De, szóval én csak én ironikusan tudom elképzelni, hogy csinálsz valami vicces dolgot, és azt mondja, hogy te állat, hát ez nagyon nagy.
1: Fontos a hanglejtés, szerintem arra figyelni kell, hogyha mondjuk ilyen hirtelen felindulásban mondja, hogy te te állod, mit, hova raktad azt a dobozt, akkor lehet, hogy arra gondolt, hogy valamit elrontottál, csak nem tudja szépen kifejezni magát.
0: És itt is milyen fontos a hangsúly. Te állod, hova dugtad azt a dobozt? Milyen sok múli pusztán a hanglejtésen, valóban.
1: Bizony. Hát lehet...
0: Fér még oda?
1: Lehet pozitív is.
0: Igen, mint az utóbbi példa mutatja.
1: Már kinek pozitív, hogy a főnöke ízolt. Na jó, most minden.
0: Te állat, ez egy kocka alakú doboz. Szóval igen, na de mire gondolhat? Szerintem mi a ironikus leginkább.
1: Igen, reméljük. De figyelj a hanglejtésre, az mindent elmond meg, hogy milyen szituációban hangzik ez el.
0: Így van. Bár szerintem, ha a szituáció az, amit az utóbbi példa mutatott, akkor sejtett, hogy itt nem feltétlen mérges. Vagy hát ki tudja. Következő, mit dobtál, Uca?
1: Fej.
0: Nagyon sokáig pörög ez a nyomorult érve.
1: Egyébként tényleg sokáig pörög, ilyen 15 másodpercig.
0: Dob föl hamarabb, már most dob föl a következőt. Jó, fejet mondtál, akkor ismét te következel, ráadásul.
1: Jó. Oké.
0: Okay. Lesokkolottál.
1: 32 évesen lehet még valakiből állatorvos, vagy már késő elkezdeni?
0: Hát szerintem miért ne lehetne? Nézd meg a hadházit, mely hány éves, az most lesz újból állatorvos.
1: Szerintem is. Most az, hogy elmenj egy egyetemre és megtanulj valamit, vagy karrierváltó legyél, szerintem arra sosincs egy korhatár megszabva, hogy mikortól már nem érdemes.
0: Én nagyon fölnézek azokra az emberekre, akik felnőttként elkezdenek egy új, egyrészt azokra is, akik egy új szakmát, másrészt meg azokra is, azokra meg talán még inkább, akik felnőttként egy új egyetemet kezdenek el azért, hogy aztán egy új szakmát megcsináljanak. Most az, hogy állatorvos legyen, mit tudom én, az, hogy embereket gyógyítsa, az nagyon sokáig kell, ugye nem tudom.
1: De szerintem, hogyha állatorvos leszel, ahhoz is.
0: Nem tudom, hogy az mennyire hosszú, de...
1: Szerintem hasonló.
0: De mondjuk nem tudom, 6 éven keresztül te tanulsz, ezért 32 vagy most 38 leszel, és akkor belekezdesz, szerintem nem vagy lemaradva semmiről.
1: Hogy kiszámolgatod itt az évszámokat, vagy a kort.
0: Igen, így már azt mondom, hogy...
1: Végül is akkor nem vagy lemaradva.
0: Igen, igen. Ha egy másfél év múlva kezdenéd, akkor azt mondanám, hogy már nem érdemes, de inkább nem tudom, kezdj el félretenni a temetésed. De nem, szó nincs erről nyilván, de...
1: Én szerintem, hogyha valakinek ez az álma, hogy állatorvos legyen, akkor az tényleg nincsen korhoz kötve. Járd végig azt az utat, de csak meg kell fontolni, hogy tényleg akarod-e ezt, és belefektetni azt az időt, vagy ez is csak ilyen hirtelen felindulásból jövő ötlet, mert másképp is lehet egyébként állatokkal foglalkozni, és most nem azt mondom, hogy legyen kutya kozmetikus, vagy valami, hanem elmehetsz mondjuk egy menhelyre, ott is darázsírtónak. Sótányírtó, az egy hasznos munkakör.
0: Dolgozhatsz a halpiacon, tök sok állathoz van közül egyébként.
1: Meg a vágóhídon.
0: Mennyire optimista dolgok. Szóval szerintem egyébként igen az van, hogy ez csodálatos dolog, hogyha valaki így dönt, hogy egy ilyennyire, főleg, hogy egy tök nemes szakmát választ ezután, és 32 évesen azért te nem vagy egy idős ember, sőt, szerintem amúgy, hogy ha az egész élet hosszadat nézed, akkor még azért bőven az első felébe, vagy sőt lehet, hogy az első harmadának a végét hagytad el éppen. Tehát, hogy abszolút minden lehetőség nyitott. És utána most tegyük fel, 38 évesen elkezdett állatorvosként dolgozni, lehet, hogy 40 évet leszel a szakmába, mert igen, mondjuk nem tudom, nyugdíj mellett még tolod majd.
1: Simán lehet, és hogyha tényleg ez az álmod, akkor csináld.
0: Lehet, hogy többet leszel állatorvos, mint amennyit nem voltál állatorvos. Hát akkor innentől kezdve miért is ne nyomjad? Úgyhogy hajrá, ez az, ma ilyen motiváló műsor vagyunk.
1: Bizonyám, úgyhogy most egy írás lett.
0: Írás. A lányoknak számít valamit, ha egy fiú szerelmes beléjük, függetlenül attól, hogy lesz-e belőle kapcsolat, vagy sem? Tehát, hogy így hozzáad-e, ha jól értelmezem, hozzáad-e így a te önértékelésedhez, általános jólétedhez az, hogy tudod, hogy valaki szerelmes beléd?
1: Szerintem hízelgő tud lenni, de így nem létfeltétel. Szerintem ahhoz,
0: de
1: hogy...
0: De még
1: így...
0: nem tapasztaltad, hogy milyen, mikor nem, úgyhogy...
1: Legyen így önbizalmad, ahhoz szerintem nem az kell, hogy így érezd, hogy másoknak te tetszel, hanem hogy te magaddal legyél rendben az életedben.
0: Ja, ez egy kulcsmondat szerintem, mert sokan, akik meg ilyen kapcsolatfüggők, azok meg pont ezért csinálják, mert ők mindig magukra úgy tekintenek, hogy valakihez képest kik ők, és nem pedig úgy önmagában becsülik meg az ő saját személyiségüket, vagy a saját, nem tudom, elért dolgaikat, hanem mindig az, hogy oké, rendben, én nekem egy relációban kell léteznem, és akkor tudok valójában oké lenni magammal, hogyha megkapom napi szinten azt, amit a másik tud nyújtani. Nagyon sok ilyen kapcsolatfüggő ismerősen van egyébként, és ez persze nem nyilván csodálatos dolog egy párkapcsolat, de hogy nem Tehát, hogy nem létfeltétel minden esetben. Nyilván vannak dolgok, amiket nem tudsz átélni ilyen helyzetben, de az már tényleg nagyon gáz, amikor nagyon sok olyan ismerősöm van, mint benne volt 5 évig egy kapcsolatban, szakított, eltelt egy hónap, és megint belement egy kapcsolatba, mivel 3 évig volt benne, majd megint szakított, és aztán megint 2 hét múlva megint belement egy hosszúba. Tehát, hogy ez nem optimális. Úgyhogy ja, valószínűleg az ilyen emberek azok, akiknek inkább számít ez, de tök jó, hogy ez.
1: Sőt, egyébként szerintem ez egy ilyen öngerjesztő folyamat is, hogyha te tisztában vagy magaddal, az értékeiddel, és magabiztos vagy, akkor szerintem sokkal inkább megtetszel úgy más embereknek, és akár beléd is tudnak szeretni, mert érzik azt a kisugárzást rajtad. Úgyhogy szerintem mindenféleképpen az a lényeg itt, hogy ne azért érezd magad jól a bőrödben, mert hogy másoktól ezt a megerősítést keresed másokban, hogy tetszel nekik, hanem azért, mert te így érzed magad jól.
0: Ennyi. Gulyás Luca, személyiségfejlesztő tréner, coach, lehet egyébként.
1: Lehet, hogy munkát kellene váltsak.
0: Hát lehet még állatorvos például. Még van 4 éved eldönteni.
1: Ó, jó, akkor még gondolkozok rajta. De dobtam is egy következőt, fej, úgyhogy mondom is.
0: Na, mit hoztál?
1: Minden falusi ember kedves. Elsőnek egy gillend, és aztán felvittem a hangsúlyt.
0: Ezek a kérdések, ezek elképesztek már, szóval, hogy minden falusi ember kedves-e. De az érdekes, hogy ez a sztereotípia.
1: Igen, ez amúgy egyébként mindig előjön, hogy a fővárosiak bunkók, a városi emberek inkább így magukkal foglalkoznak, a falusiak nyitottabbak. Szerintem ez egy ilyen állandóan felszínen lévő ilyen közhiedelem.
0: De hogy... közben meg ugyanúgy megvan a másik fele is, mert tök sokan meg azt mondják, hogy falusi, hát akkor az egy paraszt, akkor az egy bicskával eszi a jégkrémet, aztán bejön a nem tudom múzeumba, köp egyet a földre, gyere ide a fiaim.
1: Igen, abszolút. Szóval tehát, nagyon fura, hogy így a lakóhelyhez kötötten így bekategorizáljuk az embereket.
0: De hogy a falusiból, érted? Két irányba is
1: igen,
0: el lehet menni.
1: Igen, mindkettőben.
0: Tehát valakinek az a sztereotípia, amit az imént lefestettem, meg valaki meg az, hogy csodálatos.
1: De szerintem...
0: Oda beugrok 10 percre, és egy terített asztallal várnak, és meleg szívvel, és szép történetekkel.
1: Igen, de az, hogy mondjuk így kultúrálatlan, az nem zárja ki azt, hogy egyébként kedves mellette. Tehát, hogy lehet, hogy egy más szokása van, tehát, hogy utakjuk a földre, most ez csak idézőjelben.
0: A Nemzeti Múzeum előtt, de nem rád. Tehát, de...
1: Nem ebben értem a kedvességet, hanem az, hogy vannak olyan szokásai, amikre így furán néznénk egyébként, de amellett ilyen vendégszerető, amellett ilyen tökre befogadó, hivogató.
0: Rúgdossa a galambokat az utcán, de iszik veled egy pálinkát, ha találkoztok.
1: És ez most a városi, vagy ez a vidéki jellemzése?
0: Tényleg, vidéken nincs galamb,
1: igaz? Hát ez az.
0: Most egy mondat.
1: Hogy csak postagalambok, vagy ezek a szép fehér galambok, itt városon ez büdös, koszos, repülőpatkán galambok.
0: Egyébként szerintem, hogy általánosságban nem jók a sztereotípia, nem jó a sztereotípiák alapján kiindulni bármiből. Most nyilván bizonyos helyzetben segítheti a nem tudom tájékozódást, hogyha azt mondod, hogy oké, már láttam sokszor templomot, ami mellett általában volt focipálya, akkor ez lehet, hogy segít mondjuk nem tudom megtalálni a templomot vagy a focipályát egy random faluban, de ilyen szempontból jó a sztereotipizálás, de hogyha meg azt gondolod, hogy hú, rendben, én már találkoztam, nem tudom, agglomerációban élő csajjal és fennhordta az orrát, akkor most is találkoztam ezzel, biztos ez is egy nagyképű állat. Tehát, hogy ezt a főnöke mondta. Szóval, hogy ezt nem gondolom, hogy ez jó, mert minden helyzetet egyén, vagy minden helyzetet így önmagában kell vizsgálni, és tök fontos ez a fajta kritikus gondolkodás ilyen szempontból is, hogy ne csak másokkal szemben legyél kritikus, hanem a saját alapvetően a fejedben működő drive-val szemben is legyél kritikus. Ránézel valakire, van egy kép benned egyből, de ne gondold, hogy az egy mindenet felett álló kikeszthetetlen vélemény, hogy oké, már annyira jó ember ismerő vagyok, hogy tudom, hogy ő milyen. Nem, tökre nem. Kritikusan kell a saját véleményedhez is egyébként viszonyulva, a saját hozzáállásodhoz, és aztán lehet, hogy valami tök pozitív, vagy éppen negatív csalódás ér.
1: Persze, csomószor van, hogy így külsőre ítélünk, mert muszáj nekünk valamilyen szinten bekategorizálni azt az embert, és valamilyen képet magunkról festeni. Sajnos ilyen a működésünk, vagy nem sajnos, de egyébként, hogyha meg elkezdünk valakivel beszélgetni, azonnal le tud jönni, hogy milyen ember lehet a másik, és ott se mentünk egyébként mélyre, és ott is még csak a felszínt kapargatjuk, mert hogyha mondjuk rossz kedve van az adott embernek, akkor lehet, hogy kevésbé kedves, kevésbé nyitottabb. Nem tudhatjuk, hogy mi áll mögötte, úgyhogy nem szabad még egy beszélgetés után sem megismerni, vagy megítélni egy embert. Csak hogyha jobban megismerted.
0: Egyetértek. Na, de még van még egy-két kérdésre időnk.
1: Az az igazság, hogy próbáltam többször dobni, hogy ne fejed dobjak megint, de folyamatosan fejed dobok, úgyhogy fej.
0: Akkor fej. Ma nincsenek szerelmi kérdések. Igen. De tetszik, hogy elárultad, hogy megpróbáltál csalni.
1: Jól van, hát de még sem sikerült.
0: Igen, igen. Ferencváros, Grasshoppers 95, Vince Otto-t leráltani sem lehet. Na ez a Lucának a helyzete most jelen pillanatban. Csak hogy egy klasszikus knézi idézethez hasonlítsa.
1: Köszönjük szépen.
0: Hiába próbál csalni, nem sikerül.
1: Hát ilyen vagyok sajnos.
0: Na, akkor mondd a következőt, Luca. Itt vagyok, figyelek.
1: Na, titeket érdekel még, hogy egy film mennyire látványos?
0: Hogy mennyire látványos egy film?
1: Itt arra gondol szerintem, hogy mennyire sok animációs elemet használnak akár, vagy mennyire ilyen.
0: Teljesen értem a látványos kifejezést, okay, hogy hallottam már.
1: Csak megismételted a kérdést, gondoltam, hogy...
0: Volt már, hogy használtam is ezt a szót egyébként a múltban, és segítség nélkül sikerült. Egyébként szerintem az valójában sosem volt igazán fontos egy film szempontjából. Tehát, hogyha itt a látvánnyal kell elvinni a dolgokat, akkor az már önmagában mutat valamit arról, hogy milyen a storyline.
1: Igen, de mondjuk vannak olyan filmtípusok, amik nem tudnak nem látványosak lenni, hiszen akkor nincs sok értelmük, mint például egy akciófilm.
0: Például, ha azt a dobozosat megfilmesíteni valaki, az biztos, hogy látványos lenne.
1: Az biztos.
0: Főleg, ha nem kell hozzá CGI.
1: De menjünk bele szerintem. Szóval például az akciófilmek esetében muszáj, hogy látványos legyen egy film. Különben valószínűleg nem lesz egy jó akciófilm, hogyha csak így a történetmesélésből derülnek ki az akciójelenetek.
0: Egyébként igen. Egy olyan akciófilm, tudod, hogy mindig látod, hogy elindulnak a csatába, vagy nem tudom, elindulnak kirapolni.
1: És aztán már csak visszajönnek.
0: Bankot, és aztán, hát ez ilyen kis költségvetési, tudod. Oké, raboljuk ki a bankot, és látsz egy fekete képernyőt két nappal később. Ne, hát ezért néztem ezt a filmet. Úgyhogy igen, ilyen stíluson el kevésbé. Jó, meg nyilván ezek a nagy ilyen világmegmentős, meg
1: az Avatar.
0: Filmek.
1: Az Avatar milyen lenne, hogyha nem lenne látványos, egy nézhetetlen film lenne, mert nincs annyira nagy történetmesélése.
0: Tényleg az Avatar egy ilyen diplomafilmként, az hogyan képzeljük el? Tényleg valaki, nem tudom, sétál a körúton kékre festve egyébként, nem tudom, egy Gucci gatyába. Egészen sajátságos. Vagy nem is, hát dehogy az utcába, hát a természetben kell. A Városligetben, ugrik padról padra. És a háttérben tudod, sétál el valaki, és nem tudom, csikkenyő.
1: Igen, egy teljesen más benyomása lesz az embernek attól a filmtől.
0: Ja, de amúgy szerintem alapvetően nem fontos, nyilván egy bizonyos határig.
1: Persze, meg szerintem ez is személyes preferencia.
0: Abszolút, abszolút. Na, van még idő szerintem.
1: Remélem nem egy.
0: Jó, igen, kettőre.
1: Jó, reméljük. Írás, ez az.
0: Na, végre valahára sikerült. Na, itt egy szerelmi kérdés, tessék. Normális, ha van olyan kérdés, amit nem merek feltenni a páromnak, mert félek a reakciójától? Tehát együtt vannak, párkapcsolatban élnek. De ezt most meg te érted. Tehát jó, mert
1: mindent értünk.
0: Gondoltam, hogy a hallgatói között
1: jó,
0: hát, ha
1: mond,
0: van olyan,
1: aki
0: nem értette. Szóval együtt vannak egy párkapcsolatban, és van valami kérdés, ami ott nyomasztja, de nem meri föltenni, mert nem tudja, hogy mit fog reagálni a másik.
1: Most megismételted azt, amit felolvastál.
0: Mert Luca, ezek ilyen technikai dolgok. Ha gyorsan ledarálok egy kérdést, és aztán utána elkezdjük megválaszolni, a fele hallgatóságnak mi van, mi volt a kérdés? Így, hogy megismétlem, mindenki bele tud helyezkedni a szituációba.
1: Na jó, szóval akkor mindenki megértette a szituációt. Hát szerintem...
0: Szóval lehet, hogy a hallgatók nem olyan korlátoltak, mint én, tehát ugye simán benne van.
1: Szerintem ez egy ilyen komplex kérdés.
0: Na.
1: Mert el tudok képzelni olyan szituációt, ahol félsz a másik reakciójától, de hogyha ilyen általánosságban gondolkodunk, és ilyen hétköznapi témákról teszünk fel kérdéseket, akkor szerintem nem kéne, hogy olyan legyen, amit nem tudsz megbeszélni, azért, mert félsz a másiknak a reakciójától.
0: De itt fontos, hogy elkülönítsük, tehát itt szerintem nem arról beszélünk, hogy attól félsz, hogy megpofoz, mert
1: nem,
0: az már
1: nem.
0: Önmagában szóba se kerül, hogy az
1: nem,
0: normális.
1: Nem, én se arra gondoltam, most nekem mondod.
0: Nem, általánosságban mondom, hogy ezektől el kell vonatkoztatni ebben a szituációban. Tehát nem úgy félsz a reakciójától.
1: Nem, hanem hogy haragos lesz.
0: Hát én még csak ezt sem fel

0: még minden kapcsolatban megvan az az evolúciója, amikor már ezeket a mélységű kérdéseket is lehet érinteni. Lehet, hogy nálatok később jön el, de egy ponton majd normális esetben el kell, hogy jussatok oda. Ha ez már egy nem tudom, egy évvel jelenlévő kapcsolat, és egy ilyen súlyú dolgot nem mersz megkérdezni, az már szerintem nem feltétlen jó.
1: Én egyébként olyan dologra gondoltam, amit mondjuk, hogyha nem mered meg feltenni azt a kérdést a párodnak, hogy mi van akkor, hogyha én elvállaltam egy munkát, vagy gondolkozom azon, hogy elvállaljak egy munkát, ami viszont külföldön van, és ő esetleg mondjuk nem tud elköltözni. Itt lehet, hogy azért haragos lesz, vagy orientáltabb lesz a pár.
0: Mondtad volna az is, hogy dühös, de így sokkal jobb volt.
1: Igen, most kerestem a szavakat, mert megzavartál.
0: Sajnálom, hogy megzavartalak azzal, hogy intettem, hogy közben lejár az adásidőnk.
1: Szóval szerintem szituáció függő, de egyébként az lenne nyilván a cél, hogy mindent meg tudj beszélni a pároddal, és ez egy egészségesebb kapcsolatra tud hajazni, hogyha meg tudsz bármit beszélni.
0: Tetszik egyébként, hogy mondtam, hogy igen, mert hogy véges az adásidőnk, de azért még belekezdtél egy gondolatmenetbe.
1: Jó van, na.
0: Megesik a legjobbakkal is. Na, minden esetre nagyon köszönöm, hogy itt voltatok ma, ez volt a Talpon álló már, a csodálatos hétvégét kívánunk mindenkinek. Hétvégén menjetek sokat a szabadba, és élvezzétek, hogy tavasz van, mert most már végérvényesen zajlik, sőt, most már nagyjából, te tudod belegondolni, másfél hónap múlva június.
1: Ú, de jó lesz.
0: Úgyhogy mindenképp sokat menjetek a szabadba, meg mozogjatok, meg ilyesmi, és hallgassátok a Talpon állót a Spotify-on, mert mindig fönn van mindenféle anyag tőlünk, mindig a legfrissebbeket is megtaláljátok, meg a régieket is visszahallgathatjátok, illetve a Talpon álló rádió Instagram oldalt is javasoljuk mindenkinek, ami ugyan egy zárt Instagram oldal, de ennek ellenére mindenkit beengedünk, aki valós profil, ennek csak annyi az oka, hogy mindenki kedves legyen, és egy nagyon kis cuki közösséget alkossunk, ahol aztán beszélgetünk a hallgatóinkkal, úgyhogy ha valakinek van erre igénye, vagy szeretné tudni, hogy mi lesz majd a következő műsorban, vagy bármi hasonlót, akkor ott megtalál bennünket. Köszi, hogy itt voltatok, köszi Luca, hogy te is itt voltál, sziasztok!
1: Köszi, hogy itt voltál, Peti, sziasztok!
0: De jó, most nekem még soha senki nem köszönte meg.
1: De muszáj, hogy a tiéd legyen az utolsó szó, csak azért Indigo lesz volt.
0: Tudod mit, most azt mondasz, amit szeretnél.
1: Sziasztok, mindenkinek jó hétvégét!
2: Ez a Talpon álló Best of a Rádió Cafén.
0: Ez volt a Talpon álló Best of, valószínűleg észrevettétek, hogy nem élőben voltunk, ugyanis kivágtunk belőle minden kompromitáló részt, és ezt pedig nem szokhattátok meg tőlünk, hogy ennyire normálisak vagyunk. Találkozunk legközelebb, gyertek mindenféleképpen, hát addigra majd beeszik minket a Fena rádió stúdióba, és meghallgathatjátok élőben is a műsort.
2: Ez volt már a Talpon álló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talpon álló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
3: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
0: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whitaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások az ország első. Szihedelikos rock

0: fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori Kastélyban.
1: Borisszi koncert. Július 12-én a Barbanegrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Borisszi koncert Budapesten. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Elfogadták Brüsszelben a magyar helyreállítási tervet. Itt a buli szezon a túlívás a legnagyobb veszély. Igazoltatás közben gázoltak el egy rendőrt Tolnában. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét. Ez szerint 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásra, valamint 3,5 milliárd euró kedvezményes hitelre leszünk jogosultak az év végéig. A csomag része az, hogy csatlakozunk az Európai Ügyészséghez, megerősítjük a korrupció ellenes intézkedéseket és az igazságszolgáltatás függetlenségét. A kifizetések csak akkor érkeznek meg, ha teljesítjük a vállalt feltételeket. Itt a fesztivál szezon, a felelős bulizásra hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Arra kéri különösen a fiatalokat, hogy figyeljenek egymásra, és legyenek óvatosak az alkohollal. Részletek Simics Ritától, az egészségfejlesztési osztály vezetőjétől.
3: Nagyon hamar rossz irányba fordulhat a fesztiválozás hangulata, hogyha túltolják az alkoholfogyasztást. Az alkohol dehidratál, tehát emellé mindenképpen kell folyadékot fogyasztani, ez pedig legyen a víz. Még egy fontos kérdés van az alkohollal kapcsolatban, az alkohol és az energiaital az együtt olyan, mint hogyha gázra és fékre lépnénk együttesen, hogy nagyon kellemetlen helyzeteket tud kialakítani.
2: Elgázoltak egy rendőrt tegnap késő este Tolnában Kaposszegcsőn. A tettes a települést átszelő utcában igazoltatás közben ütötte el a járőrt. Tudják ki ő, egy csikós töttősi férfiról van szó. A rendőrség 500 ezer forint nyomra vezetői díjat ajánlott annak, aki érdemi információval szolgál a gyanúsított felkutatásához. A Kaposvári Regionális Nyomozóügyészség hivatalos személy ellen elkövetett emberölés kísérletének gyanúja miatt indított eljárást. Új hazai fejlesztés segítheti a koraszülött babák ellátását. A Hunren és a Semmelweis Egyetem mesterséges intelligenciával működő kamerarendszere vezetékek és érzékelők nélkül figyeli a csecsemők testhelyzetét, mozgását az inkubátorban. A rendszer képes megkülönböztetni a természetes mozgásokat a rendellenességre utaló jelektől. Így segítheti az orvosokat a korai felismerésben és a megfelelő ellátásban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Jó napot kívánok! Köszöntjük a Kulturrally hallgatóit. Pár Julcsi és Mezei Dániel itt a mikrofonok mögött, és a vendégünk pedig Sterbenc Tamás, a Magyar Testnevelési Sporttudományi Egyetem rektora. És én, Julcsi, téged győzködtelek, hogy beszéljünk egy kicsit a sakkról, és beszéljünk egy kicsit a sportról, mint társadalmi jelenségről, a sport és a kultúra kapcsolatáról. És a sakk volt az apropó, kötélnek álltál, miért?
2: Kötélnek álltam, mert bennem is vannak kérdések, és amikor így elkezdtem egy picit utána nézni a témának, és a Google-ba bedobtam, hogy a sakk mint sport, akkor rögtön a gyakori kérdéseknél egy óriási listán dobott ki, hogy a sakk az nem sport, hogy képzelik, hogy ülő emberekre azt mondják, hogy az sport, és aztán elkezdtem ilyen kicsit a kutatásokba is belemélyedni, és akkor láttam, hogy a Stanfordi Egyetemnek például van egy olyan kutatása, hogy megnézik, hogy a sakkozó például hány ezer kalóriát éget el, akár 6000 kalóriát egy nap alatt, amit végigjátszik, ami azért látjuk, hogy legalább a háromszoros egy átlagos kalória elégetésnek. Tehát...
1: És ami miatt a TF rektor itt a stúdióban, Sterbenc Tamás, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad, tegeződhetünk, mert régóta ismerjük egymás sportkörökből, meg együtt is dolgozunk egyébként mi. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, mert te magad is sakkozó vagy, 2000 körüli élőpontszámmal. Szervusz, Tamás.
3: Köszönöm, inkább egy amatőr sakkozó, aki játszik sokat, de nem versenyszerűen. A csapatbajnokságban néha elhívnak a tanítványaim, vagy egy klubversenyen, de arra, hogy önállóan versenyezek, arra nincsen időm, de gyerekkorom óta követem, régen játszottam levelezési sakkot, ami nagyon izgalmas volt akkor, ma már a mai környezetben azért másképp néz ki. De ahogy Júcsi mondta, valóban egy 5-6 órás versenyparti alatt legalább olyan fizikai terhelésnek vannak kitéve az igazi nagymesterek, mint egy komoly sportteljesítményt nyújtó versenyző, és azért gondolom, hogy nyugodtan tarthatjuk a sakkot sportnak.
2: És kizárólag ezért soroljuk a sakkot a sportok közé, mint szellemi játékot, vagy mi még az összetevője, ami miatt sportnak minősül?
3: Szerintem a mi felfogásunk szerint a sport nagyon közel áll a versengéshez, uh-huh. és a sakk ebből a szempontból egy annyira kiemelt és eszenciális dolog, hogy két tökéletesen egyforma sereg vív egymással, uh-huh. gyakorlatilag az a minimális különbség, hogy valaki az első lépést megteheti, amit persze 10-ből 9 sakkozó komoly előnynek is tarthat, de gyakorlatilag azt hiszem, hogy nagyon szépen megtestesíti azt a küzdelmet, ahol két versenyző összeméri a tudást, egy tiszta végeredménnyel, sportszerűen, és azért nagyon gondolom, hogy a kultúrának meg a sakknak is nagyon szoros kapcsolata van a sporttal.
1: Nagyon sokat kint voltál a budapesti sakkolimpián, én magam is kint voltam, és rácsodálkoztam, hogy mekkora esemény ez, mennyi sakkozó, mennyi ország, majd 200 ország, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly esemény, és én nem tudom, hogy egyébként Magyarországon a társadalmi megítélése a sakknak az vajon nem esette be az elmúlt években, mert ugye én emlékszem, hogy gyerekként valahogy több szó volt róla, fontosabb volt egy portis meccs, egy polgár csata, vagy Mádori Ildikó, lehetne sorolni a neveket, hogy ma hogy áll ez, és hogy a sakkolimpia ennek jót tette, ennek a sakkultúrának.
3: Talán jót tett. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi 100 évnek talán ez volt a legfontosabb sakkesemény a Magyarországon. Voltak nagyon jó kezdeményezések. Egy picit csalódott vagyok, hogy talán nem jutott el az átlag polgárokhoz az igazi értéke ennek a versenynek. A magyar versenyzőkre is azért figyeltünk. Talán ez a nagyon nagy kiugró siker az elmaradt, de minden csapat körülbelül az erejének megfelelően teljesített. De valóban a 60-70-es években volt egy olyan időszak, Kádár korszakról, ha beszélünk, Kádár Jánosnak is azért kiemelt fontosságú volt a sport, és amikor Portis Lajos egy világbajnoki elődöntőt játszott, vagy 78-ban, amikor a magyar válogatott Buenos Airesben sakkolimpiát nyert, akkor úgy gondolom, hogy az egész magyar társadalom megmozdult és figyelt.
1: Volt egy olyan alkalom, hogy pont rektorúrral, Tamással, a Magnus Carlsen mögött álltam, és kitettem közösségi médiába ezt a képet, és de én meglepődtem, hogy mennyi reakciót kaptam rá.
2: Igen.
1: Hogy egy sakk világbajnok, ráadásul egy ilyen szintű sakk világbajnok, mert talán ezt te jobban tudod, az ő megítélése még a világbajnokok között is nagyon erős, meg nagyon magas, vagy nem?
3: Hát most kapott egy olyan díjat a Fidétől, a 100 éves Fidétől, hogy ő minden idők legjobb sakkozója, bár ő visszautasította és azt mondta, hogy Kasparovnak azért az eredmény azért még meghatározóbbak voltak. A játék színvonala, az, de inkább köszönhetően annak, hogy ma már jobban sakkoznak a felkészülésnek, a komputereknek köszönhetően, az biztos, hogy Magnus Carlsen a világ eddigi legerősebb játékosa az emberek között. Hozzá kell tennünk az emberek között, mert a komputer, a mesterséges intelligencia őt is megverni.
2: Ez ennyire felfejlődött? Én emlékszem, gyerekkoromban jöttek be az első sakkgépek, ilyen szimulátorok Magyarországra, a nagybátyám nagy sakkos volt, és ő mindig géppel játszott, és akkor ámultam gyerekként ezt. De az még egy megverhető kategóriájú mesterséges ellenfél volt. Ez ennyit fejlődött?
3: Ennyit, a 90-es évekig még az volt, addig volt az előbb említett levelezési sakknak is olyan íze.
2: Meg funkciója talán.
1: Ezt mondjuk már a hallgatóknak, akik fiatalabbak, hogy mi ez a levelezés. Én nem vagyok fiatal, de nekem is mondani.
2: Távsak tulajdonképpen.
3: Ez a távsak, amikor az ember a hagyományos módjában egy levelezőlapon elküldi a lépését. Tegnap egy kis sakkonferencia volt az egyetemen, ahol az 1830-as évek végén Pest közötti postakocsin látszott mérkőzésről beszéltünk, ahol 3-4 évig tartott. Hát, hagyományos postai versenyére 1-1 év volt. A mai életben még megvan a funkciója érdekes módon, amikor már komputerek segítségével e-mailben küldik a lépést, hiszen ma már megengedik a komputer használatot otthon, és így gyakorlatilag egy teljes tudományos precizitással lépik a legjobbakat, mind a két fél is legálisan használnak. Nem örült senki a 90-es években, talán 97-ben, amikor Kasparovot a Deep Blue legyőzte. Ez volt az első áttörés, de a mesterséges intelligencia, amikor az AlphaZero, a Google találmánya 7 óra alatt olyan szintre fejlesztette a sakktudását a nulláról, amit még senki nem ért el, sem ember, sem gép, akkor egy picit elfordult a figyelem tőlük, de nagyon komoly impulzusokkal volt a sakkozás stratégiájára, játéktudására, azzal is, hogy még a még akikre figyelünk, azok a versenyzők, de háttérben tudjuk, hogy nagyon sok komputer segítséget kapnak.
2: Hát igen, ez a technikai része a sakknak, de azért nem tudom, tehát hogy maga a sakknak a fizikai megjelenése is, meg a hozzá kötődő kicsit ilyen rituális játékhelyzet, azért szerintem az nagyon sok embernek megvan az átlag magyar társadalmat nézve, mindenkinek van otthon szerintem sakja, szép figurák, kidolgozott táblák, különféle megoldásokkal találkozunk, és mindenki egy kicsit belekóstol, de elmélyedni szerintem nagyon kevesen mélyednek el. Mit okoz a sakk, amiért érdemes leülni és venni a fáradtságot, és a alapfelhasználói szinten túlvinni ezt a dolgot?
1: Egy gondolatot adjál hozzá, mert tudom, hogy ugye te minden héten sakkozol több emberrel komolyan, tehát hogy te a mai napig üzöd, vagy még lehet, hogy gépen is, azt nem tudom már.
3: Igen, csak az esti partiknál a gépnél észrevesz az ember, hogy az ember fárad, a gép pedig este 10-kor is ugyanolyan friss.
2: Igen, hát.
3: De az online partiknak nagyon komoly értéke van. Egyetértek, mindenkinek meg kell ismerkednie, és szerintem is magyar társadalomban nincs olyan család, ahol ne lenne egy-egy sakktábla, ahogy régen a panoráma úti könyvek voltak szimbólumként a polcon. Hihetetlen pedagógiai értéke van, nagyon komoly hatása van a döntéshozatalra, a logikus gondolkodásra, és ha valaki nem versenyszerűen használja, akkor is biztosan mondhatjuk, hogy személyiségfejlesztő hatása az nagyon erős.
1: Egyébként ez a levelező sok, ha visszatérhetek oda, csak elképzelem, hogy gyerekként te szaladtál a postára azért, hogy akkor mit lépett a, nem tudom, volt-e olyan partnered, akire emlékszel, tehát hogy ez így zajlott?
3: Emlékszem, és valakivel néha össze is futok, és egyik legnagyobb büszkeségem, most nem árulom el a nevét, de ő nyerte a magyar ifjúsági bajnokságot, és én vertem meg őt egyedül, és az a játszmalap még megvan 30-40 évvel később is, de valóban így volt, hogy az ember látott egy postást, akkor elkezdett ideges lenni, hogy vajon mikor jön meg a lépés, és megtalálta az ellenfél, vagy még éle ugye voltak ilyen morbid viccek is, hogy hogyan lehet levelezési sakkban nyerni, hát ki kell várni az ellenfél halálát, és akkor meg fogjuk.
1: Időhúzó lépések kellenek. Amikor kim voltam a sakkolimpián, akkor azzal szembesültem, és nekem meglepetés volt, és jól csittem, mint aki a zene területén jártas vagy, meg egyébként népművészetben is jártas vagy, te tudod, hogy azért ezek ilyen, most nem pejoratív, de ezek kicsi szubkultúrák. Tehát
2: abszolút.
1: Egy zárt.
2: Abszolút.
1: És én kimentem a sakkolimpiára, és ugyanezt tapasztaltam, hogy ott mindenki is, mindenkit köszönnek, jaj, Tamás, nézd meg itt az új könyvem, és hogy mekkora ez a közösség, mekkora a magyar sakközösség, akik így ennyire benne vannak, mert nekem nagyon tetszett be valami őszintén.
3: Szerintem az igazolt sportolók, versenyzők száma az több tízezerre tehető. Nagyon komoly sakkélet van itt az egyetemen is, ami ott az új épületben lehetőséget adunk fiataloknak, csapatbajnoki mérkőzéseknek, akkor szombaton, vasárnap szinte teltház van, és egy nagyon jó versenyhelyszín. Én úgy gondolom, hogy minden kis vidéki városban, községben is van sakklub, tehát ez a hatás megvan, talán a második, harmadik legnépszerűbb sportág, ha elfogadtuk azt a definíciót, hogy sportágnak tekintjük.
2: Részemről elfogadtam.
1: Ja, én nekem ez nem is kérdés, tehát egy ilyen szempontból én abszolút a szellemi teljesítmény, főképpen azért, mert úgy gondolom, hogy egyébként egy-egy kiváló sportoló, ugye te magad is válogatott kosárlabdázó voltál, tehát egy bizonyos szint fölött azért ez szellemi játék a sport, tehát nem lehet anélkül.
3: Nem tértünk ki arra az előnyére, itt mondtad, hogy mindenki ismer mindenkit, hogy a sakk talán, amiért a legjobban a fizikai korlátaink nem befolyásolnak, és a 10 éves nagyon komoly partit tud játszani a 80 évessel is, és családon belüli kötelékeket is erősíthet, hiszen a nagypapa a dédunokájával nagyon izgalmas partit játszik, de amikor kimegyünk és találkozunk például Portis nagymesterrel, akkor ott is azért több évtized és több szakértői szint van közöttünk, de nagyon barátian tudunk néhány szót váltani.
1: Itt a kultúrát említettük, hogy a sakkultúra, a sakksport az mennyire erős más országokban, hol erős, mennyire kapcsolódik a kultúrájához egy adott országnak, akár a sportkultúrájához?
3: Szerintem 100 éve hihetetlen módon a kávéházakhoz kötődött, akkor a franciák, az angolok, Magyarország volt a sakk középpontja. Amikor a sakkban a politika is meglátta a lehetőséget, akkor a Szovjetunió ebben átvette a vezető szerepet, hiszen a 40-es évektől gyakorlatilag csak szovjet világbajnokot láttunk, és ugye ezt tudta megtörni Bobby Fischer 72-ben, amikor legyőzte Spasskit Reykjavikban, de ő látszott, hogy egy nem abban a kulturális közegben nevelkedett, mint ahogy a közép-kelet-európai vagy a szovjet sakkozók. Tehát itt nálunk egy olyan kultúra volt, ami egy közösségi termék volt, az a tudás, ami csak akkor személyesen volt átélhető. Bobby Fischer volt az az individu, aki nyugati embert megtestesítette, és talán valamilyen revansot vett, hogy most már nyugatnak le kell győzni a szovjeteket. A mostani generáció pedig már azt látjuk, hogy nem kell, hogy egy közösséghez tartozzon, hanem a komputernek, az e-maileknek, az online közvetítésnek köszönhetően akár a világ végéről is a legjobbá tud válni.
2: Látjuk azért a különféle sportágakban, hogy a sportolókra jellemző stílus ki tud alakulni. Ez megvan a sakkozóknál is?
3: Maximálisan. Ugye ehhez kell egy értő szint. Uh-huh. Az ember tudja, hogy ki az, aki egy bátor támadó játékot játszik. Ki az, aki például tudományos szempontból úgy gondolja, hogy a sakk az egy objektív sportág, és ha mindenki a tökéleteset képes lenne meglépni, akkor esetleg döntetlen legyen. Ez egy absztrakt tudomány filozófiai kérdés, hogy a sakk, ha tökéletesen játszunk, akkor a világos valóban nyere. Döntetlen a játék, vagy uram, bocsánatnak, nagyon kevesen tételeznek fel, akkor a sötétnek kell nyerni, ha a maximálisan legjobbakat tudnánk lépni. Nem vagyunk képesek sem emberként, Magnus Carlsen sem a legjobb komputerek sem, és ezért ma már a sakkozók sem az ideális lépést keresik sokszor, hanem egy-egy olyan állást, ahol az ő személyiségük, az ő stílusuk a legjobban érvényesül.
2: Tehát ennyire felülkerekedik az individuum magán a játékon, vagy a célon?
3: Én azt hiszem, hogy igen, a Magnus Carlsen ezzel hozott nagyon újat a sakkban. Előtte az irányzat volt érvényesülőben, hogy mindenki az objektív legjobb megnyitásokat, középjátokat játszotta, és ő merte azt megtenni, hogy egy komplex állásra törekedett, ahol úgy gondolt, hogy az ő tudása, személyisége, sportbeli képességei, kvalitásai majd a meccs végén meg fognak jelentkezni, és egy végjátékban győz.
2: Tehát ennyi végignézett sakk mérkőzés, meg verseny, meg mindenféle helyzet, akár egyéni játék után tudnak meglepetéseket, igazán nagy meglepetéseket okozni ezek a versenyhelyzetek, vagy akár lépéskombináció?
3: Szerintem igen, de figyelve most a legfiatalabb generációt, hogy India nyerte mind a női versenyt, mind a nyílt kategóriát, ahol azért 99%-ban férfiak játszottak, az ő képességük az, hogy már nem az első lépésekben keresik a meglepetést, hanem abban bíznak, hogy azt ott a tábla mellett 3 óra küzdelem után akár spontán, akár intuitív alapon fogják előidézni, és a feszültséget abban az igazi sportszituációban ők fogják jobban bírni.
1: Egyébként érdekes, amit felvetettél, mert én nagyon sokat gondolkodom azon zene, hogy meddig tart a variabilitás, tehát hogy meddig lehet számokat kitalálni, slágereket, igen. Most slágerről igen. Beszélek, hogy igen. Mikor van az, hogy elfogynak a lehetőségek. Hogy a saknál is ezen gondolkodtam, hogy te megállsz, ellentétben velem, te azért nagyjából látod, hogy mi van a pályán, vagy a táblán. Én jóval kevésbé 3 lépést látok előre, nem tudom, egy jó sakkozó hányat lát előre, de hogy mikor fogy el a lehetőségek tárháza?
3: Matematikailag soha, hiszen annyi lépés kombináció lehet, hogy 4-5 lépés után már több lehetőséget tudnánk előidőzni, mint a Földön lévő összes atom. Tehát gyakorlatilag a komputáson
1: ez egy jó
3: képes,
1: játék.
3: Jó játék, van annyira komplex játék, hogy kell új utakat, és egyre újabb ösvényeken indulnak el. Olyan megnyitások kerülnek ma elő, amit mondjuk 100-150 évvel ezelőtt már elvetettek, és a komputer által új impulzust kapott minden játékos.
1: A zene is ilyen jó.
2: Ezt tudom mondani egyébként a zenére is, tehát hogy nyilván mindig vannak benne ismétlődések, és újra felbukkan egy-egy téma, akár 1000 évre visszamenőleg is lehetnek olyan kis tartalmak vagy idézetek, amik újra és újra felmerülnek az emberben, de mindig van új. Tehát azért itt is van 12 hangunk Európában, egy skálában, és azt a 12 hangot a végtelenségig lehet variálni.
1: Innen fogjuk folytatni hamarosan, a Kulturalit hallgatják, Pár Julcsó és Mezei Dániellel, vendégünk pedig professzor dr. Termész Tamás, a Magyar Testnevelési és Sportolói Egyetem rektora, akivel a sakról, a sakkultúráról, a sportról és a kultúráról beszélgetünk, maradjanak velünk.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad órája.
0: Minisztárszki és Hatches Klub a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Te mit teszel a jövő pozitív alakításáért a saját környezetedben? Egyéni példáddal inspirálj másokat is. Keresd fel a dm@együttajövőért.hu oldalt, és mutasd meg mindenkinek. Akár a nyereményjátékban is részt vehetsz. DM. Együtt a jövőért program. Jelentkezz még ma!
0: Boyszi koncert július 12-én a Barba Negrában. Egy generáció hangja. Jegyek livenation.hu. Boyszi koncert Budapesten.
4: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Goran Bregovics-sal, a Morcsíbával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
5: Folytatódik a Kulturrali. Pár Julcsi és Mezei Dániel köszönti önöket. Vendégünk Sterbenz Tamás, a TF Magyar Testnevelési és Sportudományi Egyetem rektora, és nagyon-nagyon számunkra nagyon érdekes volt a beszélgetés első fele, és itt a szünet alatt arra jutottunk Jolcsiba, hogy visszahoznánk gondolatokat. Te a koedukáltságot emelted
6: ki. Hát igen, hogy van-e még más sport, vagy hogy egyáltalán a modern mai világban ez egy mennyire trendi dolog, hogy együtt versenyeztetik nőket, férfiakat, tehát hogy egy nagyon esélyegyenlő helyzetet teremtünk ezzel.
7: Abszolút, és nagyon komoly tudományos kutatások vizsgálják, hogy miért van különbség mégis a lányok és a fiúk színvonalak között, de azt látjuk, hogy a különbség az csökken. A Polgár Judit volt az egyetlen, aki eddig a férfi világranglistán a legjobb 10-be be tudott jutni, de ma már minden kutatás természetesen megerősíti, hogy ez nem intelligenciabeli különbség, hanem valószínűleg inkább társadalmi hatásoknak köszönhető, hogy a fiúk versengőbbek, többet sakkoznak, és ezért erősebbek ma még, de gyakorlatilag, ahogy más kognitív képességekben lehet, hogy vannak árnyalatbeli különbségek, de a sakkozói tudásban nem.
6: Hát igen, és azért feltételezem azt, hogy egy sakkmérkőzés alatt a indulatkezelési stratégiái, a probléma megoldási stratégiái, az egyáltalán a kommunikációs helyzetei például lehetséges, hogy pozitívabbak vagy jobbak egyszerűen mondjuk egy nőnek, nem?
7: Könnyen lehet, egy picit talán más stílusban is játszanak, érdekes Polgár Juditot tartották, ez egyik legférfiasabban támadó, nem szeretem a szót, de agresszív sakkot játszolnak, aki az ellenfelét elsöpörte a báboknak köszönhetően. És azt hiszem, hogy a komputereknek köszönhetően egyre inkább ez egy irányba ható dolog, de a hölgyeknek a sajátossága biztosan megvan. És tényleg egy-egy kielezett szituációban, időzavarban, az utolsó pár másodpercben ott más-más képességek dönthetnek.
5: És ugye ami érdekes volt, járva a táblák között, hogy miközben lát, te fogod tudni Tamás a nevét, és sajnos, hogy hirtelen a ukrán válogatottnak egy nagyon régi
7: Ivancsuk,
5: ugye egy nagyon jó nevű sakkozó volt sokáig, most már az idősebb, és még én emlékszem rá, és akkor jött Ivancsuk mester, nagymester, és teniszokni műanyag papucs, szakadt melegítő, és leült, és játszotta a válogatott meccset, és akkor átnéz három táblával odébb, és ott van egy 18-20 éves, gyönyörű, azt hiszem üzbég lány, aki egyébként az első csapatnak a tagja, és ahogy megnéztem, 2000 fölött élő pontos jóval, tehát egy nagyon jó sakkozó, sőt azt hiszem az első táblása volt a válogatottnak. Szóval, hogy itt azért ilyen kontrasztokkal találkozom.
6: Miért nincsen dress code-ja sakmérkőzéseknek?
7: Kezd el terjedni, hogy a csapatmérkőzéseken van. Uh-huh. A nagy-nagy egyéni versenyeken azért most már az elegancia az elvárt, de ha elmegyünk egy tömegversenyre, akkor ott látunk mindenféle figurát, nem csak a táblán, hanem a
6: és
7: táblán.
6: És azokból, tehát mondjuk a megjelenésének a jellegéből, stílusából lehet következtetni játékstílusra?
7: Szerintem semmit.
6: Semmit. Nincs összefüggés. Okay.
7: Nincs.
5: Hogy mi van a fejben.
7: Nincs. Ahogy okay. A magasságból, ahogy a semmilyen külső jelből nem. Ugye nekem a egyik legnagyobb büszkeséget okozó győzelmem után mondták, hogy magának könnyű, mert magas és föntről jobban látta az egészet, mint.
5: Ez igaz?
7: Ez tényleg így volt. Ez egy kerti sakk volt, Óbuda főterén játszottunk egyet, és amikor már többször nyertem, akkor ez volt az ellenfél kifogása, de nagyon sokszor esünk abba a hibába, hogy azt hiszük én például, hogyha egy 8 éves kisfiúval, kislányra kell játszani, hogy hát az nem lehet, hát el sem fogja érni az alapsoron lévő messze bábot, és amikor azt veszük észre, hogy sokkal jobban sakkozik, akkor látjuk, hogy sem fizikai, sem életkorbeli, sem nembeli különbség itt nem számít, hanem csak a tudás.
5: Itt a variabilitás volt a másik, ami nekem így még megmaradt témaként, vagy érdekességként, esetleg kérdésként, hogy nem volt olyan, hogy egyszer csak kimerült a tudás, hogy nem lesz olyan, hogy kimerül a tudás, és nem lesz, aki tovább lendítse a sakksportot? Elfogy az emberi agynak a kapacitása?
7: Szerintem nem lesz. Az 1920-as, 30-as években már volt egy ilyen veszély, hogy a Capablanca világbajnoki címe alatt, aki szintén egy ilyen tökéletességre törekvő játékos volt, mindenki úgy gondolta, hogy nem hibázik, és akkor a játék majd mindig döntetlennel fog végződni, de mindig jöttek új impulzusok, új kockázatvállaló stratégiák. Érdemes megemlíteni a mi rapporti hárdunkat, aki pont amikor mi együtt kint voltunk, Iváncsukot egy olyan partiban verte meg sötéttel, ahol nagyon komoly kockázatot vállalt, messze az átlag fölött itt. Volt olyan lehetőség is, hogy egyébként Iváncsuk ott komoly előnybe kerüljön, de ennek a kockázatvállalásnak meglett az eredmény, és egy gyönyörű partiban nyert rapport.
6: És van, hogy egy-egy ilyen az egész sportéletet átható krízis állapotot egy embernek a jelenléte, vagy kreatív megoldása így felpörgetnek, vagy tovább lendítenek?
7: Szerintem van. Kasparov volt egy ilyen, aki a 80-as években berobbant politikailag, és már akkor is azért a nagy szovjetúnak egy komoly kritikusa volt. Ugye a 84-es világbajnoki döntő Karpov, a korábbi szovjet érának a kedvenc figurája, a sakkban a leg nekünk hétköznapi embereknek talán unalmas pozíciós stílusa, került szembe egy fiatal, lendületes, kockázatvállaló fickóval, aki fiatalon, igaz, hogy ismételt mérkőzésen, de le tudta győzni, és ez ma is megvan.
5: Én többször mondtad a kockázatvállalás szót, ugye ha valaki akkor tud kockázatot vállalni, és tudja, hogy mi a kockázat, és akkor visszatérnek az elején nem megválaszolt kérdésemre, hogy hány lépése előre látnak a sakkozók, hogy lássák, hogy van ott kockázat?
7: Vonalas, kiszámítható kombinációkat valószínűleg 6-8 lépésig is tudnak, de a legtöbb állásban nem kell minden változatot, csak egy konkrét mattadás, egy konkrét kombináció esetében. Egy stratégiállásban inkább érzik, 2-3 lépés mélységből is érzik, hogyha abba az irányba megyünk, akkor annak van valamilyen folytatása majd onnét. Nem vizsgálnak nagyon sok lépés, de azt mélyen érzik, hogy az jó irány-e vagy sem.
5: Kultúra és sakkultúra és sportkultúra. Azért ez egy, hát most vissza kéne a kiállítást idéznem, és nem vagyok felkészült, de hát azért ez egy 500-600 évre visszatekintő játék, vagy több.
7: Önmagában a játék az több mint 1000 éves, talán 2000, és Indiából került, és most, ahogy a fociban mindig emlegetjük, hogy mikor kerül
5: ezt
7: vissza.
5: Ezt kérdezem meg, újra kivágjuk, jó? Mert bocsánat, mert ott volt, és nem emlékeztem.
7: 1005? Tehát, de most
5: igen, ez, mondjuk azt, hogy nagyjából 1000 éves.
7: Több mint 1000 éves. Mondd azt, hogy több mint 1000 éves.
5: Kultúras, hagyok szünetet. Kultúra, sportkultúra, sakkultúra, azért ez egy több mint 1000 éves játék, és És ez már olyan időtáv, ahol az emberi teljesítménynek a fejlődését is le lehet mérni. Nem tudom, hogy mikortól vannak először feljegyzett partik, azt ennyire nem vagyok benne a sakba. De hogy az akkori játszmák mit mutatnak az emberi logikáról, az észről, az észjárásról, és mit mutat mondjuk egy Magnus Carlsen?
7: A 15-16. Századtól vannak már olyan versenypartik rögzítve, amik mutatják annak a kornak a romantikus támadó játszmait, ahol mindent feláldoztak, és a végén adtak egy szál futóval. Igen, érdekes nagyon a sakk történet ebből a szempontból. Önmagában a játék ugye a hadsereget szimbolizálja, a bábok elnevezése is, ahogy Indiából átkerült, Perzsiába, aztán Európába, mindenhol megvoltak nálunk is, a kifejezések változtak, vezér, vagy éppen királynő, ez sem véletlen, amikor így nevezünk valakit, de a 20. században kezdődött a tudományos stílus, amikor megpróbáltak megérteni az elveket, amik a lépések mögött vannak. Most pedig a kompjúternek köszönhetően látja be talán a legtöbb jó sakkozó is, hogy nem az objektívre, erre már egy pár szót váltottunk, vagy utaltunk, hogy nem a legjobbat kell lépni, hanem az ellenfélnél jobbnak kell lenni, mint egy sportoló esetében.
6: Én abszolút a kultúrába való szövetelődését a sakknak a szellemi jellegében látom. Tehát, hogy mennyire kell ahhoz egyrészt egy magas intelligenciával, másrészt pedig egy nagyon sokrétű tájékozottsággal és tudásanyaggal rendelkezni, hogy az ember sakkozó legyen. Ez egy jó feltételezés, hogy azért ez így van itt egy kapcsolódás?
7: Szerintem van, de látunk példákat, ahol a sakkozás azért nagyon beszűkíti a gondolkodást. Uh-huh. Most akár a sakknovellára és az irodalmi Igen. alkotásokra, talán Luzsin védelem volt Nabokovnak, az a híres regényemből film is született.
6: Így van.
7: A Vezércse
6: így van, most a Netflix is lehozott egy sorozatot.
7: Igen, ami érdekes, Mezei Dániel kérdezte a beszélgetés elején a kultúra vagy a társadalomba való élhelyzetét a sakknak, ugye az sok-sok országban egy picit nálunk is hozott egy óriási lendületet. Ez pont a Covid idejére esett.
6: Igen.
7: Nagyon népszerű, nagyon jó játékká vált, hiszen ezt lehetett otthonról is játszani, online bárkivel a világ másik részén, és a sorozat bemutatta, hogy akár egy kislányból is lehet világklassz is. És a sorozat, én nem vagyok sorozat néző, de ezt azért megnéztem, a hihetetlen precizitással mutatta be a sakkjáték környezetét, a versenyeket, és érdekes nézni, hogy azok a partik, amik ott bemutatásra kerültek, azok valóban tökéletes versenypartik voltak, és ma is elemzik, hogy ott az az adott állás, amit az operatőr rögzített, az objektíven kinek volt előnyös.
6: Lehet, hogy én gondolom túl, de foglalkozik-e a sakkozó a saját, illetve a partnerének a, hát talán nem mondok túlzás, de a lélektani folyamataival. Tehát monitorozik-e folyamatosan a sakkozó?
7: Szerintem igen, vagy nem ő, hanem a mögötte álló stáb. Uh-huh. Ma már a szekundánsokat felváltották azok, akik a változatokat elemzik, majdnem mindenki dolgozik szerintem erőnléti edzővel, pszichológiai háttérrel is, és amire utaltál, szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy azt próbálják lépni, azt a változatot keresik, amivel a legnagyobb káoszt, a legnagyobb zavart uh-huh. tudják a másik uh-huh. fejében. Hiszen lehet, hogy egy objektíve jó állás, mégis kellemetlen valakinek a stílusának, és azt szeretné elkerülni.
5: Mm. Sternbenc Tamás a kulturali vendége itt a Rádió Cafén, és hogy hallgatólag volt egy olyan mondatot, talán neked, Julcsi, a kérdésedben, hogy ugye itt azért a szellemi teljesítménye az, ami miatt a kultúrával nagyon közös a találkozási pont. Én azt érzékelem, és akkor itt most mint a TF-rektorát kérdeznek, nem annyira, mint sakkozót, hogy a sporton belül az én hitvallásom szerint a magas szintű sport az szellemi játék is, meg persze fizikai, meg tehetség kérdése, de azért nagyon sok szellemi van benne. De hogy ezt nem ismerik el sokan a sporttal kapcsolatban. Tehát amíg a sakkozókat annak ellenére, hogy relatíve mondjuk egy kézilabdához képest kevesen vannak, vagy egy kosárlabdához, elismerik. Miért nem ismerik el azt, aki mondjuk Dávid Kornélt olyan szinten, hogy ő egy magyar kultúrát népszerűsítő, nagyon magas szintet elérő ember? Tehát ez nincs itt egy ilyen hiátus?
7: Én azt hiszem, hogy a magyar társadalom nagyon megbecsüli a sportolókat, és jó látni ezt a megbecsülést, de talán külön polcra helyezi a sportolókat és a kultúra képviselőt, és ezt lehetne közelebb hozni. Valóban be kellene mutatnunk azt a szellemi teljesítményt, amit például Dávid Kornél esetében egy kosárlabdázó. És egy megdöbbentő tanulmányt hadd idézek, ahol azt a matematikai, objektív, legjobb stratégiát összehasonlították a legjobb sportolók által intuitív módon végrehajtott mozgássorral, és kiderült, hogy kevesebb, mint 1% az eltérés. Tehát ők egy olyan edzés folyamaton esnek át, amivel gyakorlatilag a tudomány tökéletességét megközelítik, anélkül, hogy differenciál egyenleteket tanulnának a zsákolásról, vagy Puskás Ferenc a kapuralövésből, de valóban egy gyakorlatilag tudományos tevékenység.
5: Ráadásul mindezt úgy, hogy oxigénhiányos állapot terhelés alatt, tehát hogy ez még egy nehezített, nem egy íróasztal mellett.
7: Abszolút. A sportoló attól sportoló, hogy ezt éthelyzetben tudja nagyon gyorsan, és az ellenfél szorításában végrehoz.
5: És a társadalmi elismertség az pénzben most ugye a kormány intézkedései miatt megvan, ezt látjuk. De egyébként megvan? Tehát most így böngésztem a kitüntetettek listáját, Júcsonos, átnézek meg, hogy a zeneművészetből jössz, ott dolgozol, alkotsz, hogy én néha úgy érzem, hogy ilyen szempontból meg nem feltétlenül van meg. Tehát, hogy amíg rengeteg táncművész, zeneművész, színművész, ilyen, addig a sport valahogy hiányzik, vagy nem hiányzik, én vagyok csak.
7: Én szerintem nem hiányzik, talán periódikus, ugye nagyon olimpiacentrikus a mi figyelmünk is, és most például egy nyári olimpia után azokat, akik jól szerepeltek, érmet szereztek, mögöttük sportszakemberként segítettek, most odafigyelünk rájuk. Régebben azt mondtuk, hogy na, a magyar sportban nagyon sok a remete, aki utána eltűnik, és egy év múlva egy világbajnokságon látjuk újra őket, de a mindennapjainkban nincsenek benne. És talán ez hatással van arra is, hogy mennyire élünk mi sportszerűen. Jó lenne, hogyha közelebb lennének. Ugye vannak olyan sportágak, ahol heti rendszerességgel látunk versenyeket, de vannak olyanok, és sajnos a magyar sport nem sajnos, ez az adottságunk megvan, inkább azokban a sportágokban eredményes, ahol nagyon ritkák a versenyek, de az olimpián, a VB-n ott szurkolunk, aztán őket szépen elfelejtjük.
5: Itt még egy hármas felvetésre, nem akarom túlfeszíteni ezt a húr, de mégis, ugye, hogy kultúra, testkultúra, saksport, hogy a saksport mennyire testkultúra, és hogy a testkultúra mennyire kultúra.
7: Hát
5: összetett a kérdés.
7: Elég összetett itt a sorozat, hogyha visszafelé próbáljuk meg. Szerintem a testkultúra az egyértelműen a kultúra, ahogy a tánc, ahogy a zene az, gyakorlatilag mindent a mozgáson keresztül próbálunk kifejezni, ez szerintem egyértelműen ott kell. Ugye egy furcsa sajátossága a sportnak a versengés, az is, hogy van ott nagyon sok esetben egy olyan ellenfél, aki inkább pont el akarja rontani azt a mi teljesítményünket. Ez a művészetben persze még nem gondolkodtam, de talán nincsen jelen.
6: Hát ott másként van ez jelen, hogy ott a konkurensekkel lehet. Igen, de ott egy kollektív teljesítmény a mondjuk egy csapatnak. Tehát ott mondjuk egy szólistánál az kevésbé szokott megvalósulni.
7: De a sport szépsége lehet, ezen is most töröm itt a fejemet, talán abból fakad, hogy a két egymást egyébként legyőzni kívánó fél versengéséből egy olyan együttműködés lesz, ami talán a majd művészi alkotással is. A legszebb sakkpartikat több száz évvel később is a legnagyobb élvezettel tudjuk reprodukálni. A legjobb meccsek mindig abból születnek, ahol a két fél egyenrangú, és a legizgalmasabb pillanatokat közösen hozzák létre, akkor is, ha a végén abból egy győztes lesz és egy vesztes, de a vesztes legalább annyira hozzájárul ahhoz a műhöz, ami a sport esemény.
5: Nekem most már van egy gondolatom ezzel kapcsolatban, egyébként ez érdekel ez a téma, és azt a megfogalmazást találtam magamnak, és akkor mind a kettőtöknek a meglátására kíváncsi vagyok, hogy a sportban is, és a kultúrában, egyébként a természetben is engem az motivál, hogy van egy határtalanság. Ezért kérdeztem a variabilitást, hogy meddig lehet elmenni. Én úgy érzem, hogy van egy határtalanság, hogy ez a határtalanság az, ami motiváló nekem. Ezekben mind megvan, akkor ugyanúgy megvan a kultúrában, ugyanúgy megvan a zenében, a sportban?
7: Én úgy gondolom, hogy meg.
6: Én ezt egy picit átkeretezném, szerintem az a fajta szabadságélmény, amit ez az egyénben tud okozni, ennek a hát akár a természetnek az a volumene, akár egy játéknak, valóban a kombinációk végtelensége a zenében is. Én ezt lefordítanám arra a helyzetre, amit egyébként az egyén megél. Aközben, hogy kapcsolódik a természettel, a játékkal, a művészetekkel, a kultúrával, mert tulajdonképpen az is egy végtelenségig variálható elegy.
5: Visszatérve a sakkhoz, és az elején kérdeztem, de végül nem válaszoltuk meg, hogy mit hoz ez a sakkolimpia, mit hozhat a magyar sakksportnak, hoz-e annyit, amennyit hozhatna?
7: Hát ez szerintem évtizedben mérhető. Pont a nyári olimpia után volt egy beszélgetésünk. Azt beszéltük, hogy vitatkozunk most az érem táblán, hogy hányadik helyen voltunk, sikeresek szerepeltünk-e. Igazából hatás akkor lesz, hogyha elkezdenek az emberek sportszerűbben élni. És ebbe értem a fizikai aktivitást is, azt a társadalmi kultúrát, hogy egymással bánunk, a sport talán erre tanít meg a legjobban. A sakk extrém módon, mert ott minden látható, ott a sportszerűség az egy adott követelmény, de úgy gondolom, hogy a teljesítményre törekvés, az ellenfél tiszteletben tartás az mind-mind lehet a következménye. Sakkolimpiának és a korábbi paralimpiának és a nyári olimpiának egyaránt.
6: És mikor érdemes elkezdeni egy kisgyereket sakra tanítani?
7: Szerintem az a jó, ha látja, és akkor 4-5 évesen elkezd érdeklődni, aztán nem vagyok híve annak, hogy 3-4 évesen már nagyon speciálisan elkezdjük oktatni, de azt hiszem, hogy ha látjuk, játékosan mutatjuk meg, akkor előbb-utóbb önmagától rászokik, hogy ezt érdemes kipróbálni, és aki benne marad, annak nagyon örülünk, akiből versenyző lesz, azt a haza képviseletére tudjuk segíteni, de a legjobb az, hogy mindenki ezt játszhatja a saját örömére, és megtalálhatja a nemben, tudásban, korban neki legjobban megfelelő ellenfelet.
5: Nagyon szépen köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Stermesz Tamás, a TF rektora, aktív sakkozó volt a kulturális vendége. Köszönjük, hogy itt voltál.
6: Köszönjük szépen a beszélgetést.
7: Köszönöm a meghívást.
5: Pár Julcsit és Mezei Dánielt hallották itt a Rádió Caféen. További szép napot.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a Rádió Café 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Vitekör, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5 a Puszta Zámori kastélyban.
6: Július 30-án a kis csillag kockacukor meghajtású rakétára ül, és a galaxison áthullik be a Budapest parkba. Gyere, ha kívülről tudod a dalaikat, és akkor is, ha sosem hallottad. Kis csillag, július 30. Jegyek budapestpark.hu.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Early Bird jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Mentelmi joga lesz a vagyonvédelmi hivatal vezetőjének. 9,5 millió alatt tovább fogy az ország. Eltűnt a víz a franciák leghosszabb folyójából. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.

0: kiadásáról szóló törvényjavaslatot. Eszerint a szervezet minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap munkájához, amit a kormánytól függetlenül végez, csak a parlamentnek kell beszámolnia. Vezetőjét, 4 elnök helyettesét az országgyűlés választja, és különleges rendőri védelem alatt állnak majd mentelmi joggal. A miniszterelnökség szerint legalább 30 ezer milliárd forint vándorolt korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során az államtól magánzsebekbe az elmúlt 2 évtizedben. A cél, hogy ebből minél többet visszaszerezzen a hivatal. Miközben a világ számos térségében aggasztó méreteket ölt a túlnépesedés, itthon épp ellenkező a helyzet, több mint 40 éve folyamatosan fogyunk. Többek között erről beszélt rádiónknak a népesedési világnap kapcsán Kovács Marcell, a Központi Statisztikai Hivatal Demográfiai Statisztikai Főosztályának vezetője.
1: 9.488.000 Magyarországnak a lakossága. Ennek a fő oka a mérsékelt és egyre csökkenő gyermekszám. Gyermekvállalási korban lévő nők száma évről évre csökken. A nők egyre később vállalják az első gyermeküket. Most már 29,5 év ez az életkor.
0: Altiszteket avat, holnap a Magyar Honvédség minden eddiginél többen, csak nem 500-an tesznek ünnepélyes esküt Budapesten a Hősök terén. 9 órakor kezdődik a nyilvános ünnepség, amelyet légi tisztelg is kísér. Úgynevezett díszelgő áthúzást hajtanak végre a helyszín felett a légierő gripenjei és helikopterei. Az altisztavatás után az érdeklődők megnézhetik a Honvédség új eszközparkjának jó néhány darabját, például a Gidrán páncélozott járművet és a Leopárd harckocsit is. Komoly bajban van Franciaország leghosszabb folyója. A tartós hőség és az aszály miatt a Loire egyes szakaszain homokpadok bukkantak elő, néhol alig maradt víz a mederben. Több térségben vízkorlátozást vezettek be. A hőség miatt az elmúlt hetekben számos helyen erdőtüzek is pusztítottak Franciaországban. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
4: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
4: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak.

0: estét kívánok mindenkinek! Ha péntek este 9 órakor a 100 hold jelentkezik, én Weisser Alinda vagyok. Ez az a műsor, amiben gyermek- és ifjúságirodalommal foglalkozunk. Kortárssal is, meg klasszikussal is, magyarral is és külföldivel is. Ma egy konkrét könyvvel, aminek az a címe, hogy Közelebb, mint gondoltam, Szentendrei Judit könyve. Egy párhuzamos napló történet korunkban és az első rendszerváltás idején. Mindjárt jövünk a szerzővel, Szentendrei Judittal.
1: Esti kakaó. Természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk.
0: És ahogy mondtam, ma egy konkrét kötetről beszélgetünk, Közelebb, mint gondoltam. Ez a címe, és Szentendrei Judit ül itt velem szemben. Szia!
2: Szia!
0: Egyenesen Pécsről. Ugye?
2: Igen, köszönöm a meghívást.
0: Mert hogy egyébként a kötet is Pécset játszódik.
2: Igen, így van.
0: Ez miért? Szóval miért Pécsre raktad? Azért, mert azt ismered, tehát meg tudod tölteni történettel, vagy valami más oka volt?
2: Hát egyrészt igen, nyilván, tehát én ott élek, Pécsen élek, bár nem ott nőttem föl, tehát a regénynek a múltbeli szála, amikor játszódik, akkor én nem Pécsen éltem még, hanem egy kisebb városba, sőt egy faluba nőttem föl gyakorlatilag Dombóvár mellett. Viszont most Pécsen élek, és mivel mindenképpen egy helyszínre szerettem volna hozni a két szálat, ezért ugye ugyanazon a helyszínen játszódik, és az viszont fontos volt nekem, hogy azért a gyerekirodalmi, mostanában születő gyerekirodalmi művek, meg egyébként a régieknek a nagy része is Budapesten játszódik. Aha. És én például, amikor a gyerekeimmel olvastam, akár kisebbeknek szólót, akár ifjúsági regényeket, hát ugye egy csomó utcanév Budapesten, ők ezt mind nem értették, nem tudták, hogy hol van a Rádai utca, és akkor ez nagyon sokszor ugye előkerült. És hát azt gondoltam, hogy akkor legyen ez egy vidéki könyv. Én is emlékszem rá, hogy mennyire megörültem annak, amikor olvastam egy olyan ifjúsági regényt annak idején, ami az én környékemen játszódott.
0: Úgyhogy ezért... Egyébként tök izgés szerepel benne a parasztelosztó szó.
2: Igen.
0: Ez magyarázatra szorul szerintem, vagy nem tudja mindenki, mi ez a parasztelosztó.
2: Amikor a szerkesztési folyamat zajlott, akkor ezeken mindig így megálltunk egy kicsit beszélni, de ezt Pécsen mindenki így hívja, ez ugye a távolsági busz megálló. Ugye,
0: lehet, de ez például én pestiként nekem ez, ha nem lenne pécsi férjem, akkor nem tudnám, mi ez a parasztelosztó.
2: Igen, én azt hittem, hogy ezt minden vidéki városban, vagy minden nagyobb városban így hívják.
0: Nem, szerintem csak pécsi. Én ezt Igen? csak Pécset hallottam.
2: Ott mindenki így hívja, sőt egyébként úgy hívják, hogy megyünk a parasztra, tehát, hogy ez a rövidítése, és persze például ezek kérdések, hogy egy külső szemlélő számára ez nem nagyon pejoratíve, vagy nagyon ilyen lekezelő, de ez benne van a helyi szlengben. Voltak, amiket kihúztunk egyébként, ami tényleg nem értelmezhető mondjuk.
0: Mit?
2: Mondjuk olyannak. Hát most így hirtelen nem is tudom.
0: De egyébként ilyenek is van, hogy Nefko például. Ezt legkésőbb a 30Y száma behozta a köztudat, vagy a Nefkóban péntek este meghaltak érte a tini lányok.
2: Ennek ellenére nem biztos, hogy tudják, hogy ez egy iskola központ művelődési házzal, tehát lehet, hogy inkább szórakozó helynek tűnik kívülről, de ez valójában egy iskola központ.
0: Na de ennyire pécsi a történet, most ezt Igen. azért hoztam be ezeket a példákat. Egyébként két szálon fut, ahogy mondtad, egy anya és egy lánya naplójáról van szó. A lány 2024 július 5-én kezdi el írni a naplót, és 2025 április 24-ig vezeti, tehát kicsit kevesebb, mint egy évet. Az anyuka naplója 1989 július 14-én indít, és 90 július 11-ig tart. Tehát az azt mondanám, hogy majdnem egy teljes évet ölel föl. Érdekes kiválasztani a dátumokat szerintem, hogy melyik mikor történjen. Ugye az oké, hogyha a rendszerváltást akarja az ember megírni, akkor valamit ott a 80-as évek végén fog választani, de azért ez konkrét, tehát ennél az sokkal konkrétabb, hogy július 14-jel kezdődjön.
2: Igen. Ugye az év az biztos volt, tehát azt tudtam, hogy így fogom. Mert ugye azt akartam, hogy ugye az október 23 az valahol körülbelül a közepére essen, meg ugye fontos az is, hogy nyári szünetbe. Tehát nyári szünetben kezdődik, és nyári szünetben fejeződik be a történet. Úgyhogy ez volt az adott. A másik, ja, hogy az a kérdés, hogy miért július 14?
0: Igen.
2: Igazából a nyári szünet közepét vettem, és a másik pedig ugye megnéztem a történelmi eseményeket, és ugye mindenképpen a Kádár János halála körüli időpontot szerettem volna. Mert ugye dilemma volt az is, hogy visszavisszem egészen tavaszra, amikor ugye a nagyobb megmozdulások voltak.
0: Március, de az vagy június Nagy Imre újra temetés, pont
2: igen, most hanem, volt az hanem mindenképp azt szerettem volna, hogy ezek benne legyenek valamilyen szempontból, viszont túl korainak éreztem volna, hogyha ott kezdem. Ezért ugye ezek visszatekintve vannak benne ezek az események. Tehát van róluk szó néhány bejegyzésbe. Azért sem biztos, hogy ez ilyen nagyon tudatos, ez a július 14, megnéztem ezt az eseménykört, és úgy választottam ki, mert igazából ez a történelmi rész nálam, ez valójában egy díszlet, egy történetnek, elég amit én el díszlet, szeretnék igen. mesélni, és ez például olyan értelemben fontos, hogy az eredeti verzióban én ezt a könyvet újra elővettem, ez egyszer már kész volt, és néhány év múlva vettem újra elő, az eredetiben a jelenkori szál az a Covid-ban játszódott, csak aztán annyira sok idő eltelt, hogy már úgy éreztem, hogy ez már nem lehet már 2025-ben egy covidos könyvet kiadni, és ezért került ugye hátrébb a mostani szál.
0: De ez egy tök jó dolog, hogy hátrébb került. Tehát most ez nem egy politizálós műsor, de azért most azt szoktuk mondani, hogy rendszerváltás 1 és 2. És végeredményben az történik, hogy az anyuka végigköveti a 89-es rendszerváltást. Nem arról írsz végig, de jelen van, mint közérzet. És a politika iránti érdeklődés 2024-25-ben az nagyon beindult Magyarországon is, és ebben él a lány.
2: Igen, de ez nem véletlenül nincs benne a könyvben egyébként, tehát ez csak érintőlegesen van benne, ezért, mert azt gondolom, hogy nincs elég rálátásunk erre, hogy ez, hogy
0: már
2: ez
0: nincs
2: így bekerüljön.
0: Nincs
2: elég távolság. Tehát én azt gondolom, hogy a 89-esre van egy olyan, van egy konszenzus azzal kapcsolatban, hogy akkor ott mi meg hogyan történt, és a másik pedig, hogy az viszont nagyon tudatos volt, hogy én nem akartam ebbe az irányba elvinni a történetet, mert ez a két kamaszról szól, a két kamasznak a világáról szól, és arról szól, hogy őnekik mi volt az a díszlet, amiben ők felnőtté váltak, vagy elkezdték a felnőtté válásukat, és én erre akartam mindenképpen koncentrálni, de a másik ok az ez, tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon közel vagyunk ehhez még, hogy ez bekerüljön.
0: Hát igazából
2: könyvbe.
0: Az a helyzet, hogy vannak olyan szövegek, amiket egy kicsit újraír a környezet, a történelem vagy a politika, és szerintem egy picit lehet, hogy akkor ez is történt, hogy én, mint olvasó és politika iránt érdeklődő olvasó, lehet, hogy már a saját tudásomat belepakolva igen. értelmezem annak a lánynak a történetét, mert azért az tök érdekes, hogy mondod, hogy nem ez a cél, meg nem erre akartad elvinni, de mind a két lánynál előkerül, ugye az anyuka naplójában is, meg a lányának a naplójában is, hogy mi is a viszonyunk a hírekhez, a híradóhoz, a felnőttekhez, akik körülöttünk erről beszélnek, hogy mind a kettő úgy kezdi el 14 évesen, hogy nem nagyon érdekli, de az egyik találkozik egy fiúval, aki olvas híreket, tehát komoly ember, akkor nekem is kell tudnom róla valamit, a másik pedig hát körülötte zajlik, folyamatosan a felnőttek beszélnek arról, hogy most meghalt a Kádár, most mi fog történni, tehát neki is el kell kezdenie valahogy involválódni. Tehát azért ez viszont egy topik mindkettejüknél,
2: igen,
0: a hírekhez,
2: igen,
0: meg a
2: van.
0: Történésekhez való viszony.
2: Inkább azt mondom, hogy a külvilághoz való viszony az egy fontos dolog mind a két szálon, és az egyik szálon ez kimondottan a politikai rész, a másik szálon ugye ott kerül be ez a fenntarthatóság, környezetvédelem, mint
0: klímaszorongás.
2: Igen, mert hogy ugye az ő felelősségét a körülötte lévő világ iránt ez fogja meghatározni. Én, nekem voltak tesztolvasóim, kamaszok, és nekem nagyon érdekes volt az, hogy én kérdeztem tőlük, hogy melyik őket érzik érettebbnek. Mert én egyértelműnek gondoltam, hogy a mai lány, tehát a mostani történetben lévő lány az, aki egy bizonyos szempontból érettebb. Mert hogy például pont ez, amit mondasz, ez a politikai rész a régi történetben, én úgy is éltem meg úgy is próbáltam ezt, vagy gondoltam, hogy ez a karakter is úgy éli meg, hogy egy kicsit így kívül van ezen, és így nem érti, mert hogy így nem magyarázzák el, tehát nem volt akkor ez igazából egy ilyen mindennapi beszédtém, hogy a gyerekeknek ezt így elmagyarázzuk, hogy mi történik körülöttünk, ami talán most már egy kicsit máshogy működik. Ők viszont nem így érezték egyébként, tehát hogy ők azt mondták, igen, ők érettebbnek érezték az anyukának a kamaszkorát, mint a mostani lányát. Aztán egy kicsit ezt így szétszedtük, hogy valószínűleg ezek inkább csak ilyen jellemvonások, és hogy az egyikben így van, a másikban pedig úgy van.
0: De azért tök érdekes, hogy például ennek a rendszerváltásnak, a 89-esnek az aspektusai, hogy kerülnek elő, itt van például, ez egy érdekes megfogalmazás, hogy mostanában ilyen dolgok vannak. Mindenki megváltozott, máshogy beszél. Ha aput hallgatom, az egész lelkesítő és izgalmas. Ha anyut, akkor félelmetes. Ha Losonci Mártát, ő tanár az iskolában, akkor kellemetlen érzés. Tehát, hogy az tök érdekes, hogy így megfogalmazod ebben a könyvben, hogy hányféle olvasata van, hogy van egy történeti nyilván, meg az esemény sorrend, de hogy azt ki hogy éli meg ugyanazokat a tényeket, hogy az nagyon különböző lehet.
2: Igen, és ennek a szálnak az igazából egy kimondott célja volt, hogy azt próbáltam, hogy egy kamasz hogy éli meg akkor azokból az információ morzsákból, meg ezekből a dolgokból, amiket ő így maga körül lát, amiket így érez, egy felirat a falon, vagy a szomszédbácsinak a megjegyzése, hogy ebből hogyan rakja össze azt, ami körülötte történik, és egyáltalán mi a fontos neki ebből az egészből, mert nem minden fontos neki, és egyébként kérdezted a vidéki helyszínt, szerintem itt is fontos ez, hogy vidéken azért, tehát amit tudunk ezekről a dolgokról, egyébként 56-ról is, meg ezekről, azok nagyrészt a budapesti események,
0: hát,
2: amiket Bécset tudunk.
0: Hát nem tudom, volt-e 56-ban valami? Vagy 89-ben?
2: Volt, igen. 89-ben annyi volt, amit én itt felkutattam, és az benne van egyébként ebbe a könyvbe is, de nem sok minden, mert hogy egy kicsit azt gondolom, hogy máshogy csapódtak le vidéken, és szerintem még egy kicsit most is így van, hogy egy kicsit messzebb vagyunk az Origótól, kicsit kevésbé az események, az emberek, a fontosak, hanem inkább ezeknek a hatásait érzékeli az ember. Ez most már nyilván annyira nem annyira jellemző, de régen mindenképpen ez a könyvemutatón is elmeséltem azt a történetet, hogy nekem a nagymamámnak megvannak a határidő naplói, több évtizeden keresztül megvannak, és neki 1956. október 23-ára az van beírva, hogy disznóvágás. És egy vagy két nappal később pedig be van írva, hogy forradalom. És hogy, de érzem, ez nagyon sokszor jutott eszembe, amikor ezt a könyvet írtam, hogy hát ennyi volt a fáziskésés valószínűleg, hogy így lejutottak. Nyilván az egy még korábbi időszakról szól.
0: Jó, szóval... amúgy Nagy Imrék meg szüretelni mentek volna éppen, és úgy jött bele a forradalom. Szóval az, hogy érted, hogy így hirtelen a hétköznapi életünkbe bejön. De nekem van egy olyan képem, de, és szerintem ez a te tehát, hogy benne van a könyvben, hogy nem emlékszem melyik időség, de az a lényeg, hogy valami történik Budapesten, lehet, hogy épp a rendszerváltásnak Igen. egy eseménye, és hogy valahogy olyan üressé válik a város. Mert mindenki
2: Igen, az
0: elment.
2: Október 23-án van.
0: Na, akkor ez október 23-án, mert mindenki fölment a fővárosba, és ezt én például nagyon, ez a kép úgy nagyon megmaradt bennem, hogy akkor mindenki elindul föl, hogy ott legyen, ahol történnek a dolgok, és akkor így egy vidéki város így üressé válhat.
2: Benne van, hogy volt ott is, tehát, hogy volt felvonulás, de nyilván nem akkora erővel. És igen.
0: Igen, mondjuk ez az érzés érdekes, de van humora a dolognak, mert például ez nagyon, egy bejegyzést felolvasok, 1989. augusztus 31-e péntek. Elővettem a tanulnivalót, elsősorban a fizikát meg a kémiát. Apu a nagy rendszerváltó hangulatában azt mondta, hogy dobjam ki a töri könyveimet, mert hamarosan úgyis újakat kapunk, amiben az igazi történelem lesz. Nem tudom, mi változhat azon, hogy hátrafele nyilasztak a magyarok Augsburgnál, úgyhogy eldugtam a töri könyvem, nehogy valamelyik panoráma után kidobja az ablakon, én meg egyest kapja kérte a Losoncitól. Nekem ez például nagyon tetszik, mert hogy benne van a humora, már érti, hogy mi történik, érti a felhevültségét az apjának, stb. Hogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen nagy pillanatban a panoráma után a nagy lelkesedés, meg kidobja a törikönyvet az ablakon. De ez annyira konkrét sztori. Ezt átélted?
2: Ezt pont nem egyébként. Több olyan is van benne, ami velem megtörtént, de ezt pont nem. Arról annak idején beszéltek, de... kezdem előre. Szóval arról annak idején beszéltek, hogy mi lesz a töri könyvekkel. Erre emlékszem, hogy ez még az iskolában is ilyen téma volt, hogy akkor mit csináljunk. De azért ezt el kell mondani, hogy én nem voltam 14 éves 89-ben, tehát én 10 éves voltam, tehát akkor még, tehát ezeknek egy része
0: azért... És te bármire
2: azért
0: nem... emlékszem, mert én nem, és ugyanannyi voltam.
2: Nem. Jó. Nem sok mindenre, kevés dologra emlékszem. Arra emlékszem, hogy nagyon gyorsan megváltozott így a tárgyi környezet, és így Aha. iskolába ezek a tárgyi dolgok, ezek nagyon fontosak voltak akkor. Ezt most is látom a gyerekeimben nyilván, hogy ez fontos, de akkor talán az, hogy milyen cuccai vannak valakinek, az egy elsődleges dolog volt egy iskolába, és az nagyon gyorsan változott. például arra is emlékszem, hogy volt az egyik osztálytársamnak illatos radírja, és 2 forintért nézhettük meg a toltartójában.
0: Mekkora biznisz!
2: És körülbelül nem tudom, fél év múlva, de hát innent az ember már nem emlékszik, hogy mennyi idő telt el, már nekem is volt. Tehát, hogy annyira gyorsan
0: alakult, lett, igen.
2: És a másik, amit lehetett érezni, az ez az orosz-angol. Tehát én már nem tanultam egyébként oroszt, én már csak angol tanultam, de hát azt akkor senki nem tudta, hogy kell csinálni. Tehát, hogy vannak ilyen emlékeim, de én nem voltam még ennyi idős, mint ami...
0: De
2: mint
0: mindjárt
2: ami
0: beszélünk arról, ami viszont nem tudom, mennyire fantázik. A szülemény, majd ezt mindjárt megmondod, mert vannak benne olyan részek, ami hát most vagy őrkényből inspirálódtál, amikor a család elkezd zacskókat gyártani a nagy rendszerváltásban, vagy valódi családi történet, de ezt, kedves hallgatóink, csak a rövid szünet után tudjátok meg, úgyhogy maradjatok velünk, mert folytatjuk a beszélgetést Szentendrei Judittal.
1: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el! A 100 hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba. This guy is a professional. Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót. Going after him could be very dangerous. Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák. It takes place in ancient Japan. A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
1: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig. This is a substance of the way of the samurai. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandhi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandhi.
4: Ugye nem felejtetted el, hogy augusztus elején programod van Palóznakon? Az idei Jazz Picnic-en veled tart Gregory Porter, Rick Astley, Ella Eyre, az Earth, Wind & Fire Experience, a Matt Bianco, az Electro Deluxe, a Deladap, Eden & Wolf és még egy csomó hazai kiválóság. Vedd ki a részed a zenei oázisból és találkozzunk a Balaton legszínesebb fesztiválján augusztus 6-7-8. Bővebb infók jazzpicnic.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. 100 hold, Vejszer Alindával.
5: Szentendre Judittal beszélgetünk, közelebb, mint gondoltam, ez a kötet címe. Elkezdtünk belemerülni a rendszerváltás élményeibe, mindketten 10 évesek voltunk akkor, szóval tulajdonképpen semmire nem emlékszünk. Elég gyorsan ki is lehet jönni ebből az elmerülésből. Ennek ellenére van például a 89-es Szában egy olyan jelenet, amiről nekem tényleg az örkény dobozolása jutott eszembe, a Tóték. Ugye a család a rendszerváltás nagy kihívásaival próbál valahogy haladni, vagy menni ezzel a lendülettel, és úgy döntenek, hogy elkezdenek zacskókat gyártani megrendelésre, és majd ebből iszonyú gazdagok lesznek, persze kiderül, hogy átverik őket, stb. De ugye a kép bennem van, hogy több ezer zacskó áll egy lakásban, amit majd valaki valahova el fog vinni, és közben a zacskók között vágott utakon kell közlekedni, és már az egész család jön zacskót gyártani, hogy meglegyen a norma, vagy nem tudom, kitűzött cél. Ez családi sztori?
6: Ez két sztoriból van összerakva egyébként, és egyik se az én gyerekkoromból van. Nekem a barátnőm még gyártotta ki ilyen reklámtáskákat egyébként, ilyen forrasztó géppel.
5: De ezek műanyag?
6: Ez egy műanyag zacskó, amiben benne volt egy reklámújságnak egy oldala.
5: Nem szóval emlékszel ezekre? Benne. Én nem.
6: Rengeteg volt is ilyen otthon, és ők gyártották ezeket. Ugye ez az az időszak, ez kb. 90-es éveknek az eleje, amikor mindenki valamit elkezdett vállalkozni, mert akkor így hirtelen tényleg így kinyílt a kapu, és nem volt még szabályozás, tehát, hogy így tényleg mindenki elkezdett valamit árulni, vagy beszerezni, vagy csempészni, vagy tehát, hogy valamit így nem mindenki, mert egyébként az én családom például pont nem. A maga az egész történetnek a felépítése, az viszont egyébként az apósoméknak a története, tehát, hogy ők voltak azok, akik egy ilyen megrendelésbe beleugrottak, nem zacskókkal, hanem székekkel, de hogy ezt legyártották otthon, és akkor nem jelentek meg érte.
5: Jó, és akkor borzasztó
6: ezen így annyira kétségbe estek, hogy bepakolták ezeket a székeket egy utánfutóra, és elindultak és eladták őket. Ügyes. És hogy ez náluk egy ilyen családi történet, és én azt gondoltam, hogy ez ennek a 90-es évek ilyen vállalkozói kavalkádját, ez nagyon jó, de egyébként az örkény benne is van egy mondatba, hogy aztán ott visszajön ez a kép.
5: De így folytatódik, hogy de a zacskók után volt éjjel-nappali bolt, tűzifakereskedés, napos csibézés. Rá kellett googliznom, hogy mi az, tiszta hülyék, tényleg. Valami cipős dobozban tartották a csibéket a Spice-ban, és folyamat valami fénnyel kellett világítani. Aztán, amikor vettek valahonnan külföldről egy nagy rakás anyagot, akkor kezdték a méterárut. Én már csak erre emlékszem. Rengeteg sztori. Hogy mi mindenbe vágtak
6: bele. Napos csibe nekünk volt otthon.
5: Volt napos csibétek? Igen. És ott Spice-ba tart?
6: Igen.
5: És mennyi ideig voltak ezek a napos csibék?
6: Vagy hát így? Amíg meg nem nőttek, és ki nem lehetett őket vinni az udvarra, de egyébként igen.
5: Na ezért, hogy azt érzi az ember, igen, ahogy mondtad is az előző rész végén, hogy például ugye oroszt már egyikünk se tanult, hanem mi már vagy angolul, vagy németül kezdtünk el tanulni, de benne van a könyvben az önmagát átképző orosz tanár, aki ugye a rendszer végén az orosz órákat már tudja, hogy fölösleges megtartani, szabad foglalkozást rendel el, és ő maga közben angolul tanul. Hogy ez is egy ilyen nagyon szimbolikus kép nekem, ami a rendszerváltáshoz csatlakozik. Azért is, mert az én anyukám egyébként orosz tanárból angol tanár lett.
6: Igen, ez akkor nagyon gyakori volt szerintem. És ilyen ezek az iskolai történetek. Tehát ezeket már az ember az iskolában mind megélte, akkor is, hogyha kisebb voltam, de mi már nem egyébként, mi már nem tanultunk oroszul.
5: De az célod volt, hogy érezzék az emberek, hát nem is tudom, hogy talán, hogy az ítélkezés még akkor sem a legjobb tanácsadó, hogyha nyilvánvaló diktatúrák buknak meg. Ugye itt van egy szereplő, aki kis ilyen öngyilkosságot követel. Ez most nagyon szomorúan hangzik, ennyire nem drámai, de azért van egy pillanat, amit úgy átérez az ember, úgy kicsit eltalálja, hogy valaki, akit megítélünk, mert olyan szerepet vállalt egy előző rendszerben, és ő ezt fölismeri, és elkeseredésében akár az életét is eldobná, hogy ez azért nem véletlenül kerül bele egy ilyen szövegbe.
6: Nem, hát a nézőpontok azok szerintem nagyon fontosak, hogyha kamaszokkal szeretnénk beszélni. Tehát az, hogy meg próbálunk más nézőpontba belehelyezkedni, az minden szinten és minden síkon fontos szerintem ebben a korban, mert talán pont ez az egyik olyan, amit érdemes eléjük tenni, hogy ugye van a nagyon érzet, van a nagyon tudat, van az, hogy én ugye mindent tudok, de hát vannak ugye más, és más helyzetek, és ezt nem biztos, hogy látják a világban, mert ugye azt látják, hogy megítélünk embereket, és hogy ez mindenképpen így van, és ugye egyébként az egész könyvnek ez a koncepciója, hogy nem a kamaszokhoz beszélni, hanem hogy gyakorlatilag az ő nézőpontjukból beszélni ebben a két időségben. Tehát, hogy mindenképpen beleülni az ő székükbe, és onnan nézni azt, hogy ők azt a környezetet, amiben ők vannak, azt hogyan élik meg. És igen, ez is ennek egy ilyen formája.
5: Mi a hasonlóság szerinted a 24-es, 14 éves, tehát ez 2024-ben 14 éves, és a 89-ben 14 éves között. Most oké, hogy ők egy család, tehát nyilván ilyen nevelési hasonlóságok lehetnek, de hogy miben ugyanolyan a 14 éves, akármikor is 14?
6: Szerintem abban, hogy mi a kamaszkor, abban nem sok változás van. És ugye az egész könyvnek az alapgondolata az a generációkutatásokból indul ki. Tehát én nagyon sok ilyesmivel foglalkoztam, nyilvánvalóan, amit én nem foglalkoztam, hanem olvastam, hallgattam ezeket a különböző kutatásokat, és
5: nagyon hát népszerű nyilván irány most egyébként.
6: Igen, és hát nyilván azért, mert ugye az ember érintett kamasz gyerekeket nevelve, hogy akkor egyszer csak ott van egy olyan probléma, hogy hát most már nem azt akarja, amit én mondok, meg jobban tudja, meg kirakja azt a táblát az ajtajára, és akkor be kell kopognom, miért elmegyek. Tehát amikor jött ez az első ilyen élmények, akkor elkezdesz azon gondolkodni, hogy oké, de akkor ezt most itt hogy fogjuk tovább csinálni. És ugye a generációkutatásnak, vagy a generációk különbözőségének az elve, ami alapján a generációkat ugye a kutatók megnevezik, hogy kinek mi az alapélménye a felnőtté válásának a korában. Tehát, hogy akkor, amikor ő felnőtt lesz, akkor mi neki a normális. És én, amikor ezen gondolkodtam, arra jutottam, hogy az én generációmnak a rendszerváltás kor alakult ki ez a személyisége, vagy az a fajta hozzáállás a világhoz, ahogy egyébként most hozzáállunk, és a 2024-es generáció világa is akkor kezdett el kialakulni. Tehát az egy elég komoly cezúra volt szerintem olyan értelemben Magyarországon, hogy a körülöttünk lévő világ hogy néz ki. Tehát én azt gondolom az én generációmról, hogy azért volt talán nehéz nekünk, mert elkezdtek minket nevelni a szüleink egy olyan világra, aminek aztán hétfőről kedre gyakorlatilag vége lett. És egy másik világban kellett boldogulnunk, amiben a mi gyerekeink viszont már otthon érzik magukat. Tehát ez a különbség. A közös viszont az, hogy ugyanúgy ott vannak a szülők, akiknél okosabbak akarunk lenni, akiket megítélünk, de akikhez folyamatosan ragaszkodunk, más módon, meg más szóhasználattal, meg más intenzitással, azt kell, hogy mondjam, tehát nyilván a jelenkori szálba azért sokkal nagyobb az amplitúdó, tehát hogy sokkal de több mindent megtesz, megmond, mint amit az elsőben.
5: Sőt, igen. Tök érdekes, hogy fölmerül az a dilemma, hogy a pofon. Ugye az 89-es naplóban ott még szerepelhet a pofon, mint igen. eszköz, és erre reflektál a 2024-es napló, hogy pofon, hogy mi. Ez csak ennyi, ennél nem több, de mégis, hogy benne van, hogy ennyi idő alatt mi történt velünk, hogy a gyereknevelési alapelveinkkel, a családon belül erőszakhoz való hozzáállásunkkal, hogy mennyit változtunk.
6: Igen, meg hogy mit tartunk normálisnak.
5: Igen.
6: És ez nem biztos, hogy kell emellé értékítéletet tenni, tehát hogy most valakinek ez a normális, vagy az a normális. Nagyon sok ilyet próbáltam belevinni, nyilván egy kicsit így a mostani generációnak a, nem szeretem ezt a szót, hogy érzékenyítés, mert kicsit ilyen nevelőtábor hangulata van, de hogy valójában erről van szó, hogy azért egy kicsit lássák, de azért nem menjünk bele ebbe a bezzeg az én időmbe dologba, hogy hát akkor mi még, nem tudom, csak egy pálcikás jégkrémet kaptunk, és abból is egyféle volt, ami igaz, és neki szerintem ez már egy érdekesség, nem több, tehát hogy neki ennyi, ő nem tudja ezt átérezni, hogy milyen az, amikor mondjuk így nincsen választásod.
5: Mondjuk történetesen az, hogy van-e pofon, vagy nincs pofon, abban a kérdésben könnyen állást
6: igen,
5: foglalunk,
6: igen,
5: hogy
6: igen,
5: ne
6: igen,
5: legyen
6: csak
5: pofon,
6: hogy, igen, igen,
5: de a többiben
6: csak, nem. Nem úgy értettem, hogy nem értik ítélet, hanem hogy máshol vannak a hangsúlyok igazából ahhoz képest, hogy most ebbe egy kicsit belebonyolottam.
5: Mindegy. Az a lényeg, hogy ez így jelzésértékűen megjelenik, meg a családon belül érszak, meg egyébként az idősebb generációkhoz fűződő viszony is. Mert például előkerül egy nagypapa, aki még háborús, és mondja igen. a háborús történeteit, és ezt mindannyian ismerjük, hogy érdekes az egy ideig. De amikor századszor hangzik fel ugyanaz a történet, akkor inkább unalmas. És én ezen gondolkodtam, hogy például a 2024-es szálban a szülők Kispál és a Borzot hallgatnak, és az anya meg a kislánya Gilmore Girls néznek együtt popcornnal. Hát ez a mi buborékunk, vagy nem igen, tudom, hogy ezt igen. csináljuk. Gilmore Girls igen. nézünk, és Kispált hallgatunk, igen. igen. De hogy a gyereke, hogy itt a fiatal lány azért erre beszól, hogy jaj, ez szar, nem tetszik neki, tehát van egy ilyen szembefordulás a szülői mintával, vagy kultúrával. Te ezt a tapasztalatodból hozod, hogy van ilyen összefeszülés?
6: Persze, hogy van, szerintem.
5: Nálunk igen. nincs, azért kérdezem, hogy nálatok igen. van ilyen, hogy a Kispál és a Borz ciki
6: nem,
5: a gyerekednek?
6: Nem, a Kispál és a Borz az pont nem ciki.
5: Na jó, megnyugodtam.
6: Az pont nem ciki, de hát vannak ilyenek, amiket az ember... De szerintem ezek inkább ilyen, ezt mondtam az előbb, hogy ez az, ami a kamasság maga, hogy igazából néha azt érzed, hogy mindegy, hogy mi csak nem.
5: De igen, van ilyen része, igen.
6: Igen, és azt gondolom, hogy ebben nincs különbség. Csak abban van különbség, hogy ezt például mi kimondjuk, vagy nem mondjuk ki. Hogy van-e egy olyan, ezt sem akarom mondani, hogy van egy olyan viszony, mert attól még nem volt rossz viszony régen a szülők meg a gyerekek között, hogy más volt a kommunikációs
5: más
6: csatorna.
5: Volt.
6: És hogy mást engedett meg mondjuk az ember a nagyszüleivel szembe, mint mondjuk most, de ezt sem lehet, nyilván nem lehet általánosítani, csak ezek ugye ilyen generációsok. De a tanároknál például egyébként lehet, hogy lehet. Tehát, hogy a tanárokkal való viszony is sokkal más milyenebb volt. Szerintem ebben van csak különbség, hogy mi az, amit kimondunk, mi az, amit nem. De egyébként ugyanazon megy keresztül, ugyanazok a dolgok vannak. Talán egy kicsit az életkor változik, vagy nem tudom. Én azt érzem, hogy most tudatosabbnak kell lenni egy kamasznak, sokkal inkább észnél kell lennie, hogy jól vitorlázzon itt az életébe. Ez mondjuk a szerelmi szába is benne van.
5: Arra még visszatérünk, de még egy dologra szeretném felvenni a figyelmet, hogy milyen érdekes az, hogy a 89-es szában, 90-ben megjelenik a kisebbségi komplexus érzése, amikor a főhős bemegy egy nagy bevásárlócentrumba nyugaton, és látja, hogy 50 joghurt. Szóval ez a bőség zavara és a szégyenérzet, hogy én nem, azt tudom, mik ezek. Nekem sose lesz olyan ruhám, nyugati rokonok adják a ruhákat, és én levetett ruhákba járjak, soha, és megfogadja az anya, hogy soha többet levetett ruhát nem. És akkor eltelik x év, és 2024-ben meg ma a tizenéveseknek is, de a mi generációnak is turkálóba járni tök trendi, mert ez a fenntarthatóság. Hogy milyen izgalmas az, hogy az egyik sokkot kap a kapitalizmustól, meg a kínálattól, a bőség kínálatától, a másik meg küzd az ellen, ami akkor jónak tűnt, mert pazarló. Uh-huh. Ez nagyon izgalmas, ez a szembeállítása a két szálnak.
6: Igen, és ez a joghurtos történet, ez direkt került egyébként bele, mert ez például egy nagyon fontos részének tartom a két generáció közti különbségnek. Ugye ezt úgy hívja a pszichológia, hogy a választás szorongása.
5: Hú, ezt nagyon ami, ismerem a piacon. Nagyon
6: ami
5: ismerem.
6: A mi akkori generációnkban, hát ez nem volt egy probléma. Tehát, hogy nem nagyon volt miből választani. És ugye, és az emberek akkor választékot szerettek volna, ami jó, de hát megkaptuk a lónak a másik oldalán gyakorlatilag, és ugye azt mondják, hogy az E-generációnak az egyik legnagyobb nehézsége az az, hogy ebből a rengeteg lehetőségből és információból, ami között ők élnek, ki tudják választani azt, ami nekik kell, és erre ugye ilyen megküzdési stratégiákat alakítanak ki, és igazából én most azt látom a legnagyobb ilyen generációs konfliktusnak, ami szülők-gyerekek, illetve hát a, nem csak a szülők-gyerekek, hanem az X generáció meg az Y generáció között van, hogy mi nem tudjuk elképzelni, hogy milyen úgy felnőni, ahogy ők felnőttek. Hogy
5: folyamatos döntéseket
6: folyamatosan,
5: kell hozni.
6: Gyakorlatilag percenként döntési helyzetben vannak, és erre ők olyan megoldási stratégiákat hoznak, ami nekünk nem tetszik, mert minket nem így neveltek meg, mi nem ebben a világban nőttünk fel. Erre a legjobb példa ez a ghostingolás szerintem, ami ugye azt jelenti, hogy ők egyszerűen kilépnek egy szituációból mindenféle értesítés nélkül. Ez a leave the chat, tehát hogy itt kilép, kész, és utána ő nincs ott. És hát ettől én egy egyetemen dolgozom nagyon sok fiatallal, nagyon gyakran csinálják, tehát hogy még munkaszituációban is csinálják. És erre lehet így mérgesnek lenni, hogy hát most ez milyen eljárás, ezt nem tanították meg, hogyha én elvállok egy munkát, és nem jövök el, akkor az már milyen dolog. De közben, hogyha megnézed a másik felét, akkor ez arról szól, hogy neki ez egy jelzés, mert ő kilép abból a szituációból, ami neki nem jó, és ez egy bizonyos szempontból neki jó, mert hogy olyan érdekes szituációból is kilép, ami ő neki szorongató, a mi generációnk pedig egy olyan szituációban benne marad. És ezt így nem lehet szétválogatni, hogy akkor most ebben a helyzetben így viselkedek, abban a helyzetben, hogy ezt nem tudom, hogy sikerült-e jól elmondanom, de hogy
5: igen, nagyon
6: én például ezt a joghurtos dolgot ezért szerettem volna betenni, mert ez ott jelenik meg régen, és akkor most viszont látunk egy olyan kamaszt, aki folyamatosan ilyen döntési helyzetek, meg a nagy szabadságában ugye ő neki nem irányítják annyira az életét a felnőttek, mint a 30 évvel korábbi síkban, ami lehetőséget ad, de sokkal nehezebb is szerintem.
5: Ez szerintem tök izgalmas, hogy én mindig mondtam, mióta megszülettek, hogy egy dolgot kell megtanítani dönteni, de nem gondoltam így át, hogy miért. Csak valahogy azt éreztem, hogy jó döntéseket hozni, és hogy milyen jó, amit mondasz, hogy a döntések sokaságát kell naponta meghozni, vagy mibe veszel el, vagy mi nem. Ma említetted a szerelmi szálat, és így ezzel szeretném zárni. Mind a kettő 14 évesnek van egy szerelmi szála történetében, de igazából egyik se teljesedik be. Miért? Sőt, úgy függésben marad. Jó, igen. Az egyikről tudjuk, hogy később ki lett a férje, hiszen ő azóta egy felnőtt nő, a másikról ugye nem tudjuk, de ott sem derül ki a részlet, hogy?
6: Nem, és a lányok, akik olvasták, ők ezt nagyon fájlaltak.
5: Én is nagyon fájlaltam, mert kíváncsi voltam, hogy
6: ezt szélnek
5: a Petivel.
6: És már több van, hogy már belekerült éppen ezért a visszajelzés, mert ez még nyitottabb volt az eredeti verzióba. Most azért van rá egy utalás, hogy azért ez így össze fog jönni.
5: Igen, van. Nem akartad végigvinni?
6: Nem akartam, mert én azt szeretem, hogyha utána van egy kis izgalom, ami marad azután, hogy leteszed, és nincs minden így elvarva lezerve, és én is azt gondoltam, hogy a régi szállat ugye tudjuk, mert igen, hogy ugye egy csomó szereplő szerepel a jelenkori történetbe is, tehát tudjuk, hogy az a dolog merre ment tovább.
5: Bár érdekelt volna annak a részlete is, hogy hogyan.
6: De most, a mostaniban nem akartam. És egyébként a szerelmi szálnál az is egy kérdés volt, hogy két párhuzamos szerelmi szál, aztán végül nem ez lett, mert hogy én ebbe éreztem azt, hogy amikor mi 14-15 évesek voltunk, akkor nem voltunk ebben ennyire előre. Tehát akkor ez volt, hogy így tetszik valaki, aztán nem tetszik, aztán ránéztem, aztán nem néztem, tehát hogy nem nagyon volt ebből továbbmenés így 14-15 évesen. Most viszont azt gondolom, hogy ebben is sokkal érettebbek, és sokkal hamarabb komolyodik meg mondjuk egy ilyen kapcsolat viszonylag fiatalon, úgyhogy igazából ez még a különbség.
5: És egyébként még egy csomó témát fölvett, tehát, hogy picit ábrázol társadalmakat is szerintem a kötet, oly módon is, hogy miképp a családi normák, miféle családok léteznek körülöttünk, vagy milyen társadalmi kérdések feszítik ezeket a családokat, és eleve a család, amiről szól, az egy elég komplex família, hiszen van egy előző házasságból származott problémás gyerek, tehát van egy előző házasság, egy előző feleség. Szóval, hogy itt azért egy csomó minden kumulálódik. Ezt most csak azért mondtam el, hogy itt a rendszerváltásról beszéltünk, meg a generációk különbségéről, hasonlóságáról, de hogy még egy csomó minden előkerül benne így említés szinten.
6: Hát ez is a két korszaknak a különbsége, hogy azért próbáltam tipikus családokat választani. Olyan értelemben tipikusat, hogy ami arra a korszakra azért jellemző, és mivel ugye nem nagyon akartam belemenni ilyen önéletrajzi regényírásba, ezért a régi szál azért nagyon más környezetben van helyezve, mint amiben én felnőttem. De az volt a tipikus, hogy valaki egy panellakásban lakik, egy vagy két gyereke van, tehát hogy ott mindenképp ez volt. A másik pedig egy mozaik család, ami azért ma nem ritka.
5: És
6: abban kell valahogy nekik működni, mindenkinek és minden szereplőnek, tehát itt a két világnak a különbsége volt, tehát mindenhol a tipikusat szerettem volna.
5: Szóval jó sok minden van benne, azt akartuk mondani nektek, kedves hallgatók. Ne menjetek még sehova, mert ahogy az lenni szokott, a műsor végén vendégünk Szentendre Judit ajánlani fog nektek egy könyvet, de most jön egy kis szünet, és utána visszajövünk.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Százhold könyvajánlója.
5: Szentendre Judit a vendégem, és a műsor vége felé, ugye a Közelebb, mint gondoltam című könyv kapcsán beszélgettünk, de most itt vagyunk a műsor végén, és jön a kötelező műsorelemünk, az ajánló.
6: Én több könyvet hoztam, de most egyikről csak egy mondatot mondok, és akkor a másikat pedig bemutatom. Az egyik, ami közvetlen motiváció volt, szerintem nagyon sokan ismerik ezt a könyvet, ez Molnár T. Eszternek a Stand Up című könyve, amit én nagyon-nagyon szeretek, és egy nagyon hasonló szituációt mutat be, mint az én könyvem, és nagyon-nagyon szeretem azt a humort, amivel ő ezt az egész családi szituációt leírja. De a másik, amit hoztam, az egy körülbelül 10 éves könyv, Stephanie Hofflernek a Velem nem lehet járni című könyve, ami engem nagyon megfogott akkor, amikor én ezt olvastam. Ez egy, már mondtuk ezt az érzékenyítő szót, de ez is valójában egy érzékenyítő könyv. Amiért én ezt nagyon szeretem, az maga az a forma és az az elbeszélési stílus, ahogyan ő erről a problémáról beszél. Egy kövér fiú és az osztály legszebb lányának gyakorlatilag a felváltott monológia, belső monológia, nagyon-nagyon szépen megírva, és nagyon, nagyon érzékletesen, és mégis nagyon sallangmentesen, tehát hogy nincs benne semmilyen didaktikusság, és nincs benne semmilyen olyan erőltetés, amitől azt éreznéd, hogy valamit így mondani akarnak neked, hanem két gyereknek a monológia, ami aztán végén nyilván közeledik egymáshoz, úgyhogy én ezt ajánlom.
5: Nagyon szuper, egyik sem hangzott még el az ajánlókban, úgyhogy nagyon örülök, hogy hoztál ide új színeket. Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmet, és akkor még egyszer ebben a műsorban a Közelebb, mint gondoltam című regényről beszélgettünk a szerzővel, Szentendrei Judittal. Ahogy azt mondani szoktam, egy hét múlva újra várunk titeket, addig pedig mindenkinek jó pihenést kívánunk, és természetesen jó olvasást. Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Világsztár hozza el a legendás King Crimson dalait. Adrian Blue és Tony Levin mellett zenél a gitárzseni Steve Vai és a túldobosa Danny Carey. A Beat a Barbanegrában július 15-én. Jegyek livenation.hu.
2: Van, amikor egy koncert sokkal inkább egy vallomás, mint sem egy buli. Szerintünk ilyen lesz az első Mehringer nagykoncert a Budapest Parkban július 16-án. Jössz? Mehringer július 16. Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
3: Rábólintottak, Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez. Több cég is elbújt a kiberaudit elől. Levágta magáról a nyomkövetőt, Pesten kapták el a dílert. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A vasút lehet a legnagyobb nyertese az uniós pénzek érkezésének, állítja a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a vasutasnap tisztavatóján azt mondta, a következő években csaknem 2000 milliárd forint juthat a közösségi közlekedés fejlesztésére. Hozzátette, hosszú távú korszerűsítési programban gondolkodnak, és ehhez nagy szükség van a MÁV megújulására is. A következő időszak feladatai közül kiemelte többek között az állomás és infrastruktúra fejlesztését, beruházások megszervezését, valamint a hév és az Intercity flotta cseréjét. Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez, miután az európai

0: A bizottság elfogadta az erről szóló határozatot. Mindez 20 nappal azután lép hatályba, hogy kihirdették az uniós közlönyben. Ezt követően a magyar hatóságoknak 3 jelöltet kell állítaniuk a magyar-európai ügyészi tisztségre. Közülük az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács nevez ki egyet, egy független szakértői testület véleményének kikérése után. Az európai ügyészség feladata az unió költségvetését érintő csalások, korrupciós ügyek és más pénzügyi bűncselekmények kivizsgálása és, ha szükséges, büntetőeljárások megindítása. Lezárult az első kötelező kiberbiztonsági audit. Egy uniós szabályozás alapján több mint 2500 vállalkozásnak kellett igazolnia, hogy informatikai rendszerei megfelelnek az előírásoknak. A felügyeleti hatóság szerint az érintettek többsége időben elvégezte feladatát, ugyanakkor jó néhány szervezet még a bejelentkezési kötelezettségének sem tette leget. A mulasztók akár 150 milliós bírságra is számíthatnak. Elkapták a rendőrök azt a győrteleki férfit, aki levágta magáról a nyomkövetőt, majd elszökött a bűnügyi felügyelet elől. Kábítószerkereskedelem miatt került bajba, és a szökés után felkerült a top 50-es körözési listára. A szabolcsi rendőrök felderítő osztályának nyomozói rövid időn belül kiderítették, hogy a férfi Budapest 8. kerületének egyik lakásában rejtőzik. Lecsaptak rá, aztán kezdeményezték letartóztatását. Éjszaka derült lesz az ég, délnyugaton és északkeleten egy-egy záporral, 10-16 fok valószínű hajnalban. Sok napsütést ígér a szombat, de azért felhők is lesznek az égen. Legfeljebb jelentéktelen záporok zavarhatják meg a 28-33 fokos csúcsot. A meteorológusok legfrissebb előrejelzése szerint a vasárnap is hasonló időt hozhat országszerte, talán már több felhővel és több felé lehet egy-egy zápor. 30 fok körül alakulnak majd a maximumok.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: A következő előadót is hallhatjátok a szigeten. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Schwarz Ádám néven 1991 nyarán látta meg a napvilágot az a rapper, zeneszerző és dalszövegíró, akit Beton Hofi művész néven ismer a Hálás jelenkor. Erdélyi származású, a szülei a születése előtt költöztek Magyarországra, ő már Józsefvárosban nevelkedett. Ígéretes futballkarrier előtt állt, közben közgazdász diplomát szerzett. A labdarúgást sérülések miatt abba kellett hagynia. Azt mondta magáról, hogy a focival eltűnt az életéből egy nagy adag szenvedély. Kellett valami a helyére, és ez lett a rap. 2021. júniusában hozta ki első mixtépjét, a Comic Sense-t, amely rekordgyorsasággal a zenei toplisták élére repült. Majd szerzett hetek alatt óriási rajongótábort. 2022-ben és 23-ban is megnyerte az év hazai rap vagy hip-hop albuma vagy hangfelvétele kategóriában a Fonogram díjat. És őt kérték fel, hogy készíts el az 1920 az Új Közép-Európa című Trianon történelmi körülményeivel és utózöngéivel foglalkozó dokumentumfilm főcímdalát.

0: Az elhangzott dal előadóját is meghallgathatjátok a Szigeten.
1: Sziasztok, én Lauri vagyok, és most a Rádió Cafét hallgatjátok.

Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A God's Gonna Cut You Down című tradicionális folkdalt a legkülönbözőbb zenei műfajokban rögzítették már. Elvis Presley 66-ban Rock'n'Roll, Johnny Cash 2006-ban posztumus albumán Country stílusban, a Blind Boys of Alabama kórus 2001-es Grammy-díjas albumán Gospelként csendül fel. Gospel a Bill Landford and the Landforderies 43-as felvétele is, amelyből viszont Moby készített remixet 1999-es albumára, a Play-re.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alexandriai Szent Katalin teológusok, filozófusok, ügyvédek, főiskolások, könyvtárosok, szónokok, nyomdászok és dajkák védőszentje. A legenda szerint 282 és 305 között élhetett. Hite miatt Maxentius római császár tüzes, szöges, késes kerékkel akarta kivégezni, de egy villámcsapás széttörte a kegyetlen eszközt, amelynek darabjai a császár katonáit ölték meg. Az uralkodó nem adta fel és lefejeztette a lányt. Testéből ekkor vér helyett tejfolyt. Nem a császár, hanem a mártír testéből, amely még sírjából is szivárgott, és minden betegséget meggyógyított. Caravaggio is megfestette. A Sorbonne Egyetem pecsétjén is ő látható, és a mexikói énekesnő Pahua által 2022-ben megénekelt amuletten is Szent Katalin sziluettje szerepel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Juca Chávez, brazil komikus, énekes, a 70-es években a katonai diktatúra idején kényszerült először portugál, majd olasz emigrációba. A politikai változások után hazatért, és 2023. március 25-én bekövetkezett haláláig önálló tévésójában a fennálló rendszerek legnagyobb kritikusaként tevékenykedett.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A muzsikáról különben is nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felej például arra a kérdésre, hogy mit szeretsz voltak épp a zenén. Mondtam, nem tudom. Talán az anyagtalanságát, illetve hogy ezt a megfoghatatlan valamit a fülemmel, a hajammal, még a bőrömmel is érzem. Mondta Örkény István.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A decibel két mennyiség arányának mértéke, amelyet széles körben használnak az akusztika, a fizika és az elektronika területén. A hangtanban pedig a hang erősségének, intenzitásának mérésére szolgál. Olyan dimenzió nélküli mértékegység, mint például a százalék. Jól használható, mivel még nagyon nagy és igen kis arányok esetében is számot ad végeredményül. Ám alkalmazásához szükséges a logaritmus ismerete.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: De mit csinálsz még mindig azzal a pingvinnel? Nem arról volt szó, hogy elviszed az állatkertbe?
2: Ja, ott már voltunk. Ma moziba megyünk.
0: Cinema Paradiso. A Rádiókafé minden vasárnap este 8-kor Elvis moziba. Cyborg templár és cinefil barátai megzenésítenek már létező és sohasem volt filmeket. Cinema Paradiso. Az elképzelt világok legjobbika.
1: Na és mi lesz a moziban?
3: Hát most van ez Jim Jarmusch, apja cseh. 13-ban csinált egy vámpírfilmet, a halhatatlan szeretőket, Only Lovers Left, és DJ Dolly Jepp álmodott neki egy képzeletbeli testvér soundtracket.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: A Sex Pistols, a brit punk mozgalom szíve és ökle 50 Years of Punk című koncertsorozatával július 20-án Budapestre érkezik. A zenekar ikonikus dalai Frank Carter nyers energiájával szólalnak meg a Budapest Park színpadán, ahova velük tart a The Damned is. Jegyek kaphatók a livenation.hu-n.
5: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező. Tehát színház. Tandem. Mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
6: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
7: Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami elmondta.

0: Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
1: That's my kind of music.
0: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: te mesélj!
1: Jól van, gyere!
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
1: Eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga, eszkimó csiga.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Július 16-án csütörtökön a főkertész Infragandi. Van grebjéd? Július 16-a Dürer kert Infragandi.
6: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget 0. napján a Fateless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: vasárnap van, ugye? Szombat van. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádiókafén.

Hello, Tibenszky Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig McMenemy Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha a érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták.

0: szaladjon, szaladjon hát, szaladjon hát, amerre lát.
1: Sziasztok, Földes Eszter vagyok, és megígérem, hogy mostantól csak a Rádió Cafét fogom hallgatni a 98.0-án.

0: esély.
1: Jól van, gyere.
2: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította.
3: Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
1: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
3: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.